A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányfő azt mondta, a korábbi kormánypártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenően vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat, nem támogatja a jelenleg semmit sem érő vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valódi szankciókkal, vizsgálati jogkörökkel való bővítését. Továbbá ebből következik, hogy nem támogatják azt sem, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalatok megkapják a nekik járó 6000 milliárd forintos uniós forrást, amit minden európai társuk megkapott már, tette hozzá Magyar Péter. A diákhitel stopp és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról és 3,6 milliárdos kórházi hűtés rekonstrukciós programról is döntött a kormány szerdai ülésén. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Erről Magyar Péter miniszterelnök és a kormány szóvivők tájékoztattak csütörtökön budapesti sajtótájékoztatón. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Hangsúlyozta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16,4 milliárd euró uniós forrást, jelentette ki a miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatóján, hozzátette. Nap mint nap sok mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy minimalizálják a forrásvesztés kockázatát. Magyar Péter úgy fogalmazott, csodálatos hollywoodi történet lenne, ha valóban minden forrást határidőben le lehetne hívni. Azt mondta, induljunk ki a legjobbból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt, az egész kormány, az államigazgatás jelentős része, és a diplomaták is ezen dolgoznak. Még mindig azt látjuk, hogy a költségvetési hiány akár 7% is lehet, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Megemlítette, ellentétben az év első harmadával májusban már szufficites volt a büdzsé. Hozzátette, ez a hónap jellemzően jobb számokat szokott produkálni. Hangsúlyozta, a naponta kiderülő elképesztő pazarlások, pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a költségvetés helyzetét. Magyar Péter közölte, a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót, aminek alapja a vagyon, nem annak növekménye lesz, noha álláspontja szerint ezt is bele lehetne számítani ebbe a közteherbe. Megjelent a Magyar Közlöny szerdai számában Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzési adó többletük után június 30-áig. A táblázat szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsodabói Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie, 787,6 millió forintot. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal a távirat irodával. Az intézkedés egyrésztről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között, írták. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél. A hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul. Híreket hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Horváth Krisztina, látszerész, optometrista, kontaktológust, akivel a nyári szemvédelem legfontosabb kérdéseiről beszélgetünk.
2: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
1: Az év legmelegebb időszakában, a nyáron fontos a szemvédelem, és azt gondolom, a kedves rádióhallgatók velem együtt tudják, hogy ennek egyik legnépszerűbb eszköze a napszemüveg.
2: A napszemüveg nem csupán egyszerű divat kiegészítő, hanem ugye a legfontosabb funkciója, hogy védelmet nyújtson a szemünknek a káros UV-sugárzással szemben. Mik is ezek a káros sugarak? Amikor kilépünk a napfényre, elektromágneses részecskékkel találkozunk, amelyek hullámokban terjednek, és ezeknek a hullámoknak egy része az emberi szem számára látható, másik része láthatatlan. Hogyha két fény hullám különbözik, akkor a szemünk ezeket különböző színűeknek érzékeli. A látható fény hullámhossza 400 nanométer és 700 nanométer közötti tartományba esik. Itt ugye a spektrumot a szivárvány színei, a vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya színű fény alkotja, és a vörös fény hullámhossza a legnagyobb, az ibolyáé pedig a legkisebb. Az ultraibolya, vagyis latin szóval ultraviola, rövidítve UV sugárzás, az ember által látható fénynél kisebb, de a röntgen sugárzásnál nagyobb hullámhosszúságú, 200 és 400 nanométeres tartományba eső elektromágneses sugárzás. A szó onnan ered, hogy a legkisebb hullámhosszúságú, de általunk még látható fényszíne az ibolya. Érdekesség, hogy a rovaroknak van kifejezett UV receptorjuk, amik segítik őket a tájékozódásban, hogy le tudjanak szállni a virágra. A pillangók vagy a méhek is képesek érzékelni az ultraibolya fényt, ez segít nekik a virágok nektárjának a megtalálásában, mivel sok virág UV mintázattal rendelkezik. Az emberek nagy részének az UV-sugarakra elsősorban a bőr védelme jut eszükbe, ami rendkívül fontos, de a szemünket is ugyanúgy védeni kell. Az UV-sugarak a bőrbe és a szembe bejutva elnyelődnek, és ennek hatásai nem mindig azonnal jelennek meg. Az erős UV-sugárzás a sejtekbe jutva károsíthatja a DNS-t, és az így keletkező mutáns sejtek között lehet olyan, ami rosszul osztódik, ezáltal súlyos bőr, illetve szembetegségeket idéz elő, például szürkehályogot, szemlencse elhomályosodásáról van szó, amely fokozatos látásromláshoz, ködös látáshoz és kezeletlen esetben vaksághoz vezet. Makuladegenerációt is okozhat, ez másképp szemfenéki meszesedés vagy sárga folt sorvadás, illetve van a pterigium, magyarul a kúszóhártya, ez a kötőhártya jóindulatú háromszög alakú kettőzete, amely az orr felüli oldalról a szaruhártya felé növekszik. Ez a kötőhártya kettőzet ereket tartalmaz, és hogyha eléri a pupilla területét, akkor jelentősen rontja a látást, ezért gyakran műtéti eltávolítást igényel. Az UV-sugarakat három csoportba osztjuk, UVA, UVB és UVC. Az UVA 320 nanométer és 400 nanométer közötti tartományban van, ez a leghosszabb hullámhosszú, a látható fényhez legközelebb eső kis energiájú tartomány. A föld felszínre jutó UV-sugárzás, ez mélyen behatol a bőrbe, felelős a barnulásért, de a korai bőr öregedésért is. Az UVB 280 és 320 nanométer közé esik, nagy energiájú, egészségre ártalmas sugárzás. A légkör egy részét elnyeli, de a fennmaradó rész leégést és bőrrákot okozhat, miközben elengedhetetlen a D-vitamin termelődéséhez. Az UVC 200 nanométer és 280 nanométer közé esik, a legerősebb, legártalmasabb, legveszélyesebb sugárzás, de az ózonréteg egyelőre teljesen kiszűri. Az UV jelen van minden nap, egész évben, minden évszakban, még borús napokon is. Az egészségügyi világszervezet által felállított mutató az UV-index, a nap által kibocsátott UV-sugárzás mértékét, illetve erősségét határozza meg. Az UV-indexet arra találták ki, hogy segítséget nyújtson az embereknek abban, hogy hatékonyan védjék magukat az UV-sugárzással szemben. Ezt a helyi UV-indexet megtudhatjuk az időjárás jelentésből, vagy rákereshetünk az interneten. Ha 0-tól 2-ig van, akkor gyenge, 3-től 5-ig mérsékelt,

0: A termék megfelel a vonatkozó uniós biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak. A CE jelölés, ez nagyon fontos, hogy rajta legyen, vagy akár mellékeljenek hozzá egy tanúsítványt. Általában a 100%-os UV védelemre vonatkozik, vagy a szárában, vagy a tanúsítványban, amit adnak mellé kis papírt. És az optikusok által eladott összes napszemeg rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal, ezért az UV védelmük megfelelő. Én javaslom, hogy azért optikában vásárolják meg a napszemeget, mert akkor biztos, hogy teljes mértékig megbízható.
1: Engedje meg, hogy megkérdezzem, mit jelent egy látszerész nézőpontjából a fényvédelem a különféle szemüveg lencséken?
0: Ugye vannak különböző színezések, ezek lehetnek sötétebbek, világosabbak. A napszemüveg lencsék színe nem csak divat kérdése, hanem jelentősen befolyásolja a látásélményt és a kontrasztot különböző fényviszonyok között. A leggyakoribb lencse színek a szürke, vagy más néven füst színű lencsék, a legtermészetesebb színérzékelést biztosítják, nem torzítják a színeket, ugye csökkentik a fényerőt, és erős napsütésben a legjobb választás, mert kevésbé fárasztja a szemet. Vannak barnára színezett lencsék, általános használatra ez is kiváló, növeli a kontrasztot, javítja a mélységérzékelést, és csökkenti a kék fény okozta szemfáradtságot. Ideális napos időben, vezetéshez, horgászathoz. Közkedvelt szín még a zöld, kiegyensúlyozott színeket biztosít, csökkenti a tükröződést, miközben szintén növeli a kontrasztot. Általános használatra változó fényviszonyokhoz, például vizes környezetben is jó, és a sárga lencse például, akik éjszaka vezetnek sokat, ők nagyon szeretik, akár ködös, felhős időben is jó, gyenge fényviszonyoknál, mert kiemeli a kontrasztot, és kiszűri a kék fényt, így élesebbnek tűnik a kép.
1: Elmondanám a kedves rádióhallgatóknak, hogy itt most mindketten szemüvegben ülünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Elmerült bennem a kérdés. Mi a helyzet, aki amúgy is szemüveges, tehát akinek szemüvegre van szüksége olvasáshoz, látáshoz, és napszemüveget is szeretne nyáron viselni?
0: Vannak dioptriás napszemüvegek, amik fix sötétségűek, nagyon sokféle árnyalatban rendelhetők, de mellette lenni kell a táskában egy átlátszó dioptriás szemüvegnek, tehát egy kis macera van vele, hogy csereberélni kell. Viszont a félre sötétedő lencséket sokan szeretik, pont amiatt nagy előnye, hogy a látáskorrekciót igénylő szemüvegviselőknek szükségtelenné válik a dioptriás szemüveg és a dioptriás napszemüveg folyamatos cserélgetése. Ez egy fényviszonyokhoz alkalmazkodó fotokrom, vagy más néven fotokromatikus lencse. UV-fény hatására sötétedik, és színtelentől körülbelül olyan 70%-os sötétségig. Tehát, hogyha kimegyünk az utcára, akkor besötétedik, UV mértékének megfelelően, mondjuk egy júliusi tűzőnapon, akár úgy, mint egy normál napszemüveg, de picit borús időben is sötétedik, mert hogy UV akkor is van. És hogyha bemegyünk egy zárt helyiségbe, akkor pedig világosodik.
1: Akkor ez egy nagyon praktikus dolog.
0: Még elmondanám, hogy létezik polarizált napszemüveg is. Ennek az a lényege, hogy kiszűri a sík felületekről, például a víz, az aszfalt, vagy a motorháztetőről visszaverődő vakító fényt, és míg a hagyományos napszemüveg az UV-védelem mellett csak sötétít, a polarizált lencse a zavaró tükröződést is megszünteti, így tisztább és kontrasztosabb. A polarizációs szűrők a legtöbb dioptriás napszemüveghez is elérhetők.
1: Nyilván itt mi most nem beszélhetünk a különböző szemüvegek áráról, de ha bemegyünk egy optikába, akár önökhöz a Rádai utcai optikába, segítene kiválasztani a megfelelő napszemüveget dioptriás, akár dioptria nélküli változatban?
0: Természetesen, és lehetőség van arra, hogy különböző színezéseket, tehát vannak színmintáink, kipróbáljanak úgy, hogy kiviszik az utcára, mert az egy dolog, hogy melyik szín mire való, de kicsit hasonlít az ízérzékeléshez, hogy van, aki a krémes szereti, van, aki a zserbót, tehát hiába mondjuk, hogy a zöldönnek nagyon jó lenne, ha egyszerűen valakit ez irritál. Lehet, hogy neki a barna az, amitől boldog.
1: Miért jó az, ha szakember segít nekünk kiválasztani a megfelelő napszemüveget, vagy a megfelelő dioptriás, legmodernabb változatot?
0: el tudjuk sorolni a lehetőségeket, és valamilyen szinten pszichológusok is vagyunk, tehát néha ki is találjuk, vagy rávezetjük a kedves páciens, hogy neki mire van szükség, és akkor közösen hozzuk meg a döntést.
1: Most beszéljünk kicsit a kontaktlencsét viselőkről. Mit tehetnek ők nyáron a szemük védelme érdekében?
0: Nagyon sok kontaktlencsés páciens, aki mondjuk irodai munkát végez,

0: Ez, és az év 9 hónapjában már nem annyira hold gyakran kontaktlencsét, azért júniusban szokott jönni, hogy rendeljünk, mert nyaraláshoz milyen jó lesz, és akkor fel tudja venni a legdivatosabb napszemüveget hozzá, de mindig ezt szoktuk mondani, hogy arra nagyon kell vigyázni, hogy vízbe menni kontaktlencsével szigorúan tilos, és itt hívnám fel a figyelmet egy nagyon veszélyes egysejtűre, az akantamőbára. Ez egy szabadon élő amőba, amely súlyos ritka fertőzéseket okozhat az embernél. Legismertebb formája az akantamőba keratitis. Ez egy fájdalmas szaruhártya fertőzés, amely leggyakrabban a kontaktlencse viselőket érint, és kezeletlenül vaksághoz vezethet. A szem és a kontaktlencse közötti térrészben telepedhet meg. Mivel élőhelye a víz, ezért világszerte mindenütt megtalálható, tehát Magyarországon is. A hazai esetek száma különösen a nyári időszakban ugrik meg, elsősorban a magas hőmérséklet miatt, a természetes vizekben való fürdés és a nyaralások során picit hanyagoltabb higiénia miatt. A megelőzés az, hogy soha ne tisztítsuk a kontaktlencsét csapvízzel, csak a megfelelő fertőtlenítő folyadékkal. Ne zuhanyozzunk vagy ússzunk kontaktlencsében, és a lencsetartót is rendszeresen cseréljük.
1: Egy más jellegű kérdés, a nyári hőség kiszáríthatja a szemünket. Milyen műkönnyet javasol ebben az esetben?
0: Hát ha lehet tartósítószermenteset, akik klimatizált munkahelyen dolgoznak, nekik ez gyakori panasz, hogy szárad a szemük, főleg ha még monitort is kell sokáig nézni, mert ahogy fókuszálunk a képernyőre, elfelejtünk pislogni.
1: Bizonyára a kedves rádióhallgatók közül többen kisgyermekesek. Mit tehetünk a kisgyermekek, vagy akár a babák szemének a védelmébe a nyári melegben?
0: Amikor a gyerekek szabadban tartózkodnak, a legtöbb szülő tisztában van azzal, hogy fontos naptejet használni, de arra sokan sajnos nem figyelnek, hogy a szemükre is hatással van az UV. Ráadásul 60 éves korunkig a bennünket érő UV-sugárzás 40-50%-a 20 éves korunk előtt ér bennünket. És a szemlencse a gyerekeknél ráadásul még átlátszóbb, mint az idősebbeknél, ezért a 10 évnél fiatalabb gyerekeknél az UV-sugárzás több mint 75%-át átengedi a szemlencse. Összehasonlításként 25 éves kor felett már csak 10%-át. És az UV-sugárzás káros hatásai az élet során összeadódnak, ezért nagyon fontos, hogy a gyermekek napszemüveget viseljenek, és a szemük már a korai gyermekkortól kezdődően védve legyen. Hát a védekezés, léteznek UV-védelem ellen ellátott bébi napszemüvegek is, kimondottan mozgékony pici babákra tervezték őket, így kényelmes és nem zavarja őket a szabad mozgásban, de ettől függetlenül szerezzünk be nekik egy jó napvédő kalapot, ami elrejti a kis arcukat és a szemeiket, széles karimájú kalap, vagy egy tarkóvédő sapka, egy napellenző, vagy egy baseball sapka, bármelyik tökéletes. Győződjünk meg róla, hogy a kalap fixen áll, és szaladgálás közben sem fog leesni. 3 hónapos kor alatti pici babát egyáltalán nem szabad közvetlen napsütésnek kitenni. Próbáljuk meg a reggeli, illetve a késő délutáni órákra időzíteni velük a levegőzést. A legtöbb babakocsi alaptartozéka még a napellenző vagy napernyő, amit ki lehet nyitni, ha előbújik a nap. És ami probléma még, hogy a melanin a bőr természetes védekező pigmentje, ami ugye hatékonyan elnyeli a fényt, és szétszórja a bőr által elnyelt UV-sugárzást, de a gyerekek bőrében kevesebb a melanin. Tehát ezért is kell még jobban figyelni rájuk. Ha víz mellett nyaralunk, akkor számításba kell venni, hogy a víz felületének a fény visszaverő tulajdonsága miatt megtöbbszöröződik a napsugarak hatása, és vízparton a déli órákban még az árnyékban is nagy a leégés és veszélye, így érdemes nekik összecsukható strandsátrat használni, amely megvédi őket a káros UV-sugaraktól.
1: Örülök, hogy itt a védelem különböző lehetőségeit említette Krisztina, főleg ugye a strandokra, vízpartra vonatkozóan. Mi a teendőnk erdőbe, kiránduláson, vagy akár kertészkedés közben?
0: Az UV-védelem mellett például zöld erdőben, ahol gyakran váltakoznak a fényes és árnyékos foltok, ott barna és a zöld színű lencsék a legelőnyösebbek. A barna lencsék növelik a kontrasztot, ahogy már korábban említettem, így az egyenetlen terepen sokkal jobban látszanak a részletek, például a gyökerek, a kövek, és kifejezetten jól működnek a szűrt fénynél, amikor a lombok között besüt a nap, de sok az árnyék is. A zöld szín szintén pihenteti a szemet erdős környezetben, segít tompítani az erős fényt anélkül, hogy a kép túl sötét lenne és megőrzi a természetes színvilágot. Léteznek rózsaszín és vöröses lencsék, egyébként nagyon szépek. Meglepő módon erdőben ez a szín is kiváló, mert nagy kontrasztot ad a zöld háttér előtt, így segít könnyebben észrevenni az ösvényeket vagy a barnás tereptárgyakat. És a lila, ami szintén kiemeli a zöld környezetből a barna és sötét tónusokat, vadászok és túrázók körében népszerű. A legtöbb színezés átmenetes változatban is elérhető. Itt a lencse felső részén látható sötét színárnyalat lefelé fokozatosan halványodik. Az ilyen napszemüvegek viselése különösen kényelmes olyan esetekben, amikor a látótér felső és alsó részében a fényviszonyok eltérőek, például ideálisak vezetéshez. A lencsék felső részének sötétebb árnyalata minimalizálja a vakító fényhatásokat, és lehetővé teszi a járművezetők számára, hogy tisztán láthassák az utat, míg a lencse aljának világosabb színárnyalata megkönnyíti a jármű műszerfalának az ellenőrzését.
1: Említette a különböző színű szemüveglencsék lehetőségét, a napszemüveg és a dioptriás szemüveg esetében. Többféle szemüvegünk kellene, hogy legyen?
0: Igazából, amit a szemünk elé teszünk, és azt mondjuk, hogy na ez, igen. És elsősorban, hogy hová szeretné használni. Egyes színezett lencsék felhasználási területe korlátozott, és nem feltétlenül viselhetjük őket minden tevékenységhez. 0-tól 4-ig vannak ezek a kategóriák. A 0 az egy színezésmentes biztonsági lencse, a használata leginkább olyan helyzetben ideális, ahol viselőjüknek tisztán kell látnia. Az 1-es az világos színárnyalatú lencse, annak, aki stílusos megjelenést szeretne hangsúlyozni, de ezek többnyire csak az alacsony intenzitású fény szűrésére alkalmasak. A 2-es kategória, ez már egy közepes mélységű színárnyalat a közepes fényintenzitás szűréséhez. Számos napszemüveg tartozik ebbe a kategóriába, ezek már gyakoribbak, és a 3-as, ezek a lencsék a látható fény nagyobb hányadát szűrik ki, mint a 2-es kategóriájú lencsék, viselésük derült fényviszonyok között ideális. A legsötétebb az a 4-es kategóriájú lencse. Itt már a látható fénynek 92 vagy annál nagyobb százalékát elnyelik, tehát ez már majdnem hegesztő szemüveg. Vezetéshez tilos használni, inkább csak bizonyos speciális tevékenységeknél, szélsőséges körülmények között, például gleccsertúrákhoz. Még az is fontos, hogy a 2-es és annál magasabb kategóriájú lencsék, vagyis ami 25% feletti fényelnyeléssel rendelkezik, nem alkalmasak éjszakai vezetéshez.
1: Most, ahogy Krisztinát hallgatom, elgondolkodtam, hogy szükség van látszerész optikus segítségére, abban az esetben is, ha tudjuk, hogy hova akarjuk használni az adott dioptriás vagy napszemüveget. Mi most a divat?
0: Mindig van különböző divatirány, gyakorlatilag most a hatszögletűtől a kerekig minden forma közkedvelt, de a legfontosabb összességében az, hogy válasszunk olyan napszemüveget, ami nem csak jól néz ki, hanem biztosan kiszűri az UV-sugarakat, viszonylag nagy méretű, nem csak azért, mert fontos, hogy az oldalról, illetve a felülről bejövő fénysugarak ellen is védjen, hanem a szem környékét fedő bőrünk nagyon érzékeny a leégésre, és így elkerülhetjük a súlyos bőrbetegségeket is. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ha nem rendelkezik a lencse kellő UV-védelemmel, akkor nagyobb bajt csinálunk, mintha nem hordanánk, mivel a sötét lencse mögött kitágul a pupillánk, így még több káros sugár jut be a szemünkbe. A prémium napszemeglencsék vágással készülnek, nem pedig préseléssel. A préseléses technológia alkalmazásakor csíkok, buborékok vagy egyéb olyan hibák, torzulások jöhetnek létre a lencsén, amelyek befolyásolhatják a látást és a szem elfáradásához vezethetnek. Lehet, hogy rövid távon nem veszük észre, de hosszú távon több kárt csinálunk vele, mint amennyit használ.
1: Sajnos műsoridőnk végéhez értünk. Arra kérném Krisztinát, hogy összegezze röviden az elmondott legfontosabb tudnivalókat a nyári szemvédelemmel kapcsolatban.
0: Összességében a lényeg az, hogy válasszunk olyan napszemüveget, ami nem csak divatos, hanem elsősorban megbízható, és megbízható helyről származik. Tehát ami nem csak jól néz ki, hanem biztosan kiszűri az UV-sugarakat, legyen valamennyire nagy méretű, ha egy picit ívelt, az sem baj, mert akkor még oldalról sem engedi be a káros sugarakat. Érdemes megnézni azt is, amikor próbálgatjuk a kényelmen felül, hogy szemöldök vonalba legyen. Tehát ott nem ugyanaz a szabály, mint az optikai kereteknél, hogy az a jó, ha kint van a szemöldökünk, bár ezen látszerészek is vitatkoznak, hogy melyik a esztétikus, ha látszik a szemöldök, ha nem látszik, de napszemüvegnél minél nagyobb legyen, az fontos. És a szemkörnyéki bőr az nagyon érzékeny, tehát azt is jó, ha elfedi a napszemüveg, mert akkor a súlyos bőrbetegségeket is elkerülhetjük. Hát édesanyaként is azt tanácsolom, hogy mindenképpen optikushoz, szemorvoshoz, szakemberhez forduljunk, mert a szemünk az egyik legnagyobb kincsünk.
1: Kedves hallgatóink, Horváth Krisztinával, a Rádai utcai optika látszerész optometrista kontaktológusával a nyári szemvédelem legfontosabb kérdéseiről beszélgettünk. Bolyás János technikus kollégám, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Szentlélekről szóló elmélkedését. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
2: Ha a Szentlélek ajándékait felsoroltam, akkor hadd soroljam föl a Szentlélek adományait is, a karizmákat. Vannak ugye a rendes vagy egyszerű karizmák és a rendkívüliek. A rendkívülieket sorolom föl most csak nyelvek adománya, a nyelvek magyarázatával együtt, hogy Pál apostol tanítja, profétálás, gyógyítás, megkülönböztetés, ismeretszava, szervezőkészség. Szent Ferenc imájában így könyörög, világosítsd meg szívem sötétségét. Szent Ferenc szerint a Szentlélek teszi szabaddá a szívet Isten szeretetére. Avilai Szent Teréztől idézek, a Szentlélek lassan átalakítja a lelket, mint ahogy a selyemhernyóból pillangó lesz. Szent Teréz szerint az imádságban a lélek fokozatosan alakítja át az embert. Keresztes Szent János szerint a Szentlélek annál inkább tölti be a lelket, minél inkább kiüresedik önmagából. A lélek működésének egyik feltétele a belső szabadság és az önátadás. Loyalai Szent Ignác szerint nem a sok tudás lakat jól és elégít meg, hanem a dolgok belső megízlelése. Ignác szerint a Szentlélek belső vigasztalásokon, indításokon keresztül vezeti az embert. A lelkek megkülönböztetésének tana erre épül nála. Érdemes az ő tanítását tanulmányozni a lelkek megkülönböztetéséről. Nagyon jó gyakorlati tanácsokat is ad. Ez egy külön adás témája is lehetne. Pió atya mondja, a Szentlélek világossága nélkül Isten dolgait nem lehet megérteni. Pió atya gyakran beszélt a belső ima és a lélek vezetésének kapcsolatáról, szoros kapcsolatáról. A szüntelen imában tudunk Isten jelenlétében lenni. Most erre nem térek ki külön, hogy mit jelent a szüntelen ima, de ezt Pál apostol is kéri tőlünk, hogy szüntelenül imádkozzunk. Ami szüntelen Isten jelenlétébe kapcsol minket. És ha Isten jelenlétében vagyunk, akkor a lélek vezetni tudja az életünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, hanglejtésünket, ízessé, sóssá teszi beszédünket és az életünket. Szent II. János Pál pápa szerint a Szentlélek az egyház és a történelem főszereplője. Szent II. János Pál pápa tanításában különösen hangsúlyos, hogy a lélek nem csak az egyént, hanem az egész világ történelmét vezeti Krisztus felé. Az üdvösség történet mozgatója és irányítója. 16. Benedek pápától idézek, a Szentlélek nem elvesz valamit az emberből, hanem kitágítja a szívét. A Szent Atya gyakran hangsúlyozta, a szentség nem beszűkülés, hanem az emberi személy kiteljesedése. Hogyha összegezni akarnánk a szenteknek a tanítását, akkor talán ezeket mondhatnánk el, hogy a Szentlélek belülről formálja át az embert, hogy imádkozik bennünk, hogy a Szentlélek megtanít minket szeretni, megtanít minket imádkozni. Szabaddá tesz minket az önzéstől, az egoizmustól, az énközpontúságtól. Kiszabadít minket bezártságunk, önmagunkba zártságunk börtönéből, és kivezet minket a zöldelő mezőkre, a szabadságba. Világosságot ad a Szentlélek a döntéseinkhez, egységet teremt önmagunkban, családjainkban, közösségeinkben, az egyházban és az egész világban. És reményeink szerint minél előbb a keresztények között is egységet teremt. Hogy hogyan, az csak a Szentlélek tudja. A Szentlélek bátorságot ad a tanúságtételhez, a missziós lelkű élethez, az evangelizációhoz. Ami létfontosságú, és ami az egyháznak a lényege. Az egyház missziós egyház, és az egyháznak hirdetnie kell örömmel az örömhírt. Egyrészt életével, az egyén saját életével is, de szavakkal is, mert a hit hallásból ered. Minden új nemzedéknek hirdetni kell az evangéliumot újra és újra, és ebben segít minket a Szentlélek. És a Szentlélek Krisztus képére alakítja a lelket újra Isten egyre tökéletesebb hasonlóságára. A szentek gondolatai szerint a Szentlélek működése sokszor csendes és rejtett, mint a szél vagy a tűz. De ahol valójában jelen van, ott megszületik a béke, az öröm, a szeretet, az irgalom és az Isten utáni vágy. Jézus a búcsú beszédében megígéri, hogy elküldi nekünk a vigasztalót, a Szent Lelket, és én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, olvashatjuk János evangéliumában. De most a Szentírás alapján nézzük néhány helyet, ahol a Szentlélekről olvashatunk, és a Szentlélekről tudhatunk meg egyre több mindent. Teremtés könyvében olvashatjuk, első fejezet második versében: a föld puszta volt és üres, és Isten lelke lebegett a vizek felett. A föld és a vizek az teremtett dolgok, a lélek, ami ott lebegett a vizek fölött, az viszont nem teremtmény, hanem teremtő lélek, és jelen van a világ teremtésénél. Ugyancsak a Teremtés könyvében olvassuk, második fejezet, hetedik vers: az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Élő lényé tette az Isten az embert az ő lelke által. De itt különbséget kell tenni az emberi lélek, ami teremtett lélek, és az éltető lélek között, ami pedig teremtetlen lélek. A proféták ígéretei a Szentlélekről: Ezekiel profétánál hallhatjuk, új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Ez az újjászületés és a kegyelem egyik legfontosabb proféciája. Vagy Joel könyvéből: kiárasztom lelkemet minden testre. Ez a bőséges kiáradás teljesedik be pünköstkor, amikor már nem csak egy-egy proféta kapja meg a lelket, hanem kiárasztom lelkemet minden testre és minden teremtményre. Megtestesüléskor Szűz Mária Szentlélektől, Szentlélek erejéből fogadja Jézust. Lukácsnál olvassuk: a Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Jézus Jordánban való megkeresztelkedésekor a Szentlélek galamb alakjában leszáll rá, tudhatjuk meg Lukács evangéliumából, 3. fejezet 22. vers. Ez Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdete. Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdetén, akkor a Kafarnaumi zsinagógában olvasásra jelentkezik, Izaiás próféta könyvéből idéz: az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtön lakóinak, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus itt önmagára alkalmazza Izaiás proféciáját. Jézus a búcsú beszédében, az utolsó vacsorán következőket mondja: a vigasztoló pedig a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd mindenre. Vagy amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet benneteket a teljes igazságra. Azt is mondja a búcsú beszédében Jézus: nem hagylak árván titeket. A Szentlélek Jézus Krisztus jelenlétének folytatása az egyházban. Nem hagy árván minket. Velünk marad, és velünk van a világ végéig, és mindörökké. Pünköstkor megszületik az egyház missziós születésnapja. Mindnyáján elteltek Szentlélekkel, ahogy olvashatjuk az apostolok cselekedetében. És itt teljesedik be Joel proféciája: kiárasztom lelkemet minden emberre. Szent Páltól sokat tanulhatunk Szentlélekről, például a első korintusi levélben Így ír Pál apostol, nem tudjátok, hogy Isten templomo vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? Vagy a Galatákhoz írt levélben felsorolja a lélek gyümölcseit, amiről már szóltunk. Rómaiakhoz írt levélben, 8. fejezet 26. versében így ír, maga a lélek esedezik értünk szavakban nem foglalható sóhajtozásokkal. Ugyancsak a római levélben írja 8. fejezet 14. versben, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. 2. korintosi levélben 3.17, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. 1. korintosi levélben tanítja Pál apostol, hogy mindannyian egy lélekben egy testé lettünk. Ez az egyház egységének a forrása, maga a Szent Lélek. A Szent Írás alapján tehát a Szent Lélek életet ad, megszentel, tanít, vigasztal, egységet teremt, erőt ad a tanúságtételre, imádkozik bennünk, Krisztushoz hasonlóvá tesz, és elvezet az örök életre. És a Szent Lélekről való kis elmélkedésünket a Jelenések könyvének 22. fejezetének 17. versével zárom, ami szinte az egész Szentírásnak a záró mondata, van még egy néhány mondat utána, de így hangzik. A lélek és a mennyasszony mondják, jöjj el, aki hallja, mondja, jöjj el, aki szomjazik, jöjjön, aki kívánja az élet vizét, ingyen vigye. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a Szentlélekről szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányfő azt mondta, a korábbi kormánypártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenően vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat, nem támogatja a jelenleg semmit sem érő vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valódi szankciókkal, vizsgálati jogkörökkel való bővítését. Továbbá ebből következik, hogy nem támogatják azt sem, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalatok megkapják a nekik járó 6000 milliárd forintos uniós forrást, amit minden európai társuk megkapott már, tette hozzá Magyar Péter. A diákhitel stopp és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról és 3,6 milliárdos kórházi hűtés rekonstrukciós programról is döntött a kormány szerdai ülésén. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Erről Magyar Péter miniszterelnök és a kormány szóvivők tájékoztattak csütörtökön budapesti sajtótájékoztatón. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Hangsúlyozta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16,4 milliárd euró uniós forrást, jelentette ki a miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatóján, hozzátette. Nap mint nap sok mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy minimalizálják a forrásvesztés kockázatát. Magyar Péter úgy fogalmazott, csodálatos hollywoodi történet lenne, ha valóban minden forrást határidőben le lehetne hívni. Azt mondta, induljunk ki a legjobbból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt, az egész kormány, az államigazgatás jelentős része, és a diplomaták is ezen dolgoznak. Még mindig azt látjuk, hogy a költségvetési hiány akár 7% is lehet, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Megemlítette, ellentétben az év első harmadával májusban már szufficites volt a büdzsé. Hozzátette, ez a hónap jellemzően jobb számokat szokott produkálni. Hangsúlyozta, a naponta kiderülő elképesztő pazarlások, pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a költségvetés helyzetét. Magyar Péter közölte, a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót, aminek alapja a vagyon, nem annak növekménye lesz, noha álláspontja szerint ezt is bele lehetne számítani ebbe a közteherbe. Megjelent a Magyar Közlöny szerdai számában Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzési adó többletük után június 30-áig. A táblázat szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsodabói Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie, 787,6 millió forintot. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a távirati irodával. Az intézkedés egyrésztről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között, írták. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul. Híreket hallottak.

0: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Bernasconi Bush Katalin, a Superszum alapítvány elnöke lesz. Többek között a civilek támogatásáért díjról fogunk beszélgetni. A szervezet idén megkapta a civilek támogatásáért díjat Miskolc városától. Többek között erről is beszélgetünk, tartsanak velünk, érdemes!

0: Bernasconi Bush Katalint, a Superszum Alapítvány elnökét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz!
1: Szervusz, András!
0: Miskolcváros napja alkalmából kitüntetést kaptatok a civilek támogatásáért. Gratulálok ehhez a kitüntetéshez.
1: Köszönjük szépen!
0: Hogyan fogadtad a hírt?
1: Január volt, amikor engem felhívott az önkormányzatból Kovács Zsuzsa, nagyon kedves ismerősöm, és emlékszem rá, egyébként ezt nyilatkoztam is, hogy egy nagyon nem jó nap volt, egy péntek délután volt, és nagyon későn is hívott péntekhez képest, és fel sem akartam venni a telefont, mert már munkaidőn kívül, ha az én telefonom csörög, akkor ott vagy baj van, vagy mert egyébként nem akartam több rossz dolgot aznap, és a Zsuzsa annyira bájos, és annyira kedves, és annyira jó ember egyébként, és az ők is modorával Kati titeket felterjesztettek erre a díjra. Elfogadod? Hát mondom, biztos viccelsz velem. Nem, Kati titeket felterjesztettek. Persze, hogy elfogadom. Oké, akkor titoktartás. És akkor megvárjuk, hogy valóban a közgyűlés megszavazza-e ugye a következő közgyűlésen, és akkor onnantól mehet majd minden élesbe. Hogyha januártól a következő közgyűlésig így tűkönülve vártam azt, hogy valóban minket szavaz-e meg a közgyűlés, és utána jött a közgyűlés, utána a következő hír, hogy igen, mi vagyunk a díjazottak, és teljes titoktartás, tehát úgy telefonálni, úgy intézni mindent, fényképezkedések, riportfilmkészítések, kisfilmkészítés rólunk, otthon a család ne tudjon róla, senki ne tudjon róla. Ez a pár hónap, ez így telt. És meghívtam sok önkéntest, ugye, akiket tudtam az ünnepi közgyűlésre, az átadásra, és mindenkinek a kezébe nyomtam a jegyet, és mondtam, hogy én eltávoznék egy pillanatra oda oldalra, és legközelebb csak a színpadon láttak engem, Orsit és Katát, a színpadon, és akkor esett le mindenkinek, hogy hát itt nem is arról van szó, hogy mi most beülünk az ünnepi közgyűlésre, hanem valami másról van szó. És természetesen kinyitotta mindenki ugye a kis könyvet, amit adnak ilyenkor a Nemzeti Színházban, ugye, hogy kik a díjazottak, és akkor itt leesett mindenkinek, és mi egy premier plánban láttuk mindezt az emberek a mi önkénteseik arcán, a meglepődést, a gyerekeim arcán, és ők is ott voltak, hogy ezt hónapokon keresztül, ezt hogy tudtátok így titkolni? Nem mondtatok nekünk semmit. És ezt a Superszum közhasznú alapítvány kapta. Ez egy csapatdíj, ez egy olyan díj, ami mindenkié nálunk. Ez is el is hívtam utána a csapatot egy közös ebédre, egy közös beszélgetésre, és meg is köszöntem. Ha eddig nem köszöntem volna meg elég hálásan, akkor ott meg is köszöntem nekik azt az önzetlen munkát, amit minden nap végeznek, és amit lát az önkormányzat. És egyébként ez a díj azért is fontos, és azért is jó, mert olyan emberektől kaptuk, és olyan helyen kaptuk, ahol valóban ismernek, és látják a munkásságunk. Ez nem egy lájkgyűjtő, kinek van több ismerőse díj, hogy te kapod, mert te neked van a legtöbb lájkot, hanem ez egy tartalom alapján, és egy munkásság alapján odaítélt díj, amit látnak, hogy minden nap mit csinálunk, és hogy csináljuk, és miként csináljuk, és mit érünk el vele, és hogyan tudjuk ezt minden érni. Én tényleg jól tudok együtt dolgozni a mindenkori önkormányzattal, a mostanival is, és mindig pozitív visszajelzéseket kapok onnan, és szerintem ez ennek is egy jó visszatükrözése, hogy igenis jó, amit csinálunk.
0: A méltatásban mi volt az, ami megfogott, vagy mi volt az, ami jól esett?
1: Sok minden egyébként, utána ugye volt egy fogadás is fent a színházban, és nagyon sokan oda jöttek hozzánk, hogy tudjátok mindezt csinálni lelkileg. Ugye fizikailag is elég kemény, amit csinálunk, de lelkileg, és még mindig pozitív maradni, és még mindig csak adni, és hogyha ez nem jön belülről, és nem tudom minden nap azt mutatni, hogy én ezt szeretem csinálni, akkor feleslegesen csinálom, és ugye ebben nincs politika, nincs semmi, ez csak egy önzetlen segítés. És hogy ezt valaki premiálja, és ezt valaki ennyire látja, hogy mi ezt másképp csináljuk, hogy mi mindig tényleg próbálunk ott lenni, és mindig próbálunk segíteni, és nincs olyan, hogy lehetetlen. Addig megyünk, amíg nincs megoldás. Na ez szerintem a legfontosabb visszacsatolása, hogy nem adjuk fel.
0: Hogyan is támogatjátok és támogattátok a civileket? Milyen módszerekkel, eszközökkel?
1: Elég nehéz volt az elmúlt időszak, és tényleg nem is szeretnék belemenni se politikába, se semmibe, de meg volt kötve a keze sok civil szervezetnek, hogy adományozzon. Egy család részére tudott adományozni, de egy intézmény részére azért már az egy kicsit nehezebb volt. Hogyha nem egy házi fenntartású intézményről beszélünk, hanem állami fenntartású intézményről, gyerekintézményről, és rengeteg olyan helyre mentünk, fogyatékkal élő gyerekek otthonába, iskolába, normális általános iskolába, óvodába, vagy kisebbségi önkormányzatokhoz, vidéki önkormányzatokhoz, ahol rengeteg családhoz eljutottunk így, hogyha nem is közvetlenül, hanem közvetve, de hát nem is tudnánk ennyi emberhez közvetlenül eljutni. a visszajelzések, küldik a fényképeket, és a következő anyák napjára, a város napjára, a falu napjára, a község ünnepeire mindenhova meghívnak minket. Visszahívnak, hogy gyertek el, mert szeretettel várnak benneteket, és hogy lássák ezek az emberek, akik az adományokat kapták tőletek, hogy ti kik vagytok valójában, és én szeretek is elmenni ezekre az ünnepségekre, mert én szeretek beszélgetni ezekkel az emberekkel, és megtapasztalni azt, hogy ők hogyan szeretnének segíteni magukon, mert ugye a mi segítségünk akkor lehet jó, hogyha elsősorban az a krízis helyzetbe jutott személy saját önmagán próbál segíteni, és másodikként lépünk mi a képbe. És ez a közös összedolgozás, ez a közös munka hozza meg általában a gyümölcsét. De ezt én egy családsegítőtől, egy védőnőtől csak egy levélben, egy telefonhívásban kapom meg. De amikor ott áll előttem ez a célszemély, ott áll előttem az édesanyja a gyerekekkel, vagy az édesapa a gyerekekkel, aki tényleg krízis helyzetben van, vagy volt, és elmeséli, hogy jött ki belőle a mi segítségünkkel, vagy

0: Így próbálom visszapörgetni azt az időt, hogy mi az, ami egy kicsit másabb, mi az, amit mi másképp csinálunk, vagy miért lett ennyire sikeres, hál' Istennek, a mi alapítványunk, a Szuperszom alapítvány. Én egy elég racionális ember vagyok, elég kemény embernek titulálnak az önkéntesek is, és a gyerekeim is, és nálam azért szabályok vannak. Ha valaki betartja a szabályokat, akkor mellettem szárnyalni tud. Legyen az önkéntes, legyen az egy rászoruló ember, legyen az egy önkormányzat, egy kisebbségi önkormányzat, bárki. És én a szabályokból általában nem engedek. Hogyha valaki segítséget kér tőlünk, először is igazolnia kell a rászorultságon. Ez azt jelenti, hogy nem adok ukmukfuk fűnek fának adományt. Megtisztelem azt, aki rám bízza az adományát. Sok esetben ugye a hagyatékát szülőktől, vagy éppen a gyerekeinek a kinőtt ruháit, vagy bármit, vagy pénzét ránk bízza. Én nekem azok az emberek felé is tisztelettel és becsülettel kell legyek, és elszámoljam, és nem adhatom csak úgy oda akárkinek, hogy kidobják, elégessék az adományokat. Mert azért sok esetben sajnos ezt is tapasztaltuk. Hanem egy jól felépített program és projekt keretén belül próbálunk adományozni. Ezért vagyunk, majd most ugye több mint 50 vidéki önkormányzattal és kisebbségi önkormányzattal szerződésbe és kapcsolatba, akik folyamatosan egy rotációs körben vannak, és aki kapott, az megy a sor végére, és jönnek és viszik az adományt. Ugye van egy másik típusú adományozás is nálunk, ami az adományraktárba bárki bejöhet, ha valami tetszik neki, akkor a becsületkasszába beleteszi azt az összeget, ami neki szimpatikus, vagy amit úgy gondol, és akkor ugye ezeket az összegeket, ezeket a pénzeket is ugye ráfordítjuk a valamelyik gyermekintézménynek a támogatására, akár a kórházra is például, mint ami ugye tavaly történt. Tehát nálunk mindennek megvan a maga szabálya, a maga helye, a maga ideje, és nem kapkodva, és nem összevisszasággal mennek, és mindenféleképpen együttműködve a családokkal, és az első, a legfontosabb, hogy az önkormányzat, vagy az a család, az a krízishelyzetbe jutott család, hogy tud, és hogy szeretne saját magán segíteni. Tehát, hogyha nekik nincsenek céljaik, én hiába jövök a képbe, én az ő céljaikat nem fogom megvalósítani. Én csak tüzet tudok oltani. De hogyha együtt tudunk dolgozni, és együtt tudunk a célig eljutni, az a siker. És ez az, ami egy kicsit szerintem másabb, hogy nem csak tüzet oltunk, hanem végig visszük azokat a projekteket a családoknál, az önkormányzatoknál, vagy a intézményeknél, és eljutunk közösen a célig.
1: Említetted ezt az 50 önkormányzatot, nehéz lehet akár rotációban is, de arányosan vagy megfelelő mennyiségben adni, tehát hogy tudjátok eldönteni, hogy kinek mennyi a szükség?
0: Általában ugye minden településnek megvan a kis busza, úgyhogy ezekkel a kis buszokkal szoktak jönni, ha pedig ugye nagyon sokan laknak a településen, mert mindenhol laknak 700-an, vagy pedig 300-an, ezt azért úgy nagyjából már ugye azért tudjuk. Hogyha nem elég az adomány, akkor ugye szólnak, hogy nem elég, mert ugye náluk sokkal nagyobb a rászoruló embereknek a száma. Ez már így egy bevált módszer egyébként, hogy aki kapott, az megy a sor végére. És egyébként újak is persze természetesen bejöhetnek, de én nem tudok senkinek időt ígérni, hogy mikor fog legközelebb adományt kapni. Hívom őket, természetesen mennek más alapítványokhoz is, teljesen más forrásokat is megpróbálnak felkutatni, én csak egy vagyok a sok közül, de egy, amikor rájuk kerül a sor, akkor tudják, hogy tőlem kapnak. És most már ugye, hogyha nekünk is sikerülne megvásárolni egy kis buszt, akkor én tudnám is vinni, mert azért ez nagy probléma, amikor engem megrohamoz 4-5 ember egy szombat délelőtt, és a raktárunkat furra pakolják, nekem hívnom kell a következő soron lévő önkormányzatot, hogy jöjjenek az adományért, és azt mondják, hogy egy hét múlva lesz szabad a busz, akkor én egy hétig állok. Nem tudok hova menni, nem tudok mit csinálni, és nem tudok fogadni se adományt, mert nincs hova. És ezért fontos, hogy nekünk is legyen egy buszunk, és akkor mondjam azt, hogy oké, üljenek be akkor egy személyautóba, jöjjenek, segítsenek pakolni, zsákoljanak, pakolják meg az én kis buszomat, és akkor én elviszem önöknek, de nincs kapacitásom arra, hogy pakoljak és zsákoljak, és akkor jönnek. Bepakolják az én kis buszomat, vagy a mi kis buszunkat, és akkor elmegyek, ezzel időt is nyerünk, és pörög az adomány, és tudok fogadni újakat, és jöhet a következő önkormányzat, akinek nagyon szívesen adunk, vagy a következő intézmény, de ez a mi kis buszunk nélkül nem működik. Tehát én mindig vártam azt, hogy ők jöjjenek, és de nekik se egyszerű egyébként ugye szállítást intézni, főleg mondjuk a Abaúj részből fent, teljesen a határrészről az elejönni hozzánk nem egy könnyű feladat, és hogyha a polgármester nem együttműködő, mert valamiért nem, akkor ugye a kisebbségünk önkormányzat azért általában sokkal nehezebb helyzetben van. Sokszor ők a saját büdzséjükből fizetnek egy szállító fuvarost, aki lejön Miskolcra, és elviszi az adományokat azért, hogy ott tényleg a gyerekek úgy tudjanak iskolába menni, hogy a megfelelő évszaknak megfelelő ruházatuk van. Tehát van, amikor 6 gyerekre egy cipő jut. Egy megfelelő évszaknak megfelelő cipő jut. 6 gyerekből egy csizma van, és az megy iskolába, aki éppen reggel

0: hamarabb felveszi.
1: Bizony.
2: Nagyon sok még szegénységben élő családdal is tartod akkor a kapcsolatot, ez nehéz lehet lelkileg, tehát nektek ki segít ezekben a helyzetekben?
0: Senki, és mindenki. Én nem is gondoltam egyébként, hogy ezt lelkileg annyira nehéz feldolgozni, amíg szakember el nem mondta, hogy igen. És hogy szükségünk van szakemberre. Ez egy másfél évvel ezelőtt jött ki ez a történet, hogy igenis nekünk is szükségünk van szakemberre, és én úgy gondolom, hogy nem beszélgettünk akkor az önkéntesekkel eleget, és nem beszéltük meg elég, és nem tudtuk magunkból kibeszélni. Mindenki magába tartotta egy kicsit azokat a problémákat, amiket minden nap láttunk, vagy nagyon megérintette, ugye azért nálunk nagyon sok beteg kisgyermekkel foglalkozunk, kisgyermekes családokkal, éppen utolsó stádiumban lévő gyermekek családja keres meg minket sajnos, vagy leégett a házuk, és tényleg olyan hirtelen krízis helyzetbe jutottak, hogy azonnali segítség kell, és akkor ott tudni kell lépni, és elfelejtesz mindent, azonnal mész és próbálsz segíteni. De amikor leülsz és gondolkozol, amikor tényleg mindent megcsináltál, megpróbáltál megcsinálni, leülsz és gondolkozol, hogy mit lehetett volna még jobban, mit lehetett volna még esetleg másképp csinálni, akkor sem kapcsolod ki az agyadat, és ez a probléma, hogy csak pörög mindannyiunknak a gondolata, és ez nálunk eljutott egy arra pontra, hogy az önkénteseknek is azt mondtam, hogy stop. Akkor most mindenki a másikkal, saját magunk közt elkezdjük megoldani a problémákat, és utána pedig kifele sokkal jobbak leszünk. És volt másfél év egy ilyen nagy törésünk, egy nagy változásunk, én úgy gondolom legalábbis, és sokkal jobbak, sokkal erősebbek, és sokkal összeszokottabbak, és egymásért sokkal jobban küzdőek lettünk, sokkal jobban tiszteljük egymást, legalábbis az én véleményem szerint, de majd az önkénteseket is egyszer valaki kérdezze meg. És igyekszik többet beszélgetni velük, és többet érdeklődni. Kevesebb időm van sajnos, ugye, ahogy az alapítvány növekszik, nekem, mint vezetőnek annál kevesebb időm van sajnos, de tényleg igyekszem ott lenni, és nagyon sokat beszélgetni velük, mert nagyon fontos.
2: Mekkora a csapat jelenleg?
0: Szerte szétágazó egyébként, van, aki az adományozásnak a fizikális részét viszi, tehát fogadja, osztja, válogatja, van, aki a raktárban van, aki a papírmunkát végzi, és van, aki ugye a telefonos adminisztrációs munkát végzi. Én azt mondom, hogy aki minden nyitvatartási napon, amikor dolgozunk, az egy 12 fő. Körülbelül. Ugye váltjuk is egymást, mert 8 órát vagyunk nyitva, én nem akarom, hogy 8 órát ott legyenek az önkéntesek, úgyhogy 4-4 órába váltjuk egymást itt csapatostul. Plusz ugye mögötte az állandó telefonos ügyelet, az állandó e-mailes, messenger üzenetes ügyelet, azok, hogyha jönnek a problémák, hogy a felajánlások azokat kezelni, akkor valaki beül a kocsiba, és hogyha olyan felajánlás érkezik, akkor elmegyünk érte kocsival. Tehát egy olyan 10-12 fő, aki állandóan mozog, de egyébként egy olyan 20-25 főre tudom azt mondani, hogy bármikor ugrasztható, és hogyha vannak rendezvényeink, akkor pedig még több.
2: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum Alapítvány elnökével beszélgetek. Mi az, amit leginkább gyűjtötök? Mire van szükség, hogy tudjatok segíteni?
1: Hogyha valaki a háztartásában szétnéz, és azt mondja, hogy erre nekem szükségem van, úgy élelmiszer, mint ruházat, mint tisztálkodás és tisztítószerek, de ugyanúgy ez egy másik családban is ugyanúgy szükséges. Lehet, hogy nem abban a mennyiségben, és nem olyan márkásak, de a legfontosabb például a kisgyerekes családoknál az évszaknak megfelelő ruha. Rengeteg jelzés jön óvodákból, bölcsődikből, iskolákból, hogy a gyerekek nem évszaknak megfelelően vannak öltözve. Nincs ruhájuk, nem tudja a szülő megvásárolni, főleg a világ végén az eldugott kis falvakban, ahol ugye a munkalehetőség se nagyon van. És egyéb problémák miatt a szülő nem tud elmenni dolgozni. Ebben most tényleg nem is annyira mennék bele, de az évszaknak megfelelő ruházat az mindig nagyon fontos, a tiszta, normális állapotú, új állapotú ruházatokat, azokat mindig szívesen fogadjuk, a konyhai felszerelések, azok is nagyon-nagyon fontosak, ágynemű törölköző, a cipő, ez nálunk rettenetesen fogyóeszköz, a tartós élelmiszer. Jön a nyár, a gyerekek ugye az iskolában kapnak egy nap meleg ételt, főtételt. A nyár az ilyen szempontból kritikus. Nem kapnak, nincsen főtétel az asztalon. Tehát nagyon sok gyerek akkor evett rendesen, hogyha az iskolában bent a menzát megkapta. Ugye vidéki iskolákban nincsenek táborok, nincsenek táborozási lehetőségek, ingyenes táborozási lehetőségek, mert a fizetésről ne is beszéljünk, ugye. Azok a gyerekek mit fognak enni a nyáron? Úgyhogy mi szeretnénk tényleg kimenni egy-egy önkormányzathoz, és kivinni nekik a játékuk mellé esetleg még élelmiszert is.
0: Mekkora lehet az érintettek köre, tehát a mély szegénységben élőket, akkor mondhatjuk, hogy itt a régióban körülbelül tudjátok, hogy hol élnek, ha listátok talán nincs is.
1: Hogyne. Tehát nem is kell kimenni a városba. Tehát tudjuk azokat a környékeket, azokat a zónákat a városban is, ahol azért a zömében krízis helyzetbe jutott, vagy rászoruló családok élnek, de élnek ugyanúgy az Avason, mint ahogy a Jókai lakótelepen, a Bábonyi Bérce Tetemvár, ugye, ott is a Bábonyi Bércen az utcának az egyik fele, az még gyönyörű, szép családi házakkal van tele, a másik oldal pedig azért már egy eléggé más szinten élő embereknek a házaival van tele, hogy finoman fogalmazzak. És ugye ott a jogviszonyok sem tisztázottak általában, tehát az, hogy valaki segítséget kérjen tőlünk, hogy a tetőt megcsináljuk neki a házon, én mondom, hogy a tulajdoni lapot hozd el, hogy valóban a tiede, mert mondjuk ahhoz, hogy a te hiteleződnek, vagy a nagybácsikádnak, vagy a 32 tulajdonosnak, aki erre a házra be van jegyezve, hogy én annak egy házat felújítsunk, hogy egy tetőt ráhúzzunk arra az építményre, mert még háznak se nevezném, ezt nem szeretném. És akkor ugye előjönnek a csontvázak a szekrényből, hogy valóban ott azért nem rendezettek a jogviszonyok, nem rendezettek a tulajdonviszonyok, nem rendezett ott semmi, ők csak ott szívességből élnek. De nem is szívességből, hanem uzsora hitelben. Úgyhogy valamibe bele tudunk nyúlni, valamibe pedig nem. Ez a probléma egyébként, hogy tudunk és miként tudunk segíteni. Szabályok, amiket az előbb is említettem, legyenek szabályok, legyenek lefektetve a pontos paraméterek, és akkor tudunk segíteni.
0: Nem szoktak, vagy mennyire gyakori az, hogy visszaélnek a szeretettel, tehát, hogy ha segítetek, akkor még több kell, és még több kell, tehát belátják, hogy ennyit tudtok éppen most segíteni, mert másnak is szüksége van?
1: Nem. De ez nem csak a rászorulóknál van így, hanem én szerintem ez egy magyar betegség. Nem kapzsiságnak mondanám egyébként, hanem a nekem jár effektusnak. És hogyha ott van, akkor az nekem jár. Én nem tudok mondani olyan családot, nagyon-nagyon-nagyon gondolkodnom kéne, és visszamenni időben, aki azt mondta volna, hogy köszönöm szépen, nekem ez elég jusson másnak is. Nem tudok mondani. És ezért fektetjük le a szabályokat, hogy ennyit kapsz, ennyi van, megköszönik, sokan hálásan, tehát én nem azt mondom, hogy hálátlanok az emberek, megköszönik, de bepróbálkoznak, hogy legközelebb a szemüvegét váltsuk ki, csináltassuk meg a villamosvezetékrendszert, csináltassuk meg a tetőt, csináltassuk meg a bármit tényleg, bútorokat adjunk nekik, mert nekik éppen szétrohadt. Miért rohadt szét? Tehát vannak olyan problémák, amikor visszakérdezünk, és nincsen rá magyarázat. Oké. Szeretné jönni dolgozni? Szeretné jönni esetleg segédmunkásnak? Napi 20-25 ezer forintért el tudsz menni segédmunkásnak, építkezésre. Beajánlunk nagyon szívesen, menjél, kezdjél másnap. Nem jelenik meg. Akkor én hogy segítsek, hogyha ő saját magán sem tud segíteni? Akkor az én segítségem megáll. Őnekik nem lesz megoldva a problémájuk, de rendelkeznek telefonnal, okostelefonnal, internettel, és szeretik a negatív kommenteket osztogatni.
0: rossz indulatú emberek.
1: Így van, így van, így van. Van, aki nem tud kapni, van, aki nem tudja elfogadni azt, hogy ő nem kap, és hogy miért nem kap, nem ismerik a szabályokat, nem ismerik a betartandó szabályokat és törvényeket, nagyon sokan. Kemény, kemény meló. Aki ezt rendesen hivatásként végzi, tanult szakemberként, én őket nem irigylem egyébként. Tehát ők az egész életüket erre tették fel, ezt tanulták. Én még akármikor fel is állhatnék, és azt mondhatnám, hogyha nem szeretném ezt csinálni, hogy felállok és csinálok valami mást. De akik ezen a szakterületen vizsgáztak és diplomáztak, azok mit csinálnak utána?
0: Van egy nagy adományraktárotok, ami úgy néz ki, mint egy bolt, mesélj erről.
1: Igen, szerettem volna ott is rendszert, szabályokat és rendszert, hogy átlássuk a dolgokat, úgyhogy az önkormányzattól kaptam a Jókai 13-15 alatt egy olyan régen üzlethelyiség volt, egy olyan helyet, ahol tényleg specifikusan 6 részre van osztva, mert ez egy 6 garázsos üzlet volt régen, 6 részre van osztva ez a raktár, és hogyha bejönnek a védőnök, családsegítők, bejönnek a családok, vagy bejön bárki, akivel előtte ugye leegyeztettük azt, hogy adományt kér, és hogy milyen méretben, hogy azonnal tudjunk hova nyúlni. Tehát én csípőből tudom, hogy hol vannak a 104-es kisfiú dolgok, vagy pedig a cipők, vagy pedig a esőkabátok, vagy hol van a pelenka. Tehát a nyitvatartási napokon ugye előre le van egyeztetve, hogy ki és mikor és milyen családnak próbál segítségért jönni majd, mert ugye én saját tapasztalatból a családokat már nem engedem be. Mert ők sem tudtak élni ezzel a lehetőséggel, és amikor egy édesanya egyedül marad 3 gyerekkel, minimum 4-5 rokon jön vele. És ott mindent mindenki szeretne, ott mindenki rászoruló, ott negatív tapasztalatokat szereztünk, ezért én a Meszegyivel egyeztetve, volt egy nagyon jó megbeszélés a Meszegyinél bent, a Péteréknél, és kértem minden munkatársat, hogyha nektek jelzésetek van, és valaki a látókörötökbe kerül, akkor ti gyertek el. Vagy vele együtt, vagy pedig nélküle, vagy pedig, hogyha eljöttök oda, én nagyon szívesen, hogyha több dologról van szó, én elszállítom nektek, de ti gyertek el. És ez már egy megszokott dolog lesz, hogyha az ő látókörükbe kerül valaki, akkor automatikusan jeleznek felénk, jönnek hozzánk a munkatársak, és ők viszik el. Vagy pedig összekészítve nagyobb mennyiségű adományt, én beviszem a Meszegyi központba, és akkor specifikusan van annak a családnak is benne, akiről esetleg felénk a jelzést küldték. De nem engedem, tehát itt is a szabályokat kérem betartani.
0: És becsületkasszával működtök, ugye?
1: Becsületkasszával is működünk egyébként, mert nem mindig csak a védőnök is, és a szociális munkatársak jönnek hozzánk, hanem tényleg nyitva vagyunk, a pakolunk, töltünk, az adományokat válogatjuk, és nagyon sokan betértek, azért, mert önkénteskedni szeretnének, azért, mert látják, hogy itt mi folyik, itt mi történik, és akkor ugye sokszor elmondjuk, hogy mi milyen tevékenységet végzünk, nem is ismertek minket még annyira, és tényleg annyira sokan jöttek be hozzánk így érdeklődni, hogy Én pont ilyen ruhát keresek, volt olyan például, és akkor, hogyha lenne egy perse, én nagyon szívesen támogatnám az alapítványt. Na, ez valahol így alakult ki. Kitettünk egy perseit, és aki szeretne ott válogatni, válogasson magának, és tegyen bele a becsületkasszába egy összeget, támogassa az alapítványt, hogyha neki ez így jó, részünkről akkor a fáklyás menet.
0: Becsületesek az emberek? Mi a tapasztalat a perséjel kapcsolatban?
1: Általában azért igen. Igen, igen. Hogyha szeretne később is visszajönni, mert jó akit egyébként ez megfertőz, az legközelebb is ott van, a következő hónapban is, vagy amikor az évszakváltás van. És először szétnéz nálunk, utána megy a többi helyre, a többi üzletbe, mert tényleg kincseket lehet nálunk ám találni. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy tényleg egyszer nézzen szét nálunk.

0: Korábban már volt szó a szükségről, hogy mit gyűjtötök, de nagyon fontos, és már említetted az autót, a kis buszt.
1: Igen.
0: Ezért már rendezvényt is szerveztetek, ugye? Hogy sikerült?
1: Május 16-án volt a 8. szuperszom jótékonysági futásunk. Egy új helyszínen, szakadó esőben, nagyon nagy lendülettel és elánnal megtartottuk. Én szerintem nagyon jó volt. Az idő sajnos nem volt velünk barátságos. 961 ezer forintot gyűjtöttünk össze. Na most ez a busz, ez egy 10 millió plusz áfa, ha jól emlékszem az ára. Ez nem egy új busz, hanem ez egy használt Volkswagen Caravelle, egy nagyon jó, 9 személyes kis busz. Úgyhogy én az önkéntesekkel is tudok mozogni, és tudok vinni rendezvényekre ugye a szükséges eszközöket, valamint adományokat is, hogyha ugye kivesszük a hátsó sort. Úgyhogy tényleg sok nagyon-nagyon-nagyon hasznos. Mi azt hittük, hogy jól működünk, aztán rájöttünk, hogy nem jól működünk, és amikor volt egy teherautó felajánlás, egy kis busz, ami nem személyszállító, hanem teher kis busz volt, akkor rájöttünk, hogy mi féllábú óriásak vagyunk. Nagyon jó volt, de tudtuk, hogy a személyeket elszállítani és eljuttatni azokra a helyekre, ahova mi megyünk, osztásokra, kell egy olyan busz, ahol ami két funkcióban működik, tehát a személy is és az adományok szállítására is. Na és akkor így most már, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk, így mi megpályáztunk, nagyon sok pályázatot beadtunk, kis buszot természetesen semmit nem nyertünk, és így elkezdtünk kopogtatni a helyi cégeknél, hogy ki az, aki jó feltételek mellett tudna nekünk segíteni. És így jött a képbe a jelenlegi felajánlónk, a Miskolc Autó, aki egy évet adott arra, hogy mi ezt az összeget összegyűjtsük, mellette ugye természetesen mi béreljük ezt a kocsit tőlük egy nagyon jó konstrukcióval, és a béleti díj is beleszámít a végén a vételárba, úgyhogy kitaláltuk ezt a konstrukciót, segítenek ebben is, és mi azonnal beálltunk a munkába ezzel az autóval, tehát megyünk a megyébe, és nem csak a megyébe, így legalább, tehát nem csak az adományok szállítása, hanem az adományok beszerzése is, tehát amikor én cégekhez jelentkezek, például, most csak mondok, amit az IKEA-hoz, vagy bejelentkezek az élelmiszer cégekhez, hogy a megmaradt élelmiszereket, vagy a bent ragadt, a közeli szavatossági lejáratú élelmiszereket, lisztet, cukrot adják nekünk, én nem tudtam mivel elmenni. Tehát én hiába regisztráltam, és mondjuk mondták azt, hogy lehet jönni holnap reggel 7 órára, ez volt mondjuk délután 5-kor. Én honnan szedjek egy kis buszt, ami 600 kiló lisztet el tud, vagy 1000 kiló lisztet el tud hozni. Viszont most azért egy kicsit bátrabban merek regisztrálni, ugyanúgy Budapesten, mint ahogy vidékre, és bárhova elmegyünk most már a kis busszal, hogyha ilyen jellegű felajánlást találunk, mert van egy eszköz a kezünkben, mivel el tudunk menni. Ez is fontos, itt nem csak a ruhánkról van szó, hanem hogy egyéb adományokat is el tudjunk hozni. Gyárakból, nagyobb lerakatokból, diszkontokból. Most már kicsit bátrabban mozgunk.
0: Mennyi idő van a hátra az egy évből, és mennyi összeg hiányzik?
1: 2 hónap telt el, tehát még 10 hónap áll a rendelkezésünkre. Több mint 2 millió forint gyűlt már eddig össze, úgyhogy én haladunk, lesznek egyéb rendezvények is, egyéb gyűjtések is. Ebben a hónapban például nyéken lesznek a tónapok, és a tónap keretén belül is lesz nekünk sportrendezvény, ahol gyűjtés lesz, és egyéb kisebb, nagyobb gyűjtések is lesznek, valamint a karácsonyi nagy gyűjtést is. Tehát mi minden egyes befolyó összeget most ebbe a kis buszba tolunk bele. Úgyhogy most egy évig ezért dolgozunk. Próbálunk majd megint pályázni. Aztán, hogyha eltelik az egy év, én nagyon bízom benne, egyébként én bizakodó vagyok, hogy sikerülni fog. Minden céget megkeresünk majd ugyanúgy karácsonykor, mint az év többi napján is. Aztán hát, hogyha karácsonykor esetleg egy kicsit nagyobb kedvük lesz adakozni az embereknek, lesz majd még tényleg koncertet szeretnénk szervezni. Ugye beszéltünk, már egyeztettünk az MKK-val itt Miskolcon, hogy esetleg valamelyik nagyobb termet, műhát, vagy valamit ugye megkaphatnánk. Én úgy gondolom, én pozitív vagyok. Ennek meg kell lennie. Miskolc szereti a szuperszumot, a szuperszum pedig szereti Miskolcot, úgyhogy én szerintem ezt így együtt közösen meg tudjuk ugrani.
0: Érdekes számomra, hogy a pályázatokban nem nyertetek, mert egy ilyen szervezetet azért gondolom, aki látja az eredményeiteket, és látja azt, hogy mi mindent elértetek eddig is, és mit csináltok nap, mint nap, azért azt láthatja, hogy szükségetek van egy ilyen buszra.
1: Nem tudom, miért nem nyertünk. Tényleg több felé, többféleképpen pályáztunk. Nem nyertünk. Én remélem, hogy új lehetőségek nyílnak most a civil szervezeteknek, és új pályázatok is nyílnak majd. Voltam egyébként előadásom például a Norvég Civil Alap. Ugye most az is megnyílt nem olyan régen, én azt is végighallgattam, és járt is folyamatosan az agyam, hogy miként lehetne esetleg eszközre egy autóra pályázni, de teljesen mindegy, nagyon sok helyre küldtünk több pályázatot is egyébként.
0: Meg gondolom két busszal is elbírnátok, sőt szükség is
1: lehetne. Hát azért azt fenntartani egy kicsit nehezebb, oda nagyobb önkéntes gárda kell, oda nagyobb raktár kell, tehát én egy buszt megálmodva per pillanat így azt mondanám, hogy meglennénk is, hogy jó vagyok, hogyha tényleg sokkal több önkéntes lenne, és sokkal többen ismernék még meg a Szuperszomnak a tevékenységét, és nyitottak lennének az emberek az önkénteskedésre, én nagyon szívesen nyitnék egy önkéntes központot is, és nem csak beszélnénk róla, hanem a tettek mezőre lépnénk, és azt mondanám, hogy akkor mutassuk meg, hogy mit tudunk, mert szükség van az önkéntesekre itt Miskolcon, és nagyon sokan nem is tudnak mit kezdeni az idejükkel, a szabad idejükkel, a friss nyugdíjasok pláne. Az 50 órás közösségi szolgálatos gyerekek egyébként nagyon sok esetben csak a pecsétet kérik, majd elkezdenek velünk beszélgetni, megnézik a munkásságunk, és utána jönni akarnak folyamatosan. Tehát ez így olyan jó visszajelzés, hogy Kati, jöhetünk hozzá? Gyertek nyugodtan. Úgyhogy a nyár az általában kicsit telített a gyerekekkel, hál' Istennek, akkor nagy takarítást is szoktunk együtt csinálni, nagyobb pakolásokat, válogatásokat, és én előszeretettel viszem őket egyébként ki a helyszínre is, hogy lássák azt, hogy a végeredmény, mi a cél, hova jutunk el. Ugye? Úgyhogy boldog kivárajától tényleg színkösségig menjünk, és most már, hogy van ez a kis busz, ugye, amit bérlünk, beültetjük majd a gyerekeket, és akkor gyertek. És hát, hogyha látják azt, hogy az ő munkájuk, a munkásságuk, az ő kétkezi munkájuk hova jut el, én szerintem ez egy jó kis tanulmányi út lesz nekik.
0: Akkor ez a műsor akár egy felhívás is lehet, hogy önkénteseket keresünk, ugye?
1: Mindig. Egyébként az önkéntesek száma azért változó nálunk, mert ha nálunk valaki letesz az asztalra, őt előbb-utóbb, és mondjuk nem nyugdíjas, hanem tényleg munkát keres, mert van, aki tényleg azért jön hozzánk, mert éppen felszabadult egy kis ideje, és munkát keres. Őt azért beszoktuk protezsálni egy-két olyan helyre, vagy keresünk neki munkát, bármilyen munkát tényleg, ami neki megfelelő, és utána boldogan mondják, hogy nem tudok jönni, mert, de dolgozom, és nektek köszönhetően dolgozom, és nektek köszönhetően megtaláltam egy olyan lehetőséget, amit hálásan köszönök nektek. Lehet, hogy egy hónapig volt nálunk, lehet, hogy egy évig volt nálunk, lehet, hogy 5 évig volt nálunk. De nekünk adta az idejét, az energiáját, nekünk adta a mosolyát, nekünk adta a kétkezi munkáját, én hálával megköszönöm neki, és ő is egyébként valahol jól járt, mert elindult egy úton általunk, és ő is hálával gondol. Így a Szuperszumra, ez általában így a 99%-ban ez így van.
0: Mennyi időt kértek mondjuk egy önkéntestől egy héten, és mik a legfontosabb feladatok? Néhányat említettél már, de azért gyűjtjük össze.
1: Igen, mindenkinek azt mondom, hogy amennyit ő tud, és amennyit bír. Van azért, aki nem egészen egészséges, és mégis jön, és mégis szeretne köztünk lenni, aki amennyit bír. Tehát mi nekünk 3 nyitvatartási napunk van. Mi előtte mindig megbeszéljük előtte valahogy, hogy ki, mikor és hogyan tud jönni. Betegség kivételével általában már azért nagyjából beállt, hogy a kisgyerekesek reggel jönnek, még a gyerekek iskolában vannak, a nyugdíjasok pedig délután, de ez azért változhat természetesen. És akkor mindig megbeszéljük, hogy ki, mikor és melyik feladatra tud jönni, melyik feladatra tud vállalkozni. előző este. És ez már ez így ilyen jól bevált. Bevesztjük az újakat, aki pedig tényleg már annyira nincsen szabad ideje, hogy nem tud jönni most egy ideig. Előbb-utóbb úgyis mindenki visszajön, tehát tetszik neki a csapat, meg tetszik neki ez az egész. De őt szeretettel elköszönünk tőle, és akkor megy a saját útjára, és végre dolgozik, pénzért dolgozik, mert azért nem várható el, hogy egy fiatal ember, aki, vagy egy fiatal asszony ne vigyen haza pénzt, hogyha esetleg a férje nem tartja el, ugye? Tehát előbb-utóbb mindenkinek ezért fizetésre szüksége van. Mi segítünk tényleg, hogyha látjuk, és tudom ajánlani esetleg azt, hogy tényleg jól dolgozik ez az ember, akkor szívvel ajánlom.

0: Hány éve dolgoztok, mikor alakult az alapítvány?
1: 2020 januárjában alakult az alapítvány, úgyhogy már most így 6,5 éve. Így megyünk, szárnyalunk felfelé, szerintem ilyen rakéta kilövésben van most a Superszum alapítvány, most nagyon-nagyon pörög, és nagyon sok helyre kell menni, nagyon sokan keresnek minket, nagyon-nagyon-nagyon sok szerte ágazó projektben kérik a segítségünket, úgyhogy ezeknek a segítségeknek a megoldására is mindig próbálunk tárgyalni, megkeresni a megfelelő szakembereket, megkeresni a megfelelő támogatókat, segítőket. Nem egy könnyű feladat egyébként, mert ha valaki bejön hozzánk, hogy a gyógyszerét kell kiváltani, azt a pénzt arra valahonnan össze kell szedni. Úgyhogy, és nem gondolnak bele az emberek, azt hiszik, hogy nálunk a pénz az csak úgy terem, sokan azt gondolják. Azt nekünk valahonnan össze kell szedni, ezt valakitől idézőjelben kérni kell azt a pénzt. Úgyhogy ez is kemény meló.
0: Annyi mindenről nem beszéltünk még, de műsoridőnk végéhez közeledünk, de például említsük meg azt is, hogy pedagógusokat díjaztok rendszeresen.
1: Így van. Most volt a hétvégén a nagy döntés, a 2026-os Superszum háladíj nyertesei, leendő nyerteseiről, mert hogy két főről beszélünk, többet erről még nem mondhatok. Eddig 6 díjazottunk volt az elmúlt években. Én úgy gondolom, hogy mind a 6 díja lehető legjobb helyre került, és én tényleg mindenkit arra biztatok, hogy a jövőben is, hogyha a jövőre is lesz majd a háladi jelölés. Most 66 jelölés jött egyébként az idén. 66 jelölés. Úgyhogy
0: dolgotok voltak akkor a döntésnél.
1: Igen, egyébként leültünk a kuratóriummal egy miskolci vendéglátó étterem teraszára, és csak nézték a kuratórium tagja, hogy melyik is legyen, és annyira jó jellemzések jöttek, és ugye utána az ember elkezd kutakodni, elkezd informálódni, mindenki elkezd telefonálni, őt abból a pozícióból én ismerem, én tudom, hogy ő mennyire jó, és tényleg valóban így ilyen a jellemzés, ez valóban így van, ez valóban rá jellemző, és tényleg ennyit tesz, és ennyit csinál. A másik oldalról pedig van, akire nem jellemző annyira az a sok jelző, amit pozitívan ráhúztak, mert egyébként nagyon sok helyről, vagy több helyről azt halljuk, hogy nem. És ezeket mind felkutatni, kikutatni, utána nézni, utána járni, visszaigazolást kérni a szabályok, ide jutok megint vissza, ugye? És akkor megjön meghozni a döntést, amiben én személy szerint, mint kuratóriumi elnök nem vagyok benne, és erre alakult egy külön kuratórium, ugye az 5 fővel, Csizmánéged Erika, Mezeiné Varga Éva, Fandor Ferenc színművész, Dr. Velke Imre, ugye én itt nem kell bemutatni, és valamint ugye Miskolc város előző polgármestere Veres Pál. Úgyhogy ők így öten összedugják a fejüket, és egy nagyon jó szórakoztató délután keretén, én kívülről nézve nézem az ő döntésüket, és nem is harc ez, hanem a szakmai vitájukat egyébként, mert ugye pedagógus Erika is, Éva néni is, ugye az volt, polgármester úr is, azért Fandor Ferenc is ugye nagyon sok mindenkit ismer, és hát ugye Imre is. És akkor hogy szakmailag ők ezt így jól megvitatják. Jó, én szerintem a mostani idei két díjazott is meg fog lepődni.
0: Mikor lesz a díjátadó?
1: Rajta vagyunk egyébként, hogy a lehető leghamarabb, mert hogy a díj, meg sem érkezett még a díj. Miért? Azért, mert a keramikus hölgy, aki nekünk eddig csinálta, ő kisbabát várt és szült is. Úgyhogy ő friss kismama, és az idén nem tudta vállalni, úgyhogy felkértem egy képzőművész iskolában egy képzőművész hölgyet, hogy készítse a díjakat, és ő azt mondta, hogy ez egy szellemi értéke az előző keramikusnak, hogy teljesen újat szeretne kitalálni, és hogyha megengedem, akkor újítana. Ha hogy ne engedném meg? Hogy ne? Hát én örülök is neki egyébként, úgyhogy nem tudom, hogy milyen lesz a díj maga, nem tudom, hogy fog kinézni, és a napokban várom, hogy hívjon, hogy átadja nekünk ezt a két díjat, és mi az most folyamatosan megy a nyomozás, hogy mi hogy és miként tudnánk eljutni erre a két helyszínre, ahol majd átadjuk a díjakat, ugye? De még a díjakat sem tudom, hogy néznek ki. Tehát ilyen nagyon jó, én ezt nagyon szeretem, és nagyon élvezem, és teljesen igaza volt az új ennek a képzőművész hölgynek, hogy ő a saját gondolatait és a saját fantáziáját tenné bele a díjba, hogy én ehhez mit szólok. Hát a legjobb. Újítsunk.
0: A díjátadó is nagyon speciális nálatok, ugyanis egy meglepetés díjátadó szokott lenni, ugye? Még erről
1: igen, mi valahova mindig beszökünk, mi valahova mindig így bemegyünk. Tavaly idézőjelben sajnos felismerték az autómat, úgyhogy ott a szülők elkezdtek egymás között így beszélni, hogy a Superszum itt van, akkor talán ez a mi díjunk lesz, talán azért jöttek, és nem is csak az adományt hozták, hanem talán a díj, úgyhogy tavaly lebuktam, hogy sem szuper szom autóval, sem az én arcommal nem megyek sehova, tehát nem szeretnék menni, viszont én egyébként nem nagyon szeretem az ilyen nagyon-nagyon meleg helyen tartandó mondjuk évzárókat, és tavaly ugye belefutottunk 40 fokba egy zárt tornatermi évzáróba, amiben kértük, hogy a végén legyünk, ugye meglepetésként, és másfél órás volt az évzáró 40 fokba, levegőtlen tornaterembe, és emlékszem, Fandor Ferenc bement, és szegény, akkor most mindenki hallgassa végig a toldit. És elkezdtem szabolni a toldit, és láttuk az emberek arcán, hogy na, én most felállok, és elmegyek innen. Én innen most kimegyek. De szegény Feri is csak tényleg már annyira melegünk volt, és annyira szerettünk volna örömet okozni ennek a pedagógusnak, és a gyerekek arcát látva ezt így valahogy meg kellett játszani, ezt a toldis dolgot, és ez nekünk így megvan videón, és a mai napig nézzük, és nagyon jókat mosolygunk rajta, mert ugye sokan nem is ismerték még ugye a Super Szumhádiát, de azért most már eltelt ismét egy év, és úgy gondolom, hogy miután 66 jelölés jött, és tényleg a megye minden részéről, úgy gondolom, hogy ahova menni fogunk, jó helye lesz mind a két helyen ennek a díjnek, és ugye ez egy összeg is jár hozzá, azért 500 000 forint jár egy díjjal, ami nem kevés. Igen, és ez sem pályázatból, hanem ez is saját pénzünk.
0: Gratulálok az elhangzottak mindenhez, amiről csak beszélgettünk, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm, hogy meghívtatok ismét.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum Alapítvány elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányfő azt mondta, a korábbi kormánypártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenően vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat, nem támogatja a jelenleg semmit sem érő vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valódi szankciókkal, vizsgálati jogkörökkel való bővítését. Továbbá ebből következik, hogy nem támogatják azt sem, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalatok megkapják a nekik járó 6000 milliárd forintos uniós forrást, amit minden európai társuk megkapott már, tette hozzá Magyar Péter. A diákhitel stopp és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról és 3,6 milliárdos kórházi hűtés rekonstrukciós programról is döntött a kormány szerdai ülésén. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Erről Magyar Péter miniszterelnök és a kormány szóvivők tájékoztattak csütörtökön budapesti sajtótájékoztatón. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Hangsúlyozta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16,4 milliárd euró uniós forrást, jelentette ki a miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatóján, hozzátette. Nap mint nap sok mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy minimalizálják a forrásvesztés kockázatát. Magyar Péter úgy fogalmazott, csodálatos hollywoodi történet lenne, ha valóban minden forrást határidőben le lehetne hívni. Azt mondta, induljunk ki a legjobbból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt, az egész kormány, az államigazgatás jelentős része, és a diplomaták is ezen dolgoznak. Még mindig azt látjuk, hogy a költségvetési hiány akár 7% is lehet, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Megemlítette, ellentétben az év első harmadával májusban már szufficites volt a büdzsé. Hozzátette, ez a hónap jellemzően jobb számokat szokott produkálni. Hangsúlyozta, a naponta kiderülő elképesztő pazarlások, pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a költségvetés helyzetét. Magyar Péter közölte, a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót, aminek alapja a vagyon, nem annak növekménye lesz, noha álláspontja szerint ezt is bele lehetne számítani ebbe a közteherbe. Megjelent a Magyar Közlöny szerdai számában Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzési adó többletük után június 30-áig. A táblázat szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie, 787,6 millió forintot. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a távirati irodával. Az intézkedés egyrészről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között, írták. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 12-én, pénteken, Jézus szívének ünnepén szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Csodálatos! Isten végtelen jóságát mintegy rendelkezésünkre bocsájtja, hogy a teremtés örök célját folytassa bennünk. Neked ajánlom fel, Uram, ezt az új napot. Bárcsak engem mindinkább benső egyesülésben talán a szíveddel, és minden pillanatban, mindenbe és mindenkibe belevetíthetném örök szereteted. Vezess engem felét tartó menetemben. Nyilatkoztasd ki nekem isteni szándékaidat velem. Nyisd ki azokat a kapukat számomra, hogy odajussak, ahová te akarod, és hogy minden reggel halljam, lépj be ezen a kapun, egy munka vár rád, neked szántam, ne vesztegesd el idődet. Vagy ezen a kapun haladj át ma, és fogadd el a megpróbáltatást, mely mögötte rád vár. Igen, köszöntlek szép mai nap. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Thomas Mertontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Azért kell szeretnünk önmagunkat, hogy képesek legyünk másokat szeretni, és a másoknak való önátadás által kell önmagunkat megtalálnunk. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Villőket és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal június 12-e. Fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Én újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Szent Ciprián imája. Milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal. Azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak, akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engeded szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára, s mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol, vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonossága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője a távirat irodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette. Ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületének berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta, Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk, megjegyezte. Egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, Tisza pártos képviselő, a parlament alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodának nyilatkozva kiemelte. A hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése. Ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanítók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott. Az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, a gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási miniszter gondolatait aggasztónak nevezte, rámutatott. A nyilatkozatból az derül ki, hogy a Tisza kormány szerint azoknak az intézményeknek, amelyekben ma több százezer magyar gyermek tanul, külön bizonyítaniuk kell létjogosultságukat, és meg kell felelniük bizonyos központilag meghatározott elvárásoknak. Mindezt arra a hamis vádra építve, hogy az egyházi iskolák szegregálnak. Ez egyszerűen nem igaz, fogalmazott Latorcai Csaba. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti országrészben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél. A hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
1: Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája Antoni Gaudi tervezte barcelonai Szent Család templomban mutatott be szentmisét Leó pápa szerdán este, majd megáldotta annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
2: A voi la Basilica della Sagrada Familia, en zacuilla questa bella città.
1: A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. Kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülő félben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretet fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együttműködünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívében. Ő az, aki van, aki értünk van, neve, én vagyok, a legszentebb név, amelyet Isten Mózesnek adott az égi csipkebokorból, kinyilatkoztatva saját elpusztíthatatlan hűségét. Emberré lett, és így már velünk járó Isten, a kegyelem és a megbocsátás, az üdvösség és az új élet forrása. Ma este tehát arra emlékezünk, folytatta Leó pápa, hogy Krisztus keresztje, amely a bazilika tetején található, az utolsó keresztje, akik elsőkké válnak, a bűnösöké, akik szentekké lesznek, a halottaké, akik feltámadnak. A Szent Család bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A kereszt tornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér, ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Egyedül te vagy a szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fenség. Ez a kereszt nappal ragyog, visszatükrözve a napfényt, éjszaka pedig úgy világítja meg a várost, mint egy a földközi tengerre tekintő világító torony, hangsúlyozta a pápa. Igen, Krisztus világossága a sötétségben ragyog, még akkor is, ha a sötétség nem fogadja be. Ez az elutasítás azonban nem kevésbíti Isten szeretetét. Át kell mennünk a megfeszített szenvedésén, hogy a feltámadott dicsőséggel megvilágítson minket. Az Atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a Fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek, és értelmet az épületnek, amelyben együtt lakunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretté, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételé teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján Gaudira emlékezve köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
2: La bellezza da quest templo ens anima a prendere cada vegada.

0: Leó pápa.
1: Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Sagrada Familia új tornyát. 120 ezer ember jelenlétében lélegzett lállító fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasban nyúló Jézus Krisztus torony tetején a kereszttel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mintegy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa miután szentmisét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A szentmise előtt a Szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 ezer ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan gyúltak fel és hunytak ki. A templom fiú kórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával: előbb a szeretet, aztán a technika. Majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
2: XIV. Leó pápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán délután 16:30 felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység, a migráció és a társadalmi kirekesztettség által érintett környéken található a Szent Agusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szentatya az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú, Renzo, kérdésére válaszolva, 14. Leó elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket, és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leó pápa. A szenvedés problémájáról szólva a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz. Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben.

0: Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeink gyógyulásához, hangsúlyozta Leó pápa. XIV. Leó pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet. 14. Leó pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából, spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szentatyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, két gyermek virágot nyújtott át neki. Leó pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez két magatartásra van szükség, Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
1: Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
0: A Szentatya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet két lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leó ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a Kanári-szigetek jó pásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szentatya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leó pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leó. A pápa szerint a szeretet közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek Szent II. János Pál szavaival olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szent Atya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére. Közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője a távirat irodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette. Ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár, Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületének berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta, Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk, megjegyezte. Egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, tiszapártos képviselő, a parlament alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodának nyilatkozva kiemelte. A hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése. Ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanítók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott. Az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, a gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási miniszter gondolatait aggasztónak nevezte, rámutatott. A nyilatkozatból az derül ki, hogy a Tisza kormány szerint azoknak az intézményeknek, amelyekben ma több százezer magyar gyermek tanul, külön bizonyítaniuk kell létjogosultságukat, és meg kell felelniük bizonyos központilag meghatározott elvárásoknak. Mindezt arra a hamis vádra építve, hogy az egyházi iskolák szegregálnak. Ez egyszerűen nem igaz, fogalmazott Latorcai Csaba. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti országrészben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél. A hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Június 12-e. Péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő villőket. A Villő új keletű névalkotás Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusra írt művének címe nyomán. A villő szó a régi magyar tavaszi téltemető népszokás a villőzés során énekelt versekben fordul elő. Villőzéskor a Zoborvidéken, Nyitra környékén feldíszített zöld fűszfaágakkal járták be a lányok a falut. A szó a latin villus szóból ered, ennek jelentése lomb. A szlovák villa szó jelentése pedig tündér. A villők védőszentjükként tiszteletik azt a Kandianillát, aki az aniciusok igen előkelő római családjából származó leány volt, és akinek két testvére volt, Kantius és Kantianus, mindhármuk nevében szerepel a kanáre, vagyis dalol, énekel, igen. Őt két testvérével együtt a keresztény hithez való hűségükért Aquilában fejezték le, 303 körül. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves villő nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, akiket a Jóisten éltesse még sokáig.

kalendárium. A Szent István Rádió mikrofonja előtt javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz június 12-e, fontosabb és jelesebb évfordulóit. A katolikus egyházban ma Jézus szentséges szívének ünnepe van. Jézus szívének napja az Úrnap nyolcadát követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe. A Szent Szív ünnepe a vallásos lélek számára Jézusnak az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja középpontba. Boldog II. János Pál pápa 2002-ben kezdeményezte, hogy Jézus szentséges szívének ünnepén az egyház világszerte imádkozzon a papok megszentelődéséért. 1856. augusztus 25-én Boldog 9. Pius pápa felvette a liturgikus naptárba Jézus szívének ünnepét, melyet minden évben az Úrnapját, Krisztus teste és vére főünnepét követő nyolcad utáni pénteken ünneplünk. Az ünnep választ Jézus óhajára, melyet mintegy két évszázaddal korábban, 1675-ben a francia vizitációs apácának, Alakok Szent Margitnak fogalmazott meg. Szent Margitot 1920. május 13-án kanonizálták, 5 nappal Károly Wojtyla születése előtt, aki pápaként az új évezred hajnalán Jézus szíve ünnepét kinevezte a papok megszentelődéséért való imádság világnapjává. Mindenkit hűséges imára buzdítanak minden nap, de különösen is Jézus szíve ünnepén a papságért. Egyesüljünk imádságban, szentmisében és szentségimádásban az egész világon, fohászkodjunk szent életű lelkipásztorokért. Így válhat a mai nap még nagyobb világméretű ünneppé, Jézus Krisztus papságának ünneplésévé. Kalendáriumunk elején most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1914-ben született Hídvégi Valéria színésznő, aki 8 éves pályafutása alatt közel 50 filmben szerepelt. A II. Világháború után Londonban élt, 97 éves korában bekövetkezett haláláig. 1935-ben Kolozsváron született Finta József, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas magyar építész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Sikeres építészeti pályafutása meghozta az elismerések sorozatát, 1985-ben címzetes egyetemi docensé nevezték ki, 1991-ben pedig az Amerikai Építészeti Intézet tiszteletbeli tagja és címzetes egyetemi tanár lett. Több cikluson keresztül a Mész Mesteriskola vezető építésze volt. Életműve arányaiban és mértékeiben is kiemelkedő jelentőségű. Arcpoétikája szerint az építész feladatának lényege, hogy hasznosat alkosson, és ebben mindenek előtt a funkcionalizmusba vetett hit segíthet. Elméleti munkássága is jelentős, több könyve jelent meg, és számos tanulmányát közölték hazai és külföldi szaklapokban. Grafikusi munkássága is jelentős, rajzai több önálló és csoportos kiállításon is szerepeltek. Munkásságát számos díjjal is elismerték, a teljesség igénye nélkül Kossuth díjjal, Deák Ferenc kutatási díjjal, Prima Primissima díjjal, Budapest díszpolgára címmel, a Magyar Érdemrend középkeresztjével és a Nemzetművészet címmel is kitüntették. Megvalósult épületei közül megemlítem a Salgó-Tarjáni megyei könyvtárat, egy családi házat a Gellért hegyen és a Százhalombattai református templomot. 1941-ben született Chick Corea, amerikai jazz zongorista, szintetizátoros és zeneszerző. Eredeti neve Anthony Armando Corea volt, aki 1945-ben kezdett zongorázni apja tanítványaként. 1962 óta játszott különböző együttesekben, Miles Davis-szel, Herbie Hancock-kal és Gary Burton-nel együtt. Majd szólistaként is szerepelt. Első önálló lemeze Tones for Jones Bones címmel 1967-ben jelent meg. 1988-ban kapott Grammy-díjat a Light Years című nagylemezéért, 1989-ben pedig az év jazz lemeze lett az Acoustic Band című lemeze. 1943-ban Szombathelyen született Benkő László, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar zenész, billentyűs, zeneszerző, az Omega együttes tagja. Tanulmányait már a fővárosban kezdte el, középiskolás korában kezdett zenélni. Rövid ideig tagja volt a Benkő Dixielandnek, majd a Proféta együttesben játszott, amely az Omega együttes elődjének tekinthető.
az Omega együttes fennállását 1962. szeptember 23-ától számítják. Az együttes első évtizedében Benkő szerepköre többször változott, kezdetben zongorán játszott, majd orgonán. Az évek alatt az együttesben több hangszeren is játszott, furujázott, trombitált, citerázott, időnként zongorázott is az orgonán játszó Presser Gábor mellett. A kezdeti években, amikor nyugati slágereket dolgoztak fel, még sokszor énekelt is. Első szerzeménye a 20. századi Városlakó volt. A későbbi időkből nehéz biztosan megállapítani, mik tekinthetőek az ő alkotásainak, mert az 1976 és 87 közötti dalokat kollektíven jegyezték, de legvalószínűbb, hogy Benkő kevés dalt írt az Omegában, de azok általában a legjobbak közül valók. 1982-ben jelent meg első szólóalbuma, Lexikon címmel. 1990-től szerepelt a Rádió Kabarék műsoraiban is, leginkább Ihos Józseffel együtt. 1953-ban született Slamovics István rockzenész, gitáros, az egykori Edda együttes tagja és számos dal társszerzője. 1978-ban született Kelemen Barnabás Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, Pertis Pál cigányprímás unokája, Pertis Zsuzsa csemballó művész fia, Kokas Katalin hegedű és Brácsa művész férje. 1979-ben Balassagyarmaton született Gáspár László, vagy Gáspár Laci, magyar énekes, dalszerző. Már általános iskolásként megmutatkozott művészi vénája, akkoriban azonban elsősorban a rajzolás terén bizonyított, több pályázatot is megnyert. Énekelni 16 éves korában kezdett el komolyabban. Részt vett egy jazz zenekar alapításában, az együttesben a basszusgitározás mellett énekelt is. Különböző rendezvényeken is fellépett Nógrád megyében és Budapesten. Több tehetségkutató műsorban is elindult, ezek közül a legjelentősebb sikert 2004-ben érte el. Az egyik kereskedelmi csatorna tehetségkutató versenyében a 3. helyen végzett, és ezzel elnyerte a megtisztelő 2004 legjobb férfi hangja címet. Jelentősebb slágerei közül megemlítem a Hagyd meg nekem a dalt, a Bárhol jársz, a Sosem vagy egyedül, az És mégis forog a föld, a Dalban küldöm, az Apróság, a Nem akarok várni, és a Kikötők című slágert, melyet Szekeres Adriennel együtt adott elő. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 816-ban hunyt el 3. Szent Leó pápa, aki a 97. pápaként vonult be a történelembe 795. december 26-án. Hosszú pontifikátusa egybeesett a középkor egyik legjelentősebb uralkodója, Nagy Károlynak az uralkodásával. Nem véletlen, hogy Leó leginkább a frank király udvarával tartotta fenn a kapcsolatot. Ő volt az a pápa, aki végleg szakította a bizánci világi hatalommal, és egyértelműen a nyugati birodalmakhoz kötötte a római egyház jövőjét. 1967-ben Pécset hunyt el az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László, kémikus, vegyész. Csolnoki László 1924-ben szerzett Budapesten gyógyszerész doktori diplomát, Pécset dolgozott, közben tanulmányúton Grazban is járt, ahol elsajátította a szerves anyagok mikroanalitikai módszereit. 1934-ben vegyész doktori diplomát is szerzett, 1952-ben pedig a kémiai tudományok doktora lett. Tudományos munkássága középpontjában a vitamin kutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása állt, ehhez és az A-vitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált. 1959-ben Kossuth díjjal tüntették ki. 1969-ben hunyt el Tersánszky Józsi Jenő, Kossuth díjas író, akinek Misi Mókus kalandjait vagy Kakukk Marci alakját is köszönhetjük. 1984-ben hunyt el Ferencsik János karmester, zenetanár, aki az Operaház és a Magyar Állami Hangversenyzenekar főzenei igazgatója, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnök karnagya, és a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár is volt.
2003-ban hunyt el Gregory Peck, Oscar-díjas amerikai színész, aki konferanciéként kezdte pályafutását a Broadway-n. Később egy rádióadó munkatársaként dolgozott. 1942-ben lépett fel először színpadon, és 1944-ben játszott először filmekben, a Mennyország kulcsában és a Dicsőség napjaiban. 1958-ban saját produkciós céget alapított. Összesen több mint 50 filmben szerepelt. A Ne bántsátok a Fekete Rigót című filmben nyújtott alakításáért a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat kapta. Életét nem lengték körül a sztárok világában megszokott botrányok, magánélete rendezett volt. Rendszeresen vett részt jótékony célú tevékenységben, különösen kiemelkedett a rák elleni küzdelemben végzett munkája. Legismertebb filmjei az Ő felsége kapitánya, a Kilimandzsáró hava és a Római vakáció. 2006-ban hunyt el Ligeti György, Kossuth-díjas zeneszerző, akinek teljes neve Ligeti György Sándor volt. Tanulmányait a Kolozsvári Zenekonzervatóriumban, majd a Budapesti Zeneakadémián végezte Farkas Ferenc, Bárdos Lajos, Járdányi Pál és Veres Sándor tanítványaként. Az elektronikus zenével végzett kísérleteinek eredményeképp szakította felfogással, hogy a zenét dallamokból, akkordokból állítsa össze, ehelyett egy képlékeny hangmassza mozgatására koncentrált. Ennek leírására vezette be a mikropolifónia fogalmát. Élete késői szakaszában zenéjében is megjelent a metrika, majd a harmónia is. Egyetlen operája, melyet 1978-ban írt, világhírűvé vált. Műveit a nyugati avantgárd zene mellett a magyar muzsika is jellemzi. Számos művét világhírű mozifilmekben is felhasználták, például az Űr Odüsszeában és a Ragyogásban. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. Mint ahogy már említettem, a katolikus egyházban ma van Jézus szentséges szívének ünnepe. 1886-ban fogadták el Eiffel mérnök tervét az azóta Párizs jelképévé vált torony megépítésére. És végül, de nem utolsó sorban, 1898 óta a mai nap a Filippin köztársaságban nemzeti ünnep, a függetlenség napja. Kedves hallgatóink, június 12-i kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére. Közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője a távirat irodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette. Ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár, Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületének berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta, Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk, megjegyezte. Egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, Tisza pártos képviselő, a parlament alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodának nyilatkozva kiemelte. A hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése. Ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanítók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott. Az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, a gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási miniszter gondolatait aggasztónak nevezte, rámutatott. A nyilatkozatból az derül ki, hogy a Tisza kormány szerint azoknak az intézményeknek, amelyekben ma több százezer magyar gyermek tanul, külön bizonyítaniuk kell létjogosultságukat, és meg kell felelniük bizonyos központilag meghatározott elvárásoknak. Mindezt arra a hamis vádra építve, hogy az egyházi iskolák szegregálnak. Ez egyszerűen nem igaz, fogalmazott Latorcai Csaba. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária barokk zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
3: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
3: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsertessék, ha Jézus Krisztus, június 12-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Csodálatos. Isten végtelen jóságát mintegy rendelkezésünkre bocsájtja, hogy a teremtés örök célját folytassa bennünk. Neked ajánlom fel, Uram, ezt az új napot. Bárcsak engem mindinkább benső egyesülésben találna szíveddel, és minden pillanatban, mindenbe és mindenkibe belevetíthetném örök szereteted. Vezess engem felét tartó menetemben. Nyilatkoztasd ki nekem isteni szándékaidat velem. Nyisd ki azokat a kapukat számomra, hogy odajussak, ahová te akarod, és hogy minden reggel halljam. Lép be ezen a kapun, egy munka vár rád, neked szántam, ne vesztegesd el idődet. Vagy ezen a kapun haladj át ma, és fogadd el az örömöt, mely mögötte rád vár. Igen, köszöntlek, szép mai nap. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat Boszkó Szent János fogalmazta meg az örömről. Szerintem, ha azt akarjátok, hogy vidám és nyugodt életetek legyen, maradjatok meg Isten kegyelmében. Ma a villők ünneplik névnapjukat, és a katolikus egyházban ma Jézus szentséges szívének ünnepe van. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről beszélgetünk dr. Szlivka Annával, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház, Semmelweis-Tag Kórház pszichiáterével, az addiktológiai osztály vezetőjével. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. Ezután hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, majd péntek lévén a várható időjárásról Rázsi András meteorológust kérdezem. Ezt követően a Napverse című kis műsorunkban Szilágyi Domokos Hajnali Óda című költeményét mondja el Szegvári Menyhért. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki Sahaguni Szent János hithalló életéről beszél nekünk. Ezt követően Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, majd elhangzik a napimája, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést pedig legközelebb, a 8 órai híreket követően hallanak majd. Nos, ezek tehát a ma reggel műsorai. Ha tehetik, töltsék velünk a reggeli órákat. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést és szép napot kívánok!
3: Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről kérdezi dr. Szlipka Annát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház, Semmelweis Tagkórház pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: És itt szokott a hiba lenni.
1: Addigra rászokik a nyugtatóra.
0: Hát nem tud rászokni, hanem azt vagy jobban elfogadja, vagy ugye gyorsabban hat, vagy megtapasztalja, hogy jaj, de jó, hogy az gyorsan tud csillapítani, meg sokszor van egy félelem a pszichiátriai gyógyszerekkel kapcsolatosan, ugye mi ezt a rendelésünkön, vagy akár az osztályon ezt a betegeket szoktuk tanítani, hogy azért ezt muszáj valahogy leküzdeni, mert az ő érdeke, hogy ne a nyugtató maradjon, tehát mi a nyugtatót elszoktuk szépen lassan hagyni. És az se szabad, hogy hirtelen hagyjuk el, mert hogyha hirtelen hagyjuk...
1: Megvonásos tünet.
0: Még nem, mert ennyi idő alatt, pár hét alatt nem lesz hozzászokás a nyugtatóhoz. Hát ettől szoktak még nagyon félni, hogy hozzászokok. Nem szokik hozzá. Tehát az alatt a 2-3 hét, vagy 1 hónap alatt, vagy akár 2 hónap alatt nem fog hozzászokni. Egyrészt kis dózisban kapja, kontrolláltan, amit adunk, tehát nem ész nélkül adjuk a nyugtatót. A másik pedig, mivel a beteg jön vissza kontroll, ezeket mi szépen lassú ütembe elhagyjuk. Tehát ez a normális kezelési módja a pánik betegségnek. Tehát nem rajta hagyjuk a beteget a nyugtatóm. Ami rajta kell hagyni, az az antidepresszáns. És ugye így szokott lenni a csavar, mert fordítva szokták a betegek csinálni. Most, hogyha a beteg hallgat jobb esetben az orvosára, akkor
1: jobb esetben,
0: igen, akkor ugye ez megtörténik, hogy szépen lassan elhagyjuk, mert hogyha túl gyorsan hagyjuk el a nyugtatót, akkor van egy ilyen rebundhatás. Tehát visszacsaphat a, és ugye megint ilyen szorongásos tünetek tudnak jelentkezni, tehát ezt is így fokozatosan szabad elhagyni a betegtől, és utána, hogyha a beteg tünetmentes, egy fél egy évig azért érdemes adni ezt az antidepresszást, hogyha a betegnek eközben vannak esetleg tünetei, vagy elő-elő fordul, vagy mit tudom én, azt tapasztalják, hogy az elhagyás után újra jönnek ezek a tünetek, akkor ott viszont évekig kell adni ezt az antidepresszást. És az a beteg, aki úgymond, idézőjelben mondom, jó beteg, tehát együttműködik, ott nagyon szépen visszahúzódnak ezek a tünetek, főleg, ha még emellé még pszichoterápiát is vállal. Tehát a pszichoterápiának sokféle formája van, és itt a viselkedés kognitív terápia az, ami leginkább bevált, ugye azt pszichoterapeuták vagy pszichológusok tudják nyújtani a betegnek, és mi, amikor a rendelésen ilyen beteg jelentkezik, akkor felszoktuk ajánlani azt, hogy pszichoterápiát is vehet igénybe. Nyilván ez nem kötelező, tehát a beteg dönti azt el, hogy ő vállal-e pszichoterápiát, vagy csak a gyógyszert vállalja, vagy mindkettőt vállalja, tehát hogy ez tőle függ, tehát mi nem erőszakolhatjuk a beteget ilyenbe bele, mert ez nem egy kötelező kezelés, ezt ő dönti el, de mi melegen szoktuk javasolni, mert a két terápia együttesen azért nagyon jól tud segíteni a betegeknek, és volt egy olyan kérdés, ugye, hogy családban, hogy előfordul ez a zavar, tehát nekem van olyan paciensem, akinek az édesanyja évekig szenvedett, a hölgyet kezeltük pánikbetegséggel, nagyon szépen bevált neki ugye a gyógyszer, ő pszichológushoz is járt, így a gyógyszeres kezelés mellett most már megtanult együtt élni a pánikbetegsége, meg nincs is pánik tünete, vagy pánikrohamja, mert a gyógyszer ugye segít neki, és már nem szed nyugtatót sem, régóta, és az anyukája is előbújt, mert ő kiderült, hogy ő is pánikbeteg, és ő ugye csendben szedegette otthon a nyugtatót.
1: Ja.
0: Ő a nyugtatót szedte, mert ugye ez nagyon szép, és akkor ahhoz szépen hozzászokott az évek alatt, és akkor ő is megjelent, majd miután látta, hogy a lánya jól van a rendelésem, neki is elindítottuk a gyógyszert, és ami érdekes, hogy általában, ami a családtagnál beszokott válni, az a gyógyszer sokszor a család tagnak is jó, de nem törvényszerű, tehát nem igen, így van, igen. De azért van egy ilyen tapasztalatunk, és itt is, ami bevált a betegnek a lányánál,
1: bejött
0: az a gyógyszer, bejött a mamánál is, és hogy most eljutottunk oda, hogy végre már a nyugtatót elhagytuk, és ő is teljesen panaszmentes, és jól van az antidepresszáns mellett.
1: Ezek anonim kezelések egyébként? Nem csoportosan történik,
0: nem egyéni.
1: Időnk lejárt, de annyit meg szeretnék kérdezni, hogy halálos betegség is lehet a pánikbetegség?
0: Nem halálos betegség, viszont, hogyha nincs kezelve, ki tud alakulni, idézőjelben mondom negatív értelme, egy olyan betegség karrier, hogy szövődmények tudnak fellépni a pánik betegség mellett. Tehát kialakulhat egy depresszió, nyilván a depresszióban öngyilkosság.
1: Az viszont lehet halálos.
0: Hát lehet, mert ugye öngyilkosságot jöhet, akkor ugye társulhat mellé szerfogyasztás, és akkor már kialakul egy addikció, az addikció már megint ott van, hogy ott már nagyon sok veszélyt rejt az is magába.

Elhangzott egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről kérdezte dr. Szlivka Annát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Semmelweis-Tag kórházának pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt!

0: Munk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és 32-es kilométerek között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc-Kelet Felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. Mezőnyárád és Máji között kátyúznak. A 150-es és 176-os kilométer között az aktuális munkaterületnél munkagépet kell kerülgetni. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőre irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt fektetnek, az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán a 13-as és 20-as kilométerek között többféle munkavégzés miatt kell helyenként sávzárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Szarvaskőn is dolgoznak, ott félpályás lezárás van érvényben. Szent Domonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 37-es főúton Szerencsés-Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között az aktuális munkaterületnél félpályás lezárásra kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodabaúj Szemplén vármegyében a teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a Felső Dobsza és Abaúj Szántó közötti utat a 10-es és 18-as kilométerek között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. Aszfaltozás miatt a félútpályát lezárták a Balajti bekötő úton, az 1-es és a 3-as kilométerek között. És végül, de nem utolsó sorban, a hétvégi kamionstopp ezen a hétvégén, azaz június 13-án szombaton 22 órától, június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
1: Napköszöntő reggeli magazin.
0: Hat óra 22 perc van, reggeli műsorunk folytatásában péntek lévén az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológustól halljuk, aki már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánok neked, András!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Szép napsütéses idő van, már hogyha kitekintek a Szent István Rádió EGRI stúdiójának ablakán. Hőmérséklet tekintetében és a napsütés folyamán is mondhatjuk azt, hogy marad ez a szép, koranyárias vagy nyárias idő? Hát légy oly kedves, mondd el te nekünk a részleteket.
2: Igen, igen, hát röviden és tömören igen. Ugye most egy hidegfront, mondjuk úgy, hogy belekóstolt a Kárpát-medencébe, ennek köszönhetően kicsi változékonyabb lett az idő az utóbbi néhány napon, de a front az elvonul, és hát ennek köszönhetően a az időjárás is mondjuk úgy megnyugszik, és hát kisebb záporok, esetleg zivatarok még nyomokban kialakulhatnak, de nem ez lesz a jellemző, hanem inkább

0: a napsütés, ahogy ezt mondtad.
1: A napsütésé lesz a főszerep a mai nap, illetve a hétvége folyamán is?
0: Igen, igen, így van. Hát időnként néha megnövekszik a felhőzet, és hát a megnövekvő felhőkből előfordulhat a kisebb záporok, de mondom, nem ez lesz a jellemző.
1: Csúcshőmérsékletek tekintetében milyen hőmérsékletekre számíthatunk?
0: Hát körülbelül olyan 25 fok körül lesz a mai napon, majd utána egyre fokozódik majd a hőmérséklet a hétvégén, de a 30 fokot azt egyelőre még nem éri el a következő napokban. Tehát ami a hét elején volt jellemzően, igazán van nyárias idő, az most nem lesz jellemző a következő napokban.
1: És végül fronthatások tekintetében milyen fronthatásokra számíthatunk, illetve mire figyeljenek oda a fronthatásokra érzékenyek?
0: Hát az a jó hírem van, hogy a hidegfronttal együtt a fronthatás is elvonult, tehát most jelenleg nem terheli fronthatás a szervezetünket.
1: Csupa jó híreket mondtál nekünk, kedves András, tarts meg jó szokásodat, bár ezt nem te befolyásolod, hanem valóban az időjárás. Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Ázsi András meteorológusnak. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra.
0: Viszont kívánok, minden jót, viszont hallásra.
2: A napverse.

0: Szilágyi Domokos, Hajnali Óda. Az apró fények, mint halak a csalétekre, összegyűlnek. Színültig megtelik a táj csönddel, s az ég szélén kicsordul, göndör bárány felhő darab. Ó, elillanó pillanat, illanó és véget nem érő, hisz te benned ölelkezik a szem a színekkel, a fény az árnyal, bolyhos sugarak illegő szirmokkal, a nap a földdel, ó, elillanós véget nem érő rezdülés, te vagy a születés, a béke. A tüdő vidáman harap a levegőbe, pirkadat, új nap, köszöntelek. Derűs munkás nyugalmadat köszöntöm, zúdulját az idegeken, az ereken, a szív, az agy minden sejtjén, s maradj, maradj mindannyiunké mindörökre, hogy törvényeid igazgassák minden tettünk. A te erőd erőnk, és minden mozdulat mélyén te szunnyad szeliden, mint a lelkekben a szabadság.
1: Szilágyi Domokos Hajnali Óda című versét Szegvári Menyhért mondta el. Szilágyi Domokos 1938-ban született a romániai Nagysomkúton szegény, de művelt családban. A középiskolát Szatmáron végezte, majd 1955-ben a kolozsvári Bábes-Bólyai Tudományegyetem magyar szakának hallgatója lett. Itt tanára és példaképe volt Szabédi László, akitől szemléletében és emberi tartásában is rengeteget tanult. Költői indulása is egyetemi éveire datálható. Első versei 1956-ban az Utunk című folyóiratban jelentek meg. 1958-ban és 59-ben az Igaz Szó kolozsvári belső munkatársa volt. Az egyetem elvégzése után 1960-ban Bukarestbe került, ahol az Előre című napilap munkatársa lett. Első önálló verses kötete 1962-ben jelent meg Álom a repülőtéren címen, melyről a későbbi jóbarát Bodor Pál írt méltatást az Utunkban. Korai költészetére József Attila, Szabó Lőrinc és Vörös Sándor volt nagy hatással, de már ekkor megmutatkozott sajátos moralizáló, groteszk látomásmódja is. Az úgynevezett forrás nemzedék tagja volt, egyike azon költőknek, íróknak, akik a világháború után az erdélyi költészet alaphangját adták. Kiváló műfordító is volt, elsősorban modern román költőktől és Walt Whitmantól fordított. Irodalomelméleti munkásságának csúcspontja az Arany János művészetéről írott kis monográfiája, amely 1969-ben jelent meg kortársunk Arany János címmel. A 70-es években egyre súlyosbodó betegségével küszködve hangja mindinkább elkomorodott, költészetét lassanként gyász, kételkedés és szorongás hatotta át. Magánélete is magában hordozta a tragikumot. Első felesége a kiváló költőnő Hervai Gizella volt. Tőle született fia, Szilágyi Attila, az 1977-es bukaresti földrengésben életét vesztette. Szilágyi Domokos 1976. november 2-án Kolozsváron hunyt el. 4 nappal később a Házsongárdi temetőben temették el. Sírjánál Nagy László mondott búcsúbeszédet.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
1: Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája, Antoni Gaudi tervezte, barcelonai Szent Család templomban mutatott be szentmisét Leó pápa szerdán este, majd megáldotta annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
2: A voi la Basilica della Sagrada Familia, en zacui nekesta belli ciutat.
1: A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a Vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. Kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülő félben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretet fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együttműködünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívében. Ő az, aki van, aki értünk van, neve, én vagyok, a legszentebb név, amelyet Isten Mózesnek adott az égi csipkebokorból, kinyilatkoztatva saját elpusztíthatatlan hűségét. Emberré lett, és így már velünk járó Isten, a kegyelem és a megbocsátás, az üdvösség és az új élet forrása. Ma este tehát arra emlékezünk, folytatta Leó pápa, hogy Krisztus keresztje, amely a bazilika tetején található, az utolsó keresztje, akik elsőkké válnak, a bűnösöké, akik szentekké lesznek, a halottaké, akik feltámadnak. A Szent Család bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát, és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A kereszttornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér, ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fenség. Ez a kereszt nappal ragyog, visszatükrözve a napfényt, éjszaka pedig úgy világítja meg a Vánost, mint egy a földközi tengerre tekintő világító torony, hangsúlyozta a pápa. Igen, Krisztus világossága a sötétségben ragyog, még akkor is, ha a sötétség nem fogadja be. Ez az elutasítás azonban nem kevésbíti Isten szeretetét. Át kell mennünk a megfeszített szenvedésén, hogy a feltámadott dicsőséggel megvilágítson minket. Az Atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a Fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek, és értelmet az épületnek, amelyben együtt lakunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretté, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételé teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján Gaudira emlékezve köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
2: La bellezza da quest templo ens anima a prendere cada vegada mes del nostro mestre Signor l'art de viure secondo seu evangeli.
1: E templom szépsége segítsen minket, hogy egyre jobban megtanuljuk mesterünktől és urunktól az evangéliuma szerinti élet művészetét. Miközben őrán tekintünk, kötelezzük el magunkat arra, hogy felemeljük az elesetteket, mert így mutathatjuk meg a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén, zárta homíliáját Leó pápa.
0: Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Sagrada Familia új tornyát. 120 ezer ember jelenlétében lélegzett lállító fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasban nyúló Jézus Krisztus torony tetején a kereszttel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mintegy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa miután szentmisét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A szentmise előtt a Szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 ezer ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan gyúltak fel és hunytak ki. A templom fiú kórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával: előbb a szeretet, aztán a technika. Majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
3: 14. Leópápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leópápa június 10-én szerdán délután 16:30 felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység a migráció és a társadalmi kirekesztettség által érintett környéken található a Szent Agusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szent Atya az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú, Renzo kérdésére válaszolva, 14. Leo elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket, és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leo pápa. A szenvedés problémájáról szólva a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz. Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben. Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeink gyógyulásához, hangsúlyozta Leo pápa. XIV. Leo pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét és építsük az egységet. 14. Leo pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szent Atyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, 2 gyermek virágot nyújtott át neki. Leo pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez 2 magatartásra van szükség. Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
2: Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
3: A Szent Atya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet 2 lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leó ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a Kanári-szigetek jó pásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szent Atya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leó pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leó. A pápa szerint a szeretett közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek Szent II. János Pál szavaival olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szent Atya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jesus Christus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj.

Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, mondja Jézus. Jézus szent szíve nem elvont jelkép, hanem az Úr valódi emberségének és isteni szeretetének középpontja. Szent szívének ünnepe arra hív, hogy átérezzük, Isten szeret bennünket. A megváltás nem pusztán igazság, hanem személyes szeretet, egy szív dobbanása értünk. A mai evangéliumban Jézus nem a bölcsekhez vagy a hatalmasokhoz fordul, hanem a kicsinyekhez, azokhoz, akik nyitott szívvel tudják befogadni őt. Mert csak azt tudja megérteni Jézus szívét, aki nem ellenkezik, nem maga mutogató, hanem elfogadja, hogy szüksége van szeretetre, irgalomra, gyógyulásra. A világ sokszor a szív gyengeségéről beszél. Jézus megmutatja, hogy a szívben rejlik a legnagyobb erő, ha szeretni tud. Jöjjetek hozzám mindnyájan, hív minket Jézus. Minket, a fáradtakat, a megsebzetteket, a csalódottakat, a küzdőket. Nem számonkérést tart, nem vizsgálja a múltunkat, hanem meghív. Nyugodjatok meg bennem. Olyan ez, mint amikor egy kisgyermek az édesanyja ölébe hagyja a fejét, s ekkor megszűnik a zaj, a félelem, megtalálja a biztonságot. Jézus szívében Isten megmutatja önmagát, a hűséget és irgalmas szeretetet. A szent szív nem múltbéli ábrázolás, hanem élő jelenlét. Az oltári szentségben Jézus szíve ma is dobog értünk, és ma is vár minket. Ha engedjük, hogy ez a szív formáljon minket, mi magunk is irgalmasabbá, szelidebbé, igazabbá válunk, olyanná, mint Jézus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Jézus szentséges szívének ünnepe van. A szentmise énekei pedig sorrendben a következők lesznek. Az Énekvegyház 580-as számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: Szent szívének gondolata nemzedékről nemzedékre. Majd a Szent Vagyuram énekes könyv 153-as számú éneke következik: Ó, add Jézusom nékem szentséges szívedet. Ez az ének így kezdődik. Majd a Szent Vagyuram énekes könyv 155-ös számú énekét énekeljük: Jézus szíve legtisztább szív kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét a 154-es számú ének éneklésével, amelynek kezdősora így hangzik: Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Megismétlem sorrendben az ének számokat: az Énekvegyház 580-as, valamint a Szent Vagyuram énekes könyv 153-as, 155-ös és 154-es számú énekeit énekeljük tehát a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió kedves hallgatóinkat. A mai reggeli szentmisénket 7 éve elhunyt Medvecki Zsolt lelki üdvösségéért ajánlom fel. Jézus szentséges szívének a főünnepén, kedves testvérek, különös módon elmélkedünk Jézus Krisztus szeretetén, az Istennek a szeretetén irántunk, aki szeretetből felvállalta a szenvedést, értünk azért, hogy megváltsa az emberiséget. Adjunk hálát ennek a szeretetnek, ennek a lehetőségnek, amit az Isten a Fia által felnyújtott minden ember számára. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért, bolyosságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jó téteménnyel mutatta meg szeretetét irántunk. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából elnyerjük bőven áradó kegyelmedet. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él is

0: Olvasmány Mózes 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Te az Úr, a te Istened szent népe vagy, téged választott ki az Úr, a te Istened a föld népei közül a maga népének. Nem azért hajolt le hozzátok és választott ki benneteket az Úr, mert számban fölötte álltok az összes népnek, hiszen a legkisebbek vagytok minden nép között, hanem mert szeretett benneteket az Úr, és megtartja esküjét, amelyet atyáitoknak tett, azért vezetett ki erős kézzel és szabadított ki a szolgaság házából, a fáraónak, Egyiptom királyának kezéből. Ismerd föl hát, hogy az Úr a te Istened az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megőrzik parancsait. Azt ellenben, aki gyűlöli őt, megbünteti, nem késlekedik, elpusztítja azt, aki gyűlöli őt. Ezért tartsd meg a parancsokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyet ma szabok neked, hogy kövesd őket. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szereti, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az elküldte a világba egyszülött fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk meg, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten ő benne. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki.

talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nagyon-nagyon szép ez a mai evangéliumi szakasz. Úgy gondolom, hogy kapóra jön a mai ünnepben, mert nagyon szépen megmutatja nekünk, azt hiszem, én gondolom úgy, a mai fő ünnepnek a lényegét. Mindig szeretek valaminek a lényegét kiemelni, azért, hogy jobban értsem. Jézus Krisztus talán ebben a mai evangéliumi szakaszban az az egyetlen, ahol saját magáról, saját szívéről, saját személyéről beszél. Jézus szíve, ugye azt mondhatjuk, hogy ez a mai ünnep egy kicsit Jézus egészéről, egész személyéről szól. Feltárja alapvetően az egész emberiség előtt az Istennek az arcát, az igazi arcát. Tehát egy szelíd és alázatos, illetve irgalmas szeretet, amely képes nyugalmat adni, megpihenést nyújtani azoknak, akik el vannak fáradva. De érdekes, hogy csak azoknak jut ez a lehetőség, csak azoknak nyílik meg ez a lehetőség, akikről Jézus Krisztus azt mondja, hogy kicsinyek, magasztallak téged, atyám, ég is föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Hát kik azok a kicsinyek? Hát elsősorban ez a rész, különösen a teológusoknak mondja, vagy azoknak, akik azt hiszik, hogy a hit egyszerűen az értelmen alapszik, hogy a hit az elsősorban erről szól, hát azoknak szól, különösen ez nem csak erről szól a hit. A hit az egy személyes kapcsolat egy személlyel, aki feltesz egy meghívást, hogy gyere, és ugye utána lesz az evangélium vége fele egy nagyon szép meghívás, jöjjetek hozzám. Tehát az Isten egy személyes kapcsolatra hív. Nem arra hív, hogy tanuljunk minden elvont tudnivalót a természet fölötti Istenről, és hogyha tudni fogjuk, ugye, mint a hittan, hogyha ötösök leszünk hittamból, akkor már lesz hitünk. Nem. És ahogy mondtam az előbb, Jézus szíve nek a szívének az ünnepe, hát gyakorlatilag Jézus személyének az ünnepe. A mi vallásunk egy személyen alapszik, krisztocentrikus, tehát hogy Krisztus az, aki feltárta előttünk az, hogy nem csak hogy van Isten, hanem hogy milyen ez az Isten. Azt, amit merünk állítani az Istenről, az a kinyilatkoztatásból mondjuk. Tehát, hogy abból, amit Jézus Krisztus az Új Szövetségben leginkább nyilvánított Istenről. Ezért mondja itt Jézus Krisztus, hogy nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, és az atyát sem ismeri más, csak a fiú. És akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Egyszer a hittanosokkal társas játékoztunk, és akkor voltak, már nem emlékszem a játéknak a nevére, hogy fel lehetett ilyen hittani kérdéseket föltenni a másiknak, és akkor te választottál, hogy kinek kérdezed, és

0: És az illetőnek kell válaszolni, és utána megszavazzuk a kérdést. És úgy emlékszem, hogy nagyon érdekes volt ez a kérdés, hogy egy itt tanosomtól azt kérdezte, hogy milyennek képzeled az Istent. Ugye, hát az Isten az mindenható, az Isten nagyon nehezen lehet elképzelni, és hála Istennek, ugye kicsit gondolkodtam rajta, de hála Istennek rögtön jött a válasz, ugye hát itt van Jézus Krisztus. Hát így képzelem az Istent. Ha aki engem lát, az atyát látja. És elgondolkoztatott ez, hogy nagyon sokszor, sok helyen keresjük az Istent, és a válasz az itt van. Jézus Krisztusban. A második olvasmányban ugye többek között azt a mai ünnepnek a végül is erről szól, hogy Jézus szentséges szíve, mi az a legfontosabb dolog, ami minden ember szívét érinti, ami a mai, tehát a Jézus Krisztus nyilvánította ki Jézus Istenről, az, hogy Isten a szeretet. Nagyon szép ez a, már önmagában ez a mondat, hogy Isten a szeretet. Nagyon sokszor az életünkben végül is keresve az életünknek az értelmét, a boldogságot, alapvetően a szeretetet keressük, mert csak ha van szeretet, akkor érdemes élni, akkor lesz teljes az életünk. És a válasz ugyanitt, ugyanerre, ugye, ahogy hol találom meg ezt a szeretetet? Jézus szívébe, Jézusban, Jézus személyében. És akkor jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Milyen jó, amikor elfogadjuk szívből ezt a meghívást. Tényleg meg lehet tapasztalni egy megnyugvást, egy könnyebbülést. Én megtapasztaltam egy pár alkalommal az életemben, több mint egy pár, és ezek mint örök emlékek megmaradnak. Amikor elfogadjuk ezt a meghívást, megértjük, hogy mekkora ereje van a hitnek, mekkora ereje van a vallásunknak. Nem csak egy elmélet, hanem egy gyakorlati személyes kapcsolat, ami hatással van az életünkre. Jó hatással van. Tanuljatok tőlem, aki szelíd vagyok és alázatos szívű. Hát kérjük a mai ünnepben nem csak azt, hogy el tudjuk fogadni ezt a nagyon szép meghívást, hogy azonosuljunk az Istennek a szeretetével, hogy befogadjuk azt a szeretetet, azt az igát, amely egy nagy megkönnyebbülést és megnyugvást hoz magával, hanem kérjük Istentől, hogy ezt el is tudjuk sajátítani, hogy mások minket látva lássák ők, tehát keresztényeket, krisztusiakhoz tartozó emberek, vagyis lássák az Istennek a szeretetét is. Ők is, mint mi, már elnyertük, elnyerhessék ők is ezt a megnyugvást, ezt a, amit alapvetően keres minden ember odakint. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk,
1: mint az Atyát és a Fiút.
0: Ő szólt a proféták szavára. Hiszek az egy szent, katolikus és apostolikus szentegyházban, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadása, és az eljövendő örök életet. Amen. Kedves testvéreim, forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó pásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz, akinek szentséges szíve szeret bennünket, és minden ügyünkben gondunkat viseli.
2: Urunk, főpásztora, lelki pásztorainknak, szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy szíved szerint vezessék a rájuk bízott nyájat. Támogasd, Urunk, az államfőket, hogy az igazság és a szeretet útján irányítsák népeiket a béke és a boldogulás felé. Hajolj le, Urunk, irgalmas szívvel a megfáradtakhoz, és könnyítsd meg számukra az élet terheit. Engedd, Urunk, hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsátó és irgalmas szívű legyen a te szent szíved példája szerint. Elhunyt testvéreink szentséges szíveddel lejjék meg az örök nyugodalmat.
0: Urunk, tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel, lélekkel rád hagyatkozik és gondviselésedbe veti bizalmát. Maradj vele, éltesd is, vezesd, szabadítsd meg minden bajtól. Árazd el szent szíved áldásával, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, tekints szeretet fiat szívének, kimondhatatlan szeretetére, hogy amit most neked felajánlunk, legyen kedves előtted, és bűneinkért nyújtson engesztelést. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek, és ígyetek ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyújtson egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a teremtettel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen veletek.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy eljöttem a jöjjön,
0: hanem csak köszönjük szóval,
1: és meggyőződöm.

0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a szeretet szentsége gyújtsa lángra szívünket, ez kössön össze minket mindenkor szent fiaddal, és tanítson meg arra, hogy felismerjük őt testvéreinkben, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála.
1: Jézusunk, lelket örök pásztora, tekints jégalmas szemmel, szeretet rájöttel. Úrunk, mint árvák, sírunk előtte. Kérünk téged, a boldogságos Szuzana, a magyarok nagyasszonya közben járásnál. Hagyd nekünk, papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, hagyd nekünk, a te szíved szeríti, papi és szerzetesi hivatásokat.
2: Amen.

0: Kedves hallgatóink, Jézus szentséges szívének ünnepén szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Mikele Gervazóni atya mutatott be. A felolvasók Ferenczi Tamás, Kovács István és Besenyei Pál voltak. Orgonán közreműködött Számel Bálint kántor. Rádiónk technikai közvetítését Kvaszinger Jenő vezettem. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Leó pápa a barcelonai Szent Ágoston templomban az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak képviselőivel találkozott. A Szentatya elmondta, Isten igéje azt mondja nekünk, hogy az Urunk, ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, és mégis tudjuk, hogy keresztre feszítették. A történet azonban nem ért véget ott, mert harmadnapra feltámadt, és legyőzte a rosszat, legyőzte a halált. Jézus Krisztus életén keresztül Isten megmutatja nekünk, hogy bár van szenvedés, ő sosem hagyja magára egyetlen gyermekét sem, mert örök örömet készített számukra ott, ahol már nem lesz sem szomorúság, sem fájdalom. Bízzunk benne, Jézus velünk van, segít és kísér bennünket, és erőt ad ahhoz, hogy átvészeljük azokat a nehéz időszakokat, amelyekkel életünk során találkozhatunk, hangsúlyozta a 14. Leó pápa. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanítók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott. Az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter, egy internetes portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók közé. A KDNP-s politikus az új oktatási miniszter gondolatait aggasztónak nevezte. Rámutatott, a nyilatkozatból az derül ki, hogy a Tisza kormány szerint azoknak az intézményeknek, amelyekben ma több százezer magyar gyermek tanul, külön bizonyítaniuk kell létjogosultságukat, és meg kell felelniük bizonyos központilag meghatározott elvárásoknak. Mindezt arra a hamis vádra építve, hogy az egyházi iskolák szegregálnak. Ez egyszerűen nem igaz, fogalmazott. Kiemelte, az egyházi iskolák nem politikai kegyből működnek Magyarországon, évszázadok óta szolgálják a magyar köznevelést, és szülők tízezrei bízzák rájuk a gyermekeiket, rögzítette Latorcai Csaba. Végül az időjárásról. A képződő gomoly és a kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti országrészben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet 22 és 23 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: A nap imája.
1: Szent Ciprián imájom. Milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal. Azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak, akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engeded szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára. S mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol, vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonossága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Leó pápa a barcelonai Szent Ágoston templomban az Egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak képviselőivel találkozott. A Szent Atya elmondta, Isten igéje azt mondja nekünk, hogy az Urunk, ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, és mégis tudjuk, hogy keresztre feszítették. A történet azonban nem ért véget ott, mert harmadnapra feltámadt, és legyőzte a rosszat, legyőzte a halált. Jézus Krisztus életén keresztül Isten megmutatja nekünk, hogy bár van szenvedés, ő sosem hagyja magára egyetlen gyermekét sem, mert örök örömet készített számukra ott, ahol már nem lesz sem szomorúság, sem fájdalom. Bízzunk benne, Jézus velünk van, segít és kísér bennünket, és erőt ad ahhoz, hogy átvészeljük azokat a nehéz időszakokat, amelyekkel életünk során találkozhatunk, hangsúlyozta a 14. Leó pápa. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanítók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott. Az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter egy internetes portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók közé. A KDNP-s politikus az új oktatási miniszter gondolatait aggasztónak nevezte. Rámutatott, a nyilatkozatból az derül ki, hogy a Tisza kormány szerint azoknak az intézményeknek, amelyekben ma több százezer magyar gyermek tanul, külön bizonyítaniuk kell létjogosultságukat, és meg kell felelniük bizonyos központilag meghatározott elvárásoknak. Mindezt arra a hamis vádra építve, hogy az egyházi iskolák szegregálnak. Ez egyszerűen nem igaz, fogalmazott. Kiemelte, az egyházi iskolák nem politikai kegyből működnek Magyarországon. Évszázadok óta szolgálják a magyar köznevelést, és szülők tízezrei bízzák rájuk a gyermekeiket, rögzítette Latorcai Csaba. Az Orbán kormánya 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére. Közölte Takács Péter a Fidesz országgyűlési képviselője a Távirat irodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette, ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületek berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta, Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk. Megjegyezte, egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Ildikó, a parlament Tisza párti alelnöke a házbizottság csütörtökű ülését követően a Távirat irodának nyilatkozva kiemelte. A hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése. Ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Végül az időjárásról. a képződő gomoly és a kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti országrészben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet 22 és 23 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapád falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapád falván.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapád falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapád falvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Június 12-én pénteken szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatársak Nátrán István, valamint Kvasinger Jenő nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Csodálatos. Isten végtelen jóságát, mint egy rendelkezésünkre bocsájtja, hogy a teremtés örök célját folytassa bennünk. Neked ajánlom fel, Uram, ezt az új napot. Bárcsak engem mindinkább benső egyesülésben talán a szíveddel, és minden pillanatban mindenbe és mindenkibe belevetíthetném örök szereteted. Vezess engem felét tartó menetemben. Nyilatkoztasd ki nekem isteni szándékaidat velem. Nyisd ki azokat a kapukat számomra, hogy odajussak, ahová te akarod, és hogy minden reggel halljam. Lép be ezen a kapun, egy munka vár rád, neked szántam, ne vesztegesd el idődet. vagy ezen a kapun haladj át ma, és fogadd el az örömöt, megpróbáltatást, mely mögötte rád vár. Igen, köszöntlek, szép mai nap. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat az örömről Boszkó Szent János fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. Ha azt akarjátok, hogy vidám és nyugodt életetek legyen, maradjatok meg Isten kegyelmében. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a villők ünneplik névnapjukat, Isten éltesse a ma név- és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban Jézus szentséges szívének ünnepe van. Műsorunk folytatásában pedig egy hangképes műsorajánló segítségével most figyelmükbe ajánlom, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően egy kis programajánlóval jelentkezünk, hiszen Jézus szentséges szívének ünnepe miatt a Szent Misa most hosszabbra sikeredett, ezért a programajánló nem 7 óra, 50 perctől került adásba, hanem majd meghallgatjuk hamarosan a hangképes műsorajánló után. De ne csüggedjenek azok, akik szeretik a péntek reggeli játékokat, ma sem kell hiányolniuk a rádió hullámhosszairól, hiszen utána elkezdjük a mai péntek reggeli játékunkat. Hogy mit ígérek és mit ígérhetek? Nagyon jó zenéket, jó hangulatot, meglepetés ajándékot és a mi társaságunkat. Akinek elnyerte tetszését, annak csak azt tudom mondani, hogy játszanak ma is velünk, töltsük együtt a 9 óráig tartó időszakot mindenképpen, és utána is maradjanak a rádió hullámhosszain, hiszen 9 órakor majd híreket mondunk, és ezt követik az Életi Magazin műsorunk, amelyben csángó-magyar kapcsolatokról beszélgetünk. Ajánlunkban most Hegyeli Attila, a Moldvai Csángó-Magyarok Szövetségének oktatási koordinátora beszél.
7: Mi hálával tartozunk Egernek és az egrieknek, mert tulajdonképpen a romániai rendszerváltás óta több egri társaság is segített a moldvai magyarságon, és hát a legutóbbi az a gyakorló iskolák szövetségéhez kapcsolódik, akik egy egészen elképesztő dolgot szerveztek, és pedig azt, hogy minden csángó gyerek, aki magyarul tanul, az kapjon karácsonyi ajándékot.
6: 9 óra és 10 óra között a Szent István Rádió Tokai frekvenciáján kilátó című szállításunkban a Görög Katolikus Média műhely adását sugározzuk, amelyben a család és a házasság témaköréről elmélkednek dr. Pap Miklós görög katolikus atya, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, Somogyné dr. Petik Krisztina és dr. Kézdi Anikó pszichológusok. Következzen a műsor rövid ajánlója, hallgassuk benne Pap Miklós atyát.
8: A különbözőséget azok tudják értékelni, akik Istenben is látják a különbözőt, a mást, a színest, értik? Ez gyönyörű szép, hogy a világban az, hogy van pipacs, meg van rózsa, van blueszenei alattunk, meg van opera, hogy az a szentháromságos különbözőség színességnek köszönhető, és ez tök jó. És ez a szentháromságos Isten, akiben nem egyformaság van, hanem színesség, különbözőség van, az embert is ilyenre teremtette.
6: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Török Szent Miklósi és Kisújszállási adóinkon Napról Napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak. Közéleti magazin műsorunkban a Török Szent Miklósi Pozderka István által állított keresztek történetét ismerhetik meg, majd torta recepteket és egy sajtos pogácsa elkészítését is figyelmükbe ajánljuk. Rövid ajánlunkban most Galsi Zoltán, helytörténet kutató beszél.
9: Május 19-es, tessenek megjegyezni a dátumot, mert hogy alig telik el 8 nap, május 27-én keltezett levelében már azt közli. Mély tisztelettel jelentem excellenciádnak, ez ugye az érseknek, hogy a temetői nagykereszt helyreállítására kért 61, azaz 61 osztrák értékű forintot tegnap kezemhez vettem. Na most ez meg azt bizonyítja, hogy bizony-bizony az akkori egri egyházmegyében eléggé olajozottan mentek a dolgok.
6: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Zöld Hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk. Az adásban a jövedelem vagy környezetvédelem a mezőgazdaságban generációváltástól a regeneratív gazdálkodásig című beszélgetést kísérletik figyelemmel. Rövid ajánlunkban most Sipos Katalin biológus beszél.
10: Egy ilyenfajta érában, amikor nekem kiszámíthatatlan időjárással, fokozódó a szájkárral, meg hasonlókkal kell szembesülnöm, akkor ez az egész zöldügy, meg ez az egész mennyi erdőm, mennyi gyepen, mennyi vizes élőhelyem van, és hol, és azok milyenek, meg a talajomban van élet, és van humusz, vagy nincs, ezek eszközé válnak.
6: 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohászat című műsorunkban műsorunkat, amelyben egy nemrégiben indult űrgevédelmi projektről hallanak, és meghallgatjuk Bársony István Kaland című novelláját is. Rövid ajánlóban most Hák Flóra, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési osztályának munkatársa beszél.
11: Amíg az ürgék azzal vannak elfoglalva, hogy új kotorékokat ássanak, addig azért nagyon jó, hogyha van ott nekik plusz táplálék, amiből a folyadékot pótolják, vagy ami tényleg tudnak enni. Erre egyébként pont a szlovákiai tanulmányúton is pozitív példát láttunk, hogy ott is mennyire fontos az, hogy az állatok etetve legyenek. A gyakorlatban ezt is úgy kell elképzelni, hogy nappali aktivitású az ürge, tehát hajnalban fogják az önkéntesek a területre kiszórni a táplálékot, hogy az alatt se találkozzanak az állatokkal, és ne zavarják őket.
6: 11 órakor híreket mondunk, majd könyvtári barangolás címmel, irodalmi összeállításunkban Arany János műveiből válogatunk. 11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat. A Napversében Szilágyi Domokos Hajnali Óda című versét mondja el Szegvári Menyhért. Déli 12 órakor a harangszót követően úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg önökkel együtt, kedves hallgatóink, a rádiókészülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Sáhaguni Szent János hitvalló életéről beszél nekünk. Majd Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és felköszöntjük a villőket, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket, valamint fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát is. A 13 órai híreket követően pedig Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunkban a Hőseink az étlapon című könyvről beszélgetek Csontos László íróval, újságíróval. Következzen most műsorom rövid ajánlója. Egy könyv és egy kiadvány esetében ejtsünk néhány szót a borítókról is, bár már ugye az óra szimbólumról beszéltünk. Tehát óra, szimbólum és a 12 közismert magyar személy található a borítón. Lefogva
12: is a szabadsághoz 12 személy, aki szerepel a könyvben. És ez egyébként Kossuthnak köszönhető, hiszen azt mondta Kossuth egy beszédében, most nem szó szerint idézem, hogy én vagyok a magyar történelem órája. És akkor ide azért van, hogy itt van a magyar történelem órája a 12 szereplővel köztük Kossuth Lajossal.
6: 13 óra 35 perckor pedig népzenei kincsestárunkban ma Német Tamás válogat a Népzenei Gazdag tárházából. És ennyit előjáróban mára mi a 14 óráig tartó műsorsávot illeti, hiszen újabb műsorismertetés 13 óra 55 perckor hallanak majd. Ám esti műsoraink közül a 21 óra 1 perckor kezdődő kultúrkar adására már most szeretném felhívni figyelmüket. Összeállításunk elején a 97. ünnepi könyvét, amely most is zajlik, és a 25

0: a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtárának csoportvezetője beszél.
1: Idén harmadik alkalommal rendezzük meg az irodalmi éjszakát. Azt a hagyományt folytatjuk ezzel, hogy a könyvtár belső udvarába is vigyünk egy kis életet, hiszen aki jár hozzánk, az tudja, hogy egy rózsafákkal teli, nagyon hangulatos kis udvar, és egy nyáresteit igazán kellemesen telik. Tehát a látvány, a környezet az kellemes lesz, az adott, és reméljük, hogy az olvasóink, látogatóink hozzájárulnak ahhoz, hogy tartalmas is legyen ez az este, hiszen 26-án pénteken 6:30 kezdődik ez a program, és 10 óráig tervezzük az est tartamát. Voltak többen, akik a saját verseikből olvastak, vagy a saját regényükből emeltek ki egy részletet, tehát mindenképpen egy megmutatkozási lehetőség, vagy figyelemfelkeltési lehetőség.
0: Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról. Ezen riport részletes perceit meghallgathatják 21:05-től, és ahogy is említettem is az imént, újabb műsorajánlóval legközelebb 13:55-kor jelentkezünk. Kedves hallgatóink, műsorajánlónk után most következzen egy újabb ajánló. Stílusosan programajánlóval folytatjuk a Szent István Rádió reggeli napköszöntő című műsorát.
2: Napköszöntő reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat! A Páli Szent Vince Társaság magyarországi szeretett szolgálata és a hangverseny fővédnöke Gubala Róbert plébános nevében szeretettel invitáljuk a kedves érdeklődőket a Gyermekek a Gyermekekért című jótékony célú hangversenyre, amelyet a miskolci gyermekek javára rendeznek, és amely hangverseny a miskolci Szent Anna templomban lesz június 14-én 16:00. A koncerten közreműködnek a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Erkel Ferenc Tagiskola növendékei Szuhánszkiné Ladócsi Erzsébet vezetésével, valamint a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola kórházi tagozatának tanulói Gávai Katalin vezetésével és a Miskolci Évfolyész Ifjúsági Paramuzsikusok Csengettyű Együttese Csekéné Altrichter Judit vezetésével. Nos, a Gyermekek a Gyermekekért című jótékonysági hangverseny idén, június 14-én 16:00 lesz a miskolci Szent Anna templomban, melyre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a szervezők. A telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Herpaini Velkei Klárát, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium énekzene szakos tanárát, kórus vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll.
3: Örömmel, megtiszteltetés.
0: Mert hogy egy örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, egy programajánló riportot készítünk. Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István Made in Hungária című musicaljét mutatja be a Magis kórus két felvonásban. Egy 100 fős kórusról beszélünk. Hogyan jött ezen előadás ötlete?
3: Hagyomány. A Jezsu kórussal most már több mint 10 éve évente adunk elő egy musicalt, keresztény kérdéseket keresve. Megmondom őszintén, hogy pár éve már izgatja a fantáziánkat a Made in Hungária, de vagy jött valami aktuálisabb téma, hogy megelőzte a gyerekeknek egy-egy kedvenc darabja, és az idén még szeptemberben a kollégáimmal úgy összedugtuk a fejünket, és azt éreztük, hogy most jött el az ideje a Made in Hungáriának.
0: Mert hogy milyen kérdésekre is próbálnak meg választ adni ebben az előadásban. A rock and roll örök téma, de a rock and rollt próbálják keresztény szemmel és a fiatalok számára megfogható köntösbe varázsolni és keresztény szemmel megközelíteni?
3: Valami hasonló a dolog. Általánosságban mondhatom azt, hogy a világi témája Music and Playing-ben mindig azt érezzük, hogy a hétköznapi életünk, amilyenek a musicalek, a hétköznapi életünk is teli van a Jóistenhez vezető kérdéseinkkel, vágyunkkal, vagy pedig akár magával, a vele való kapcsolattal. És ebben a darabban ez különösen kihívást tudnék, amikor a rock and roll-ról beszélünk, akkor mindenki azt hiszi, hogy ez lázadás, ez valami túl nagy határfeszegetés, hogy a rock and roll

0: az nem olyan, ami közel állhat egy keresztény emberhez, közben nagyon is azt gondolom, hogy az életöröm, a lelkesedés, az a fajta kikapcsolódás, ami értéket teremt, az nagyon is közel áll a Jóistenhez, és tulajdonképpen valahogy ebből az aspektusból mutatjuk be a darabot. Azt gondolom, hogy nem átírjuk, végképp nem, de ebből az aspektusból, a Jóistennel való együtt örülésből mutatjuk be ezt a művet.
1: Ha már örömöt jelent, én pedig annyira örülök, hogy ezeket a szavakat megfogalmazta, mert a kedves hallgatók tudják rólam, hogy nagyon szeretem a rock and roll műfaját, és olyan jó volt hallani az ön megfogalmazásában azt, hogy a rock and roll és a Jóisten közel hozható egymáshoz.
0: Igen, nagyon így érezzük, és azt gondolom, hogy talán még érdemes azt hozzátenni, hogy vállalni a rock and roll-t, akkor most már így kettőnkről együtt beszélve, megint egy nagy kihívás. Nagy kihívás, mert úgy tűnik, mintha nem lenne elég komoly dolog. És aztán megjelenik a darabban az is, hogy rock and roll-lal foglalkozni, ebből megélni, vajon a Jóistentől való-e? És azt gondolom, hogy igen. Ez a küldetés, amit akár több művészetre is lehet mondani, elsőre komolytalan dolognak tűnik. Nem olyannak, ami nem is a karrier szempontjából, hanem az értékes élet szempontjából is. Azt gondolom, hogy erre a dologra is nagy választ ad a mű, és maga Fenyő Miklósnak az élete.
1: Mert hogy rá is emlékeznek, hiszen köztudott, hogy idén 2026 évelején elhunyt, de művei, dalai segítségével újra és újra megőrizzük emlékét a köztudatban.
0: És vidám már tesz minket, és olyan kikapcsolódást ad, ami feltölt.
1: Ha sikerült a kedves hallgatókban felkeltenünk az érdeklődést, jó hírrel szolgálhatunk, hiszen adáskörzetünkben több alkalommal is találkozhatnak önökkel, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős magisz kórusával, és meghallgathatják az önök előadásában Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István Made in Hungária című musicaljét két felvonásban. Legyen olyan kedves, ismertesse a legközelebbi időpontokat és helyszíneket.
0: 2026 ebben a hónapban, június 14-én Egerben egy szabadtéri előadáson az érseki palota előtt, délután 4 órától adjuk elő a darabot, utána június 15-én hagyományosan Mezőkövesden lesz az előadásunk, és 16-án Miskolcon ez lesz a nagy díszelőadás, amit 17 óra 30 perctől fogunk a Művészetek Házába bemutatni, és utána még június 18-án Encsre is ellátogatunk, úgyhogy az encsi közönség is láthatja szabadtéren majd az előadásunkat. Szeretettel várunk mindenkit, elég sok helyen reklámozzuk a darabot, és általában a regisztrációs felületet teszünk közzé, amin elsősorban csak azért kérjük, hogy regisztráljanak, hogy lássuk, hogy mindenki beférjen az adott helyszínekre. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium honlapján, illetve Facebook oldalán megtalálhatóak az előadásaink regisztrációs linkjei, sőt a Facebook eseményei is. Ott olvasni is lehet az előadásokról, és regisztrálni is.
1: És fontos információ, hogy a koncertekre a belépés ingyenes?
0: Igen, a belépés díjtalan, és kinek hogyan engedi meg a büdzséje, kérjük, hogy adományokkal támogassák mindössze az utazásainkat és a turnéinkat.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Herpainé Velkei Klárának, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium énekzene szakos tanárának, kórusvezetőnek, és kívánom, hogy sikerüljenek jól, és legyenek sikeresek ezek az előadások.
0: Nagyon szépen köszönöm, mindig hibátkozunk előtte, és ezzel nagyon érződik.
1: Kedves hallgatóink! Programajánlónkat hallották itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk. A rádiózás pedig adott, mert hogy további kellemes rádiózást kívánok önöknek a hamarosan kezdődő játékunkhoz is. A most következő köszöntőzene pedig már ráhangol bennünket a mai játék témájára. Meghallgatjuk Horváth Attila Csak egy szívet kérek én című dalát. Ezzel a felvétellel indítjuk akkor el a mai péntek reggeli játékunkat, és ezt a vidám előttünk álló fél órát. További jó rádiózást kívánok önöknek ismételten.

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: 8 óra 32 perckor ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Kellemes szép délelőttet kívánok Önöknek. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és Horváth Attila, Csak egy szívet kérek tőled én című dala már megalapozta a jó hangulatot, és a folytatásban is csak is ugyanilyen jó dalokat tudok Önöknek ígérni. A katolikus egyházban Jézus szentséges szívének ünnepe van, ez adta az ötletet, hogy szóljanak ma vidám, szívről szóló dalok. Természetesen, ha emberi szív és szív, akkor a szerelem és a szeretet nem maradhat ki a dalokból. Általában ezek lesznek a dalok témái, és jó hangulat, nagyon jó zenék, meglepetés ajándék, és remélhetőleg sok helyes megfejtő. Ebben bízom, és ilyen hangulattal és jó kedvel invitálom a kedves hallgatókat, hogy töltsék velünk a most következő közel fél órát. És akkor indítsuk el a mai játékunkat útjára. Szóljon az igazi klasszikus, az eladó, kiadó most a szívem. Hát mostanában elég sokszor lesznek majd biztos kerti partik, meg jó hangulatú családi összejövetelek, és ilyenkor bizony a jobbnál jobb dalok előkerülnek a különböző hanghordozókból. Szerintem ez a dal is olyan dal, amelynek ott van a helye minden családi kerti partén, és most itt a helyem a Szent István Rádió péntek reggeli játékában is. Meghallgatjuk Neményi Tamás és Németh Gábor közös szerzeményét 1996-ból. Szóljon tehát az eladó, kiadó most a szívem itt a Szent István Rádióban. Kérdésem pedig az, hogy melyik együttes felvételét halljuk, ki az énekes, és mi az ő beceneve.

0: Egy örök klasszikus, az Eladó kiadó most a Szívem című dal szólt itt a Szent István Rádióban. Első helyes megfejtőnk pedig elárulja nekem, hogy melyik együttes felvételét is hallottuk. Jó napot kívánok önnek! Ki ez van?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Anna vagyok Kálból, és egyik kedvenc együttesem az Apostol együttes volt, Meződi József énekelt, és a beceneve pedig Fater.
0: Tökéletes megfejtést adott nekem, kedves Anna, minden kérdésemre válaszolt. Az Apostol együttest hallottuk, Meződi József Fater énekelt nekünk. Nagyon sok szeretettel gratulálok önnek, és kérem szépen, akkor fogadja ajándékként ezt a dalt, és egy meglepetés ajándékot, amelyet majd postázunk önnek Kálba.
1: Bármelyik könyvet nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Én megköszönöm, hogy velünk játszott, és szép napot kívánok.
1: És sok
0: önnek.
1: Szép műsort önöknek, köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen, Isten áldja. Viszont hallásra.
1: Isten áldja.
0: A folytatásban is egy jó zene szól, egy olyan zene, amely igazi napindító. Ugye én szeretem a napköszöntőket, és a köszöntlek szép mai nap. Hát ez a dal szerintem párhuzamba hozható a nagyon szép köszöntlek szép mai nap című imádságokkal, mert hogy ez a dal is olyan jókedvűvé teszi az embernek a napját, és elindítja jókedvűen. Ragyog a szívem, mint a nap. Sohasem voltam boldogabb. Én mondom, keresett énekesnőnk pedig elénekli nekünk ezt a vidám dalt itt a Szent István Rádióban. Kérdésem az, hogy ki énekel.

0: Ragyog a szívem, mint a nap, énekelte keresett énekesnőnk az elmúlt percekben. Több szempontból is aktuális volt ez a dal, hiszen nyárról énekelt nekünk, valamint keresett énekesnőnk a múlt héten péntekeni ünnepelte névnapját, de megtudjuk, hogy mi is a helyes megfejtés a második helyes megfejtőtől. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém.
1: Jó napot kívánok, Marika vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves Marika, honnan telefonál?
1: Köszönöm.
0: Honnan? Kálból. A káliak most nagyon aktívak. Én ennek szívből örülök, és hallgatom a megfejtését.
1: Mohamed Fatima volt a
0: keresett. Mohamed Fatima, így van. Fatima névnapot ünnepeltünk a múlt héten, pénteken éppen, akkor, akár akkor is énekelhetett volna nekünk, de én most választottam az ő dalát adásba, mert hogy olyan vidám ez a dal, és itt a helyem, a szíves játékunkba fogalmazhatok így. Kedves Marika, szívből gratulálok önnek, és önnek is a posta akkor egy meglepetés ajándékot visz majd hamarosan.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Cserébe a helyes megfejtésért. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen, hogy velünk játszott, és szép napot kívánok.
1: Köszönöm szépen én is, és viszont kívánok.
0: Köszönjük szépen. Isten áldja, viszont hallásra. A folytatásban is egy újabb vidám dal szól, olyan latinos dallamokat varázsolunk a Szent István Rádió hullámhosszaira. Saját szerzeményét adja elő keresett énekesünk, a dal címe pedig Egyszer kicsordul majd a szívem. Ezt a latinos lüktetésű és ritmusú dalt hallgatjuk meg itt a Szent István Rádióban. Kérdésem ezúttal is az, hogy ki a dal énekese és előadója.

0: Egyszer kicsorul majd a szívem. Ez volt az imént hallott dal címe, és saját szerzeményét adta elő keresett énekesünk. Meghallgatjuk harmadik helyes megfejtőktől, hogy ki is volt ő. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Ez egy sokkorom, Kossz János vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves János, hallgatom a megfejtését.
1: Hát ő Delhussa John.
0: Nem lehet más, mint Delhussa John. Vidám, latinus lüktetésű dalát választottam a mai péntek reggeli játékban, hogy ugyancsak ő is varázsoljon jó kedvet a Szent István Rádió hullámhosszaira. Remélem ez sikerült. És kedves János, igen, önnek igen, pedig...
1: Köszönöm szépen.
0: Nem, itt vagyunk, tessék mondani.
1: Hát még itt van. Az a helyzet, hogy egykorúak vagyunk ezzel a jó emberrel.
0: Na hát.
1: Én Budapesten érettségiztem, komolyan mondom, uh-huh. És az apjának a közértségbe jártam, mert ott volt az iskola mellett.
0: De jó, hogy még ilyen személyes élményei is vannak.
1: Én őt személyesen nem ismertem, de az apjár biztosan.
0: Értem. Akkor most szerencsét hozott önnek, Delhussa John, kedves János, és meglepetés ajándékot fogunk postázni önnek ostorosra.
1: Köszönöm szépen,
0: hogy velünk játszott. Isten áldja, viszont hallásra. És kedves hallgatóink, szóljon még egy dal, amely a szív téma körébe tartozik. Egy olyan énekesre esett a választásom, akit nagyon szerettem, hát sajnos már múlt időben kell róla beszélnem, mert nincs az élők között, de dalainak köszönhetően mindig itt van velünk, és újra ide tudjuk varázsolni személyiségét, hangját, akár a Szent István Rádió hullámhosszaira, akár csak ha meghallgatunk tőle bármilyen dalt. Egy nagyon helyes úriember volt, ha fogalmazhatok így, testvére, féltestvére Marót Viki tovább viszi az örökségét, ennyit már segítettem, annak idején a Hungária és a Dorrirol együttesekbe is énekelt, hát többet nem említek, csak azt mondom, hogy saját szerzeményét énekli most el nekünk 2001-ből, a dal címe pedig Tedd a szívedre a kezed. Ezt a dalt hallgatjuk meg itt a Szent István Rádióban. Kérdésem az, hogy ki énekel?

0: Tedd a szívedre a kezed, szólt a dal 2001-ből, keresett énekesünk saját szerzeményét énekelte nekünk. Helyes megfejtőnk pedig már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok, Lenke vagyok Egerből.
0: Üdvözlöm,
1: és Felicit hallottuk.
0: Így van. Eredeti nevét is meg tetszik tudni mondani, de ez már csak bónusz kérdés.
1: Most nem jut eszembe az
0: előszükre. Jeszelszky Béla Tibor, vagyis Flipper öcsi énekelt nekünk igen, az elmúlt igen. percekben. Utána néztem, 2008. november 25-én hunyt el Székesfehérvárott. Hát nem sok időt élt még utána, miután megírta ezt a dalt, de valóban ez már a szóló karrierjéből szólt ez a dal, és lejátszottuk itt a mai szíves játékunkban, kedves Lenke. Meglepetés ajándékunkat postázzuk önnek Egerben, és köszönöm szépen, hogy velem játszott, és szép napot kívánok önnek.
1: Szívesen, viszonthallásra.
0: Stílusos volt, köszönöm szépen. Viszonthallásra, Isten áldjon. Kedves hallgatóink, a mai péntek reggeli játék, hát ilyen, hogy úgymond, párhuzamba hozatalban Jézus szentsége szívének ünnepe kapcsán most a szívekről szólt, emberi szívről, szerelemről és szeretetről, mert hogy meghallgattuk az Apostol együttes Eladó, kiadó most a szívem című dalát. Mohamed Fatima arról énekelt nekünk, hogy ragyog a szívem, mint a nap, sohasem voltam boldogabb. Derhussa Joel elénekelte nekünk, az egyszer kicsordul majd a szívem című dalát, és még Flipper öcsi 2001-ben megjelent Tedd a szívedre a kezed című dala is elhangzott a mai péntek reggeli játékban. Horváth Attila, Csak egy szívet kérek tőled, én című dala pedig ráhangolt bennünket a mai reggeli játékra. Hát így foglalhatnám össze az elmúlt közel több mint fél óra vázolatát és témáit. A mai szíves reggeli játékunk végéhez értünk, kedves hallgatóink, mert hogy készültem még egy dallal, de nem szeretném lehúzni azt a dalt, úgyhogy az majd átmegy egy következő alkalomra. Annyi jó dal van még, és bizony még állnak előttünk péntekek, amikor jobbnál jobb dalokat varázsolhatunk majd ide, a Szent István Rádió hullámhosszaira. Van még néhány percem, ezért megragadom az alkalmat, hogy a holnapi 16 óra 5 perckor kezdődő KVH című műsoromat szíves figyelmükbe ajánljam. Hogy miért is? Azért, mert általában ezekben a portréműsorokban van arra lehetőségem, hogy érdekes és színes egyéniségeket mutassak be, hát holnap sem okozok önöknek csalódást. Bari Árpád festőművész orvossal beszélgetek majd igazán kalandos életéről. Érdemes lesz akkor is velünk tartani. Aschaffenburgban élő, Miskolcváros testvérvárosában, de kiállítás erejéig Miskolcra látogatott, és jött a kitűnő ötlet, hogy mikrofon végre kapjam őt, kalandos életét mondja el majd nekünk, és meséli el. Tényleg sok mindent megélt ebben a több mint 70 évben riportalanyom. Még egyszer tehát holnap 16 óra 5 perctől meghallgatható lesz ez a beszélgetés a KVH című műsorunkban. És a mai péntek reggeli játék végéhez közeledve szeretném megköszönni a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatársak Nátrán István, valamint Kassinger Jenő segítségét. Mindenképpen is köszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét is, hiszen tudom, hogy sokan hallgatják a műsort, ha idézőjelben nem is telefonálnak be a 36-os körzet 510-610-es telefonszámunkra, de azért hallgatják a háttérben a rádiót, és sok-sok visszajelzést kapunk, amelyet itt is szeretnék megköszönni önöknek. Akik pedig betelefonáltak és nyertek, azoknak pedig szívből gratulálok. Nos, akkor nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket a Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsor vezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, és hát akkor, ha nem is a szívről szól a most következő dal, de egy nagyon-nagyon jó felvétel, nagyon szeretem a szakszofont is, mint hangszert, és Imi Yuri, koreai szakszofon művészre nem régen találtam rá, fantasztikus, törékeny hölgy, de azért fantasztikus dalokat ad elő szakszofonon. Bebizonyítjuk a most következő percekben is, mert hogy egy törékeny koreai hölgyet képzeljenek el a kedves hallgatók, aki így szólaltatja meg a szakszofont, mint ahogy most meghallgatjuk. Imi Yuri Burden szakszofon című felvételével zárom a mai péntek reggeli műsorunkat, és ezzel a felvétellel kívánok önöknek további kellemes időtöltést, jó rádiózást, és szép hétvégét is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Leó pápa a barcelonai Szent Ágoston templomban az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak képviselőivel találkozott. A Szent Atya elmondta, Isten igéje azt mondja nekünk, hogy az Urunk, ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, és mégis tudjuk, hogy keresztre feszítették. A történet azonban nem ért véget ott, mert harmadnapra feltámadt, és legyőzte a rosszat, legyőzte a halált. Jézus Krisztus életén keresztül Isten megmutatja nekünk, hogy bár van szenvedés, ő sosem hagyja magára egyetlen gyermekét sem, mert örök örömet készített számukra ott, ahol már nem lesz sem szomorúság, sem fájdalom. Bízzunk benne, Jézus velünk van, segít és kísér bennünket, és erőt ad ahhoz, hogy átvészeljük azokat a nehéz időszakokat, amelyekkel életünk során találkozhatunk, hangsúlyozta a 14. Leó pápa. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanítók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott. Az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter egy internetes portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók közé. A KDNP-s politikus az új oktatási miniszter gondolatait aggasztónak nevezte. Rámutatott, a nyilatkozatból az derül ki, hogy a Tisza kormány szerint azoknak az intézményeknek, amelyekben ma több százezer magyar gyermek tanul, külön bizonyítaniuk kell létjogosultságukat, és meg kell felelniük bizonyos központilag meghatározott elvárásoknak. Mindezt arra a hamis vádra építve, hogy az egyházi iskolák szegregálnak. Ez egyszerűen nem igaz, fogalmazott. Kiemelte, az egyházi iskolák nem politikai kegyből működnek Magyarországon. Évszázadok óta szolgálják a magyar köznevelést, és szülők tízezrei bízzák rájuk a gyermekeiket, rögzítette Latorcai Csaba. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter a Fidesz országgyűlési képviselője a Távirat irodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette, ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületek berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta, Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk. Megjegyezte, egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Ildikó, a parlament Tisza párti alelnöke a házbizottság csütörtökű ülését követően a Távirat irodának nyilatkozva kiemelte. a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése. Ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Végül az időjárásról. A képződő gomoly és a kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti országrészben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet 22 és 23 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
5: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Reklámot hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 12-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a csángó-magyar kapcsolatokról beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket. Mai beszélgetésünkben csángó magyarokkal, Egerrel történő kapcsolatról lesz szó. Vendégeim a stúdióban Hegyeli Attila, a Modvai Csángó Magyarok Szövetségének oktatási vezetője, Sajtos Attila Csaba, az Eventus Középiskola főigazgatója, Várkonyi Péter, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának főigazgatója, és Sándor József, az Egri Fertálymesteri Testület harmadik negyedének választmányi tagja. Tehát a csángó és a anyaországi kapcsolatokról fogunk beszélni. Kezdjük talán attól, hogy hogyan került Eger a képbe, milyen Egernek a viszony a Csángóföldel, Csángóföldnek milyen Egerrel?
1: Hát mi hálával tartozunk Egernek és az egrieknek, mert tulajdonképpen a romániai rendszerváltás óta több egri társaság is segített a moldvai magyarságon, és hát a legutóbbi az a gyakorló iskolák szövetségéhez kapcsolódik, akik egy egészen elképesztő dolgot szerveztek, és pedig azt, hogy minden csángó gyerek, aki magyarul tanul, az kapjon karácsonyi ajándékot. Na hát ez egészen újszerű és egészen bámulatos, hiszen ez több mint 2000 gyermeket jelent. Tehát 2000 gyerek, 2000 ajándék, 2000 doboz, 2000 találkozás.
0: Miért van jelentősége egyáltalán az anyaországi kapcsolatnak?
1: Hát mi ott annyira messzire vagyunk minden tekintetben. Ugye Moldváról azt kell tudni, hogy ez a Kárpátoktól is keletre van, tehát a valamikori 1000 éves magyar határtól, attól is keletre, egy olyan területen, amelyik soha nem volt Magyarország része. Egy olyan területen, amelyik hát 1920 Trianon előtt is határon túli magyar vidék volt, sőt az egyetlen határon túli magyar vidék volt. Szerintem mindenki más nagy Magyarországon élt, kivétel a moldvai csángók. És hogyha moldvai csángók érezhetik és érzik ezek a kapcsolatok által azt, hogy összetartozunk valamilyen formában, és hogy gondolnak ránk a magyarországiak, hogy úgy érzik, hogy egy vérből valók vagyunk, hát akkor ez nagyon fontos üzenet mindenkinek. Különösen a gyerekeknél látom azt, hogy egy beszélgetésben ez mennyire visszaköszön, hogy jöttek a bácsik, és nagyon nagy szeretettel is megöleltek minket, és adtak ajándékot, de hogy olyan messziről jöttek, hogy mi nem is tudjuk, hogy honnan jöttek, és vajon miért jönnek, miért mindig jönnek, és mindig támogatnak. És hogy ezekről így nagyon jó érzésben ezt az összetartozást megtapasztalni, és aztán nagyobb bacskák már meg is tudják ezt fogalmazni. Óriási dolog ez egy ilyen vidéken, ahol ennek nem volt egyébként hagyománya, és nem volt mindig így. A magyar nemzet meglehetősen elhanyagolt a történelmi korokban, tehát Trianon előtti időszakra gondolok, ezt a moldvai csángó vidéket. Nem volt kapcsolat, nem külföldiek voltak, nem voltak ugyanabban a hazában, és azt hiszem, hogy luxus lenne elengedni ezt a dolgot, és ilyen értelemben nagyon örülünk annak, hogy összetartozunk.
0: Várkonyi Pétert kérdezem, a gyakorlóiskola főigazgatóját, miért fontos ez a kapcsolat itthoni részről, egri részről?
2: A gyakorlóiskola számára ez egy hosszú távon kiemelt feladat.

0: amit várnak a diákok, várnak a kollégák, és nagyon gyorsan összejönnek ezek a dobozok. És nagyon fontos számunkra, a másik oldalról is, úgy Attila elmondta, hogy a csángó gyerekek hogyan fogadják ezeket a dobozokat. A mi oldalunkról pedig, amikor megjönnek a számok, hogy hány gyereket ajándékozhatunk meg, melyik településről, akkor óhatatlanul a kollégák is, gyerekek is utána néznek ennek, hogy hol élnek a gyerekek, kik lehetnek, milyen körülmények, milyen települések ezek a csángó települések. És az a érdekesség alakul ki, hogy általában túl teljesítjük a kitűzött célokat. Tehát a gyerekek olyan nagy kedvel, meg a kollégák is olyan nagy kedvel pakolják össze ezeket a dobozokat, hogy még akár marad is belőle, amit további célokra tudunk fordítani és elajándékozni. Nagyon fontos, nagyon örülünk neki, hogy célzottan kapjuk az információt, tehát a fiú, lány, életkori csoport meg van jelölve, és így amikor készítjük ezeket a dobozokat, akkor tudunk arra gondolni, hogy minek örülne egy 2 éves kislány, egy 8 éves fiú, vagy egy 15-16 éves nagyobbacska gyermek, mert az a célkitűzésünk, hogy olyan dolgokat találjanak ők a dobozban, aminek mindenki örülne, tehát a készítője is örülne neki. És én azt tapasztalom, hogy ez nevelési céljainkkal nagyfokban összhangban van, akár a katolikus elköteleződésünk mentén, akár a hagyományos gyakorlóiskolai célkitűzések mentén ez bőven segíti a mi személyiségformáló tevékenységünket, mert az adás, az adakozás advent környékén az nagyon építi a gyerekek lelkét, gyerekek jellemét, és öröm látni, hogy milyen nagy kedvel kapcsolódnak be, akár a fizikai részébe, tehát a dobozok pakolásába, akár az összeállításába ezeknek az ajándékcsomagoknak.
1: Az Eventus középiskola nem gyakorló iskola, de mégis nagyon sok kezdeményezésben részt vesz, nagyon sok kezdeményezés saját maga generál. Ebben a programban miért gondolták fontosnak, hogy részt vegyenek, és milyen formán vállalnak szerepet?
2: Elsősorban Sándor volt te kollégám révén, feltájmester révén kerültünk be a kapcsolatba. Hasonlóképpen, mint az előzőekben elhangzottaknál, a diákoknak a személyiség fejlődésében szerepet játszik az, hogyha ők ajándékozhatnak, és ha fölkarolhatnak olyan dolgot, ami a társadalomnak fontos. Tehát a karitatív tevékenység hozzátartozik a életünkhez, és előtte a máltaiaknak a munkáját segítettük, különböző gyermekjátékok, adományok összegyűjtésével, és a doboz az meg közvetlen segítség. Személyes kapcsolatot alakíthat ki, hisz egy ember, egy diák és egy másik diák közötti kapcsolatot hozhat létre, és nálunk ez úgy működött, hogy először, amikor kevesebben voltunk, az étterembe helyeztük el a dobozokat, és akkor mindenki látta, hogy a dobozok először egy van, kettő, három, négy, és gyűlik, tehát minél több legyen, minél magasabb stósz legyen, ami elkerül Csángóföldre. Most a legutóbbi időszakban a Sándor József feltájmester úr révén az iskola lehetőséget ad arra, hogy hát összegyűjthessük az összeset, hisz ott raktározódott az iskolán belül a Egerből elvitt anyagoknak, a dobozoknak a nagyobb többsége, tehát egy ilyen tevékenységkörbe is beszálltunk. A másik oldal, hogy az Eventus az rész a Rákóczi Szövetségnek. A Rákóczi Szövetségnél pedig a diák szervezet is jelen van, tehát ő is egy szerepet játszik abban, hogy ezt a tevékenységet támogassuk. Másrészt pedig van egy városi szervezetünk, az Egri Cifrahósai Kultúrkör, aki hasonlóképpen kiajánlja a környezetének, a városrésznek, hogy ilyen lehetőség van. Ha olyan részig jutunk el, hogy az emberek látják azt, hogy az intézmények, az iskolák nem csak a tanítással foglalkoznak, hanem foglalkoznak karitatív tevékenységgel, foglalkoznak azzal is, hogy a gyerekeknek a kapcsolatrendszerét, személyiségét alakítják, az kifele is pozitív hatással telik, és azt gondolom, hogy az iskolának dolga az valahol, hogy a környezete felé, a környezetével, tehát a városrészsel kapcsolatot teremtsen, ez is egy lehetőség. Én azt gondolom, hogy ha ezt úgy fogjuk föl, hogy nem cél, hanem lehetőség, hanem eszköz, akkor én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eszköz abban,

0: hogy a nevelést megvalósítsuk, és fontos eszköz abban is, hogy a környezetünkre valamilyen hatást gyakoroljunk.
1: Sándor József korábban vezette a gyakorlóiskolát, és most a Fertálymesteri Testület választmányi tagjaként van itt. Hogyan kapcsolódik a fertálymesterség ehhez a programhoz, illetőleg mi a személyes történet ehhez kapcsolódóan?
2: A személyes történettel szeretném kezdeni, az is egrég messzire nyúlik vissza. A 90-es évek elején a főiskola erdélyi távoktatásában vettem részt, több területet megismertünk, élő kapcsolat alakult ki a ott dolgozó pedagógus kollégákkal, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel, és hogy a magyarországi tankönyvreformok változtak, több könyvszállítmányt is vittünk a Székelyföldre, aztán eljutottunk Berszány Lajos atyához a Gyimesekbe, a Gyimesekbe testvér kapcsolatot alakítottunk ki oly módon, hogy mint a Habarásnál, hogy nem sok gyereket vittünk, hanem csak egy mikrobusznyi gyereket, akik foglalkoztak azzal, hogy kik azok a csángók, hogyan kerültek oda, legyen ismeretük, és mivel kevesen voltak, így kénytelenek voltak feloldódani az ottani gyerekek között, és ugyanúgy hoztunk onnan is ide gyermekeket a gyakorlóiskolába, ők is 8-an voltak, kicsit kirándultak, osztályközösségekbe bementek, meséltek az ottani élményekről, hiszen a gyerekek úgy vannak, hogy jó-jó, mondja a tanár, de mikor egy másik gyerektől hall információt, az sokkal mélyebben megragad, és megadta a sors azt, hogy Mátyás Mónikát, akit most éppen pünköskör államelnökünk kitüntetett a csángó misén, ő a gyakorlóiskolában tanult, és Pusztinára került vissza. Ez is egy érdekes dolog volt, és a 2010-es évek második felébe mondtam, hogy annyi sokat meséltek már nekem a csángókról, a Gyimesekbe jutottam, de én kíváncsi vagyok, hogy hogyan élhetnek Moldvában. És akkor elvittek, és megtapasztaltuk ott, hogy voltak magyar iskolák, mennyi magyar volt ott, most mennyi van, ki az, aki vállalja a magyarságát, és hogy mekkora küzdelem folyik, vagy elhivatott munka, hogy a magyarságunk legfontosabb zálogát, az édesanyja nyelvünket ne hagyják elveszni, és akkor Roncz Béla tanár kollégámmal, ő az Aszód Evangélikus Gimnáziumnak az igazgatója, elhatároztuk, hogy ha mi azzal tudunk segíteni, hogy akik ott dolgoznak, vagy magyar iskolába járnak gyerekek, és az anyaországból kapnak egy kis gesztust, hogy milyen jó, hogy ők magyarul tanulnak, mert kapcsolatba lehetnek, és akkor indult el ez az akció. Aztán 2 év sem telt el, amikor a gyakorlóiskolák szövetségére javasoltam, hogy mi lenne, hogyha egy osztály, egy karácsony címmel akciót hirdetnénk. Ez 2-3 évig a gyakorlóiskolák szövetségén belül ment, de mint ahogy itt is kiderült, több iskola kívülről is, mivel nyitott, csatlakozott. Nagy öröm volt számunkra, amikor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem megalakult, és a gyakorlóiskola egy másik, hát nem szövetségnek mondom, hanem egy közösségnek, ugye az Egri Főegyházmegye iskoláinak közösségébe bekerült, és Németh Zoltán főigazgatórat is megkerestem, hogy van egy ilyen nyitott kezdeményezésünk, hogyha már a gyakorlóiskolának részese lehet, hirdethetjük, és nagy örömömre szolgál, hogy a Gárdonyi Gimnázium, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, de a Fegyverneki Orci, a Hernádkaki Iskola, a Jászberényi Iskola, a Borsod-Szentgyörgyi Iskola, és most már ebbe a közösségbe tartozik, és még nagyobb öröm a lelkemnek, hogy az Ipolyság Felvidéki Iskola van, és az elmúlt két évben már a Székely-udvarhelyi iskolák is, tehát egy ilyen kis Kárpát-medencei magyarság megtartó erővé szerveződött ez az akció, és amikor fertálymester lettem, ugye, hogy ahhoz is mindig akkor van a fertálymesterek karácsonya, amikor már össze van készítve az adomány. És nyilván, amikor bemutatkoztam, akkor szóltam arról, hogy az én közösségi tevékenységembe, személy szerint hitélet szempontjából is ez az adományozás, ez nagyon sokat jelent, és voltak olyan fertájmester barátom uraim, akiket megragadott, úgyhogy azóta többen vagyunk. Van, aki segít az összegyűjtésben, mert hogy tőlünk indult a kezdeményezést, azért van itt annyi sok doboz, mert Szombathely, Pécs, Szeged, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen gyakorliskoláiból így gyűlik össze, hiszen Attila nem mondta, hogy több mint 30 oktatási helyszín van, de a 2000 gyermeket mondta, hogy mindenkinek legyen doboz, és ezeket itt rendezzük, ebbe segítenek a gyakorliskolás diákok, az Eventus adja a helyet, hogy településekre összekészítsük, és akkor úgy tudjuk elszállítani, és ebben már van olyan fertájmester barátom uram, aki vállalja egy mikrobusznyi, ez 3-4 falura való csomagnak a kijuttatását, tehát így egyre szélesebb lett az a kör, amelyik fontosnak érzi, hogy ez a tevékenység megvalósuljon.

0: Beszéltünk arról, hogy az itteni gyerekek megpróbálják elképzelni Csángóföldet, a Csángó magyar vidéket. A ottani gyerekeknek milyen képük van, akár Egerről, akár Magyarországról?
1: Hát Moldvában, ott ugye azt kell tudni, hogy nagyon, nagyon nagy eltérés van Erdély és Moldva közt. Hát általában azt tapasztalom, hogy Magyarországon Erdélyről viszonylag sokat tudnak az emberek, de rólunk, a moldvai magyarokról már kevesebbet, és hát kevesen tudják azt, hogy Moldvában a történelem folyamán gyakorlatilag soha nem volt magyar oktatás, és nem volt magyar egyház sem. És ezért ez egy igen nehéz helyzet, amivel mi ott küszködünk, így oktatási értelemben is. És hát a gyerekek is ennek megfelelően a román iskolák adta információkkal jönnek, mi azt próbáljuk kiegészíteni, és magyar történelemről, tehát a nyelv mellett minden, ami magyarság ismeret, arról őket tanítani és nevelni. Hát, hogy mennyit tudnak Magyarországról, én azt remélem, hogy egyre többet, és azt remélem, hogy ezek a találkozások, hogy amikor Sándor Józsefék jönnek mondjuk, és ők nagyon helyesen ragaszkodnak ahhoz, hogy ők maguk vigyék el ezekbe a településekre ezeket a csomagokat, és ők maguk jelen legyenek személyesen, ez egy óriási dolog, mert minél több találkozás, minél több készfogás, minél több beszélgetés, ez kellene, ez segítene ezen, hogy az ottani gyerekek azok egyre jobban megismerjék a magyarországiakat, Magyarországot, és ezt az összetartozás gondolatot.
0: Sajtos Attila Csabát kérdezem, nem csak mint az Eventus főigazgatóját, hanem mint ahogy szóba került a Rákóczi Szövetségnek és a helyi képviselőjét. Ez a hazafias nevelésnek mennyire tud része lenni, és mennyire formálódik ez meg a fiatalokban, ez a fajta tudat, hogy mi összetartozunk és magyarok vagyunk?
2: Hát gondolom, hogy a Rákóczi Szövetség sokat tesz érte. A Rákóczi Szövetség programjai az kitekintést ad a Kárpát-medencébe a diákok részére, hisz eljutnak a felvidék különböző pontjaira, eljutnak a Párciumba, és ez fontos, mert amikor megtapasztalja, mit jelent magyarul beszélni a volt magyar területeken, vagy ott föllépni egy templomban egy műsort adni, vagy egy kiállítást megszervezni, és ugye legutóbb, mint Rozsnyón voltunk, Rozsnyón a galériában volt egy 50 alkotásból álló közösségünk, és be kellett mutatni Egert, és be kellett mutatni a fiatalokat is az ottani magyarság számára, sokat jelentett. És azt gondolom, hogy hasonlóképpen ez a Csángó területek felé is. Hisz az nagyon messze van. Tehát a Rákóczi Szövetsége elérni Attila is tudja, nagyon-nagyon nehéz, mert messze esik, de a képzelőerőnek ott kell lenni. És az a tudat, amikor a Rákóczi Szövetség a gyerekekbe egy kis magot elültet. Ez a mag az növekszik, és igényt jelent arra, hogy ne csak a környező volt magyar lakta területeket, vagy magyar lakta részeket nézzék meg, hanem eljussanak messzebbre is. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hisz most is a június 4-i összetartozás napja, ez egy 1000 gyereket jelent a Rákóczi Szövetség részéről Sátoraljújhelyen, és ott, akik ott megélik a magyarságukat, találkoznak felvidék, Erdély, délvidék magyarjaival, gondolom ilyen Csángó diákokkal is, ott egy találkozási pontot adnak. Tehát azt gondolom, hogy ezért nagyon nagy tisztelet és hála azoknak a szerveződnek, akik ezt fölvállalják, és hasonlóképpen ez egy elhivatottság a területen is, a városokban, iskolákban, az, hogy ezt fönt tartsuk a gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy fontos az a nevelés oldalán, hogy ne csak tankönyv ízű dolgokról beszéljünk, ne csak tankönyv lejelenjen meg a történelem az irodalom oldalában, hanem az is megjelenjen, ami az érzések, az élmények tekintetében. Tehát az iskolának egyre nagyobb szerepet kap az élményszintű tanítás, az élményszintű tanulás, és ezek a dolgok, ezek a gesztusok, ha egy doboz dolga, az egy gesztus, de fontosat jelent, mert megnéz, hogy hol van kléze, igazatok a főigazgató úrnak, utána néz, hogy ez milyen messze lehet Egertől, vagy a lakóhelyétől, és elgondolja azt, hogy el kéne oda eljutni. Meg kéne ezt nézni, ezt a területet. Én azt gondolom, hogy ezek a dolgok tartoznak hozzá, és tartják fönt amit beszélgetünk, a magyarság tudatot, a magyarságnak az összetartozását, mert szerintem a legfontosabb az, hogyha szétszakított országterületek vannak, talán a fiataloknak a dolga az, hogy ezeket közelebb hozzák egymáshoz.
0: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolája is katolikus intézmény értelemszerűen, még csak néhány éve tartozik az Egri Főegyházmegyéhez, tehát nagyon fontos a katolikus keresztény nevelés a mindennapokban is, ami nem olyan könnyű azért a mai fiatalokkal számos külső tényező és belső tényező miatt is. Ez a fajta adakozó szeretet talán egy híd lehet ebben, egy nagyon jó gyakorlati példa, hogy megtapasztalhassák, hogy mennyire jó szeretni adakozni, és ez a keresztény gondolat körbe is, értékvilágba is beletartozik.
3: Így van, tehát a gyakorlóiskolai diákok mindig is nyitottak voltak a hasonló kezdeményezésekre, és amióta pedig a katolikus szellemiség is áthatja mindennapjainkat, az iskola lelkészünk vezetésével, Gábor atya segítségével, ez még inkább megjelenik a gyerekek tudatában, lelkében, és valóban ez a dobozgyűjtő akció, ez az adományozó akció, ez nagy fokban emeli ezt a adakozó kedvet, vagy ezt a mások felé fordulást, és nagyon jó élmény, amikor jönnek visszajelzések. Kapunk fényképekkel ellátott e-maileket, vagy nekem személy szerint nagyon megható volt, hogy kaptunk egy kézzel készített kis Betlehemet a megajándékozattainktól, tehát valóban létrejön még ilyen nagy távolságból is, vagy akár mondhatjuk, hogy ismeretlenül is egy kapocs a csángó magyarok és közöttünk, a mi diákjaink és az ottani gyerekek között, és külön fontos számomra, hogy egy-egy település teljes magyar nyelvhez kötődő, magyar anyanyelvű, magyar nyelven tanuló gyerek csapatát ajándékozzuk meg. Tehát kizárólag kiemelten a magyar nyelv, ami a kritériuma ennek a magajándékozásnak, és ez biztos vagyok benne, hogy az ottani gyerekek számára is egy jelentős erőt képvisel.
0: És akkor még beszéljünk arról, hogy a Fertálymesteri Testület hogyan kapcsolódik ehhez, hiszen a Fertálymesteri Testület is nagyon sok területen aktív, miért ne venne részt ebben is, sőt ma a szélesebb közösség is megismerheti ezeket a törekvéseket.
4: Igen, hát a Fertálymesteri Testület kezdeti időszakában is voltak már magyar falun, megjelentek a fertálymesterek, vittek oda adományokat, voltak olyan fiatalok, akiknek az útját a Fertálymesteri Testület támogatása egyengette. Azzal, hogy én a testületbe kerültem és magammal hoztam ezt az akciót, úgy érzem, hogy egy új lendületet kapott, és hogy az előbb mondtam, hogy kapcsolódnak hozzám most már fertálymesterek, akik jelzik, hogy szívesen részt vesznek, segítenek ebben a tevékenységben. A mai nap egy nagy suttogónk lesz, és ez a nagy suttogónak mindig az általános keretei mellett van egy olyan rész, amelyen egy ismeretterjesztő előadás hangzik el, és nagy örömömre szolgál, hogy Attila elfogadta a meghívást, hiszen évekkel ezelőtt volt egy tanácskozás vagy konferencia ezen a területen, amelynek az volt a címe, hogy kivándorlás, asszimiláció, vagy. És ugye a vagyra adják meg ők nagyon szépen a választ, és úgy hiszem, hogy ez a példaértékű munka, mert hiszen erről nem szólt, hogy a legutolsó népszámlálási adatok alapján, hogy a Kárpát-medencében ugye csökken a magyarságnak a száma, de Moldvában lehet, hogy nem születtek annyival többen, de ennek a munkának az eredményeképpen több mint 2%-kal több lett a magukat magyarnak vallók aránya, tehát ez egy olyan nemes munka, olyan küldetés, amelynek úgy hiszem, hogy teret és hangot kell adni, és a mai nagy suttogó erre lesz jó egy jó alkalom, hogy a Fertálymesteri Testület tagjai megismerjék, hogy milyen munka folyik ott, és talán ennek hatására bővül azon támogatóinknak a száma, akik az Iskola Szövetség gyermekei által ugye összegyűjtött csomagok rendszerezésében, eljuttatásában, esetleg bővítésében be tudnak kapcsolódni ebbe a tevékenységbe.
0: És akkor Hegyeli Attilának, a Modvai Csángó Magyarok Szövetsége oktatási vezetőjének szól az utolsó kérdés ebben a beszélgetésben. Mi az, amit haza fog vinni a tarsójában Magyarországról, Egerből, amikor hazatér erről a mostani útjáról?
1: Hát ma délelőtt rengeteg mindent láttam, a liceumban voltunk, és körbe vittek engem az épületbe, csak idefelé mondtam is Sándor Józsefnek, hogy milyen jó lenne ezt az épületet így, ahogy van, megépíteni Bákóba, és ott egy magyar liceumot létrehozni, mert hogy az még nincsen, tehát mi a falvakban dolgozunk, és a kis falusi iskolák megvannak, de nincsen továbbtanulási lehetőség magyarul. Tehát a mi megyénkben 14 éves korig lehet magyarul tanulni, utána már sajnos erre lehetőség nincs. Úgyhogy nyilván egy ilyen irigységgel, vegyes csodálattal nézem én Eger városát, és amit viszont magammal tudok vinni, az, ami tegnap este is a harmadik negyedbeli fogadtatásban részem volt, hogy tényleg olyan szeretettel és úgy vártak engem ott a Fertályban, hogy az hihetetlen, és azt hiszem, hogy így a nyár közepén beszélni a karácsonyi csomagokról, ez egymagában sokat mond, mert hogy nincsen elfelejtve, nincsen félretéve ez a téma, és nagy-nagy szeretettel várjuk a csapatot idén karácsony előtt is Csángóföldön, és hát záró gondolatként talán, ha megengedik, egy annyit mesélnék el, hogy ennek a, ezt lehet, hogy még Józsefnek sem mondtam soha, de ennek a kezdeményezésnek köszönhetően a gyerekek elkezdték megfogalmazni, hogy hát ez egy milyen jó dolog valamit kapni. És egy adott pillanatban ezt minden évben kaptunk, és hát ajándékot kapni mindannyian szeretünk. De megfogalmazták egy adott pillanatban, hogy ennél már csak egy dolog jobb, tanár úr, az, hogyha adhatunk. A kapásnál jobb az, amikor mi ajándé, az az érzés, amikor valamit én adhatok. És ők maguk is elkezdték szervezni a cipős doboz akciót, és elkezdtek gyűjteni. A Csángó falvakba beindult egy gyűjtési folyamat, és ilyen cipős doboz akciója van most már a Csángó gyerekeknek, amikor ők maguk gyűjtenek, és küldenek más helyekre, ahol még nálunk is rászorultabb gyerekek vannak, mondják ők. Hát nyilván megfogjuk, és átvisszük egy másik faluba, ahol ugyanolyan körülmények között élnek, mint ők, de maga az, hogy a erre megtörténik, hogy akkor ő is adhat. És ennek a csodája, hogy nagyon jó dolog kapni, de sokkal jobb dolog adni.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt tiltakozását fejezte ki csütörtökön a nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolítása ellen, azt a magyar alkotmányosság elleni támadásként értékelve. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a távirat irodához eljuttatott közleményében azt írta: Magyar Péter újabb támadást indított a magyar alkotmányosság ellen, hiszen a nemzeti hitvallás az alaptörvény legelső fejezete, és az alkotmányt is azzal összhangban kell értelmezni. Vajon mi a problémája Magyar Péternek Szent István örökségével, az emberi méltósággal, a biztonság, a rend, a szabadság kiteljesítésével, természeti értékeink védelmével, vagy éppen az 56-os forradalom emlékével, amelyek mind a nemzeti hitvallás részei? Teszi fel a kérdést. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán megdöbbentőnek nevezte, hogy a nemzeti hitvallásban szereplő mondatokban a Tisza kormány akkora veszélyt lát, hogy kitiltja a közintézményekből, közölte. A magyarokat mindig több dolog köti össze, mint amennyi elválasztja. Az ilyen lépések azonban nem a nemzeti minimumot keresik, hanem a közös értékekbe vetett hitet rombolják, tudatta. Rétvári Bence felszólította a kormányt, hogy hagyjon fel a nemzeti és keresztény értékek támadásával. A kormány döntött a diákhitel kamat stop meghosszabbításáról év végéig. Közölte Köböl Anita kormányszóvivő Budapesten. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köböl Anita közölte, a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstoppot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. Megjelent a magyar közlöny szerdai számában Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzési adó többletük után június 30-áig. A táblázat szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie, 787,6 millió forintot. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, tájékoztatta az oktatási hivatal a távirat irodát. A közlemény szerint június 3-a és 10-e között 71 tárgyból 266 helyszínen 4596 tantárgyi bizottság előtt 74.874-en vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között 1170 helyszínen 3360 vizsgabizottság előtt közel 321.600 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban, közölte az oktatási hivatal. Idén újra Eger ad otthont június 25-e és 28-a között a 46. Kaláka Fesztiválnak, közölte a program művészeti vezetője az esemény sajtótájékoztatóján. Grillus Dániel, a Kaláka együttes alapító tagja elmondta: ezúttal is az érsekkert lesz a hagyományosan a folk műfaj színes palettáját felvonultató seregszemle fő helyszíne. A fesztivál nyitó verskoncertnek azonban a Gárdonyi Géza Színház ad otthont június 25-én este. A Szeressetek Szilajon című előadáson a Kaláka és a Sebő együttes Jordán Tamással közösen idézi meg József Attila költészetét, tette hozzá. Kiemelte, Sebő Ferenc halálával óriási űrt hagyott maga után. A Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas népzenekutató, a Sebő Együttes vezetője április végé hunyt el. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél. A hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul. Híreket hallottak.
3: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
4: Dicsertessék, ha Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a jövedelem vagy környezetvédelem a mezőgazdaságban, generációváltástól a regeneratív gazdálkodásig című beszélgetést hallhatják, amelynek résztvevői Sipos Katalin biológus és Göbölyös Károly gazdálkodó. A beszélgetés moderátora Gribek Dániel. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
5: Ugye a cím az már mutatja, hogy ugye itt a tényleg a talajkímélő, talajmegújító, vízmegőrző gazdálkodás áll majd az egyik középpontban, a másikban pedig ugye a generációváltás. Adott a kérdés, hogy miért van szükség arra, hogy beszélgessünk egy ilyen körben is a magyar mezőgazdaság jövőjéről. Kati, egy idézettel kezdenék tőled, ezt e-mailben küldted el nekem. Szerintem nem lehet eléggé aláhúzni, hogy a gazdatársadalom jelentős része még nem látja mélységében azt a környezeti instabilitást, ami felé haladunk. Tényleg nem? Tehát, hogy amit most éreznek sok helyen, mondjuk az Alföld egyes részein, az még nem ez a mélység.
6: Hát az még nem ennek a történetnek a vége itt ez a probléma, és ráadásul az, hogy hova fog súlyosbodni ez az egész klíma, időjárás problémakör, ez eléggé nagy részben függ attól is, hogy a gazdálkodók a következő évtizedekben milyen típusú technológiák és milyen típusú tájhasználat felé mennek el. Szóval, hogy nem csak egyszerűen elszenvedői ezeknek a változásoknak, hanem szereplői is, és hogy emiatt nyitott ez a kérdés, és emiatt fontos ez a kurzus is, mert hogy mi azt látjuk környezeti oldalról, hogy az, hogy a mezőgazdaság hogyan fog hozzáállni a talaj kérdéséhez, a tájkép kezelésének kérdéséhez, a víz megtartáshoz a következő mondjuk 10 évben, ez alapvetően befolyásolja azt, hogy milyen mértékben fogjuk érezni a klímaválság tüneteit. És akkor itt két dologról kell szerintem beszélni. Az egyik, nyilván érteni kell azt, hogy mi maga a klímaváltozásnak a hatásmechanizmusa. Ez az, amit azért többé-kevésbé már látunk. Tehát sokkal több hőhullámos nap, sokkal hosszabb, teljesen csapadékmentes időszakok. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a 30 napnál hosszabb, egybefüggő, aszályos időszakoknak az esélye az 1901 óta több mint 23%-kal nőtt meg. Ugye ez a valószínűsége annak, hogy lesz 30 napnál hosszabb aszályos időszak egy évben. És ez még csak az útnak az első harmada, tehát még most megyünk bele igazából a klímaváltozásba. Tehát, hogyha látjuk ezt, hogy hőhullámos napok, aszály, és látjuk azt, hogy a csapadék, ami jön, az is szélsőségesen oszlik el, akkor ezek azok a tünetek, amik még tovább fognak erősödni. Tehát, hogy ezek lesznek a klímaváltozásnak a hatásai, de tényleg ez még most fog igazából majd súlyosbodni. Tehát ez az egyik része a történetnek, hogy értsük, hogy ez jön, és ez erősebb lesz. A másik része a történetnek az, hogy értsük azt, hogy amilyen tájhasználatunk, tájképünk és mezőgazdaságunk most van, az még fel is erősíti ezeket a hatásokat. Ugye ezt hívjuk környezeti sérülékenységnek. Az a helyzet, hogy ránézünk egy tájképre, és sehol nincs például hely a felszíni víznek, még ha esik is az eső, nincs hova rakjuk, most idézőjelbe, tehát nem tudja a táj megtartani, mert levezetjük. Ez például egy klasszikus sérülékenység, amivel tovább fokozom azt az egyébként is létező helyzetet, hogy rossz a csapadék eloszlása. És ennek a sérülékenységnek a csökkentésében óriási szerepe nem csak a regeneratív mezőgazdasági technológiáknak és megközelítésnek, hanem magának annak is, hogy amikor egy tájképen van, amikor az én földem része igazából egy nagyobb természetföldrajzi rendszernek, akkor értem el, hogy az én földemen milyen funkciókat kellene, milyen védelmi funkciókat kellene tudnom biztosítani. És hát ez egy óriási témakör, és nagyon-nagyon fontos, nagyon jelentős a jövő szempontjából. Ugye én klasszik zöld vagyok, tehát természetvédelem, biológus, világéletemben. Zárójelben megjegyzem, hogy van egy ilyen kis szenvedélyem a háztáji zöldség és gyümölcs termesztés, de ez nyilván a kertészet kategória, és ez egy másik műfaj. Na, zárójelbe zár, itt a zöld vonalon akartam egy kicsit elindulni, hogy igen, azt látom én is, hogy ez az egész zöld témakör, ez egy ilyen zsigeri szinten kivált ilyen ellenállásukat, és én most nem akarok a történelembe így nagyon visszamenni, meg boncolgatni, hogy mi minden okozza ez, de ha környezetvédelmi oldalról nézem, azért van egy olyan történelmi szakaszhatár most, hogy a 20. században, amikor dübörgött a technológiák fejlesztése, akkor intenzifikálódott egy csomó minden, többek között a mezőgazdaság is, ugye nagyüzem, műtrágyák, növényvédőszerek, stb. Egy ilyen fajta felgyorsult gazdaságfejlesztésben a zöldeknek igazából egyetlen lapot osztottak, hogy próbálják meg egy papír zsebkendőt lengetve megállítani ezt az egészet, vagy csökkenteni a káros hatásukat, ami természetesen A. nem sikerült, B. igazából bekerült ez a zöld ügy egy olyan dobozba, hogy a fejlődés ellensége, meg a haladás gátja, meg nem tudom, ez a klasszik, ezt nem tudom, az életem során házó hallottam már, de nagyon sokszor. Most viszont van egy olyan, ilyen, hogy mondtam, egy szakaszhatár, hogy most bejutunk abba a korba, amikor ezek a környezeti problémák, amikről valójában beszéltünk annó, ezek elkezdenek visszahatni ránk. Tehát most jutottunk el oda, hogy kihasználtuk a természeti rendszereknek, meg a talajnak a tűrőképességét, és ezek a rendszerek elkezdtek olyan mértékben leromlani, instabillá válni, amik most visszahatnak a gazdálkodásunkra, amit nevezhetünk egyszerűen környezeti kockázatnak. Tehát itt környezeti kockázatok növekedéséről beszélünk. És ebben egy ilyenfajta érában, amikor nekem kiszámíthatatlan időjárással, fokozódó a szájkárral, meg hasonlókkal kell szembesülnöm, akkor ez az egész zöld ügy, meg ez az egész mennyi erdőm, mennyi gyepen, mennyi vizes élőhelyem van, és hol, és azok milyenek, meg a talajomban van élet, és van humusz, vagy nincs, ezek eszközé válnak. Tehát itt most azt gondolom, hogy a természetvédelemnek is olyan értelemben át kell magát kicsit pozícionálni, vagy keretezni, hogy mi nem megvédeni akarjuk a természetet másoktól, hanem a természetet, mint eszközt, mint lehetőséget arra, hogy környezetbiztonságot hozzunk létre, egy védernyőt, vagy egy védőhálót, mint eszközt kellene tudni beágyazni, nem csak a mezőgazdaságba, hanem az erdőgazdálkodásba, a vízgazdálkodásba, meg egy csomó helyre. Úgyhogy igazából szerintem egy kicsit szimbolikus az, hogy most itt ennél az asztalnál is úgy ülünk, hogy van egy zöld, meg van aktív gazdálkodó, meg tudjuk, hogy van talajtani kutató ezekben. Szóval ez a fajta párbeszéd és közös gondolkodás, és egymás szempontjainak a megértése, ez iszonyatosan fontossá vált. És az, hogy a regeneratív mezőgazdaság és a talajok állapotának javítása ebbe egy közös pont, ez egyáltalán nem meglepő. Szóval, hogy igazából ez az érintkezési pontja ezeknek a problémáknak, meg megközelítéseknek.
7: Ide csatlakozva, hogy én úgy gondolom, hogy tudatos gazdálkodóknak alapfeltétel, vagy alapstratégia az, hogy a környezetten minél jobban kooperáljon. Uh-huh. Hogy gyakorlatilag a gazdálkodónak a talaj az a közege, amiből a megélhetése, a jövedelme, a jövője származik. És hogyha az nem megfelelő, vagy nem megfelelő maga a gazdálkodási technológia, akkor hosszú távon nem lesz eredményes a gazdálkodó is. Úgyhogy én úgy gondolom, meg nekem az az elvem, hogy a gazdálkodó, aki tudatosan gazdálkodik, az az egyik legkörnyezetvédőbb, hogyha megfelelő technológiákat használ. Én a párhuzamot, illetve pont ez a konszenzus tartalma legfontosabbnak, hogy ahogy mondtad is, hogy a környezetvédelem ne tiltsa a dolgokat, adjon olyan lehetőséget a kézbe, amelyeket, hogyha a gazdálkodó használ tudatosan, akkor fejlődünk, és a saját közegét tudja fejleszteni.
6: Igen, és ráadásul ez az egész be van egy nagyobb rendszerbe is ágyazó olyan szempontból, hogy ha mondjuk a talajokról beszélünk, ugye ez az egész klímaváltozásban, vagy nevezzük pontosabban globális felmelegedésben, ugye ez az egész széndioxid témakör a kulcs, hogy sok szenetkőolajat, földgázt égetünk, többlet széndioxid kerül a légkörbe, a széndioxidnak van egy olyan tulajdonsága, meg más gázoknak is, hogy a talajfelszínről visszaverődő napsugárzás, ezt nagyon jól meg tudja fogni, el tudja nyelni, és ott tartja a légkörbe, és ez okoz egy felmelegedést. Emiatt borultak meg az időjárási rendszereink. Most ez a folyamat, ez zajlik a 200 éve, mióta feltaláltuk a gőzgépet, azóta égetjük a fosszilist, és tele van a légkör már plusz többlet széndioxiddal. És ott van a nagy kérdés, hogy fogjuk ezt onnan kiszedni, mert amíg az ott van, addig jönnek ezek a szélsőségek. És itt jön a képbe a talaj, vagy itt is a képbe jön a talaj, inkább így mondom, és ezért mondom, hogy ez a mezőgazdaság árutermelésen túlmutató funkciója az agrárszektornak, hogy az egyik nagy potenciális széndioxid raktár az maga a talaj. Mert hogy az abban lévő humusztartalom, hogy az mennyi, hogyan a humusz maga a széndioxid raktár, szerves anyag, ami nagyon lassan bomlik le, és ha szerencsénk van, akkor gyorsabban termelődik újra, mint ahogy lebomlik. És ez egy hatalmas puffer, amit most igazából nem használunk jó a széndioxid tározásra. És ami az izgalmas szerintem az az, hogy miközben globális szinten alapvető érdekünk, hogy minél több széndioxidot berakjunk eltároljunk, kiszedjünk a légkörből, a közben az, hogy egy humusztartalomban gazdagabb, élőbb talaj legyen, az vízgazdálkodási szempontból is fontos, és nem mellesleg a termőképességét is befolyásolja. Szóval itt három dolog igazából összetalálkozik. Ezt fel kéne ismerni, és meg kéne találni az utat, igen, hogy lesz.
7: Ne a szélsőségek, hanem egy közös úton, vagy egy köztes irányba menjünk.

0: Károly, ugye te már itt említettél ilyen gazda véleményt. Egyrészt gazdálkodtok is, másrészt szaktanácsadó vagy. Úgyhogy ezért érdekelne az, hogy amiket itt Kati említett, meg előrevetített, meg úgy fogalmazott, hogy kihasználtuk a talaj és a környezet tűrőképességét. Aztán valahogy így hangzott el, ezt írtam fel. Ezt mennyire értik, látják így a látókörödben lévő termelők, meg te magad? Mert ugye itt mondtad, hogy persze a felelősen gazdálkodó termelők azért már úgy bánnak a talajjal, és a többi, és a többi. Hát de azért nyilván én is járok Magyarországon, én is járok adott esetben az őszi esők után az Alföldön, aminek a fele most gyakorlatilag 1:1 25 mm, meg aztán néhány 10 után gyakorlatilag fel van szántva. Te hogy látod, hogy a termelők mennyiben vannak tudatában annak, hogy ahogy Kati így előrevetítette, ennél csak rosszabb jöhet?
1: Azzal a részével már találkoznak, ugye az éveket látjuk, mondhatjuk 2022-től, hogy gyakorlatilag mindig sújt valami minket. Az idei évet meg inkább nem is említem, hogy minden ágazatot ért valami. Hogyha nem környezetvédelmi, akkor piaci problémák okozták, hogy gyakorlatilag
0: Vagy állategészségügyi,
1: teljes szélsőségekről beszélhetünk, és egyszerűen az, ami eddig volt, én úgy gondolom, hogy azt már tapasztalják, hogy változtatni kell. Viszont az irányokat nem feltétlen, meg egyáltalán, hogy hogyan induljanak meg az egész folyamatban. Van egy olyan, mert úgy szoktam mondani, hogy a 90-es évek elején elindultak a gazdálkodók önállóan gyakorlatilag, ugye ez a generáció, aki most aktív gazdálkodó, akik a 90-es években elkezdtek gazdálkodni. Én azt a példát szoktam felhozni, hogy nekik a gazdaság plusz egy gyerek. Látták, hogy felnő, folyamatosan benne voltak, és olyan érzelmi kötődésük van hozzá, amit nagyon nehéz elengedni, vagy változtatni rajta. És egy ilyen gazdálkodónak hirtelen az eddigi megszokott hagyományokhoz képest, hagyományos gazdálkodáshoz képest változtatni kell, az egy úgymond rugalmatlanabból megléphető folyamat. És ugye itt jön be a generációváltás, hogy a következő nemzedék, hogyha ebbe rugalmasabban bele tud állni és segíti az idősebb generációt ebben a váltásban, ezekben az új módszereknek a kipróbálásában, átadaptálásában a saját gazdaságukba, mert ugye nincs egy konkrét gyógypirula, hogy minden gazdálkodó, ha ezt csinálja, akkor jó lesz. Mindenkinek a saját területén, a saját adottságaihoz, a vetésszerkezetéhez alkalmazkodva, illetve vetésszerkezetet úgy változtatva, hogy a lehető legfenntarthatóban és gazdaságosabban gazdálkodjon. Amit látunk a piacon, szerintem amivel fontos nagyon foglalkozni, hogy az, hogy ilyen csillagászati árakat kapjunk terményekért, ez nem fog tudni megvalósulni. Itt akkor mit tudunk csinálni, hogy eredményesek legyünk, költséget csökkenteni? Azt meg úgy tudjuk elérni, hogyha a felesleges dolgokat, amelyek esetleg még ártalmasak is, kivezetjük a gazdálkodásból. Itt elindult egy folyamat, hogy gondolkodnak rajta, de én még hangsúlyozom, hogy azokat az első lépéseket, és mivel hogy ez nem egyik persze a másikra, szeptemberben elkezdik, októberben nem lesz eredménye. Az, hogy ez a tudatosan ki tudják várni ezt a hosszabb időt, hogy lássanak eredményt belőle, ez az, amit az edukációval, illetve a jó gyakorlatokkal esetleg tudunk segíteni nekik, hogy haladjunk.
0: Egy hírt, bocsánat.

0: projektben. Egyrészt ugye az input anyagok, növényvédőszer, műtrágya használat csökkentése, és egy adaptív, a változásokat jobban lekezelő rendszernek a kialakítása. Ezek a témák, ezek alapvetően napirenden vannak. Látjuk, hogy most a tengeren túlon, azért ez egy oké, hogy jóval nagyobb területről van szó, de azért mégis egy kézzelfogható összeg, egy kézzelfogható üzenet ráadásul, ami ugye jön ezzel. Tehát ezt gyorsan csak közbe akartam szúrni, és akkor Kati valamit szeretném.
1: Igen, itt amit Károly mondott, abban azért pár dolog így megmoccant bennem. Ugye mondtad ezt, hogy nagyon nehéz váltani, meg van egy érzelmi kötődés, és meg van egy megközelítés, amit megszoktunk. És akkor ezt piszkálnám egy kicsit, hogy sokszor azt látom, hogy ez a hány tonnát termeltem a hektáron, és hogy maximalizáljam a termőterületet, mert akkor több lesz a termésem. Van egy ilyen nagyon erős berögzültség, ami lehet, hogy a 20. században igaz volt, de szerintem a 21. században ez az állítás már nem igaz, hogyha több földem van, akkor több lesz a termésem. Mert pont itt jön be ez, amiről beszéltünk eddig, hogy ha faltól falig szántok, és nulla négyzetméter marad mondjuk a felszíni víznek, vagy nulla négyzetméter marad a mezővédő erdősávnak, és jön az erős szél, és viszi el a talajt, és jön az a száj, és kéne a talajnedvesség, és egyébként is a felszín alatti vízkészleteim száradnak ki, mert nem tud visszaszivárogni az az eső sem, ami egyáltalán megérkezik. Tehát valójában egy kicsit azt érzem, hogy hasonlatot mondhatok, hogy olyan volt a mezőgazdaság a 20. században, mint egy olyan testépítő, aki azért, hogy nagy legyen, sok legyen az izom, nagy legyen a testtömege, ezért mindenféle pirulákat, sztereotípiát, mindent beszedett, viszont tönkretett az immunrendszerét. És most egy ilyen testtel akarok belemenni egy masszívan influenzás időszakba. Tehát, hogy elvesztette a tájkép az immunrendszerét, mert hogy faltól falig szántok, akkor annak ez a következménye. És emiatt nem igaz szerintem az az állítás már, hogyha több a termőterületem, akkor több lesz a termésem, mert ez papír, kockás papírlapon lehet, hogy igaz, csak nem számolok az időjárási kockázatokkal és annak az erősödésével.
2: Hogyha egy gyakorlati példát tudok mondani, saját gazdaságunk az nem érje a 100 hektárt, de több mint 35%-án pillangós van lucerna. Hát azzal mi környezetünkben azon nem bukunk. Illetve addig pihen a föld, és addig jó neki. És akkor így koncentráltam, hogy hiába termelnénk benne gabonát, az veszteséges lenne, és felesleges munkaműveletek sora. Hogy ezt kell felmérni, hogy mi a matekot a végén kell látni azt az összeget, nem a tonnákból, hogy te is mondtad, hogy az szerint, hogy hány tonna. Lehet, hogy fel annyit termelünk, de sokkal kisebb költséggel, és akkor ugyanaz az eredmény megvan kisebb munkával. Akkor ugyanott vagyunk, ahelyett, hogy dolgoztunk volna, megterheltük volna az egész környezetet.
1: Mm-hmm. Igen.
0: Hát igen, meg ez egy nagyon jó hasonlat volt, hogy tényleg adott esetben lehet, hogy x hektárt elvesz egy belvízfolt, most csak mondok valamit, vagy x hektárt elvesz egy mezővédő erdősáv, de azt a hatásaival, amit nem abban a pillanatban érzékelünk, sőt, pontosabban érzékelünk abban a pillanatban, mert akkor a kockás papíron
1: kisebb
0: egy
1: lesz
0: mínusz.
1: Kisebb lesz a porvihar, meg nem viszi el a termőtalajon.
0: De meg ugye a kockás papíron az egy mínusz lesz akkor abban a pillanatban, hiszen mit tudom én, egy fél hektár víz alatt van, akkor azt vagy nem lehet bevetni, vagy már be van vetve, és ott a növény elpusztul, de mondjuk augusztusban lehet, hogy hoz fél tonnát, vagy egy tonnát az egész táblán. Tehát ez egy nagyon érdekes szempont volt szerintem. És akkor Károly, ugye itt említetted a generációváltásnak azt a nehézségét, hogy ugye adott esetben az idősebb korosztály kicsit nehezebben mozdul el. Hozzáteszem, hogy tisztelet a kivételnek, mert van nagyon sok ilyen. De tényleg általánosságban szerintem beszélhetünk erről. És akkor ott van a fiatal, akinek át kellene venni ezt a gazdaságot, aki kijön az egyetemről, odaül a, nem tudom, a vasárnapi ebédnél, és akkor azt mondja, hogy apa, szerintem ezt csináljuk így, vagy csináljuk úgy, hagyjuk el a szántást, legyen takaró növény, stb. Stb. És mondjuk azt kapja, hogy fiam, hát ez 30 éve, 20 éve, 10 éve szántunk, így csináljuk. Ezt fel lehet szerinted valahogy oldani? Vagy ez abszolút gazdaság, és amelyik fiatalnak ez sikerül feloldani, annak sikerül, akinek nem, annak nem.
2: Kell a fogadóképesség. ugye az idősebb gazdálkodók részéről is, meg

A másik részén úgy gondolom, a fiatalok részéről az alázatnak. Ami azt jelenti, hogy attól, hogy kijövünk az egyetemről, ott sem fogjuk megkapni a Szent Grált, hogy akkor már mindenhez értünk. Gyakorlatilag meg kell ismerni a saját területünket. Ha egyetemre jártunk, akkor nem ott voltunk az aktív gazdaságban. Nem tudjuk, hogy azon a földrészleten, azon a folton éppen mi történik, mert lehet, hogy minden évben ott csak abban az egy pontban van gomba, és az egészet szórnád, pedig tudja az idősebb gazdálkodó, hogy csak oda kell koncentrálni, mert nem lesz semmi más problémá. Hogy én úgy gondolom, hogy ez egy hosszabb folyamat, és maga a generációváltás, és most itt akár egy kicsit kitérünk a támogatási részre, ez is egy átállási folyamatot jelent. Nem azt jelenti, hogy akkor egyik pillanatról az idősebb lerakja a lantot, a fiatalabb átvesz és hozza a döntéseket egy olyan rendszerhez, amit nem ismer megfelelően. Itt az kell, hogy ezt a rendszert magáénak érezze, viszont ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz az idősebbnek is nem is háttérbe, de legalább maga mellé kell engedni a fiatalabb generációt, hogy hozzon önálló döntéseket. Fontos lehet akár például, hogyha egy ágazatot rábíz. Mondjuk, hogyha a növényvédelemhez ért, a növényvédelemben megvan a szaktudása, akkor kezdje azt az ágazatot ő felépít. Beszéljék át, legyenek ötletei, az ötleteket hozzák be, és nem az kell, hogy egy teljes gazdaságot egyik pillanatra a másikra, de egy föld részleteket. Nézzük meg, hogy mi az eredmény, és akkor tudunk beszélgetni, kísérletezzünk, akár egy területen osztott műveléssel is. Előtte lehet, hogy egyszerűbb volt azt a 10-20 hektárt egyben művelni, de hogyha elosszuk és látjuk, hogy ennek mi az eredménye a másiknak, akkor számszerű adatokkal, és nem csak érzelem alapján tudunk döntéseket hozni a saját területünkre. Úgyhogy fontos ez a kooperáció szerintem, és a folyamatosság.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a jövedelem vagy környezetvédelem a mezőgazdaságban generációváltástól a regeneratív gazdálkodásig című beszélgetést hallották, amelynek folytatását a jövő héten jelentkező műsorunkban sugározzuk. Most köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Haag Flórát, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési osztályának munkatársát. A téma, amit pedig idehozott a stúdióban, az egy hosszú kifutású esemény lesz, még nem látjuk a végét, vagy látjuk a végét, 7 évig tart majd, és a célja, hogy biztosítsa az életképes ürgeállomány fennmaradását a Pannon régióban.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Igen, egy hosszú 7 éves projekt vette kezdetét tavaly december 1-én, egyébként pont a születésnapomon, tehát ez nem lehet egy véletlen. És ennek a projektnek rengeteg célja van. Azt szeretném kiemelni, hogy ebben a projektben 12 partner vesz részt Magyarországon, valamint egy romániai partner. A fő partner a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. És a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, tehát mi is partnerek vagyunk ebben. Mikor összeáll egy ilyen projektnek a tervezete, akkor már átgondoljuk azt, hogy milyen tevékenységeket lehet megvalósítani. Itt a lényeg az ürgének a védelme. Tehát az ürge egy fokozottan védett állat, régen mezőgazdasági kártevőként tartották számon, sőt, még meg is ették néhol.
1: Megírtották.
2: Igen, hát 1982-től védett ez az állat, és 2012-től fokozottan védett. A természetvédelmi értéke 250 000 forint. Az, hogy az ürge fokozottan védett, és viszonylag egy ilyen magas kategóriába sorolható a természetvédelmi értéke, az mutatja azt, hogy milyen drasztikusan lecsökkent az állománya. Egyébként egy fontos fajról van szó, az élőhelyét tekintve a talajszerkezetben való szerepén át még sorolhatnánk azt, hogy milyen fontos szerepe volt ennek az állatnak. Egyébként régen a fokozottan védett parlagisasnak és a kerecsen sólyomnak az egyik fő táplálékállata volt, és az is mutatja azt, hogy ez mennyire lecsökkent ennek a száma, mármint az ürgéknek a száma, hogy gyakorlatilag van, hogy eltűnik a ragadozó madaraknak a táplálék spektrumából. Ugye többféleképpen monitorozhatunk, figyelhetünk meg egy állatot, hogy mennyi van belőle a természetben, így a ragadozó madaraknak a táplálék spektrumán való szerepe is megmutatja azt, hogy mennyi van belőle. Tehát visszatérve rá, ennek a projektnek az a lényege, hogy ennek az állatnak tegyünk a védelméért, és azért, hogy növekedjen az állománya.
1: Bár a szárazság következtében talán az árvizek már nem fenyegetnek annyira, de tényleg igaz, amit Pelikán József gátőr mondott, hogy az ürge a gát legnagyobb ellensége?
2: Az ürge a nyílt területeket szereti, a rövid fő nyílt területeket, a legelőket például, vagy azért szereti a repülőtereket például, mert ott is a fűmagasság 15 centi alatt van tartva, tehát az ürgéket ilyen helyeken találhatjuk meg. Hogy így a pályázattól függetlenül egy pozitív példát hozzak egyébként, az az Igriciben található autópálya pihenő, ott van egy kisebb, de stabil ürgeállomány, és ott az autópálya kezelőjével ezt kimentünk, természetvédelmi kollégákkal megnéztük a területet, kizártuk a patkánynak a jelenlétét, mert laikusok ugye akár azt is hihetnék ott a szaladgáló kis rágcsálókra, hogy az nem ürge, hanem akár patkány. Tehát kizártuk a patkányok jelenlétét, és hát tudjuk, hogy van ott egy stabil ürgeállomány, és ott meg lehetett beszélni az autópálya a pihenő üzemeltetőjével, hogy ők is védik ezt az állatot, kihelyeztek információs táblát róla, hogy itt egy ilyen fokozottan védett rágcsáló él, tehát vannak pozitív példák ilyen kis területeken is együttműködésre. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy tényleg egy fokozottan védett állatról van szó, tehát a védelme jogszabályi kötelesség is, vagy az élőhelyének a védelme.
1: Hogy terveztétek itt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén a konkrét védelmet?
2: Fél év telt el a projekt kezdete óta, nagyon gyorsan elrepült ez az idő. Arról tudok beszélni, hogy eddig milyen eredményeket értünk el, vagy hogy eddig mik valósultak meg a program keretében. Egy nagyon érdekes példa az a kutak felújítása, tehát a legelőkön a projekt 7 éve alatt 40 kutat tervez az igazgatóság felújítani. Hát, hogy hogyan jön a kút az ürgék védelméhez? A legelő állatok támogatása érdekében lesznek ezek a kutak felújítva, hiszen az ürge olyan területen érzi jól magát, ahol 15 centi alatt van a fűmagasság, ezt meg lehet segíteni kaszállással, de mi arra törekszünk, hogy a legelő állatok tartsák fenn neki ezt az állapotot, mint a szarvasmarha, a birka, és hát ezek a kutaknak a felújítása, ugye ezeknek a legelő állatoknak a támogatásáról szól. Ezen kívül voltunk egy projekt látogatáson Szlovákiában, minden projektpartnerünkkel sikerült oda eljutnunk. Szlovákiában van egy ürgevédelmi LIFE program, és ott nagyon hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk. Ez is nagyon fontos, ugye egy ilyen természetvédelmi program keretein belül, hogy megosszuk egymással a tapasztalatokat, akár más kollégákkal, akár külföldi kollégákkal. Tehát ez így a program elején ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog volt, így mindannyiunk számára. Ezen kívül, hát mikor így elindul egy ilyen projekt, akkor az elején nagyon fontos, hogy a partnerek találkozzanak egymással, elinduljon ez az egész gépezet, átvettük a kommunikációs terveket, hogy hogyan szeretnénk ugye erről az állatról kommunikálni is, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy...
1: Mert vannak még valami féle előítéletek?
2: Nem feltétlenül erre gondoltam, hanem arra, hogy felhívjuk a figyelmet az ürgén keresztül a természetnek a védelmére, vagy az élőhelyeknek a védelmére, arra, hogy milyen fontos része a rendszernek egy ilyen állat, vagy ennek az állatnak az élőhelye milyen rendkívül fontos része a rendszernek, itt inkább erre gondoltam.
1: 5 helyen tervezitek az ürgék visszatelepítését, hol van olyan sok ürge, ahonnan lehet meríteni?
2: A Liszt-Ferenc repülőtérről lesznek hozva első körben az ürgék, itt az igazgatóság területére. Ezek mind nagyon komoly előkészületekhez, engedélyekhez kötött tevékenységek, tehát ezt azért szeretném kiemelni, hogy itt minden alaposan át van gondolva ezekkel az áttelepítésekkel kapcsolatban. Hát, hogy mit jelent egy áttelepítés? Kell hozzá egy nagyon erős forráspopuláció, ahol nem okoz az problémát, hogyha elhozol, például most tegyük fel 100 állatot, és elviszel egy olyan területre, ahol az élőhely alkalmas számára. Nálunk most nyáron lesz a tervek szerint az első ürge áttelepítés a Kesznyitani tájvédelmi körzetben Borsod, a Bajzemplén megyében, és ennek a forrás populációja a Liszt-Ferenc repülőtér lesz. Több területen is tervezzük az állatok áttelepítését, ahogy mondtad, 5 területen. A Borsodi mezőség tájvédelmi körzeten, a Tardi legelő természetvédelmi területen és a Kesznyitani tájvédelmi körzeten. Nekünk ezek a területek, amik a projektben most beletartoznak, és hát ennek az első hulláma idén nyáron lesz.
1: Akkor térjünk rá arra, hogy egy felhívást tettetek közzé. Jelentkez önkéntes ürgeőrnek, mármint tette közzé a Bükki Nemzeti Park. Mit jelent ez a gyakorlatban?
2: Az önkéntesség, az emberek bevonása ebbe a témába, a gyakorlati természetvédelembe, hogy megtapasztalhassák, hogy mi is mind dolgozunk nap, mint nap, ez nagyon fontos. Azért terveztük önkéntesek bevonásával az ürgék őrzését, egyrészt, mert egy áttelepítés során fontos az állatoknak az őrzése az első 1-2 hétben. Itt kiemeltük a honlapon, hogy nem arról van szó, hogy az állatok őrzése személyes kontakttal jár az állattal, tehát, hogy simogatni kell őket, vagy hogy ilyen közelebbi kapcsolatba kerülni velük, hanem hogy egy tisztes távolságból őrizni az állatokat. Tehát van egy protokoll arra vonatkozóan, hogy egy áttelepítés hogyan történik, és ennek a protokollnak része az állatok őrzése is, és az önkéntesek abban tudnak segíteni az első 1 hétben, hogy éjszaka is megfigyelik ezeket az állatokat, hogyha esetleg olyat tapasztalnak ott a terepen, ami veszélyeztetné ezt az új kis ürge családot.
1: Például?
2: Itt arra gondolok, hogy például, hogyha tegyük fel egy oda nem illő személy sétál arra, akár önhibáján kívül is, akkor figyelmeztetni, hogy ne menjen arra a területre, mert ott áttelepített állatok vannak, vagy gondolok a ragadozókra is, tehát az állatok ragadozóira, amik itt szóba jöhetnek, dolmányos varjú például, vagy kis ragadozók, borz, róka. Itt persze nem azt várjuk el, hogy az önkéntesek oda szaladjanak és elkergessék a rókát, hanem hogy folyamatosan kapcsolatban legyenek velünk, és a természetvédelmi őrrel, és tényleg bármilyen olyan dolgot észlelnek, ami beavatkozást igényel, akkor egyből tudnak szólni nekünk.
1: És miért kell etetni, mert ez is az ürgeőrök feladata, az ürgéket répával, meg napraforgó maggal?
2: Igen, ez is a áttelepítési protokollnak a része, tehát a protokollt úgy kell elképzelni, hogy éveken, évtizeden át alakuló gyakorlat ez, ami azt mutatja, hogy hogyan lehet ezt a tevékenységet minél jobban elvégezni, és mivel ez az állomány egy új területre kerül, ezért az etetéssel meg vannak gyakorlatilag támogatva. Amíg az ürgék azzal vannak elfoglalva, hogy új kotorékokat ássanak, addig azért nagyon jó, hogyha van ott nekik plusz táplálék, amiből a folyadékot pótolják, vagy ami tényleg tudnak enni. Erre egyébként pont a szlovákiai tanulmányúton is pozitív példát láttunk, hogy ott is mennyire fontos az, hogy az állatok etetve legyenek. A gyakorlatban ezt is úgy kell elképzelni, hogy nappali aktivitású az űrge, tehát hajnalban fogják az önkéntesek a területre kiszorni a táplálékot, hogy az alatt se találkozzanak az állatokkal, és ne zavarják őket.
1: Megnéztem a fényképeket, amelyeket ehhez a felhíváshoz csatoltatok, akkor úgy nézett ki rajta az űrge, mint egy szurikáta. Miért áll két lábon?
2: Beszéltünk már úgy, egy nappali aktivitású állatról van szó. Ők családokban élnek. Úgy értem ezt, hogy egy területen vannak a kotorékok, és maguk az állatok is egy területen lehet őket ilyenkor felmérni, megfigyelni. Azért áll két lábon, mert figyel. Náluk is vannak úgymond őrszemek, akik figyelik, hogy mikor jönnek a ragadozók, mire kell odafigyelni, és hogyha észrevesz egy állat, mondjuk egy érkező ragadozó madarat, akkor ilyen füttyögve jelzik egymásnak a veszélyt. Tényleg egy nagyon jópofa állatok, tehát egy nagyon-nagyon szép állatok. Nekem gyerekkoromból vannak róla az első emlékeim, amikor még Szabolcs-Szatmár megyében tényleg voltak olyan területek, ahol nem számított olyan ritkaságnak ezeket az állatokat megfigyelni, és hát, hogy miért a szurikáta jut az eszébe az embereknek róla, hát mert a szurikátak azok egy nagyon bájos kis állatok, sok mesében szerepelnek, sok természetfilmben, és hát ilyen értelemben valóban lehet köztük összefüggéseket hozni.
1: Úgy látom, hogy a magyar természetvédelembe ez a projekt egy új fogalmat vezet be, készül bevezetni a Citellus Gardeneket.
2: Igen, ezek űrgéskertek lesznek. Itt a igazgatóság, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság működési területén tudok erről beszélni, hogy Szent István és Tart térségében tervezünk olyan űrgéskerteket, idézőjelbe űrgéskerteket kialakítani, ahol fokozottan tudunk figyelni az állatoknak a védelmére, és tervezzük ezen a területen betekintők létrehozását is, tehát belevonni a történetbe a környezeti nevelést, a természetvédelem iránt való érzékenyítést, tehát hogy tervezett programokon, tervezett szakmai vezetések alkalmával az érdeklődők meg tudják nézni ezeket az állatokat. Egyébként már most nyáron is lesz egy olyan programunk, ahol családi nap keretén belül az űrge védelméről is szeretnénk kommunikálni. Ez július 4-én az egyik projektterület mellett, a Tardi Természetvédelmi Terület mellett kerül megrendezésre egy szombati napon a Sándor Völgyi Rendezvénytéren. Itt hát azon túl, hogy lesz meghirdetett túra is, az ottani élővilág megfigyelésére tervezzük standok kitelepítését, ahol a projektpartnerekkel egy ilyen kis pókálós játék, tehát egy ilyen kis körjáték keretein belül a családokat és a gyermekeket tudjuk fogadni, és játékos feladatokkal az űrgével minél inkább megismertetni.
1: Summa summarum, mivel zárnánk ezt? Vagy mivel szeretnétek zárni 7 év múlva a projektet?
2: Az a célunk, hogy azokat a vállalásokat, amiket a projektben megfogalmaztunk, hogy azok megvalósuljanak, és hogy tényleg az áttelepített állatoktól kezdve a kutak felújításáig, az élőhelyek védelméig, az élőhelyek helyreállításáig megvalósítsuk azokat a tevékenységeket, amiket terveztünk. Erről majd 7 év múlva is beszélgessünk. És én még mindenképpen szeretném a beszélgetés végén kiemelni azt, hogy most egy projektről beszélgettünk, tehát hogy most egy ilyen fajvédelmi projektről beszélgettünk, de hát már rengeteg tevékenység volt a természetvédelemben, amely ezeknek az állatoknak, ezeknek az élőlényeknek a megóvására irányult, amikről most nem beszéltünk, vagy amikben még nem voltam kompetens, tehát a természetvédelem tényleg nap mint nap tesz és tett azért, és reméljük, hogy minél erősebb eszközökkel fog tudni tenni azért, hogy ezek az élőhelyek, ezek az élőlények megőrzésre, megóvásra kerüljenek. És most tényleg bár egy állatról, egy projektről beszéltünk, de ezt szerettem volna még így kiemelni, hogy ezek a tevékenységek már régóta folynak, és az űrge ennek a rendszernek az egyik része.
1: Valójában azért szeretnétek az állományában megvédeni, hogy legyen minek őt elfogyasztani. Tehát itt a ragadozó madarakra van kihegyezve az egész.
2: Nem? Nem, volt egy olyan projekt amúgy, igen, ami ezelőtt lement, és az űrge mint táplálékállat vett rajta részt, de ennek a jelenlegi projektnek ennek az egyik pozitívuma, ugye, hogyha egyre inkább megjelenne a ragadozók táplálékállatai között az űrge, de nem ez itt az elsődleges cél, hanem az, hogy az űrge mint fokozottan védett állatnak az állományai megerősödjenek.
1: Köszönöm szépen Hák Flórának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési osztálya munkatársának, hogy itt volt, és beszámolt arról, hogy mit tettek eddig, és mit készülnek tenni a közelebbi vagy a távolabbi jövőben az űrge fennmaradásáért. Tikovics Ernőt hallották.

0: Irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Bársony István. Kaland. Éjszaka van, s a tanya környékén semmi zaj. Vándorfelhők közt bujdosik a hold, s a halvány éji fényben sokkal festőibbnek tetszik a tanya, mint nappal. A ház sötét vadgesztenye lombok közé búvik, az előtérben pedig kis, félkör alakú kert van, amelyet sűrűn szegélyez az orgonabokor. Aztán gyepes udvar következik, jó tágas, kerítetlen udvar, amelynek a gazdasági épületek adják meg a határát jobbról, balról, míg elől kinyílik az udvar az akácfával végigültetett árokig, ahol már az igazi pusztaság van. A külső földek, a vetés, a lucernás, a tengeri föld. Arra csöndes hallgatag rúna terül. Nyugodt, szinte kihalt a tájék beláthatatlan messzeségben. Csak egy pár pitty-palagy felelget egymásnak egy hangúan. Ez megmenti a pusztát attól, hogy szomorú legyen. Mi minden elfér abban a pitty-palagyban? Vágy és szerelem, ábrándozás és emlékezés, hívogatás és ígéret. A ház mögött kert terül. Gyönyörű pusztai kert, nagy, buja és gazdag. Helyenként ligetes, néhol valóságos erdő. Valamikor széles, mély árok vehette körül, amibe lefolyt a nagy esőzés vize. Akkor még csónakázni is lehetett rajta, s hidat kellett verni a gyalogember számára, hogy az árkon át a kertbe juthasson. A híd négy sarkán négy nagy szomorú fű sóhajtozik, ha szél fúj. Az árok rég kiszáradt. Rég benőtte mindenféle gaz meg rekettye fűz. Tavasszal még csak meggyűl benne itt-ott az esővíz, de nem sokáig tart, s elnyeli a vizet a szomjas föld, amely az árnyéktartó gizgaz alatt nyírkos marad. Ebből a nyírkosságból a vadpáfrány úgy nő ki, mint valami liliputi erdő. Némelyik fűzfa erősebb, egészségesebb, mint a többi, és kinyúlik társai közül, ami által végképp rendezetlenné, szabálytalanná válik a bozótos. Éjszaka van, mondom, s a környék mindenfelé álomba merült. A ház kiskertje mellett egy nagy fehér komondort nyújtózik. Az istálló előtt is van vagy két kuvasz, de azok kisebbek. Kerülik azt a nagyot, amely folyvást elmarja őket magától. Ez a vén basa, az álmatlan, a mindig éber. Most is, ahogy a gyepen fekszik, nyitva van a szeme és hegyezi a fülét. Nem mozdul, végigfut néha rajta valami reszketés, ami azt sejteti, hogy benső izgalmat él át. Fekete orrahegye idegesen tágul, halkan fúj, s aztán megint nagyot szippant a levegőben a füzes felé szaglálódva. Onnan fújdogál az éjszakai szellő. A kertben alacsonyan száll egy furcsa madár, egy kísértett madár, olyan, mint az árnyék, mert nem hallani a szárnycsapását. Az éj magányban egy kecskefejű járja lappangó útjait. Amint a füzes széléig jut, megriad, s gyors villanással csap fel a föld színéről. A felszálló árnyéktól megijedhetett idelent valami, mert egy csöppet megzörren a füzes. A kecskefejű eltűnik, s néhány pillanat múlva megint mozgás nesze támad a gaz között. De milyen nesz? Mintha a szitakötő vergődnék egy páfrány labirintusában, vagy egy tücsök ugrott volna arrább. Attól még a bokrok közt alvó madár sem veszi ki szárnya alól a fejét. Most szétnyílik a füzes szélén a gaz, s féltesttel kilép valaki a tisztásra. Egy éjjeli kalandor, egy fehér mellényes úr, aki vörös frakkot visel. Egy settenkedő róka. Megáll a gaz között, és sokáig figyel, fülel, nézelődik, szaglál. Keskeny pofáján ravasz óvatosság kifejezése van. Egész lényén elömlik a bűntudatosok folytonos készenléte arra, hogy mentsék a bőrüket. Ez itt különösen is meg van kenve minden huncutság zsírjával. Ez nem közönséges gonosztevő. Ez olyan, mint a tolvajok közt a fűzsebb metsző, aki hasonlíthatatlanul bátrabb, ügyesebb, furfangosabb, mint azok, akik neki csak tanítványai. Ez állandóan itt van a nagy veszedelmek közvetlen közelségében, aminek az érzése gyönyörűség neki. Mi az, kint az erdőn vagy a nagypusztán elcsípni egy-egy süldő nyulat, vagy kitekerni a nyakát a fészkén ülő fogoly mamának? Az bizony nem virtus. Ahhoz semmi különös kigondolás nem kell. Azt minden buta kóborebb megteszi. de tessék ide jönni az emberhez. Tessék itt lakni folyvást, nehezen titkolt lyukban a föld alatt vagy a kertetővező gaz közt, ahol minden pillanatban kajtathatnak a fehér hóhírok, a nagy komondorok. Tessék itt settenkedni a tanyán, ahol kilőhetnek az ablakon is, ahol puskája van az éjjeli őrnek is. A főtolvaj a holdvilágot lesi. Neki egy kicsit sok a világosság, jó lesz megvárni, amíg elbújik az égi lámpás a barna felhő rongyok mögé. Akkor egy gyors iramodással ki lehet bukkanni innen, keresztül a gyepes tisztáson a házak mellett gunnyasztó tyúkólig. Ott mindig akad egy-egy ügyefogyott háp-háp, amelynek egy elszánt kaffintással ketté lehet harapni a nyakát. Amint a hold egy percre eltűnik, nem bír magával, kiszökken rejtőző helyéről, meglapul, mint a kúszó nyest, és hangtalanul siet át a csöndes udvaron. A homályban még mélységesebbnek látszik a csönd. A keskeny árnyék szinte a földhöz simulva halad előre az ellenséges tábor területén. Minden érzékével résen van. Szeme zöldes tűzben csillog, amint a gémes kutnál megáll egy másodpercre, s a vályú szomszédságában levő vizeskád mellől figyel. Éppen tovább haladna, amikor hopp, teringettét, váratlanul kibújik a hold. Keskeny volt a felhő, s nem tartott sokáig, amíg a róka elérhette volna a jó fedezetet. A főtolvaj kilőtt nyílként ugrik vissza a vizeskád mögé. Ott van most az egyetlen búvóhely, az is csak éppen annyi, hogy ha megmozdul a róka, vagy az elejét, vagy a hátulját a holdvilágra bízza. Kellemetlen helyzet. A hold közelében egyetlen felhő darab sincsen, s a sápadképű égi vándor olyan szemtelenül világít, hogy utoljára még azt hiszi, a puszta nappal van, s felébred. Kukurikú! Szólal meg egy vénkakas az akácfa vastag alsó ágán. Kukurikú! Kukurikú! Hangzik itt is, ott is a tyúk szállásokon. A ketrecből egy kamasz kakas recsegő, bizonytalan próbálkozása süvölt ki. Kukurikú! Éjfélt kukorékolnak a puszta szárnyas bakterei. A lelkek órája itt van. A vizeskád mellett nyugtalankodni kezd a róka, s csöndesen tolja elő az árnyékból a fejét, hogy meggyőződjék, nincs-e valami baj. Dehogy is nincs. Az imént az udvar még üres volt, semmi sem mozdult rajta, most pedig ott áll valami, alig 10 ölnyire a kúttól a gyepen, s elzárja az utat vissza a füzes felé. Egy hófehér nagy állat ácsorogott. Egy jegesmedve, vagy legalábbis egy vén komondor, az álmatlan, akinek nincs jobb dolga, mint hogy a holdvilágra ásítozzék. Rrrr, hangzik valami elfojtott morgás, ami hiába olyan halk, mégis felébresztheti az istálló sarkánál szundító kuvaszokat. Mintha darás csípte volna meg mindkettőt, úgy pattannak fel, és azt mondják ők is gyanakodva. Rrrr, ez azt jelenti, itt vagyunk, apó, jövünk, mi baj? És csak ugyan elkezdenek kocogni erre, ahol a vén basa, a mindig éber úgy áll, mint a cövek. Ó, ezt a róka mondja magában, egy szempillantás alatt mindent megért és végig tervez, ami a menekülést biztosíthatja. Egy másik buta róka már rég kiugrott volna az ijesztő jelekre, s hagyott homlok ment volna neki vakon a világnak, és egyszerre magára csődítette volna a sok kutyát. De ez itt a főtolvaj, a kitanult kópi, aki nap-nap után ugyanezeket a veszedelmeket zúdítja izgalmak közt megvénült fejére. Tudhattam volna, hogy az a vén disznó nem alszik, mindig leskelődik, s a szél a füzes felől fúj, nyilván megérezte az illatomat, morfondíroz magában a róka. És elgondolja, hogy hányszor tette már bolondá a tanyai kutyákat, amelyek eleinte botor düvel lármásan estek rá, ha megsejtették, és aztán a nagy hűhóval csak egymást hozták zavarba, ami alatt ő, a gonosztevő, a bajusza közé nevetve illant el. Most erről szó sincsen. A vén komondor régen kitanulta a fifikát, és olyan csöndesen tudja lesni a rókát, mint a kazal tövében gubbasztó macska az egeret. Különös tudomány ez, amihez nem is kutyához illő türelem kell. Hanem ezek már megtanulták. A vén basa már elfoglalta a maga helyét. Azonnan nem mozdul. Jól tudja, hogy csak a füzesben nem szabad visszaengedni az éjjeli kalandort. A többiek is jönnek, és mindjárt megérzik a róka bűzt. A kád mögül őt, a komát szépen kiszorítják. Hopp, nagyot ugrik a róka arra az oldalra, amerre basa elől a kád eltakarja. A kuvaszok látják, de az első pillanatban a juhász vörös puliának nézik, megbámulják. Ám ez csak egy szempillantás. Aztán hajrá, utcu neki, rrr, csíp meg, ne bocsásd! Basa észre tér. Már tudja, hogy kijátszani próbálja a róka. Nehéz, szinte zubogó, dobbanó ugrásokkal lohol előre, de azért nem ugat. Annak most nincs értelme. Csak arra vigyáz, hogy jól elfogja a visszavonulást. Bizonyos, hogy mégiscsak erre kanyarodik a vörös előbb-utóbb. A vörös pedig kinyúlik, mint a gumi, s rohan egyenes neki az orgonabokros kiskertnek. Ott a sűrűbe úgy vágódik be, hogy azt hinni az ember menten darabokra szakad. Mire a kuvaszok elérnék, sehol sincs. Könnyű, keskeny testével átcsúszott már az eleven kerítés alatt. Halál megvetéssel fut végig a kiskertes, épp úgy szökik ki belőle túlnan, ahogy beszaladt. Basa csak azt látja, hogy az orgonabokrok közül kiszalad a nagyvörös kandúr. Dehogy az, a róka, a róka, s alig 20 lépésnyire tőle bevillan a járhatatlan füzesbe, ahol bizony hiába lenne minden üldözés. Rrr, uff, mondja most már a vén komondor is mérgében, szégyenében. Neki szalad a semminek, csattogtatja a fogács a füzes szélén, elkezdi hátrahányni a gyepet. Az emberek föléreznek a nagyugatásra. Róka jár a füzesnél, mondja valamelyik. Mert már ismerik a vénbasát, másképpen ugatja a négylábú tolvajt, mint a kétlábút.
0: Bársony István Kaland című novelláját hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Súlyog Tamás köztársasági elnök indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. A köztársasági elnök a közösségi oldalán tett bejegyzésében hangsúlyozta. Az elmúlt hónapokban elhangzott közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvény módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. Az Alkotmánybíróság az alaptörvény absztrakt értelmezésével segítheti az állami szervek között felmerülő konfliktusok, politikai viták jogi mederben tartását, az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást, tette hozzá. Az alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja. Elsődleges funkciója a jogrendszer egészére irányadó alkotmányos szabályok meghatározása, írta az államfő, hozzátette. Jelen helyzetben tisztázandó alkotmányjogi kérdésként merül fel, hogy az alaptörvény módosítás fogalmi körébe tartoznak-e az olyan aktusok, amelyek funkciójukat tekintve nem általános, hanem egyedi jellegűek. A Tisza párt 2,4 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Az erről szóló beszámoló a csütörtökön közzétett hivatalos értesítőben olvasható. Ebből állami költségvetési kampánytámogatás mintegy 1 milliárd forint, a jelölő párt javára lemondott támogatás mintegy 182 ezer forint, és az egyéb forrás, azaz támogatás magánszemélyektől 1,2 milliárd forint. A Mi Hazánk mozgalom 1,1 milliárd forintot fordított a tavaszi országgyűlési választásra, derül ki a párt beszámolójából. Ebből az állami költségvetési támogatás mintegy 1 milliárd forint, míg saját forrás, ami az országgyűlési képviselőcsoport támogatását jelenti, mintegy 78 ezer forint. Benyújtotta lemondását a legfőbb ügyészségnek, Fürcht Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője. Közölte a legfőbb ügyészség kommunikációs és sajtófőosztálya a távirat irodával. A közlemény szerint Fürcht Pál a június 8-án benyújtott lemondását elsődlegesen az úgynevezett aranykonvoj ügyben a közte és a központi nyomozó főügyészség nyomozásának felügyeletét ellátó legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta. A kormány szeptember 30-áig meghosszabbította az uniós helyreállítási alapból finanszírozott lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét, jelentette be a vidék és településfejlesztési miniszter a közösségi oldalán. Lőrinc Viktória közölte, a kezdeményezésre a kormány segítséget nyújt azoknak, akik önhibájukon kívül nem tudták teljesíteni az RRF 6.2.1 lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva elnevezésű pályázatban vállalt fejlesztéseket. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított, a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormánytörvény javaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A távirat irodához eljuttatott közleményben a tárca vezető jelezte. A kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulóknak kidolgozzák a tényleges segítséget. Markó Attila István váltja Tarcsa Csabát a készenléti rendőrség élén. Derül ki a belügyminisztérium csütörtöki közleményéből. A tárca tájékoztatása szerint Húsfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot. A tárca vezető pénteki hatállyal kinevezte Markó Attila István rendőr-dandártábornokot a készenléti rendőrség parancsnokának, olvasható a közleményben. Végül az időjárásról. Délután Dunántúl nyugati részén északnyugatról újra határozott felhősödés kezdődik. Főként északkeleten-keleten fordulhat elő kisebb záporos csapadék. Néhol esetleg az ég is megdörrelhet. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet napközben 20 és 24 fok között várható. Késő estére 11-18 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
5: Reklám. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
6: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
5: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária barokk zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
7: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
0: Kedves hallgatóink, összeállítást hallanak Arany János műveiből. A verseket Bálint András, Latinovics Zoltán, Mensáros László és Sinkovics Imre előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
8: Az Ótorony. Nagy Szalonta nevezetes város. Mégsem olyan nevezetes már most, mint mikor volt szabadhajdú fészek. Benne lakván 300 vitézek. Csonkatorony nyúlik a felhőbe, rajta pihen a nap lemenőbe, rá-rá veti visszanéző fényét, mintha látnám ősapáim vérét. Vérpirosan nért néz vissza a nap, azt jelenti rútidő lesz holnap. Ó, Istenem, hiszen elég bőven volt már részünk zimankós időben. Hely csak itt is a hitvány zugolyban, hány nemes szív vére ömlött hajdon. Azt mondották, hazájukat védik, azt hívék, úgy áll fenn örökkétig. És mi van abból, amiért fáradtak? A torony. Mit durván összeraktak. Áll a torony, mint valami Bábel, rajta az idő nyomtalanul jár el. Rajta pihen a féllábú gólya, vércse bagoly örökös lakója, velök együtt a galamb is elfér, összeszokik utoljára nem fél. Rajta a gyom óriássá nő fel, hajba kap a szélvészes idővel, rácsap olykor, hanem most se bánja, a mennydörgős mennykő buzogány. Csonka falán viharos éjfélkor boszorkányok nagy serege táncol, s jelejül az éjjivigadásnak egy-egy köve földön hever másnak.

vásárban. Gyékényes, abroncsos, alföldi szekér. Honnan cipel a sors, s e három egér? Hoztál-e pirosló új búzamagot, mezőküde lelkét, friss szénaszagot? Odakünn már ugye megért a kalász. Rét gyapja lenyírve, foly a takarás, bogják tetejéről egy-egy suta gém, nézz szét aratóknak vidám seregén. Rég nem látta bizony vidámnak e nyájt. Minden nyara új seb, a régire fájt. De talán most, e nagy mezei jószág, áldást hoz az egyszer, szép Magyarország. Legyen is megáldva e föld, Isten maga telke, mint rég ezelőtt, mikor én is markot hajtani kezdtem, s nem sikerült, bárhogy s mint igyekeztem. Így vézna ügyetlen testi dologra adtam fejem a bölcs tudományokra, barázda helyébe szántván sorokat. Nem kérkedem ezzel, mert azt se sokat. De hogy a mezőt, az anyatermészet kebelét elhagytam, sajog egy érzet. Holtig sajog ittben, s tüzesebben vér láttodra, te búzás, alföldi szekér.

A lepke. Zöld lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél, nem száll virágot lepni meg, csak lenn, az út porán libeg. Nincs feltűnő bársonymeze, csillópora, fénylemeze, virágkorát most éli bár, oly színhagyott köntösbe jár. Volt napja, volt négy, tán öt is, hogy ízleltő szerelmet is, most a jövőnek hint magot, nem fél, hogy a láb rátapod. Szegény, ha rátoppantanék, pusztulna ő, s egy nemzedék. De oly bizalmas ott alant, miért bántsam a kis gondtalant? Élj, lepke, éld múló nyarad, ha még egy-két napod marad, jöhet vihar nagy hirtelen, s megfagysz esőn, hideg szelen. Köszönd, hogy már tekintetem föltöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Miért nézzek a magasba fel? E szép világ egy köd lepel. Nem látom az ég madarát, csak téged itt, s útam porát, nem a pacsirtát, aki szánt, a napnak áldott fénye bánt, de az anyaföld szintelen fakóján megnyugszik szemem. Sorsom pedig, s egy méla gond egemből már a földre vont, de nem remény magot vetek, azt nézem, hol pihenhetek.

A tölgyek alatt. A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat városzaja semmi. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fény volt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregé költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíténk nyársal. Jó tűz lobog ott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagytam utóbb békén. Gyermeki önző korom ifjú ábrán veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülőhonomat csak is ott találtam. S hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kanaán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűv kép csalogat, ábránba merülök, hajókerekek zubogását hallom. Hajrá, gyerekek, a vízi malom! A tölgyek alatt ím meglep az alkony, hűsebb fuvalat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, hazasietek, jobb ott melegebben ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a fejfám.

Tamburás öreg úr. Az öreg úrnak van egy tamburája, és mikor az ihlecs unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt. Nem figyel arra deli hallgatóság, nem olyan szerszám, divata és óság. Az öreg úr, fél süket és fél vak, maga számára és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberöltő, s mit összelopott mai zeneköltő, öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki új nem kell, amit ő ver, más a. Mind régi dalok csuda hangmenettel, váltva kemény, lágy, s magyar a némettel, hegyes éles jajja úti betyárnak, ki hallja szavát törvényfamadárnak. Nyers vadriadás, mire a leglágyabb hangnembe húr lebukik, lebágyad, ott zokog, ott csúsz kígyó testtel, hol végzi? Ki tudná? Nincs az a mester. Majd egyszerű dal, édes dedenömlő, tiszta remekké magába szülemlő, pendül, melyen a tánc tétovaringat, mint lombot a szél, ha ütemre ingat. Olykor egy-egy ének nyújt neki vígaszt, a hitújítás kora szülte még azt, benne a tört szív bűnt valva leverve, vagy erős hittel Istenhez emelve. Mindezt öreg úr nem mintha kihozná kopogójából, csak képzeli hozzá. S ha nem sikerül kivitelben a dal, a két öreg szerszám egymásra utal. De azért nem tűri rajta meg a port, emlékezetes neki minden akkord. Egy hang, s feledett régi dalra émed, szövege cikornyás, dallam a német. Az öreg úr így, talai közt élve, emlékszik időre, helyre, személyre, kitől, mikor és hol tanulta, dalolta ezt is, amaszt is, gyermekkora olta. Néha egy új dalt terem önként húrja, s felejti legott. Már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallotta tűnődik. Sokra bizony már alig viszi dolgát. Ő is minden nap feled egy-egy nótát. Nem is a művész babérja hevíti, csak gémberedő ujját melegíti. Gyakorold is, amit valaha tudtál. Hasznát veheted, ha nyomorba jutnál. Ha kiülsz, öregem, vele útfélre, hultán kalapodba egy-egy fillérke.

fiamnak. Hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános árva gyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Ísoká fiacs

Kám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha melegen. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok. Örökül hát nem sokat hagyok. Legfőjebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szívet tavasz kertében a vallást ezért öntözgetem. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít. S néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor, éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd ha játszó társaid közül munkahíjjel, úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán. Balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irítségre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földje nem honod, s a bölcsőcs koporsót közti űr századoknak szolgált mesdjeül, lej vigasztalást a szent igében, bujdosunk e földi téreken. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remélj, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és e föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód e csókom legyen. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem.

Mi a tűzhely ridegháznak, mi a fészek kismadárnak, mi a harmat szomjú gyepre, mi a balzsam égősebre, mi a lámpa sötét éjben, mi az árnyék forró délben, s mire nincs szó, nincsen képzet, az vagy nekem, ó költészet. Ha az élet útja zordon, fáradalmit fájva hordom, képemen kell búbarázda, főmön a tél zúzmaráza, néhol egy-egy kis virág nyit, az is enyhít egy parányit, a virágban téged lellek, öröme a kietlennek. Ha szívemet társi szomja emberekhez vonva vonja, de majd mint beteg az ágyba visszavágyik a magányba, te adsz neki puha párnát, te virrasztod éji álmát, s álmaiban a valóság tövisei gyenge rózsák. Jó kedvem, te fűszerezed, bánatom a telleplezed, kár öröm, hogy meg ne lássa, mint vérzik a seb nyílása. Te játszol szivárvány színben, sűrű harmat könnyeimben, s a panasz midőn bevallom, nemesebb lesz, ha kidallom. Verseimben van-e érdem, sose bánom, sose kérdem. Házi mécsem szelíd fénye, nem hajósok létreménye, nem a tenger lámpatornya, mely felé küzd száz vitorla, mely sugárát hincse távol. Elég, ha nekem világos.

0: Kedves hallgatóink, összeállítást sugároztunk Arany János műveiből. A verseket Bálint András, Latinovit Zoltán, Mensáros László és Sinkovics Imre előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
1: Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája Antoni Gaudi tervezte barcelonai Szent Család templomban mutatott be szentmisét Leó pápa szerdán este, majd megáldotta annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
2: A voi la Basilica della Sagrada Familia, en zacuilla questa bella città.
1: A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a Vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. Kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülő félben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretet fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együttműködünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívében. Ő az, aki van, aki értünk van, neve, én vagyok, a legszentebb név, amelyet Isten Mózesnek adott az égi csipkebokorból, kinyilatkoztatva saját elpusztíthatatlan hűségét. Emberré lett, és így már velünk járó Isten, a kegyelem és a megbocsátás, az üdvösség és az új élet forrása. Ma este tehát arra emlékezünk, folytatta Leó pápa, hogy Krisztus keresztje, amely a bazilika tetején található, az utolsó keresztje, akik elsőkké válnak, a bűnösöké, akik szentekké lesznek, a halottaké, akik feltámadnak. A Szent Család bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát, és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A kereszttornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér, ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Egyedül te vagy a szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fenség. Ez a kereszt nappal ragyog, visszatükrözve a napfényt, éjszaka pedig úgy világítja meg a várost, mint egy a földközi tengerre tekintő világító torony, hangsúlyozta a pápa. Igen, Krisztus világossága a sötétségben ragyog, még akkor is, ha a sötétség nem fogadja be. Ez az elutasítás azonban nem kevésbíti Isten szeretetét. Át kell mennünk a megfeszített szenvedésén, hogy a feltámadott dicsőséggel megvilágítson minket. Az Atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a Fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek, és értelmet az épületnek, amelyben együtt lakunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretté, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételé teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján Gaudira emlékezve köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
2: La bellezza da quest templo ens anima a prendere cada vegada mes del nostro mestre Signor l'art de viure secondo il suo evangelio.
1: E templom szépsége segítsen minket, hogy egyre jobban megtanuljuk mesterünktől és urunktól az evangéliuma szerinti élet művészetét. Miközben őrán tekintünk, kötelezzük el magunkat arra, hogy felemeljük az elesetteket, mert így mutathatjuk meg a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén, zárta homíliáját Leó pápa.
0: Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Sagrada Familia új tornyát. 120 ezer ember jelenlétében lélegzett lállító fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasba nyúló Jézus Krisztus torony tetején a kereszttel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mintegy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa miután szentmisét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A szentmise előtt a Szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 ezer ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan gyúltak fel és hunytak ki. A templom fiú kórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával: előbb a szeretet, aztán a technika. Majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
3: 14. Leó pápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán délután 16:30 felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység a migráció és a társadalmi kirekesztettség által érintett környéken található a Szent Agusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szentatya az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú, Renzo kérdésére válaszolva, 14. Leó elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket, és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leó pápa. A szenvedés problémájáról szólva a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz. Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben. Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeink gyógyulásához, hangsúlyozta Leó pápa. XIV. Leó pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet. 14. Leó pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából, spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szentatyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, 2 gyermek virágot nyújtott át neki. Leó pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez 2 magatartásra van szükség, Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
2: Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
3: A Szentatya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet 2 lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leó ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a Kanári-szigetek jó pásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szent Atya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leó pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leó. A pápa szerint a szeretet közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek Szent II. János Pál szavaival olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szent Atya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Szilágyi Domokos, Hajnali Húda. Az apró fények, mint halak a csalétekre, összegyűlnek. Színültig megtelik a táj csönddel, s az ég szélén kicsordul, göndör bárány felhő darab. Ó, elillanó pillanat, illanó és véget nem érő, hisz te benned ölelkezik a szem a színekkel, a fény az árnyal, bolyhos sugarak illegő szirmokkal, a nap a földdel, ó, elillanós véget nem érő rezdülés, te vagy a születés, a béke. A tüdő vidáman harap a levegőbe, pirkadat, új nap, köszöntelek. Derűs munkás nyugalmadat köszöntöm, zúdulj át az idegeken, az ereken, a szív, az agy minden sejtjén, s maradj, maradj mindannyiunké mindörökre, hogy törvényeid igazgassák minden tettünk. A te erőd erőnk, és minden mozdulat mélyén te szunnyad szeliden, mint a lelkekben a szabadság.
1: Szilágyi Domokos Hajnali Óda című versét Szegvári Menyhért mondta el. Szilágyi Domokos 1938-ban született a romániai Nagysomkúton szegény, de művelt családban. A középiskolát Szatmáron végezte, majd 1955-ben a kolozsvári Bábes-Bólyai Tudományegyetem magyar szakának hallgatója lett. Itt tanára és példaképe volt Szabédi László, akitől szemléletében és emberi tartásában is rengeteget tanult. Költői indulása is egyetemi éveire datálható. Első versei 1956-ban az Utunk című folyóiratban jelentek meg. 1958-ban és 59-ben az Igaz Szó kolozsvári belső munkatársa volt. Az egyetem elvégzése után 1960-ban Bukarestbe került, ahol az Előre című napilap munkatársa lett. Első önálló verses kötete 1962-ben jelent meg Álom a repülőtéren címen, melyről a későbbi jóbarát Bodor Pál írt méltatást az Utunkban. Korai költészetére József Attila, Szabó Lőrinc és Vörös Sándor volt nagy hatással, de már ekkor megmutatkozott sajátos moralizáló, groteszk látomásmódja is. Az úgynevezett forrás nemzedék tagja volt, egyike azon költőknek, íróknak, akik a világháború után az erdélyi költészet alaphangját adták. Kiváló műfordító is volt, elsősorban modern román költőktől és Walt Whitmantól fordított. Irodalomelméleti munkásságának csúcspontja az Arany János művészetéről írott kis monográfiája, amely 1969-ben jelent meg kortársunk Arany János címmel. A 70-es években egyre súlyosbodó betegségével küszködve hangja mindinkább elkomorodott, költészetét lassanként gyász, kételkedés és szorongás hatotta át. Magánélete is magában hordozta a tragikumot. Első felesége a kiváló költőnő Hervai Gizella volt. Tőle született fia, Szilágyi Attila, az 1977-es bukaresti földrengésben életét vesztette. Szilágyi Domokos 1976. november 2-án Kolozsváron hunyt el. 4 nappal később a Házsongárdi temetőben temették el. Sírjánál Nagy László mondott búcsúbeszédet.

0: A nap imája.
1: Szent Ciprián imájam, milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal. Azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak, akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engeded szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára, s mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol, vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonossága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya.

0: gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozzék, üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Még

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A gyűlölet adja át helyét a reménynek és a békének, kérte 14. Leó pápa a Montserrati apátságban. Június 10-én délben a Szent Atya rózsafüzér imádságon vett részt a Montserrati mi asszonyunk apátságban. Leó pápa elmondta: örülök, hogy eljöhettem a Fekete Madonna lábaihoz, hogy anyai közbenjárásában bizakodva rábízzam Péteri szolgálatomat és az egyház küldetését az igazságosságért és a békéért kiáltó mai világban. Leó pápa kiemelte: Jézus megmutatja nekünk az irgalom, a kiengesztelődés, az igazság és a szelídség útját, ugyanakkor leleplezi az erőszakot, mely szavainkban és magatartás formáinkban rejtőzhet, a megalázó kritikát, a romboló ítélkezést, a megosztó agresszivitást. Ez a rejtett erőszak gyakran látható páncélzatot ölthet magára, mellyel sebeinket, félelmeinket vagy az igazságtalanságok okozta szenvedésünket próbáljuk védelmezni. Adománygyűjtést indít a Caritas a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Június 8-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. A hatóságok cunamiriadót is elrendeltek, mely miatt 9 tartomány partmenti közösségeit evakuálták. A földrengés súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A Magyarországi Katolikus Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához, és adománygyűjtést indít, hogy a magyar adományozók hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. A támogatás lehetséges módjai online adományozással Katolikus Caritas honlapján, a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai adománycél megjelölésével, átutalással, mely számlaszám megtalálható a Katolikus Caritas honlapján, illetve az adományvonal hívásával, a 1356-os szám tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal járulhatnak hozzá a segítségnyújtáshoz. Ragaszkodjanak az Úrhoz! Kérte Ternyák Csaba egriesek a pedagógusoktól és a diákoktól az Egri Főegyházmegyei tanévzáró Te Deumon a Bazilikában június 11-én. Hozzátette: kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ragaszkodunk Jézus Krisztushoz. Ternyák Csaba egrieseket hallják.
2: Az a szent, akinek ma az ünnepe van, Szent Barnabás apostol, ahogy hallottuk az olvasmányokban, különösen az apostolok cselekedeteiből vett szent leckében, tudta, hogy mit tegyen az idejével. Az idejét arra használta fel, hogy jóra fordítsa azokat a lehetőségeket, amiket az Úr megadott neki. Jót tegyen. Hirdette az Isten országát. Mert az az egyház, amelynek ő tagja volt, rendkívüli próbatételeknek volt kitéve. Hallottuk a Szentleckében, István diákónust megölték, és szétszóródtak a keresztények Jézus követői. De az Úristen csodálatos módon, magyar közmondás azt mondja, a görbe vonalakon is tud egyenesen írni, és hát a görbe vonalakon egyenesen írt, mert az, hogy szétszóródtak Jézus tanítványai akkor ismert világban, az azt jelentette, hogy mindenhová elvitték a hitüket. Mert hívő emberek voltak, és ragaszkodtak a hitükhöz. Ragaszkodtak Jézus Krisztushoz bármilyen életkörülmények között. És amikor új helyre költöztek, akkor azon az új helyen a szomszédoknak, az új ismerősöknek, amikor bemutatkoztak, hogy ők kicsodák és honnan jöttek, akkor nem szégyelték, sőt, megvallották, bátran megvallották, hogy ők annak a Jézus Krisztusnak a követői, aki hirdette az Isten országának örömhírét, az evangéliumot, akit megöltek, aki feltámadt, elküldte a Szent Lelket, és egyházat alapított, amelynek mi a tagjai lehetünk. ez a hatalmas lelkesedés, ez az öröm töltötte el akkor a tanítványokat. Ez a lelkesedés, ez az öröm ma is ott van az egyházban. Ma is részesei lehetünk ennek az egyháznak. És mindenkit arra buzdított Barnabás, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Nos, hát mi másra tudnám én buzdítani a pedagógusainkat és a kitüntetés előtt álló diákjainkat, mint hogy ragaszkodjanak az Úrhoz. Ez a legfontosabb. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ragaszkodunk Jézus Krisztushoz. És milyen érdekes, hogy ez a Barnabás apostol eljutott Antiókiába, és ott hirdette Isten országának örömhírét. De nem egyedül tette ezt, hanem magával vitte Sault. Nem Pálnak mondják, Sault vitte magával, azt az embert, akire úgy gyanakodva néztek, mert hát sokáig üldözte a keresztényeket, és aztán utána maga is Jézus követője lett, és akkor hát sokan úgy gyanakodva nézték, hogy ez valóban megtért, vagy csak kémkedik itt közöttünk, vagy ki tudja, milyen gondolatokkal tekintettek rá. Barnabás bizalmat szavazott Saulnak, és egy évig Antiókiában hirdették az evangéliumot. Abban a városban, ahol először nevezték Jézus követőit, minek nevezték őket? Krisztusiaknak. Olyanok voltak, mint Krisztus. Vagyis keresztények.
1: A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban június 14-én vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebráns Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Ezt a szentmisét a Szent István Rádió élőben közvetíti. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős mágisz kórusa előadásában az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont udvarán a Made in Hungária című musical koncertje lesz 2026. június 14-én 16 órakor. Mindenkit szeretettel várnak! Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Lukas Bernárd Ulrich diákónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor Enapon diákónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska papnövendéket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangverseny lesz a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban június 20-án 19 órakor. A támogatói hozzájárulás 5000 forint. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben, a Ciszter templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében 2026. június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Mindenkit szeretettel várnak! A 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen július 4-én lesz. Az eseményen Székely János püspökatya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kósede egri főegyházmegyés atya tanítását hallgathatják meg. Tanúságtételek és egyéb hagyományos programok is lesznek. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede az egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgathatják meg 10 órától. A tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspökatya lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a központban. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri Bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor, 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az Egri Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapátfalvi Ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az érseki palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az egri érseki palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpont foglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsekatya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestjéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az egri főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
6: reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Szelíd vagyok, és alázatos szívű. Jézus a szívet emlegeti, az ember lényegét, amely benső személyes egységének, teljességének és magányának forrása. A Biblia szerint a szív jelenti létünk legmélyét, ahol a legszemélyesebb létünk sűrűsödik. Mégsem ismerjük a szívünket, vagyis saját magunkat, csak sejtéseink vannak róla. Felszínre bukkanó szavaink és gesztusaink nyomán új és új meglepetések érnek bennünket. Ha néha sikerül valóban belehallgatni szívünk mélységébe, akkor azt halljuk, hogy a mélység a mélységet hívja. Szívünk az isteni lét után kiállt. A szív mélye mélyebben van, mint a tudatalatti világ és a végtelenre nyíló, táguló üresség. Üresség. Ott kellene lennie Istennek, a mi teremtőnknek. De ott van-e? Az eredeti bűnben született, és nap mint nap vétkező ember lekínzó bizonytalansága. Nem szakadt-e meg az összeköttetés Isten és saját szíve között? Bizonyos önmagán túlról érkező jelzéseket ugyan felfog. Ez a lelki ismeret. Mégis a kinyilatkoztatás nélkül bizonytalanságban marad afelől, hogy mennyire élő s maradandó ez a kapcsolat. Az evangéliumból a legigazibb evangélium örömhír nem más, mint Jézus szívének dobogása. Ennek az embernek, a názáreti Jézusnak, Mária fiának a szíve az Isten igéjével lényegileg

0: ha felveszem igáját és tanulok tőle. Olyan valamit kell megtanulnom, amire a hit és a keresztség kegyelme már készségessé tette szívemet, és attól kell tanulnom, akit a szívem szeret. Ez teszi az igát édessé, és a terhet könnyűvé, s ezért talál a szívem nyugalmat benne.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik. Ženík prichádza, vidíte mu v ústrety. Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale múdre odvetili. Aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predávačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: Pane, pane, otvor nám. Ale on im povedal: Veru, hovorím vám, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
3: Le rájoszkodhem mezil szárle desbá lengeseja, szave line pengerosnyia, haj angla pengo pirámno géle. Páns dili nyóra, haj páns gogyavera szaszmacskán lende. Le dili nyóra, ba inger de pengirosnyi, ba ulaj csis után delate. Le gogyavera pengaros nyasza, vi uloinger de pencán de pengok hóro. Le prámne, maj palalavnás szarszotrobuszájlasz, kade szavóre zséne lindjárdi szájle, hajs szú tetár. Káj dopas ráti csinger sundjilasz, kataro pirámno zsenábriangla leszte. Pe kadile seja szaopre üstile, Isár de pengirosnyi. Ledili nyóra magnas legogya veren, de na menek cera uloj. A mári rosnyi murdaivel. Csidasz, pende legogya vera. Keatun csina abla dozta csia menge, haj csitu menge. Maj feder zsan, káj le biknára, haj kinen tu menge. Punekot hesos lete kinen, avi lotora pirámno, Haj kongátasz az le Andre géle peszán de bíjab. Kadalasza údár Andre panda gyilasz. Maj palál aresz le vikáver seja. Andre dine duma. Rája, rája. Puterábrió vudára menge. Baboj kadi pendasz. Csácsesz penab tu menge, csipinzsárab tu men. Te abenanda kadi trézi, ke csizsánen csiogyész, Csi a császó.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
4: Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wort des lebendigen Gottes.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Sahagúni Szent János hitvalló. 1419-ben született Sahagúnban, és 1479. június 11-én halt meg 60 éves korában. Észak-Spanyolországban, a León királyságban lévő Sanctus Facundusban, a mai Sahagúnban született. Így hát Fakundói Szent Jánosnak is hívják. Szülei előkelő emberek voltak, s 7 gyermekük közül János volt az első. Iskoláit szülővárosa Bencés iskoláiban kezdte meg, ahol kitűnt szorgalmával és jó magaviseletével. A közelben fekvő Burgosz városának akkori püspöke szívesen taníttatta azokat az ifjakat, akik a papi pályára szerettek volna lépni. 1440 körül ő is a püspök udvarába került, s 6 év múlva, mint fölszentelt pap, hagyta el a szemináriumot. A főpásztor nem sokkal később székesegyházi kanonoknak nevezte ki, ám János azt érezte, hogy Isten őt szigorúbb életre hívja. Javadalmairól lemondott, s mint buzgó lelki pásztor evangéliumi szegénységben élt. 1450-ben a Szalamankai Egyetem hallgatója, 4 év múlva hittudományból doktorált. Ezután 9 éven keresztül nagy hatású egyházi szónok és szentéletű lelkipásztor. Minden erejét latba vetette az akkori divatos párbajozás megszüntetéséért. Időközben súlyos betegségbe esett, s megfogadta, hogy ha meggyógyul, szerzetes lesz. Isten meghallgatta kérését, és túlesett egy súlyos műtéten. 1463-ban belépett a szalamankai ágostonos remeték közé. Novícius korában az ebédlő gondozása volt a feladata. 1464. augusztus 28-án tette le ünnepélyes örökfogadalmát. Ekkor már 45 éves, és széles körben ismert nagy tudós és szónok volt. A kolostorban később újoncmester lett, és 1471-ben perjellé választották. Jánosnak szerzetbe lépése előtt körülbelül egy évtizeddel kezdődött meg a szalamankai ágoston remeték megújhódási kora. A kolostor a 15. és 16. század folyamán sok jámbor tudóssal, 8 püspökkel és szentünk mellett, Szent János mellett, a spanyol egyház egyik legnagyobb dicsőségével, villanovai Szent Tamással ajándékozta meg Spanyolországot. A megújhódás munkájában Szent Jánosunk erős kezével és meleg szívével bőven kivette részét. Nevelési és kormányzási alapelve volt, semmi olyat nem követelt alattvalóitól, amit maga is meg nem tett. Egyéniségének volt köszönhető, hogy kormányzásának végén egész Spanyolországban úgy tekintettek föl a szalamankai kolostorra, mint a tudomány és életszentség világító tornyára. Mint szerzetes is folytatta külső működését. Lelkipásztori munkája valósággal átalakította a város lelki arculatát. Az ellenségeskedés megszűnt, a nők közül sokan fölhagytak fényűző életükkel, a családokban helyreállt a szent béke. Szókimondó beszélei azonban ellenségeket is szereztek neki. Ilyen ellenségévé vált például Alba herceg is, akinek jobbágyaival szemben tanúsított zsarnokságát János nem hagyta szó nélkül. A nagy úr 2 fölbérelt embert küldött hozzá, hogy öljék meg. Amikor az elvetemült haramiák szemben találták magukat a szenttel, ellenállhatatlan tisztelet fogta el őket. Térdre estek és bocsánatot kértek. Maga a herceg is annyira megdöbbent, hogy súlyos betegségbe esett. Csak akkor gyógyult meg, amikor a bátor szavú szerzetes megjelent nála, s megbocsátott neki. Akadtak mások is, sőt, még ledér életű nők is, akik élete ellen törtek, de sikertelenül. 60 éves volt már, amikor sorvasztó láz lepte meg, s hosszú hónapokra ágyához kötötte. Többen arra is gondoltak, hogy ellenségei megmérgezték. A szent a legnagyobb vidámsággal viselte súlyos betegségét. Végre is 1479. június 11-én magához szólította az Úr, akinek, így imádkozunk a Zsoltárban, színe előtt drágalátos az ő szentjei halála. János halála után nem sokára igen sok csoda történt sírjánál, s 1690-ben Jánost szentjavatták. Ünnepén az imádkozó egyházzal együtt imádkozzuk a következő szavakat. Istenünk, a béke és szeretet forrása, te Szent János hitvallódat csodálatos kegyelemmel áldottad meg az egyenetlenkedők kibékítésében. Add az ő érdemei és esedezése által, hogy a te szeretetedben megszilárduljunk, és semmi kísértés között tőled el ne szakadjunk.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Június 12-e. Péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő villőket. A Villő új keletű névalkotás Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusra írt művének címe nyomán. A villő szó a régi magyar tavaszi téltemető népszokás a villőzés során énekelt versekben fordul elő. Villőzéskor a Zoborvidéken, Nyitra környékén feldíszített zöld fűszvágakkal járták be a lányok a falut. A szó a latin villus szóból ered, ennek jelentése lomb. A szlovák villa szó jelentése pedig tündér. A villők védőszentjükként tiszteletik azt a Kandianillát, aki az aniciusok igen előkelő római családjából származó leány volt, és akinek két testvére volt, Cantius és Cantianus, mindhármuk nevében szerepel a kanáre, vagyis dalol, énekel, igen. Őt két testvérével együtt a keresztény hithez való hűségükért Aquilában fejezték le, 303 körül. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves villő nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.

kalendárium. A Szent István Rádió mikrofonja előtt javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz június 12-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. A katolikus egyházban ma Jézus szentséges szívének ünnepe van. Jézus szívének napja az Úrnap nyolcadát követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe. A Szent Szív ünnepe a vallásos lélek számára Jézusnak az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja középpontba. Boldog II. János Pál pápa 2002-ben kezdeményezte, hogy Jézus szentséges szívének ünnepén az egyház világszerte imádkozzon a papok megszentelődéséért. 1856. augusztus 25-én boldog 9. Pius pápa felvette a liturgikus naptárba Jézus szívének ünnepét, melyet minden évben az Úrnapját, Krisztus teste és vére főünnepét követő nyolcad utáni pénteken ünneplünk. Az ünnep választ Jézus óhajára, melyet mintegy két évszázaddal korábban, 1675-ben a francia vizitációs apácának, alakok Szent Margitnak fogalmazott meg. Szent Margitot 1920. május 13-án kanonizálták, 5 nappal Károly Wojtyla születése előtt, aki pápaként az új évezred hajnalán Jézus szíve ünnepét kinevezte a papok megszentelődéséért való imádság világnapjává. Mindenkit hűséges imára buzdítanak minden nap, de különösen is Jézus szíve ünnepén a papságért. Egyesüljünk imádságban, szentmisében és szentségimádásban az egész világon, fohászkodjunk szent életű lelkipásztorokért. Így válhat a mai nap még nagyobb világméretű ünneppé, Jézus Krisztus papságának ünneplésévé. Kalendáriumunk elején most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1914-ben született Hídvégi Valéria színésznő, aki 8 éves pályafutása alatt közel 50 filmben szerepelt. A II. Világháború után Londonban élt, 97 éves korában bekövetkezett haláláig. 1935-ben Kolozsváron született Finta József, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas magyar építész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Sikeres építészeti pályafutása meghozta az elismerések sorozatát, 1985-ben címzetes egyetemi docensé nevezték ki, 1991-ben pedig az Amerikai Építészeti Intézet tiszteletbeli tagja és címzetes egyetemi tanár lett. Több cikluson keresztül a Mész Mesteriskola vezető építésze volt. Életműve arányaiban és mértékeiben is kiemelkedő jelentőségű. Arcpoétikája szerint az építész feladatának lényege, hogy hasznosat alkosson, és ebben mindenek előtt a funkcionalizmusba vetett hit segíthet. Elméleti munkássága is jelentős, több könyve jelent meg, és számos tanulmányát közölték hazai és külföldi szaklapokban. Grafikusi munkássága is jelentős, rajzai több önálló és csoportos kiállításon is szerepeltek. Munkásságát számos díjjal is elismerték, a teljesség igénye nélkül Kossuth díjjal, Deák Ferenc kutatási díjjal, Prima Primissima díjjal, Budapest díszpolgára címmel, a Magyar Érdemrend középkeresztjével és a Nemzetművészet címmel is kitüntették. Megvalósult épületei közül megemlítem a Salgó-Tarjáni megyei könyvtárat, egy családi házat a Gellért hegyen és a Százhalombattai református templomot. 1941-ben született Chick Corea, amerikai jazz zongorista, szintetizátoros és zeneszerző. Eredeti neve Anthony Armando Corea volt, aki 1945-ben kezdett zongorázni apja tanítványaként. 1962 óta játszott különböző együttesekben, Miles Davis-szel, Herbie Hancock-kal és Gary Burton-nel együtt. Majd szólistaként is szerepelt. Első önálló lemeze Tones for Jones Bones címmel 1967-ben jelent meg. 1988-ban kapott Grammy-díjat a Light Years című nagylemezéért, 1989-ben pedig az év jazz lemeze lett az Acoustic Band című lemeze. 1943-ban Szombathelyen született Benkő László, Kossuth-díjas és Liszt-Ferenc-díjas magyar zenész, billentyűs, zeneszerző, az Omega együttes tagja. Tanulmányait már a fővárosban kezdte el, középiskolás korában kezdett zenélni. Rövid ideig tagja volt a Benkő Dixielandnek, majd a Proféta együttesben játszott, amely az Omega együttes elődjének tekinthető.
az Omega együttes fennállását 1962. szeptember 23-ától számítják. Az együttes első évtizedében Benkő szerepköre többször változott, kezdetben zongorán játszott, majd orgonán. Az évek alatt az együttesben több hangszeren is játszott, furuljázott, trombitált, citerázott, időnként zongorázott is az orgonán játszó Presser Gábor mellett. A kezdeti években, amikor nyugati slágereket dolgoztak fel, még sokszor énekelt is. Első szerzeménye a 20. századi városlakó volt. A későbbi időkből nehéz biztosan megállapítani, mik tekinthetőek az ő alkotásainak, mert az 1976 és 87 közötti dalokat kollektíven jegyezték, de legvalószínűbb, hogy Benkő kevés dalt írt az Omegában, de azok általában a legjobbak közül valók. 1982-ben jelent meg első szólóalbuma, Lexikon címmel. 1990-től szerepelt a Rádió Kabarék műsoraiban is, leginkább Ihos Józseffel együtt. 1953-ban született Slamovics István rockzenész, gitáros, az egykori Edda együttes tagja és számos dal társszerzője. 1978-ban született Kelemen Barnabás Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, Pertis Pál cigányprímás unokája, Pertis Zsuzsa csemballó művész fia, Kokas Katalin hegedű és Brácsa művész férje. 1979-ben Balassagyarmaton született Gáspár László, vagy Gáspár Laci, magyar énekes, dalszerző. Már általános iskolásként megmutatkozott művészi vénája, akkoriban azonban elsősorban a rajzolás terén bizonyított, több pályázatot is megnyert. Énekelni 16 éves korában kezdett el komolyabban. Részt vett egy jazz zenekar alapításában, az együttesben a basszusgitározás mellett énekelt is. Különböző rendezvényeken is fellépett Nógrád megyében és Budapesten. Több tehetségkutató műsorban is elindult, ezek közül a legjelentősebb sikert 2004-ben ért el. Az egyik kereskedelmi csatorna tehetségkutató versenyében a 3. helyen végzett, és ezzel elnyerte a megtisztelő 2004 legjobb férfi hangja címet. Jelentősebb slágerei közül megemlítem a Hagyd meg nekem a dalt, a Bárhol jársz, a Sosem vagy egyedül, az És mégis forog a föld, a Dalban küldöm, az Apróság, a Nem akarok várni, és a Kikötők című slágert, melyet Szekeres Adriennel együtt adott elő. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 816-ban hunyt el 3. Szent Leó pápa, aki a 97. pápaként vonult be a történelembe 795. december 26-án. Hosszú pontifikátusa egybeesett a középkor egyik legjelentősebb uralkodója, Nagy Károlynak az uralkodásával. Nem véletlen, hogy Leó leginkább a frank király udvarával tartotta fenn a kapcsolatot. Ő volt az a pápa, aki végleg szakította a bizánci világi hatalommal, és egyértelműen a nyugati birodalmakhoz kötötte a római egyház jövőjét. 1967-ben Pécset hunyt el az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László, kémikus, vegyész. Csolnoki László 1924-ben szerzett Budapesten gyógyszerész doktori diplomát. Pécset dolgozott, közben tanulmányúton Grazban is járt, ahol elsajátította a szerves anyagok mikroanalitikai módszereit. 1934-ben vegyész doktori diplomát is szerzett, 1952-ben pedig a kémiai tudományok doktora lett. Tudományos munkássága középpontjában a vitamin kutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása állt, ehhez és az A-vitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált. 1959-ben Kossuth díjjal tüntették ki. 1969-ben hunyt el Tersánszky Józsi Jenő, Kossuth díjas író, akinek Misi Mókus kalandjait vagy Kakukk Marci alakját is köszönhetjük. 1984-ben hunyt el Ferencsik János karmester, zenetanár, aki az Operaház és a Magyar Állami Hangversenyzenekar főzenei igazgatója, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnök karnagya, és a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár is volt.
2003-ban hunyt el Gregory Peck, Oscar-díjas amerikai színész, aki konferenciéként kezdte pályafutását a Broadway-n. Később egy rádióadó munkatársaként dolgozott. 1942-ben lépett fel először színpadon, és 1944-ben játszott először filmekben, a Mennyország kulcsában és a Dicsőség napjaiban. 1958-ban saját produkciós céget alapított. Összesen több mint 50 filmben szerepelt. A Ne bántsátok a Fekete Rigót című filmben nyújtott alakításáért a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat kaptam. Életét nem lengték körül a sztárok világában megszokott botrányok, magánélete rendezett volt. Rendszeresen vett részt jótékony célú tevékenységben, különösen kiemelkedett a rák elleni küzdelemben végzett munkája. Legismertebb filmjei az Ő felsége kapitánya, a Kilimandzsáró hava és a Római vakáció. 2006-ban hunyt el Ligeti György, Kossuth-díjas zeneszerző, akinek teljes neve Ligeti György Sándor volt. Tanulmányait a Kolozsvári Zenekonzervatóriumban, majd a Budapesti Zeneakadémián végezte Farkas Ferenc, Bárdos Lajos, Járdányi Pál és Veres Sándor tanítványaként. Az elektronikus zenével végzett kísérleteinek eredményeképp szakította felfogással, hogy a zenét dallamokból, akkordokból állítsa össze, ehelyett egy képlékeny hangmassza mozgatására koncentrált. Ennek leírására vezette be a mikropolifónia fogalmát. Élete késői szakaszában zenéjében is megjelent a metrika, majd a harmónia is. Egyetlen operája, melyet 1978-ban írt, világhírűvé vált. Műveit a nyugati avantgárd zene mellett a magyar muzsika is jellemzi. Számos művét világhírű mozifilmekben is felhasználták, például az Űr Odüsszeában és a Ragyogásban. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. Mint ahogy már említettem, a katolikus egyházban ma van Jézus szentséges szívének ünnepe. 1886-ban fogadták el Eiffel mérnök tervét az azóta Párizs jelképévé vált torony megépítésére. És végül, de nem utolsó sorban, 1898 óta a mai nap a Filippin köztársaságban nemzeti ünnep, a függetlenség napja. Kedves hallgatóink, június 12-i kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az emberi méltóságnak nincs útlevele. Nem veszít értékéből, amikor átlépjük a határt. Hangsúlyozta 14. Leó pápa a Kanári-szigeteken mondott beszédében. A Szentatya bevándorlókkal, menedékkérőkkel, a tengeri mentőszolgálatnál és a befogadó rendszerben dolgozókkal, valamint önkéntes segítőkkel találkozott. Minden érkező hajó nem csak migránsokat hoz, hanem magával hoz egy kérdést is. Milyen világot építünk, ha ennyi testvérünknek és nővérünknek kell vállalnia a halál kockázatát az élet keresése közben? Fogalmazott a katolikus egyházfő. Mint mondta, az emberi méltóság legális és biztonságos utakat, mentést és segítséget, az emberkereskedők elleni valódi együttműködést, az áldozatok hatékony védelmét, komoly befogadási és integrációs folyamatokat, valamint olyan politikát követel meg, amelyek lehetővé teszik minden embernek, hogy méltósággal élhessen a saját hazájában. Ma van Jézus szentséges szíve főünnepe. Jézus szíve ünnepét 9. Pius terjesztette ki az egész egyházra. A napja a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek. Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát, az Isten embert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. Jézus szíve Isten emberré lett fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így szíve is az isteni személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész emberi fogalom, ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni. Írt a közösségi oldalán Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter, egy csütörtöki egyeztetés után. Lannert Judit bejegyzésében közölte, hogy Ruovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel, akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Hangsúlyozta, ez az esemény is az Oktatási és a Gyermekügyi Minisztérium stratégiai egyeztetés sorozatába illeszkedett, cáfolva minden olyan politikai célú híresztelést, miszerint a minisztérium egyeztetés nélkül hozna meg fontos döntéseket. Ahogy Lannert Judit írta, a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése, oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett. A résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és az eseni tanulók támogatásának fontosságában. Közölte a tárcavezető, aki jelezte azt is, hogy az egyeztetésen szó volt a hittanoktatás kérdéseiről, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről, valamint arról is, hogyan lehet a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalba. Végül az időjárásról. Az összefüggő felhőzet az északkeleti határt is elhagyja, és általában sok napsütésre számíthatunk. A gomoly felhők és a kevés fátyol felhő mellett. Délután azonban a Dunántúl nyugati részén északnyugatról újra határozott felhősödés kezdődik. Főként északkeleten-keleten fordulhat elő kisebb záporos csapadék. Néhol esetleg az ég is megdörrelhet. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet napközben 20 és 24 fok között várható. Késő estére 11-18 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
2: Picsöltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csontos László újságírót, írót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió gasztronómiai műsorában. A közelmúltban, egészen pontosan 2023-ban Hőseink az étlapon címmel megjelent az ön könyve. Mi is adta az apropóját ennek a könyvnek?
3: Az apropóját az adta, hogy én eredetileg két diplomás történész vagyok, és ugye mi történészek azok egy olyan emberek, hogy általában mindenhez értnek, de általában van egy-egy kedvenc korszakuk. Az én kedvenc korszakom a magyar történelemnek a legszebb, vagy egyik legszebb korszaka, ugye a reformkor és a szabadsághoz, a betetőzése. Na most, és akkor így jött a történetnek, hogy lesz ebből könyv. Egyszer szerettem volna erről írni, de már annyi könyvet írtak erre a korszakról, hogy valami újat ki kellett találni. Na, és így jött az ötlet, hogy a emberek kit szeretnek a legjobban. Hát akiről még ételt is elneveznek, vagy italt elneveznek, hogy legyen ugye hogy a Dubarry mártás, vagy legyen a Napóleon konyak, hogy az ismertebbeket mondjam, hogy a Stroganoffot bélszint, ugye, tehát olyanokról nevezik el, akit szeretnek, hiszen nem lehet azt mondani, hogy a franciák ne szeretnék Napóleont, hiszen mai napig a franciák nagy része büszke rá, ugye nálunk is van ugye a Kossuthról, vagy egy-két híres emberről ugye ebbe a korszakból étel, és akkor utána néztem, és kiderült, hogy nem csak Kossuthról, vagy Eszterházyról neveztek el ételt, hanem nagyon sok mindenki máshol, csak kiment a köztudatból, és akkor jött nekem az az ötletem, hogy én előkeresem ezeket, felhajtom, feldolgozom, és újra elérhetővé teszem a receptektől kezdve a készítését a séf tanácsaival, kicsit megújítva az egészet, hogy visszahozzuk a magyar gasztronómiába a 19. század ételeit.
2: Na de hogyan? Hogyan járt utána és hogyan gyűjtötte össze az érdekességeket? Gondolom, ennek is megvan a története.
3: Igen, mindennek megvan a története, nem is volt egyszerű. A történész fele volt az egyszerű, mert mondtam, hogy történész vagyok, tehát azt mondjuk, hogy az ugye saját kútfőből meg tudtam oldani, nyilván ezt azt el kellett olvasni, például a Veselényi szerepel bele, és akkor Veselényinek a naplóját, amikor Széchenyivel Párizsban járt, meg Londonban járt, ugye, és akkor ugye főurak voltak, ez nekik egy cirka 3-4 éves kirándulás volt, és addig ott éltek, és ezt nagyon színesen leírta a Veselényi, és akkor ugye ebből tudom például, hogy Széchenyi tulajdonképpen ennek a hatására tanult meg rendesen magyarul, hiszen Széchenyi anyanyelve német volt, és akkor ugye megtanult magyarul, közben sok minden történt velük, és ilyeneket olvastam, és ezek fel vannak dolgozva ebbe a könyvben, ez a történelmi része, tehát az is tele van izgalmakkal, és 12 szemét választottam, hiszen az órának is 12 órája van, ugye a napnak azért vannak benne 12-en, hiszen lehetnének 15-en is, vagy lehetnének 80, de 12, mert ugye hogy az óra jár, és akkor minden órára egy hírességet választottam, és így vannak meg, hogy az Andrássytól a Veselényi körben vannak 12-en.
2: Soroljuk fel: Andrássy Gyula, Batthyány Lajos, Bem József, Damjanics János, Deák Ferenc, Eszterházy Pál Antal, Görgei Artúr, Jókai Mor, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Széchenyi István és Veselényi Miklós nevéhez kapcsolódó ételeket gyűjtött össze. Nem is egyet-kettőt, gondolom.
3: Igen, van, akiről tízet is, mert hogy a Kossuth Lajosról tízet sikerült. Petőfiről is van több, meg sok mindenki más, és különleges dolgok is kiderültek, például, hogy Kossuth Lajosnak a kedvence a citromos kolbász volt.
2: Ezt honnan sikerült kideríteni?
3: Hát onnan, hogy elkezdtem Kossuth Lajost olyan mélységben olvasni, amiben le volt írva, hogy ő ment Pozsonyba a fogadóba, és akkor vitte magával a citromos kolbász, ma azt szerette. A róla elnevezett süteményt pedig ott csinálták a Vasláb fogadóban, vagy az a pozsonyi kiflinek egyébként egy utánzata, vagy nem leszármazottja, amit csináltak neki, ugye, mert hogy édeszájú volt a Kossuth, és akkor annyira szerette a házigazda, hogy a Kossuth kedvéért kitanált egy Kossuthról elnevezett étel.
2: Ez lett a későbbi Kossuth kifli, amit
3: igen,
2: mi már
3: igen,
2: így ismerünk.
3: Ez a Kossuth kifli.
2: Javaslom, hogy mondjunk legalább egy példát, mert a kedves hallgatókat az érdekességek érdeklik. Kezdjük akkor Andrássy Gyulával.
3: Hát ugye ő az akasztott gróf, ugye, akit ugye miután leverték a szabadságharcot, ő pont Isztambulban volt, hiszen éppen ott tárgyalt az angolokkal, és akkor ugye emigrációban, ő volt az emigráció feje Párizsban, és akkor ott élt, nagyon sok érdekesség származik ebbe a korból, ugye, hogy az akasztott grófból hogy lesz 67-es miniszterelnök. Ez is megérne egy misét, benne is van a könyvben egyébként, ez is természetesen, de Andrássy szeretett enni, és a róla a tiszteletére egy gulyás neveztek el, és ez azért érdekesség az Andrássy gulyás, mivel később a tarcali ötcsillagos Andrássy hotelnek a séfjével jöttem össze, és a nomen est omen, a Andrássy a névadójuk, és akkor ugye Andrássy gulyás lett az egyik, amit megcsinált. Mindig ez volt a veszőparipám, hogy mikor megszereztem a recepteket, a többségét egyébként én szereztem meg, volt, amit a séfnek sikerült, mert még nekem sem, de tehát a lényeg az volt, hogy mindig az volt a veszőparipám, hogy megújíthatja, hiszen csináljunk valami modern, de az Andrássy gulyás az Andrássy gulyás lenne. Tehát valaki megkóstolja, akkor az ne egy össze-vissza valami legyen, hanem a fel lehessen ismerni az Andrássy gulyás, csak esetleg modern fűszereket tesz bele, új konyha technológiával csinálja, de akkor is az legyen az íze, mint az eredeti Andrássy gulyásnak.
2: Na de mitől Andrássy gulyás az Andrássy gulyás?
3: Hát a hústól, meg a fűszerektől. De aki erre kíváncsi, az vegye meg a könyvet, olvassa el, és akkor rá fog jönni, hogy mitől Andrássy gulyás, és mitől nem egy átlagos sima gulyás az Andrássy gulyás. Kossuth az egyik kedvenc politikusom, és muszáj belevenni. Tehát Kossuth Lajosnál tudni kell, hogy nagyon szerette a magyar név, sokkal jobban, mint ma szereti. Ugye Miskolc első díszpolgára egyébként Kossuth Lajos, itt emelték az első egész alakos szobrát, ugye, ami az Erzsébet téren található. Tehát Miskolc nagy kossuthista ellenzéki város volt, nemzeti érzelmű város volt mindig. És Kossuth Lajos, ugye, miután emigrációba élt, ugye ő akkor is járta a világot, ő volt a magyarok lelki vezére, és az Egyesült Államokba is elment, hiszen ott támogatást szeretett volna, hogy még pénzt gyűjteni, hogy a magyar emigrációt támogassák, fegyvert vásárolni, hiszen még nem mondott le arra a gondolatról, hogy újra kezdik a szabadságharcot. Kossuth Lajos annyira nagy személyiség volt egyébként, Amerikában is annyira tisztelték, hogy nem ám, hogy kiment és fizetett nézőket vittek oda, hogy meghallgassák, hanem az emberek azért fizettek belépőjegyet, hogy meghallgathassák Kossuth Lajost. Azért nem mindegy a kettő, és mikor elért az egyik városba, Baltimore-ba, ott például annyira tisztelték, ott is már nem ismerték, de annyira tisztelték, mint a szabadság egyik nagy hőse ellátogott hozzájuk személyesen, hogy egyik amerikai semmi magyar vonatkozása nem volt, egy amerikai cukrász készített egy tortát, amit Kossuth kéknek, tehát Kossuth tortának nevezett el. És ez is természetesen fel van benne sorolva, de minden sajnos ugye nem lehetett megcsinálni, hiszen akkor ez egy több részes kötet lenne, de a történet az benne van a kötetben.
2: Batthyány Lajossal kapcsolatosan milyen?
3: Hát Batthyány ételt említhetünk meg. Kiderül, kevesen tudják, hogy fiatalon félárva lett, hiszen az apja meghalt fiatalon, a anyjával nem a legjobb volt a kapcsolata, és egyébként Batthyányt Bécsben nevelték, ezt tudjuk, Pozsonyban született, ami akkor német város volt, magyar kisebbséggel. Bécsben nevelkedett, és ez azért érdekes, mert németül nevelték, tehát Batthyánynak az anyanyelve német volt. Mert ki gondolná, egy első magyar miniszterelnök, vagány huszártiszt, akinek német az anyanyelve. És ez egész addig ment, hogy Zágrában, ugye a szomszéd főváros, most akkor ugye az is Magyarországhoz tartozott, Zágrában lett huszártiszt, ugye ez egy nyalka huszártiszt, nagyon jó megjelenésű volt a Batthyány, azt tudni kell róla, mert ugye most mit látnak egy szakállas embert, középkorú embert, egy nagyon jó megjelenésű fiatal huszártiszt volt Batthyány, és akkor ott egyszer csak megszállta az ihlet, és akkor saját huszárjaitól, akik magyarok voltak a döntő többség, megtanult magyarul. És utána egészen annyira megtanult magyar, hogy a diétám, mire megvilágosodott, és elkezdte érdekelni a politika, mert addig egy világfi volt, és akkor hazament, leszerelt, mint a birtokot csinált, hogy megmutassa, hogy Magyarország egyik legjobb birtokát, mint az Eszterházi, vagy a Széchenyi, hogy lehet ugye Eperfával, meg stb., hogy lehet modern gazdaságot csinálni. A Batthyány ugyanezt csinált, egy mintagazdaságot, és elment a pozsonyi országgyűlésbe, mert ő felsőházi tag volt származási alapon, és így lett az ellenzék vezére. És így lett egy németből magyar. Hiszen a vére az magyar volt, de a nyelve a német. Ugyanígy volt egyébként Görgei is, elárulom, hiszen Görgei le is írta, ez is szerepel a kötetben, hogy neki az édesanyja német volt, mert felvidéki, ugye hát Görgő, meg stb. Az mind ott van ugye a szepességben. Tehát az eredetileg német vidék volt, csak a főurak voltak, vagy a birtokosok, meg néhány ember volt magyar, a többi az német volt, meg néhány szlovák paraszt. És akkor az édesanyja német volt, az apja magyar, és akkor ő is Bécsben volt a királyi testőrségben, mint huszár, fiatal nyalka, huszártiszt volt. Görge is ugye jó megjelenésű fiatal tiszt, ugye, aki bekerülhet a királyi testőrségbe, az ugye az nem egy rossz huszár volt, és akkor leírta a Görgei, hogy küzdök azért, hogy magyar ember maradjak.
2: Az ételekre mondjunk még néhány példát. Batthyányról milyen ételt neveztek el?
3: Batthyányról két étel is van benne, a Batthyányi rizs, itt van a fotón, illetve a Batthyányi mártás. Az a különleges, hogy szereztem meg a receptet. Na ez nagyon külön. Úgyhogy a Batthyányi család egy nagyon nagy család volt, és nagyon szerteágazó. Nem találtam a receptet, hát fogtam a Internetet szétnéztem, és találtam Batthyány Katát Londonban, aki a Sotheby's-nak volt akkor a munkatársa, aki a műkincseket átverezi. Ugye ennek a cégnél dolgozik, a világ egy leghíresebb ilyen cégénél dolgozik a Batthyány Kata, és vettem a fáradtságot, írtam a Batthyány Katának, hogy én egy történész vagyok, aki egy ilyen könyvet csinál, és a őséről, aki egyébként ő a testvérének volt a fia, a Batthyány Stratman vonalhoz tartozik, a hercegi ágba, és nem a Batthyány Lajosnak a leszármazottja, de ugyanaz a család. Ugye családnak a két ága, én a ős-ős rokonáról írok a könyvbe egy fejezetet, és hogy tudná nekem ebbe segíteni. És kiderült, hogy a Batthyány Katának megvolt a recept, és akkor saját kézzel megvan nekem, mai napig megőriztem, szépen leskicolta, és telefonon átküldte nekem a faximilia receptet, hogy így lett meg a Batthyány Mártásnak a receptje.
2: Fantasztikus, valóban. Milyen érdekes, az az érdekessége, hogy ezeket a recepteket hogyan tudta ön megszerezni?
3: A legnehezebb a Kossuthnak az egyik receptje volt. A Kossuth koszorúja, van egy ilyen, az is meg lesz csinálva egyébként. Ott a rizs is egyébként. Így néz ki, hogy a aszalt paradicsom meg stb. De nem egy egyszerű rizsecske, meg fácán léve fedelesztve, meg stb. Tehát megvan a készítés titkai, hogy mitől Batthyány egy Batthyány. A lényeg az, például visszatérve a Kossuthoz, hogy minden áron meg akartam keríteni a receptet, de sehol nem tartom az. Ennek azon egyszerű oka volt, hogy ezt 1848-ban, ugye akkor volt a forradalom, a forradalom lelkesedése, ugye Budának a nagy része német volt. És akkor egy német, ugye magyar szívű német csinált egy Kossuthról, egy Kossuth koszorúja örömébe egy ilyen édességet. Igen, ám, de a német volt, hát akkor meg sem maradt gyakorlatilag Magyarországon, végül után nagy nehezen megtaláltam, de az már utána volt. A lényeg az, hogy az osztrák szakácskönyvben találtam meg németül a Kossuth koszorújának a receptjét, ami teljes tökéletességgel le volt írva, mert az is lehet, hogy ez a német utána kivándorolt Ausztriába, nem tudom, hogy mint, tehát magát, hogy hogy került ki Ausztriába a recept, de Ausztriában ma is egy ismert édesség a Kossuth koszorúja, Magyarországon meg bocsánat kifejezés, hogy a kutya se ismerte. És akkor végül már, amikor már meg volt írva, még olvasgattam egy nagyon régi szakácskönyvet, és akkor abba találtam meg, de még szerencsé, hogy én megtaláltam a németet és lefordítottam, ma németben teljes német precizitással le volt írva, a magyarban meg csak nagyvonalú, hogy így csinál, úgy csinál, de a német nem egy grammokra leírva, ugye, mint a német precizitás, hogy így kell, meg azt csinál, meg azt, tehát tökéletesen le volt írva a recept, és a poén az volt, hogy mikor elmentem tarcolni, és csinálták ezek az ételeket, mert mindent végig kóstoltam természetesen. Hogy tudnék írni egy szakácskönyvről, hogyha én nem kóstolom meg azokat az ételeket? Tehát mindent megcsinált nekem a szakács csapat, és akkor mondom, az egyik szakács srácot csinálja, szépen hajtogatja, minden, ez egy fonott kalács, és akkor csinálja, és akkor mondom, hogy milyen jó sikert, hát mondja, persze, mert már harmadszor csinálja, akkor esetleg nekem a tantusz, hogy ezek a fiúk engem hogy megbecsülnek, hogy előtte a szakácsok mindent megcsináltak legalább egyszer, hogy tökéletesen meg tudják csinálni. Tehát, hogy olyan szinten komolyan vették, ugye egy nagyon komoly szakácscsapat, hogy nem csak úgy, hogy ledaráljuk, hogy ahogy sikerül, úgy sikerül, hogy tökéletesen sikerüljön, kinézete, tálalása, minden, hogy például a Kossuth koszorúját kétszer csinálták meg, mire sikerült.

0: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy valóban nem kis utánajárás az ön részéről, a kutató munka, akkor a szakács csapat részéről, hogy előre főzzék és előre süssék ezeket az ételeket.
1: És akkor, tehát akkor még megsütötték még egyszer.
0: És még egyszer megsütötték és elkészítették, amikor ön végigkóstolta, és mindemellett még recepteket említünk, hát ezeket a recepteket részletességgel, pontos
1: életprecizitással
0: meg lehet találni a könyvben.
1: Igen, és ezek a receptek még az a különlegessége, hogy a séffel megbeszéltem, hogy haladjunk a korral, tehát ugye megújította ezeket a régi magyar ételeket. Tehát csak abban maradtunk, mint az elején is mondtam, hogy a andrási gulyás az maradjon andrási gulyás, de hogy ő fűszerbe vagy díszítésbe megújítja, az az ő dolga, csak fel lehessen ismerni, tehát hogy ne változzon meg az ételnek a jellege. És mindent megcsinált így, tehát a deák tortától kezdve, ami nagyon finom torta, de nem egy negédes, mint a, tehát ez nem annyira édes, mint az aher, hanem egy nagyon finom torta, és akkor azt is például ehető virággal díszítették. Úgy, hogy egyébként a Kossuth koszorúját is ehető virággal, tehát ugye nyilván az eredetileg nem volt benne, hanem ezt már a séf találta ki, hogy ehető virágokat is felhasznált.
0: Megsütötték és megfőzték előre ezeket az ételeket.
1: Akkor, mikor ott voltam, tehát legfeljebb bizonyos fázisokat csináltak meg előre, tehát ami, mint tudom én, hogy 3-4 órát kellett a marha húsnak ugye főnie, hát akkor nyilván nem 3-4 órát vártunk, hanem elő volt főzve, és akkor csak alá rottyantott, és akkor befejezte és tálalta.
0: Valamint képek is társulnak egy mellékletként a
1: könyvhöz. Hát meg is lehet nézni az ételek egy részét.
0: Igen. Mindegyik recepthez
1: van kép? Nem mindegyikről van kép. Mindegyiket lefotóztam, de válogatás, illetve vannak benne más jellegű képek is, hiszen ha tovább megyünk, akkor vannak a konyhakert, és itt a séf is, meg a csapata, a szálloda, vagy bemutatom a természetes gazdálkodást, a saját telkünkön készült egyébként az avason, a szőlő, vagy a paradicsom, vagy a hegyaljai szőlősorok, és mindegyik ételhez még az a különlegessége a megfőzés. Túl, még egy kiváló hegyaljai borásszal is társultam, aki mindegyikhez ajánlott egy kiváló hegyaljai bort. Tehát ugye a magyar az régen nem sört ivott, nem vodkát ivott, hanem a magyar ember az arról volt ismert, hogy bort iszik. Magyar az borisszon nemzet volt, tehát mindegyik ételhez van ajánlva egy-egy bor.
0: Jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is. Van ezek közül az ételek közül kedvence?
1: Van különlegessége, sok különlegesség van. Egyet mondanék el, azt nehéz lenne azt mondani, hogy az a kedvencem, mert több volt, ami nagyon ízlett, de hát erre mondanám, hogy a jókai töltött paprikája, mégpedig azért, mert az nem sima disznóhússal csinálta, hanem birkahússal. Na most rólam tudni kell, mert csak azok tudják nyilván, akik ismernek, hogy én a birkától viszolygok, hiszen volt egy régi főiskolás birka történetem, ami nem a legjobban sült el, ugye, mert nem volt lefejtve hátjáról, ugye, és akkor a fagyú rajta maradt, és én szagát megéreztem, attól rosszul voltam a birkába, én bele nem kóstoltam volna, de most azt mondtam, hogyha birka hússal csináltál, egy életem, egy halálom, ezt meg kell kóstolni, hát olyan nincsen, hogy írjak egy könyvet róla, hogyha nem kóstolom meg én magam azt az ételt. Hát,
0: ezt az áldozatot meghoztam.
1: Igen, meghoztam, és kiderült, hogy a birkát úgy meg lehet csinálni, hogy nincs fagyúszag, és nagyon finom. Tehát ez nekem egy óriási reveláció volt, mert édesanyám mindig mondta, hogy ha ennék még az ő főzött, nem főzött birkát, mert nem voltam hajlandó birkát enni, pedig ő meg tudja úgy csinálni, hogy a rokonok is, hogy nem jó birka, az utána szó szerint a ujjukat nyalták, olyan finom volt, de én azt nem akartam egyszerűen elhinni, tehát meg se kóstoltam, viszont itt kénytelen voltam, mert mondom, hát ha bármi lesz, akkor is meg kell kóstolni, hiszen nem másképp nem tudom megírni, és megkóstoltam, és kiderült, hogy nagyon finom, tehát pedig jártam araboknál, és ott se ettem birkát, mert mondom, birkát azt nem, tehát halat, vagy bármit, hogy araboknál mit teszik az ember, akkor kecskét, vagy mindent megettem, csak mondom, a birkákat kerüljük, és akkor kiderült, hogy a birkát is, nekem ez volt a könyvnek a hozama, hogy a birkát is meg lehet csinálni jól.
0: Receptek közül még néhány érdekességet, kulisszatitkot, olyan érdekességet meg tudunk említeni, amire érdemes felhívni a kedves hallgatók figyelmét.
1: Petőfi Sándor, Petőfiről is több ételt elneveztek, a kettőt főztünk meg, csináltunk meg, egyik a Petőfi tojás. Az egy nagyon egyszerű előétel, de amilyen egyszerű, olyan fenséges, tehát azt tudom javasolni mindenkinek, két okból is egyszerűen olcsó, egyszerű megcsinálni, és nagyon finom. Tehát én meg voltam lepődve, Petőfi töltött, egy kicsit kell vele dolgozni, de nem vészes, tehát mert háromfajta besorolása van ezeknek az ételeknek. Egyik, amit könnyű megcsinálni, a másik az, ami közepes, a harmadik, amit már nehéz megcsinálni, tehát amihez már az igen jó kell tudni főzni, hogy meg tudja csinálni, és akkor a Petőfi tojás, ami mondom, hogy finom és fenséges, az az, igen, itt van fotón is, az az első kategóriába tartozik, a könnyen megcsinálható, de utána megkérdeztem a végén a séfet, hogy melyiket volt a legnehezebb.

0: megcsinálni. És akkor ezt mondta, hogy a töltött fálcán Széchenyi módra. Hát ugye Széchenyi István, tudjuk, az ország egyik leggazdagabb főúra volt, tehát el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett az. Tehát mondta, hogy megcsinálni is olyan, mint ahogy elképzeljük, tehát hogy az csak gyakorló séf tudja megcsinálni, mert formázni kell, meg stb. Stb. Tehát ugye az volt a legmocerásabb. Annak is itt benne van a recept, és nem csak a recept, mindegyiknél a séf elmondta a kulisszatitkokat is, hogy hogy kell csinálni. Tehát ez is benne van, le van írva, tehát hogyha valaki jól tud főzni, akkor ezt elolvassa, akkor meg tudja csinálni, de ehhez tényleg jól kell tudni főzni.
1: Valamint, hát azért korabeli receptek ezek, bár már részben említette, hogy megadta az engedélyt a séfnek, hogy azért modernizáljon, de olyan receptek kerültek ebbe a könyvbe és ebbe a kötetbe, amely olyan alapanyagokat tartalmaz, melyhez manapság is könnyedén hozzájuthat
0: az érdeklődő. Igen, magyar alapanyag, igen. Igen, tehát nyilván valaki bemegy a bármelyik nagy áruházban, az egy kis ABC-t nem javasolnám, hogyha komolyabb ételeket akar, de nagy áruházban 99%-et megkapja, az 1% kivétel a fácán. Ahhoz mondjuk a búzatéren a piacra kell menni, és akkor a piacon lehet vadhúst venni, de azért mondom, tehát a vadhús kivételével gyakorlatilag az öntetek minden megkapható a nagyobb áruházokban.
1: Egy könyv és egy kiadvány esetében ejtsünk néhány szót a borítókról is, bár már ugye az óra szimbólumról
0: természetesen meg én terveztem.
1: Beszéltünk, tehát óra szimbólum és igen. A 12 közismert magyar személy található a borítón.
0: És a szabadsághoz 12 személy, aki szerepel a könyvben. És ez egyébként Kossuthnak köszönhető, hiszen azt mondta Kossuth egy beszédében, most nem szó szerint idézem, hogy én vagyok a magyar történelem órája. És akkor ide azért van, hogy itt van a magyar történelem órája a 12 szereplővel, köztük Kossuth Lajossal.
1: És a hátsó borítón pedig...
0: Addig megjelent könyveim vannak ugye elérhetőek, hogy hol lehet megvásárolni, hiszen nem csak beszélni kell róla, hanem meg is kell venni, legalábbis, hogyha valaki ebből szeretne főzni például.
1: Akiben és akikben felkeltettük az érdeklődést a kötet iránt, hogyan juthatnak hozzá?
0: Hát nagyon egyszerű, hogyha a miskolciak vagy környékbeliek, akkor két könyvesboltban is meg tudják venni, bele tudnak olvasni, nézegetni a képeket, illetve megrendelhető a webshopján, tehát az ország más részén vagy megye más részén, nem kell ezért eljönni Miskolcra, hanem megnyitja a webshopot, megkeresi azt, hogy Csontos László Hőseink az étlapon, kitölti és megrendelés pár napon belül meg is kapja.
1: Kiknek ajánlja elsősorban szerzőként ezt a kötetet?
0: Hát az étlapon. Mindenkinek, aki szereti a magyar történelmet, és szeret jó tenni. Hiszen ezek olyan személyek, akikre igazán büszkék lehetünk, nemzetünk nagyjai, akkor is nagyok voltak, de most több mint 170 év után is azt mondhatjuk, hogy ők igen, igazi magyar hazafiak voltak. Egyszer, másodszor pedig, akik szeretnek enni, azok pedig, azoknak ajánlom figyelmébe a róluk elnevezett ételeket, azokat a különlegességet, amit ezek a személyek szerettek, és amiket róluk elneveztek. Ebben a könyvben azok az ételek vannak, amelyeket a híres magyarokról elneveztek, és ugye benne van az is, hogy a receptje, meg az is, hogy hogy kell megcsinálni. Tehát ha valaki alapszinten tud főzni, akkor az egyszerű ételeket meg tudja csinálni, ha jól tud főzni, akkor az összest.
1: Szerepel még a jövőbeli tervei között más gasztronómiai témájú kötet és kiadvány megjelentetése? Dolgozik még ilyen típusú munkákon?
0: Hát jelenleg ilyen tervem nincsen, de minden kötetemben benne van egyébként, mert hiszen amik vannak a történelmi regényeim, ott is ott mindig a gasztronómia szerepel, hiszen a Árpád kortól a kuducokon át a 1848-49-esig a szereplők azokat az ételeket eszik, amit akkor abban az időben főztek, tehát ugye nyilván nem ettek lecsót az Árpád kortban, hiszen nem volt paradicsom például, vagy paprika. De viszont például a 49-tel kapcsolatban, a különleges küldetésben, ami 1849 nyarán játszódik, leírom a jó slambusznak a titkát. Ezt én is azért tudom, mert egyszer elolvastam, de az hagyján, de aki a könyvkorrektora volt, az hajdúsági származású, és akkor ő mondta, mert én úgy írtam, hogy 32-szer megforgatni, az a rendes, hogy a 32-szer kell megforgatni a slambusz, erre mondta, hogy nem, hanem az úgy rázni kell, tehát, hogy nem fokanállal forgatom, hanem magát az edényt, ugye, amiben csináljuk, ugye, azt kell forgatni.
1: Tehát nem fakanáddal kell forgatni, hanem az edényt kell forgatni, igen, az étellel együtt.
0: Igen, a kondért kell forgatni. Tehát én is tanultam közben, tehát most már tudom, hogy kell jó slambucot csinálni.
1: Milyen jó ezért is például gasztronómiai témájú könyveket is megjelentetni.
0: Zseniálisan ismerem az ételeket, megcsinál sajnos, nem tudom, hiszen nem vagyok séf, de édesem nagyon jó főz, és nagyon sok mindent megcsinált, hiszen volt olyan, hogy írtam egy interneten, van egy blogom, és akkor ott írtam például a szovjet hadifoglyokról, mert feldolgoztam a második világháború, hogy milyen volt magyar hadifoglynak lenne a szovjeteknél, milyen volt a angoloknál, milyen volt a németeknél, és még azt is, hogy milyen volt az amerikaiaknál magyar hadifoglynak lenni, és a szovjeteknél előjött a csalán, hiszen ott nagyon rosszul volt az étkezés, és rohadt krumpli, meg káposzta, meg stb.
1: Meg csalánlevest tette.
0: Igen, pontosan, de és akkor egyik barátomnak az édesanyja, ő kárpátaljai, félig magyar, félig ukrán származású, édesanyja ukrán, és akkor megkérdeztem a receptet. És akkor édesanyámnak elmondtam a csalán receptet, és akkor édesanyám megfőzte, mert nagyon jól tud főzni, és akkor édesanyámmal megfőzettem, tehát még azt is megkóstoltam, hogy a hadifoglyok, sógor, minek köszönhető, hogy egyáltalán túlélte a háborút.
1: És ízlett a csalán leves?
0: Igen, nekem ízlett egyébként, amikor voltam kint Kárpátalján, akkor direkt elmentem ukrán étterembe, és borsot akartam el. Kiderült, hogy ukrán étteremben minden volt csak bors, nem? Úgyhogy kiderült egy kárpátalji magyar étterembe, viszont találtam kárpátalji borsot, úgyhogy ettem.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Csontos László írónak, újságírónak, a Hőseink az étlapon című könyv szerzőjének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban Budai Ilona Magyarország édes hazám című albumáról válogatta a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben Budai Ilona Magyarország édes hazám című albumáról válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Délidőben. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikai munkatársa Kasszinger Jenő és Nátrán István. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják, most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően Merítés című műsorunkkal jelentkezünk. Június 14-éig tart a 97. ünnepi könyvhét, Somonyi Zoltán és Kerékgyártó István is dedikálják legújabb köteteiket. Liszt pikniket rendezett a Zeneakadémia. Farkas Gábor rektor a 2026-os őszi évad koncertjeit ajánlja, és az idén 20 éves a budapesti Wagner napok. K.L. Csaba, Fischer Ádám és Rajna Martin beszélnek a június 30-áig tartó fesztiválról. Ezek lesznek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Csangó-magyar kapcsolatokról beszélgetünk. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján dr. Frivalczky János jogfilozófus, politológus arról elmélkedik, hogy miként lehet jelen a hit a tudományban. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Hitvalló című műsorunkban Birincsökné Antalóci hajnalk a hitoktató a papi hivatásról Varga József atyával beszélget. A 16 órai híreket követően először kívánság műsorunkat hallgathatják meg, majd ifjúsági magazinunk szól. A mai adásban Nyernei Péter cserkészvezetővel beszélgetünk a mozgalom elmúlt 30 évéről, értékekről, élményekről, vezetőképzésről és új kerületi vezetőkről. Rövid részlet következik a műsorból.
2: Átvették a stafétabotot, úgyhogy hagyd mondjam, név szerint is, hogy kik ők. A jezsuita cserkész csapatnak egy tagja a Tóth Áron, lett az egyik cserkészvezető Kádár Máté, a lévai református gimnáziumnak a vezető és az elnök, pedig dr. Szabó Attila, ő pedig szintén a jezsuita gimnáziumnak vagy a jezsuita cserkész csapat tagja a mai napig is, és ők vették át tőlünk. Fura ezt megtapasztalni, hogy most már én vagyok az az idős cserkész, aki a hátuk mögött igyekszem őket támogatni és segíteni, de ez jó érzés.
1: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk EGRI stúdiójából. A 19 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban Urbán Mártával, az EGRI Főegyházmegye levéltárának munkatársával, F. Várkonyi Zsuzsanna Férfi idők lányregénye című művéről beszélgetünk. 19 órától 20 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Aux Eliza fiatal EGRI írónő novelláiból hallgathatnak meg négyed Babócsai Réka színművész előadásában. Majd a közelmúltban megjelent Rétséges Hajdúföld című könyv alapján beszélget Buczko Józseffel, a kiadvány szerkesztőjével, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A 20 órai sávban előbb meghallgathatják az Ekkel műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portréműsorunkban. Befejező részéhez érkezünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és meghallgathatják Böjte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szent beszédét. Rövid ajánlunkban a Csaba testvért hallják.
3: És azt az apostolok úgy értelmezték, hogy igen, ha fájdnak, ha szükségét érzik, hogy Jézussal találkozzanak, akkor ők imádkoznak, szentmisét mutatnak be, és köztük van Jézus. 2000 év óta ezt tanítsa az egyház. És ezt hisszük is, hogy így van. Tehát ilyen fontos dologba egész biztos, hogy Jézus nem téved, és az egyház sem téved. Tehát a józan eszünk is, de a szentírás is, a szent hagyomány is erre tanít bennünket.
1: Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az emberi méltóságnak nincs útlevele. Nem veszít értékéből, amikor átlépjük a határt. Hangsúlyozta 14. Leó pápa a Kanári-szigeteken mondott beszédében. A Szentatya bevándorlókkal, menedékkérőkkel, a tengeri mentőszolgálatnál és a befogadó rendszerben dolgozókkal, valamint önkéntes segítőkkel találkozott. Minden érkező hajó nem csak migránsokat hoz, hanem magával hoz egy kérdést is. Milyen világot építünk, ha ennyi testvérünknek és nővérünknek kell vállalnia a halál kockázatát az élet keresése közben? Fogalmazott a katolikus egyházfő. Mint mondta, az emberi méltóság legális és biztonságos utakat, mentést és segítséget, az emberkereskedők elleni valódi együttműködést, az áldozatok hatékony védelmét, komoly befogadási és integrációs folyamatokat, valamint olyan politikát követel meg, amelyek lehetővé teszik minden embernek, hogy méltósággal élhessen a saját hazájában. Ma van Jézus szentséges szíve főünnepe. Jézus szíve ünnepét 9. Pius terjesztette ki az egész egyházra. A napja a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek. Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát, az Isten embert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. Jézus szíve Isten emberré lett fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így szíve is az isteni személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész emberi fogalom, ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni. Írt a közösségi oldalán Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter, egy csütörtöki egyeztetés után. Lannert Judit bejegyzésében közölte, hogy Ruovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel, akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Hangsúlyozta, ez az esemény is az Oktatási és a Gyermekügyi Minisztérium stratégiai egyeztetés sorozatába illeszkedett, cáfolva minden olyan politikai célú híresztelést, miszerint a minisztérium egyeztetés nélkül hozna meg fontos döntéseket. Ahogy Lannert Judit írta, a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése, oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett. A résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és az eseni tanulók támogatásának fontosságában. Közölte a tárca vezető, aki jelezte azt is, hogy az egyeztetésen szó volt a hittanoktatás kérdéseiről, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről, valamint arról is, hogyan lehet a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalba. Végül az időjárásról. Az összefüggő felhőzet az északkeleti határt is elhagyja, és általában sok napsütésre számíthatunk. A gomoly felhők és a kevés fátyol felhő mellett. Délután azonban a Dunántúl nyugati részén északnyugatról újra határozott felhősödés kezdődik. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporos csapadék. Néhol esetleg az ég is megdörrelhet. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet napközben 20 és 24 fok között várható. Késő estére 11-18 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
5: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene Együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
3: Reklámot hallottak.
1: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
6: Június 14-ig tart a 97. ünnepi könyvhét. Somonyi Zoltán és Kerékgyártó István is dedikálják legújabb köteteiket. Lisztpikniket rendezett a Zeneakadémia. Farkas Gábor rektor a 2026-os őszi évad koncertjeit ajánlja. És az idén 20 éves a Budapesti Wagner napok. K.L. Csaba, Fischer Ádám és Rajna Martin beszélnek a június 30-ig tartó fesztiválról. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva.

0: Június 11-én kezdődött és június 14-ig tart a 97. ünnepi könyvhét és ezzel együtt a 25. gyermekkönyvnapok. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése rendezi a kortárs magyar irodalom egyik legnagyobb szabadtéri ünnepét a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. A három helyszínen több mint 170 kiállító várja az érdeklődőket. Emellett a rendezvényt színpadi beszélgetések, könnyűzenei koncertek és dedikálások színesítik. A főváros mellett számos vidéki helyszínen is és a határon túl is tartanak könyvbemutatókat. Somogyi Zoltánnak a nagy sikerű Tessék mondani, milyen vallású című kötete után most a Corvina kiadó gondozásában megjelent a második irodalmi anekdotás könyve, aminek a címe Tessék mondani, hol kell itt hadifogságba menni. Az író-költő, amellett, hogy megjelentetett 45 könyvet, hosszú évtizedeken át dolgozott a Magyar Rádióban. Hol irodalmi műsorok szerkesztőjeként, hol a Bemondók, a Rádiószínház, vagy a vallási és közművelődési szerkesztőség vezetőjeként. Új irodalmi anekdotás könyvében is személyes történeteit osztja meg az olvasóval. Ugye nagyon provokatív ez a cím, hogy tessék mondani, hol kell itt hadifogságba menni. Elsőre inkább vicces, de ha jobban belegondolok, nem. És rögtön kiderül már a könyvnek a fűszövegéből, hogy ki ez a történet.
1: Ez a történet Körmendi Laci bácsi, tehát Körmendi László, a Magyar Rádió főbemondója volt, aki ugye hát kevesen tudják ma már, 1945. május 1-én ő mondja be először, hogy Kossuth Rádió Budapest. Én 1970-ben kerültem be a rádióba, és mindjárt a bemondókhoz, tehát én 10 évig voltam közvetlen munkatársa Körmendinek. A legszórakoztatóbb figura volt ott körülöttünk. Apánkorú volt egyébként, 16-os születésű volt. És a Laci bácsi, aki 56-ban, mint a Magyar Rádió bemondója, de akkor éppen, hogy a rádió a parlamentből ment, a parlament kupola csarnokában mondja ezt a mondatot, a éppen felsorakozó szovjet hadsereg tisztjének, 56. november 4-e, ugye? Hogy hol kell itt hadifogságba menni? Most ennek a történetnek ez volt csak a cím, hogy hol kell itt hadifogságba menni. És amikor beadtam ezzel a címmel az újabb kötetet, akkor a kiadó igazgatója, Király Levente azt mondja, hogy megváltoztattuk a címet arra, hogy tessék mondani, hol kell itt hadifogságba menni. Mondom, te Levente, ez kicsit hosszú így. Nem, nem baj, de mivel az első kötetnek az volt a címe, hogy tessék mondani, milyen vallású, ez a tessék mondani, ez már a brendje ennek a sorozatnak, mert remélem sorozat lesz.
0: Ezek abszolút személyes élményeid, amiket megírtál, vagy hallomásból is vannak itt azért anekdóták?
1: Nem, hallomásból nem. Legrosszabb esetben másodkézben. Mit értek ezen? Az első részben voltak ugye a Karinti Cinivel való történetek, amiket ő mesélte el az ő tetteiről. A Füst Milánnal való telefonbetyárkodást nem én követtem el, de Karinti Ferenctől hallottam. És ez már majdnem olyan, mint hogyha velem történt volt, tehát így hiteles. De az összes többi olyan, amihez nekem úgy volt közöm, hogy ott voltam a történés pillanatában.
0: Az első részben nagyon sok, nagyon régi, fontos íróról van anekdóta, gondolok itt Ijés Gyulára, vagy Vörös Sándorra, Déri Tiborra. Ők valamilyen szinten itt is említést nyernek, de azért egy kicsit tágítottad ezt a kört, tehát nem feltétlenül csak írókról szólnak ezek a történetek.
1: Itt az írókon kívül szerepelnek még festők, szobrászok. A festők között mondjuk Farkas István, akit én persze nem ismerhettem, de a fiát igen, de a többit ismertem. Tehát Szász Endrét, akivel találkoztam nem csak Los Angelesben, hanem Budapesten is, sőt Hollóházán is, vagy Amerigo Tóth, ugye Tóth Imre, világhírű, kvázi olasz szobrászművész, akivel itt ismerkedtem meg Balatonfüreden, aztán meg Rómában is találkoztam vele, és így alakultak ki ezek az újabb anekdoták, mert azért mindegyiknek volt valami olyan története, ami érdeklődésre tarthat számot.
0: De van neked egy hasbeszélő pantomi művészed is, aki magyar származású.
1: Hát ez a Jancsi, vagy Jancsi, hát nyilván Jancsi, csak Y-nal írja a nevét és C-vel, vele meg Oszlóban találkoztam, amikor Oszló volt Európa kulturális fővárosa, és második alkalommal, amikor előadást tartottam, Békási Ferencről, akit többször is említettem, és ebben a könyvben is többször előkerül, nem csak Janci kapcsán, de még Csészabó László kapcsán is, akivel szintén találkoztam szerencsére. A Békási, ő az, aki 1915-ben 22 és fél évesen elesik az északi fronton, Dobronucnál, az első világháborúban. De éppen csak, hogy hazajön Angliából, ahol megszerzi a master fokozatot irodalomból, közgazdaságtanból és görög filozófiából. Nagy tehetség, Babicsik nagyon nagyra tartják, mint kezdő fiatal költőt, és 1922-ben, a halála után 7 évvel Virginia Woolf kiadja angol nyelven a verseit. És én Békásiról tartottam előadást ezen az oszlói kulturális összejövetelen, 3 előadásra hívtak meg, de mivel egy versem is szerepel ebben az előadásban, amit én első találkozásunkkor, hát első találkozás egy sírhant volt Zsenyén, akkor írtam Békásiról, azt lefordították angolra, és azt is elmondtam. De egy verset már az ember jobb szeretné, hogyha nem a magyar kissé alföldi kiejtésével mond el angolul, és így bukkantam rá erre a Jancira, vagy Jancsira, aki egy hasbeszélő pantomi művész volt ott Oszlóban, nagy tömeg előtt énekel, és ki van írva, hogy Janci, pantomimes, bezárt munkatársa, szóval én nem akárki a pali, és oda mentem hozzám, remélve, hogy hát, ha ez a Janci, Jancsi tulajdonképpen, ugye? És akkor kérdeztem, hogy nem Jancsi véletlenül eredetileg? És ha rám néz ez a velem egyidős, már nem egészen fiatal ember, akkor hát voltunk már akkor 50 évesek legalább, és azt mondja, a bácsi is magyar. Nem értettem, miért bácsizik, és akkor elmentünk sörözni, hogy megbeszéljem vele, hogy esetleg elmondaná angolul ezt a verset majd előadásom közben, és kiderült, hogy 6 éves koráig egy Szerbiához tartozott bácskai magyar faluban élt nagyszüleivel, onnan kerül Párizsba 6 évesen, és mindent tud egy 6 éves magyar gyerek szintjén nyelvileg. Tehát neki egy férfi bácsi, akárhány éves.
0: Azért a te igazi vonalad, hogy írókról, költőkről írsz és anekdotázol, és ezek között van például Garai Gábor, Simon István, Szakonyi Károly, Kertész Imre, Kapdebó Tamás. Most hirtelen, ahogy elmondtam ezt a névsort, Szakonyi Károly szerencsére még él.
1: Hát Szakonyival nagyon jó barátságban vagyok, és ez a barátság rádiószínházas koromban kezdődött, tehát 1980 körül. Noha 1961 óta ismerem személyesen. Méghozzá azért, mert az egyetem bölcsészkarán itt Pesten egy évfolyamra jártunk.
0: Szakonyi Károly lényegesen idősebb.
1: Szakonyi Károly pontosan 10 évvel öregebb nálam. Ő és Kertész Ákos ott ültek az első sorban, amikor bekerültem a bölcsészkarra, és nem értettük, hogy ez a két öreg fickó hogy a túróba kerül ide. Kik ezek itten? És akkor megtudtam, az egyik a Szakonyi, akit már olvastam korábban egy-egy novelláját a Kortársban, másik a Kertész Ákos, akinek szintén olvastam már valami ilyen munkás novelláját, ugye, mint Karosszíria Lakatos dolgozott korábban. És kiderült, hogy őket nem vették föl annak idején saját korosztályuk szerint az egyetemre, mert rossz származásúak voltak. Tehát a Szakonyi Karsi apukájának legalább 2 nagy étterme volt már a háború előtt a várban, Kertész Ákos apukájának pedig elég nagy cukrászüzlete volt és üzeme volt. Hát ezek ugye X-esek voltak, nem kívánatos személyek, ezért érettség után mindegyik elkezdett valamit dolgozni, gyárban, itt-ott, amott, viszont 10 évvel később már, mint itt-ott megjelentek dolgok, ismert embereket, beiskolázta őket az Írószövetség. És hát aztán Kertész Ákossal már akkor jó barátságba kerültek, de mivel a Szakonyi Karcsi hamarabb lett valahogy nagyon híres az adáshibával, attól kezdve ő abbahagyta az egyetemet. Meg akkor jöttek, hát rengeteg darabot írt, ugye? Tehát mondjuk a Makra később lett híressé Kertész Ákostól. Tehát ő végigcsinálta az 5 évet velünk a bölcsészkaron. De aztán, amikor én bekerültem a rádióhoz és a rádiószínházhoz, akkor Szakonyi Karcsi lett a legbízhatóbb és a legszorgalmasabb hangjátékszerzőnk, aki, hogy úgy mondjam, stúdió készen hozta a darabot időre, amikor megbeszéltük. És azon nem kellett változtatni. Azt szokták mondani, hogy nem minden szöveg mászik föl a hangszalagra. Hát a Karcsi szövege Azonnal fölmászott a hangszalagra, és nagyon szerették a rendezők is, meg a színészek is.
0: Azért erősen generációs könyv ez annyiban, hogy a személyek, akiket megidézel, a te ismeretségi körödhöz kapcsolódnak. Tudod-e még tágítani a kört? Van-e olyan generáció, akik most már nem a te generációd, hanem fiatalabbak, akikhez kapcsolódóan akár tudnál egy harmadik ilyen irodalmi anekdotás kötetet is megjelentetni?
1: Bizonyára. Már most vannak az utánam következő generációban olyan művészek, akár írók, akár más művészterületen alkotók, akik megérdemlik, hogy írjunk róluk. Nem csak a fiaim korosztályából, de már a unokám korosztályából is. Akik már ott a színház körül, meg a film körül elkezdenek sertepertélni. Isten adja, hogy lesz még erőm, meg is írom őket.
0: Tessék mondani, hol kell itt hadifogságba menni? Somogyi Zoltán író, költő beszélt legújabb kötetéről, amit június 14-én 13 órától dedikál a Vörösmarty téren a Korvina kiadó standjánál.

0: Az ünnepi könyvhétre jelent meg a Kaligram kiadó gondozásában Kerékgyártó István 5 színmű című könyve. Az alkotó a vagyonregénnyel indult írói pályáján 2001-ben, azóta írt még 7 regényt és 2 meseregényt. A mostani kötet eddigi drámaírói munkásságának összefoglalója. A művek többségével szerencsére már színpadon is találkozhatott a közönség. 5 színmű, ebből 3-at láthatott a közönség, és 2-t még nem. Kezdjük az elsővel, a Rükverc. Ennek a bemutatója a Katona József Színházban volt Máté Gábor rendezésében 2013-ban. 2015-ben a Kassai Tália Színház is bemutatta a Czajlik József rendezésében, majd 2017-ben a Kaposvári Csiky Gergely Színház Lendvai Zoltán rendezésében. A Katona József Színházban a Rükverc nagyon hosszú ideig ment, egészen pontosan meddig?
1: Közel 5 évig a kamrában mutatták be, tehát a stúdiószínpadon, és átvitték utána 2 év múlva a nagy színpadra. Ez a portugállal történt meg, hogy indult a kis színpadon, és mivel olyan nagy volt az érdeklődés, ezért átkerült a nagy színpadra.
0: Szerinted miért lett ekkora sikere?
1: Mert tulajdonképpen a rendszerváltás utáni időszakban csúszik le ez a fickó, volt egy normális élet a főszereplőnek, és nagyon sokak élménye volt akkor ennek a középnemzedéknek a rendszerváltás. Szó volt itt privatizációról, tehát ez az, ami megkapott jó néhányat, hogy a saját vállalatuk tönkrement, valakik megszerezték a céget, ez volt egy erős, a másik pedig akkor lett Budapest tele hajléktalanokkal. Tehát ahogy jöttek a színházba, ott az aluljáróba látták, hogy fekszenek. Tehát ez az egész elszegényedés probléma, illetve a korábbi, bár alacsony szintű, de mégiscsak ilyen átlagosan szaladó életeknek vége lett, és ez a nagy váltás, ez a izgatott mindenkit akkor, és a darab is erről szólt. Hát illetve ez eredetileg regény volt, és a Máté Gábor olvasta, és akkor mondta, hogy ezt színpadra kéne vinni.
0: Rükverc. Egy hajléktalan embernek az élete a halál pillanatától egészen a születéséig. Bán János főszereplésével, illetve 2 szereposztásban, hiszen a fia játszotta a fiatal Vidrát, a főhőst. Ez önmagában is egy érdekes dramaturgiai megoldás volt, mert aztán később játszották úgy is, hogy egy személy alakította ezt a figurát.
1: Az egész úgy történt, hogy Máté Gábornak az évfolyamtársa volt a Bán János, tehát jól ismerte a Bánt fiatalkora óta, és amikor a Bán Jánosnak a fia megjelent színész növendékként, a Bán Bálint, akkor nagyon meglepődött, hogy mennyire hasonlít a Jánosra. És ekkor úgy döntött, hogy az ifjabb főszereplőt már a fiú játszotta, és volt egy közös jelenet is, amikor már a papa gyerekek otthonában is látogatja a fiút. És utána már átvette a szerepet a fia, de például a kassai előadásban ott egy színész csinálta meg, Gál Tamás, aki azóta a Komáromi Színháznak az igazgatója. Tamás ezért megkapta a Szlovákiában, ez érdekes, mert ilyen nem fordult elő, hogy nem szlovák nyelvű előadás, az ottani Deszka díjat, ami olyan, mint nálunk a színékritikusok díja, a legjobb férfi főszerepért. Illetve aztán Kaposvára, mikor ment, ott megint ketten játszották.
0: Tehát a Rükverc az első darabja ennek az 5 színműnek, a második a Hurok című drámát. Érdekes, hogy az ősbemutató, bár magyar rendező Bagosi László rendezésében, de Stuttgartban történt meg 2014-ben. Aztán jött át Magyarországra 2015-ben a Kaposvári Csiky Gergely Színházba, felolvasó színházi változat, Kelemen József rendezésében, majd 2015-ben, ugyanebben az évben a Nagyváradi Szigligeti Színházban Puzzle címen, de ez is egy felolvasó színházi változatot, és megérkezett Budapestre 2019-ben az Orlai produkcióban, a Jurányi Házban lehetett látni, és akkor Bagosi László Magyarországon is megrendezte. Ennek a Huroknak van 2 fontos színházi előképe, Schnitzler drámájának, a Körtáncnak, és Kornis Mihály drámájának, a Körmagyarnak. A tied ugyan Hurok, de itt is körbeérnek a történetek.
1: Szerettem volna egy mai darabot írni, megint csak. A máról, amiben egyre inkább eluralkodott az aláfölé rendeltség, a hatalommal való visszaélés, és azt találtam ki, hogy van mindig 2 figura, az egyik megalázza helyzetében, beosztásánál fogva, bármilyen oknál fogva a kollégáját, beosztottját, ismerősét, majd a követő jelenetben ő lesz felül, és valaki alul lesz. Így fut végig, amíg összetalálkozik a legelső alázó, és ő lesz az alázó.

0: alázott a legvégén. Egyébként ez egy miniszter az első, aki alázza az államtitkárát. Legvégén pedig eljutunk egy prostituálthoz, aki viszont alázza a minisztert, mert ő igényli is ezt a maga szexuális játékaiban. Én akkor láttam, hogy mennyire más az, hogyha egy rendezővel elkezdünk, hogy írjak egy darabot, és én voltam kétszer is így a Máté Gáborral, hogy írtam, és közben ő olvasta, és véleményt mondott, tehát a bemutatásra ez egy nagy esély, ezt pedig megírtam mindenféle külső inspiráció nélkül, és mutattam a színházaknak, és mondták, hát jó, jó, jó, szerintem elségen olvasták, és ekkor én azt mondtam, hogy nem törődök én ezzel az egész színházi világgal, megírom regénynek. A regény megjelent szintén könyvhétre, és ez érdekes volt, mert 3 hét eltelik, és kapok Németországból, Stuttgartból egy levelet, és levélben írja a Stuttgarti Színház dramaturgja, mint kiderül, ez egy magyar származású férfi volt, aki tudott magyarul nyilván, elolvas, és azt mondta, hogy ez egy olyan regény, hogy benne van egy színdarab, mondta ő. És én mindjárt írtam neki, hogy bizony, annyira benne van, hogy ez színdarabból lett, hogy ő ebből szeretne színdarabot. Én írtam, hogy ne csináljon, mert itt a színdarab, küldön, adjon egy e-mail címet, és küldöm a színdarabot. Elküldtem neki, és ekkor a Bagosi László, aki akkor a főrendezője volt az Örkénynek, meghívták, hogy rendezem, mégis magyar rendezemek. Tehát így volt ennek egy német premierje, majd pedig a Bagosi azt mondta, hogy akkor csináljuk meg ezt magyarul is Magyarországon, adódott, hogy az Örkénynek a főrendezője, és Mácsai nem akart ezt. És akkor a Bagosi beszélt az Orlai Tiborral, aki az Orlai produkciónak a tulajdonos, ez egy nagyon klassz magánszínház, ez akkor a Jurányiba ment, és nagyon jól ment, és akkor jött a Covid. De jó kritikákat kapott.
1: A Rükvec és a Hurok után a harmadik című a Skorpió. Ennek a bemutatója 2024-ben volt, szintén Orlai produkcióként. A Belvárosi Színházban volt a bemutatója, és Máté Gábor újra a rendező, aki a Rükvecet is színre vitte oly nagy sikerrel a Kamrában, illetve a Katonában. Meg még volt egy bemutató 2026-ban a Zsolnai Városi Színházban.
0: Ez még most is megy egyébként.
1: És ugyanaz a Szajlik József a rendezője, aki a Rükvecet is megrendezte. Az Orlai produkció már levette műsoráról a Skorpiót. Hány évig ment?
0: Ez ment olyan másfél évig, ez egy nagy színház itt, vagy 400-an férnek be. Ezt 13 000 látták. Ez sok. És úgy volt, azt mondta az Orlai, hogy ezek után az ilyen nagyobb sikerek, amik jól mentek, havi egybe berakják. Viszont a havi egy eladás pedig a főszereplő, a Mészáros Máté nem vállalta be. Azt mondta, hogy olyan nagy a szöveg, hogy ez, ha megy hetente egy előadás, akkor jobban benn van a fejébe a színésznek. De hogyha havonta egyszer, akkor arra sokat kell készülni, hogy felfrissítse. És egyszerűen a Máté azt mondta, a Mészáros Máté, hogy ő nem vállalja ezt, ezért kellett levenni, de én elégedett vagyok vele. Jó előadás volt. És aztán ezt a darabot a Czajlik olvasta, ő a Kassai Színház igazgatója, ami főleg magyar nyelvű színház, és felkérték, hogy Zsolnán rendezzen. Zsolna azért nem is igen élnek magyarok, a lengyel határ közelében van. Egy 80 000-es város, én meglepődtem, nagyon szép, illetve ez egy olyan művész színház, mint valaha Kaposvár volt. És meghívták ugye a magyarul és szlovákul beszélő Czajlikot rendezni, és ő akkor azt mondta, hogy legyen ez. Egy nagyon szép kiállítású, nem súroltak diszlettel, jelmezzel előadást csináltak.
1: Beszélgessünk egy kicsit erről a darabról, mert ez is rendkívül érzékenyen reagál egy abszolút jelenlévő problémára. A generációváltás a tulajdonosi pozíciókban, ugye a papa, akit Mészáros Máté alakított az Orlai produkcióban, ő ott az 1989-es rendszerváltás környékén került helyzetbe, és megalapozta a vagyonát, meg a vállalkozását. Közben eltelt 30 év, felnőttek a fiúk, akik vinnék tovább a vállalkozást. Ugye sokszor szokták mondani erre a történet, hogy egy lír parafrázis.
0: Itt mindenféle cifraság előfordul, ami ebben a új gazdag világban, hát ott lehet. Nem azt mondom, hogy mindjárt, de bizony-bizony nagyon furcsa erkölcsök működnek ebben a világban.
1: Nagyon pocsék karaktereket teszel fel a színpadra, kivétel nélkül.
0: Igen, hát ez egy turbulens világ volt, ez az egész vagyonszerzés rendszerváltás után, és most pedig eljött a második rendszerváltás már. Ezek ilyen tulajdonképpen neres fiúk, a papa még egy hagyományosabb világot képvisel.
1: Tehát Rükvec, Hurok és Skorpió, ez az a három drámád, ami tényleg színpadra került. Viszont van 2 ebben az 5 című kötetben, ami még nem. Ezek pedig a Tó, illetve a Csőgörény. A tónak az alapja a Fecske Milán című regényednek a része, amit aztán sokkal részletesebben kidolgoztál. A Fecske Milán egy utazós regény, Fecske Milán megutaztatod, nagyon-nagyon sok országba eljut, de azért néha visszatér Magyarországra, és a tó, ez a magyarországi helyszín, ahol rendre összegyűlik egy társaság, és beszélgetnek az életről, mint olyanról.
0: A regényben megszerettem ezt a világot, ezt a kis tó mellett játszódó, kicsit primitív, egyszerű, egy darab értelmiségi van csak közöttük társaságot, akik együtt horgásznak. Beszélnek ott hülyeségeket, mindegy Csehov darabban, ahol elhangzik sok-sok minden, kicsit széltalanok, de azért mégis van egy világuk, ahol jól érzik magukat, de ott még nem volt a regényben ezekkel konfliktus, itt pedig lesz egy konfliktus, jönnek új figurák, neres figurák, akik elzavarják őket, hogy itt egy golf pálya lesz, meg golf szálloda lesz, mindahogy a cseresznyés kert is elveszik a darabban. Tragikomédia ez, tehát a komédia rész inkább, ami a regényből, és a tragédia, ami itt megtörténik velük már ebben a darabban. Az Asherrel sokat dolgoztunk.
1: Asherrel azért dolgoztatok, mert esetleg volt arról szó, hogy a kamra színpadára fölállítja.
0: Hogy Asher megrendezi, és aztán az utolsó pillanatban egy Errol Pinter darabot választott, de azt mondták nekem szakértők, hogy Ashernél talán kevesebb színház tudó értő ember van, és ez egy nagy dolog, hogy dolgoztunk, fantasztikus ötletei voltak, nagyon sokat tanultam tőle, és érdekes, hogy mentünk egy cseresznyés kert irányába.
1: Hát ez volt a tó, ami még vár arra, hogy esetleg lássuk színpadon is, és a ötödik című a Csőgörény, ami egy bohózat. Tehát ami egy totál más műfaj, annak nagyon erősen megvannak a műfaji szabályai. A színpadi megjelenítés nagyon sokat hozzátesz a bohózathoz, mint olyanhoz. Ugye pont ezzel nem találkozunk akkor, amikor olvassuk.
0: Hát illetve nem, mert itt van a legtöbb szerzőutasítás. Például van egy, ahol lerajzolom a jelenetet, számokkal megszámozom, hogy ki, mikor, hova megy. Egy bohózatban az fontos, legyen sok ajtó. Kibe rohangásznak, és itt lerajzolom az ajtókat, hol vannak az ajtók, mikor kell belépni. Aki nem szeret könyvben színdarabot olvasni, annak ez a bohózat se fog nagyon működni, de aki tud olvasni és érti az utasításokat, akkor elképzeli, hogy hogy mozognak ezek, hogy jönnek. Lehet ezt társadalmi szatéraként is venni, ez rendezéstől függ, engem minden esetre izgatott. Azt mondtam, hogy ez a világ, ami történik, ezek a ruhák, ezek a táskáik, ezek az autók, ez a kastélyépítés, hát ez egy bohózati téma. Ahogy ezek próbáltak élni, és felfelé kapaszkodtak, lefelé rúgtak, és könyököltek, tehát ezt meg lehet élni tragédiában, meg lehet élni bohózatban is.
1: A Csőgörénynek szerinted van-e esélye, hogy színpadra valaki állítsa?
0: 3 napja jelentkezett egy jó rendező, megrendezni, nem mondhatom még meg, és a színház a következő évadában valószínű, hogy fölveszi.
1: 5 színmű. Kerégyátó István beszélt az ünnepi könyvhétre megjelent kötetéről, amit június 13-án 14 órától dedikál a Vörös Marti téren, a Kaligram kiadó standjánál. Felhívom figyelmüket, hogy a nagy sikerű Rükkverc ma még megnézhető az E-színházban.

0: Június 7-én Liszt Piknik néven tartott szabadtéri nyílt napot a Zeneakadémia, ahol neves művészek és növendékeik koncertjei várták az érdeklődőket a Liszt téren, és ekkor megkezdődött az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítése is. Viszonylagos újdonság, hogy több év kihagyás után a saját szervezésű koncertek javát újra bérletekben kínálja a Zeneakadémia, jelentős kedvezményt nyújtva. Az őszi szezonban pódiumra lép mások mellett Steven Isserlis, Kelemen Barnabás, Juliana Avdejeva, Farkas Gábor, Várjon Dénes, Fejérvári Zoltán, Schnédberger Ferenc, a Kodály Vonós négyes, vagy a 2025-ös Bartók világverseny győztese is. A Liszt pikniken ott volt Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektora is. Őt kérdeztem.
1: Ez az első, hogy Liszt pikniket szervez a Zeneakadémia, egyúttal ajánlja a következő évi programját. Tehát ez egy újítás tulajdonképpen, hogy jutottatok erre a gondolatra, hogy így is a közönség elé állni.
2: Ez gyakorlatilag benne volt az én rektori pályázatomban is. Már csak amiatt is, mivel hogy én nagyon szerettem volna nyitni a közönség felé. Tehát én mindig azt szoktam mondani a Zeneakadémiáról, hogy ez egy fellegvár, de nem egy elefántcsontorony. És nagyon fontosnak tartom az, hogy nekünk élő, aktív kapcsolatunk legyen a közönséggel, ha már itt a jó idő, ami gyakorlatilag a nyári fesztiváloknak is az időszaka. A Liszt Akadémia is megcsinálhatja a saját maga egynapos nyári fesztiválját, ahol kapcsolatot teremthet a közönséggel, ahová gyerekek is eljöhetnek, ahol élvezhetik a Zeneakadémia szinte összes tanszakának, mind a komoly zenei tanszaknak, mind pedig a jazz és a népzenei tanszaknak a legtehetségesebb hallgatóit, azoknak a játékát, és élvezhetik azokat a szabadtéri programokat, amiket már ilyenkor júniusban nagyon is szeret a közönség. Tehát azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy mi komoly zenészek vagyunk, nagyon is fontos számunkra a láthatóság, és hál' Istennek a Zeneakadémia az egy nagyon sikeres intézmény, és hát ezt a sikert szeretnénk megmutatni mindenkinek.
1: És azon kívül, hogy ezt most egy egész napos fesztivál keretében lehet élvezni, a jövő évi bérleteket is ajánlja már a Zeneakadémia.
2: És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a bérleteinket ilyen módon a nagy közönség figyelmébe tudjuk ajánlani, és a bérleteknek gyönyörű neveik vannak. Ha az ember bemegy ide a nagy terembe, akkor láthat különböző felülvilágítókat, amiken ilyen gyönyörűséges szavak találhatóak, mint szépség, összhang, dallam, ritmus. Ez inspirálta azt, hogy mi ilyen módon nevezzük el a bérleteinket. Akárhányszor az ember bemegy a nagy terembe, mindig megcsodálhatja ezeket a kivilágított szavakat a mennyezeten. És azt hiszem, hogy a következő évadra egy nagyon szép színes programot sikerült összeállítani. Nagyon sok neves művésszel, Steven Isserlis, hogyha a cellistákra gondolok, a fantasztikus karmester Takács Nagy Gábor ugyancsak itt lesz velünk, és még sorolhatnám itt a nagyobbnál nagyobb neveket, de érdemes átnézni a mi programkínálatunkat, és jegyeket kell vásárolni a következő évadra.
1: Persze nem csak a bérleti hangversenyek nagyon izgalmasak, hanem nagyon sok egyedi hangverseny is van.
2: Gyakorlatilag minden évben megrendezésre kerül például a kamara.hu fesztivál, az egy nagyon fontos fesztiválunk. Ezen kívül az október 22-i nagy koncert, ami Lisztnek a születésnapja, akkor Takács Nagy Gábor fog vezényelni a Zeneakadémián, a Zeneakadémia zenekarát. Beethoven és Liszt művek fognak menni. Nagyon nagy örömmel szolgál, hogy a Liszt haláltáncát én játszhatom már szólistaként Takács Nagy Gábor vezényletével. November 14-én van a mi évfordulónk, akkor 151 évvel ezelőtt alapították már a Zeneakadémiát, és hát ezen kívül még rengeteg olyan koncert van, amit most így hirtelen fejből nem tudok felsorolni, de ugyanakkor viszont még egy dolgot hadd emeljek ki. Beethoven 9 szimfóniája is el fog hangozni itt a Zeneakadémián. A Zeneakadémia növendékei a MÁV szimfonikus zenekarral karöltve fogják ezt a 9 szimfóniát előadni, és nagyon fontos még, hogy a 9 szimfónia mellett el fog hangozni a Karfantázia is, ami ugyancsak egy nagyon fontos műve Beethovennek. Ezt egy Beethoven ünnepnek gondoljuk. Ezen kívül pedig a kisteremben is lesznek még más Beethoven programok, de erről majd igazából a későbbiekben tudok pontosan információt adni. A következő félévi programok között szerintem nagyon sokban csemegészhet a közönség.
0: Meghirdette 2026-os őszi programját a Zeneakadémia. Ezekről Farkas Gábor zongoraművészt, a Zeneakadémia rektorát hallották.

0: Június 4-én kezdődött, június 30-áig tart az idei Budapesti Wagner Napok című fesztivál a Műpában. Ebben az évben dupla jubileumot ünnepelhetünk. 150 éve szólalt meg először a teljes Ring tetralógia a bayreuthi ünnepi játékokon. A Műpa fesztiváljának látogatói pedig éppen 20 éve élvezhetik a hazai Wagner Fiesta semmihez sem fogható hangulatát, a Wagner ihlettes sörökkel és az italkölteményeket kínáló Valhalla koktélbárral, egyedi ajándéktárgyakkal, valamint a nézőket váró piknik hangulattal. Az idei programban a Parsifal mellett duplán szól a Ring is, de ezzel egy korszak is lezárul. Fischer Ádám ugyanis utoljára vezényli a Műpa Ring ciklusát. A most következő összeállításban a Wagner napok születéséről Kájl Csabát, a Műpa vezérigazgatóját hallják, majd Fischer Ádám, a Budapesti Wagner napok művészeti vezetője beszél a staféta átadásáról, s végül megszólal Rajna Martin társ művészeti vezető is, aki szimbolikus gesztusként átvette a karmesteri pálcát Fischer Ádámtól. Mindez június 4-én, az idei Budapesti Wagner napok nyitónapján történt.
1: Bayreuth világhírű a Wagner fesztiváljáról, és most már Budapesten is van egy Wagner fesztivál.
2: Gondolkodtunk már az elejétől fogva, én akkor még a operaprogramok szerkesztőjeként dolgoztam itt Kis Imrével, az elődömmel azon, hogy jó lenne operát is játszani, hiszen több műfajú intézmény épült fel. A nyitó előadás a Monteverdi Orfeója volt, aztán egy Ötvös Péter darab, tehát azt próbáltuk ki, hogy a Fesztivál Színházban, ugye a kisebbik termünkben, hogyan lehet opera előadásokat létrehozni. De aztán Imre azt mondta, hogy jók ezek, ugye egyrészt ott kicsi a zenekari árok, meg a nézőtér is aránylag kicsi, mondjuk a színpad az csodás. Próbáljuk ki a Bartók Béla nemzeti hangversenytermet. Most azért akartam el, mert akkor még nem úgy hívták, hogy Bartók Béla, csak a hangversenytermet, a nemzeti hangversenytermet próbáljuk ki. És akkor ez 2006-ban megtörtént, először egy Mozart varázsfúvolával, és utána egyből a Parsifallal. Ez hatalmas vállalkozásnak tűnt, mert mindenki azt mondta, hogy nem létezik, hogy egy hangverseny teremben egy hosszú Wagner operát úgy elő lehet adni, hogy azon ne unja halálra magát az ember. És hát hatalmas sikere volt.
1: Már akkor megszületett az a koncepció, hogy ebből egy fesztivál induljon el?
2: Tulajdonképpen az indította el ezt a folyamatot, meg az, hogy Fischer Ádám, aki akkor már világhírű karmester volt Bayreuthban is vezényelt, elvállalta a művészeti vezetést, és hát olyan világsztárokat sikerült rábeszélnie itt a kollégáink segítségével, akik Bayreuthban és világszerte a nagy Wagner szerepeket éneklik. És aztán módszeresen kezdtük felépíteni ezt a brandet, végigjátszottuk ezt a úgynevezett bayreuthi kánont, azokat az operákat, ahol Bayreuthban is játszanak. A Ring a legnagyobb kihívás, hiszen ott nem egy bemutatót kell tartani. Úgyhogy 2007-ben a Rajna Kincse és a Valkür, és utána pedig az egész Ring, az pedig 2008-ban lett bemutatva a Műpában. Folyamatosan úgy csináltuk, hogy volt két ringes év, és a harmadik év az pedig, ahol a többi operák szépen felsorakoztak, illetve hát kibővítettük mindig egy-egy másik operával is a Ringet. Aztán elkezdtünk olyan produkciókat is létrehozni, ami dalestek, vagy ami kapcsolódtak, és hát így szépen elérkeztünk ide a 20. évhez, ahol ugye van egy nagyon szép gesztus a Fischer Ádámnak, hiszen társművészeti vezetőként Rajna Martint kérte fel, és most együtt viszik tovább ezt a dolgot. Én ezt fontosnak tartom, hogy egy fiatal művésznek átadta a stafétát.
1: Fischer Ádám a művészeti vezetője a Wagner Fesztiválnak. Az idei Wagner Fesztiválon a Ring tetralógia hangzik el, valamint a Parsifal. Ez jelenti az idei 20-at, ami egy jubileumi fesztivál, és ez nem csak azért fontos, mert ön végig vezényli, és ráadásul utoljára vezényli a Ringet, hanem át is adta a stafétabotot Rajna Martinnak. Na nézzük először, hogy miért utoljára gondolta vezényelni a Ringet.
3: A Budapesti Wagner napoknak kell egy új ringprodukció, egy új rendezés és egy új betanulás, és az nem megy egyik napra a másikra, tehát most kell egy-két évet a ring nélkül terveznünk, és egy új ringnek a betanítása az egy óriási feladat, azt én át szeretném engedni a fiatalabb generációnak. Én annyit tudok ígérni, hogy ameddig tudok, addig nagyon szívesen fogok vezényelni a budapesti Wagner napokon, és nagyon remélem, hogy a fesztivál az engem túlél.
1: Az idei fesztivál a Parsifalé, illetve a Ringé, ezek abszolút új előadások, vagy régiek?
3: A Parsifal az egy új produkció, mert a régit sajnos nem tudtuk felújítani. A Ring az a majdnem 18-19 éves produkciónak a felújítása. Más szereposztása természetesen, de a rendezés az ugyanaz marad.
1: Ezért gondolja azt, hogy mindenképpen meg kell újítani?
3: Hát valamikor csak meg kell újítani, mert felnőtt egy új generáció, meg más asszociációi vannak, amiket át kell gondolnunk. A közönség mindig része az előadásnak. Mi nem játszhatjuk pontosan úgy az előadást, mert akkor az nem fog ugyanúgy hatni, mint annak idén hatott. Nekünk kell egy új ring.
1: Az elmúlt 20 évben az egész wagneri életmű színpadra került?
3: Rögtön az első 5 évben már bemutattuk azt a 10 operát, amit Wagner méltónak ítélt arra, hogy Bayreuthban is elhangozzanak. Ő az életművét úgy látta, hogy ez a 10 opera tartozik hozzá, a többi nem tartozik hozzá. Az ő 10 operáját bemutattuk.
1: Rajna Martin, a Wagner Napok társ művészeti vezetője.
4: Igen.
1: Ma történt itt a Wagner Napok megnyitóján egy nagyon erős és szimbolikus gesztus. Fischer Ádám átadta a karmesteri pálcát neked. Tehát innentől kezdve tulajdonképpen rád ruházta a Wagner Napoknak a felelősségét, a megrendezését, a jövőjét?
4: Elsősorban azt a munkát ruházta rám, amit ő csinált, tehát a művészeti vezetést, ami nyilvánvalóan egy közös munka a MÜPA Wagner Napokat szervező közösségével. Tehát, hogy ez nem az ő egyszemélyes adminisztratív jellegű munkája, Ádám elsősorban azért a művészi környezetért volt felelős, amely környezet miatt létre tudtak jönni ilyen produkciók. Ez jelenti azt, hogy énekeseket ő ismer, rendezőket ő hozott be, az ötleteivel ő állt elő, és ő volt az, aki az egész szakmai irányvonalát kvázi igazgatta és helyén tartotta. Ezt a munkát adta át nekem, és ez szerint fogok én is a jövőben haladni tovább.
1: Az idei fesztiválon van-e munkád?
4: A háttérben vettem részt a Nibelung Jury előkészületeiben. Én is dolgozom a Wagner Napokon, csak én most dolgozom a 2027-es, illetve a 2028-as, de már volt, akivel már megbeszéltem, hogy szeretném látni a 2029-es fesztiválon is.
1: Akkor kicsit mesélj legalább a jövő évadról, mi várható 2027-ben?
4: A 2027-es évad lesz az első, amikor karmesterként megjelenek, és a ünnepi évad súlyos programja után, a két Nibelung Gyűrű és az új Parsifal produkció után két felújítással megyünk tovább. Fischer Ádám fogja a Tristan és Izolda legutóbbi rendezését felújítani, én pedig Kavalik Balázsnak a Bolygó Hollandi rendezését fogom újra színpadra vinni, amelynek a szereposztásában már látszik kvázi az én munkámnak a nyoma. Nagy örömömre szolgál azon túl, hogy Kavalik Balázs visszatér és felújítja a saját rendezését. Nagy öröm a szereposztásban, hogy a Wagner énekesek krémje énekel a Nemzeti Hangversenyterem színpadán. Címszereplő Michael Folle nem volt még a fesztiválon, én szerintem nem volt még a fesztiválon Krista Mayer, és több olyan énekes fog részt venni benne, akik most abszolút a vállukon viszik az európai Wagner kultúrát, és velük dolgozni, ez egy különleges várakozás lesz.
1: Te egy nagyon-nagyon elismert karmester vagy, fiatalkorod ellenére.
4: Hú, de jó, ha ez így van.
1: Most fő szabályként, vagy fő foglalkozásként nem is Magyarországon vagy. Mesélj egy kicsit arról, hogy éppen most merre vagy a világban.
4: Az operába bekerülni is nagy öröm volt számomra, de egy nagy szakmai megtiszteltetés volt, hogy a luxemburgi filharmonikusok az első közös koncertünk után meghívtak zeneigazgatónak. Egy olyan fantasztikus zenekar, ami nem csak nagyszerű zenészeket, hanem nagyszerű embereket is foglal magába. Nagyon szimpatikus az ország, nagyon szimpatikusak a kollégáim. A luxemburgi filharmoni igazgatója Stefan Gémak egy első rangú komoly zenei menedzser, és hát nem csak ez, hanem az egyéb külföldi sikerek is elindították, úgy érzem, a nemzetközi pályámat is, és nem feltétlenül örömömre, de most ez így van, hogy a következő évattól kezdve, 26-27-es évattól kezdve nagyjából a munkáimnak több mint a kétharmadát külföldön fogom tölteni, és utána 27-28-as évattól kezdve igazából a nagy részét. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a mostani egyik anyaintézményem, a Magyar Állami Operaház és az újdonsült másik anyaintézményem, vagy anya fesztiválom, a budapesti Wagner Napok az, ami elsősorban Magyarországhoz köt.
0: Június 30-áig tart az idei 20. budapesti Wagner Napok fesztivál a MÜPA-ban. Az elhangzott összeállításban K.L. Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját, Fischer Ádám művészeti vezetőt és Rajna Martin társ művészeti vezetőt hallották. Felhívom a figyelmüket, hogy már megkezdődött a jegy és bérletértékesítés a budapesti Wagner napok jövő évi programjaira. De addig még előttünk az idei fesztivál java. Ma este a fesztivál színházban Camilla Nilund és Helmut Deutsch dalestjére kerül sor. Június 18-án kezdődik a Ring első szériája. A Rajna kincsével 19-én jön a Valkür, 20-án a Siegfried és 21-én az Istenek alkonya. Június 25-től újra egymást követő napokon megszólal a tetralógia. 30-án a Parsifállal zárul az idei fesztivál a Müpában. A mai műsort a Rajna kincse egy részletével zárjuk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
6: Szentek, szent életű emberek.
7: Sahagúni Szent János hitvalló. 1419-ben született Sahagúnban, és 1479. június 11-én halt meg 60 éves korában. Észak-Spanyolországban, a León királyságban lévő Sanctus Facundusban, a mai Sahagúnban született. Így hát Facundói Szent Jánosnak is hívják. Szülei előkelő emberek voltak, s 7 gyermekük közül János volt az első. Iskoláit szülővárosa Bencés iskoláiban kezdte meg, ahol kitűnt szorgalmával és jó magaviseletével. A közelben fekvő Burgos városának akkori püspöke szívesen tanítatta azokat az ifjakat, akik a papi pályára szerettek volna lépni. 1440 körül ő is a püspök udvarába került, s 6 év múlva, mint fölszentelt pap, hagyta el a szemináriumot. A főpásztor nem sokkal később székesegyházi kanonoknak nevezte ki, ám János azt érezte, hogy Isten őt szigorúbb életre hívja. Javadalmairól lemondott, s mint buzgó lelki pásztor evangéliumi szegénységben élt. 1450-ben a Szalamankai Egyetem hallgatója 4 év múlva hittudományból doktorált. Ezután 9 éven keresztül nagy hatású egyházi szónok és szentéletű lelkipásztor. Minden erejét latba vetette az akkori divatos párbajozás megszüntetéséért. Időközben súlyos betegségbe esett, s megfogadta, hogy ha meggyógyul, szerzetes lesz. Isten meghallgatta kérését, és túlesett egy súlyos műtéten. 1463-ban belépett a szalamankai ágostonos remeték közé. Novécius korában az ebédlő gondozása volt a feladata. 1464. augusztus 28-án tette le ünnepélyes örökfogadalmát. Ekkor már 45 éves, és széles körben ismert nagy tudós és szónok volt. A kolostorban később újoncmester lett, és 1471-ben perjellé választották. Jánosnak szerzetbe lépése előtt körülbelül egy évtizeddel kezdődött meg a szalamankai ágoston remeték megújhódási kora. A kolostor a 15. és 16. század folyamán sok jámbor tudóssal, 8 püspökkel és szentünk mellett, Szent János mellett, a spanyol egyház egyik legnagyobb dicsőségével, villanovai Szent Tamással ajándékozta meg Spanyolországot. A megújhódás munkájában Szent Jánosunk erős kezével és meleg szívével bőven kivette részét. Nevelési és kormányzási alapelve volt, semmi olyat nem követelt alattvalóitól, amit maga is meg nem tett. Egyéniségének volt köszönhető, hogy kormányzásának végén egész Spanyolországban úgy tekintettek föl a szalamankai kolostorra, mint a tudomány és életszentség világító tornyára. Mint szerzetes is folytatta külső működését. Lelkipásztori munkája valósággal átalakította a város lelki arculatát. Az ellenségeskedés megszűnt, a nők közül sokan fölhagytak fényűző életükkel, a családokban helyreállt a szent béke. Szókimondó beszédei azonban ellenségeket is szereztek neki. Ilyen ellenségévé vált például Alba herceg is, akinek jobbágyaival szemben tanúsított zsarnokságát János nem hagyta szó nélkül. A nagy úr 2 fölbérelt embert küldött hozzá, hogy öljék meg. Amikor az elvetemült haramiák szemben találták magukat a szenttel, ellenállhatatlan tisztelet fogta el őket. Térdre estek és bocsánatot kértek. Maga a herceg is annyira megdöbbent, hogy súlyos betegségbe esett. Csak akkor gyógyult meg, amikor a bátor szavú szerzetes megjelent nála, s megbocsátott neki. Akadtak mások is, sőt, még ledér életű nők is, akik élete ellen törtek, de sikertelenül. 60 éves volt már, amikor sorvasztó láz lepte meg, s hosszú hónapokra ágyához kötötte. Többen arra is gondoltak, hogy ellenségei megmérgezték. A szent a legnagyobb vidámsággal viselte súlyos betegségét. Végre is 1479. június 11-én magához szólította az Úr, akinek, így imádkozunk a Zsoltárban, színe előtt drágalátos az ő szentjei halála. János halála után nem sokára igen sok csoda történt sírjánál, s 1690-ben Jánost szentjavatták. Ünnepén az imádkozó egyházzal együtt imádkozzuk a következő szavakat. Istenünk, a béke és szeretet forrása, te Szent János hitvallódat csodálatos kegyelemmel áldottad meg az egyenetlenkedők kibékítésében. Add az ő érdemei és esedezése által, hogy a te szeretetedben megszilárduljunk, és semmi kísértés között tőled el ne szakadjunk.
8: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ma van Jézus szentsége szíve főünnepe. Jézus szíve ünnepét 9. Pius terjesztette ki az egész egyházra. A napja a pünkösd utáni második vasárnapot úrnapját követő péntek. Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát az Isten embert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. Jézus szíve Isten emberré lett fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így szíve is az isteni személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész emberi fogalom, ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. Súlyog Tamás köztársasági elnök indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. A köztársasági elnök a közösségi oldalán tett bejegyzésében hangsúlyozta. Az elmúlt hónapokban elhangzott közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvény módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. Az Alkotmánybíróság az alaptörvény absztrakt értelmezésével segítheti az állami szervek között felmerülő konfliktusok, politikai viták jogi mederben tartását, az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást, tette hozzá. Az alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja. Elsődleges funkciója a jogrendszer egészére irányadó alkotmányos szabályok meghatározása, írta az államfő, hozzátette. Jelen helyzetben tisztázandó alkotmányjogi kérdésként merül fel, hogy az alaptörvény módosítás fogalmi körébe tartoznak-e az olyan aktusok, amelyek funkciójukat tekintve nem általános, hanem egyedi jellegűek. A Tisza párt 2,4 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Az erről szóló beszámoló a csütörtökön közzétett hivatalos értesítőben olvasható. Ebből állami költségvetési kampánytámogatás mintegy 1 milliárd forint, a jelölő párt javára lemondott támogatás mintegy 182 ezer forint, és az egyéb forrás, azaz támogatás magánszemélyektől 1,2 milliárd forint. A Mi Hazánk mozgalom 1,1 milliárd forintot fordított a tavaszi országgyűlési választásra, derül ki a párt beszámolójából. Ebből az állami költségvetési támogatás mintegy 1 milliárd forint, míg saját forrás, ami az országgyűlési képviselőcsoport támogatását jelenti, mintegy 78 ezer forint. Benyújtotta lemondását a legfőbb ügyészségnek Fürcht Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője. Közölte a legfőbb ügyészség kommunikációs és sajtófőosztálya a távirat irodával. A közlemény szerint Fürcht Pál a június 8-án benyújtott lemondását elsődlegesen az úgynevezett aranykonvoj ügyben a közte és a központi nyomozó főügyészség nyomozásának felügyeletét ellátó legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta. Markó Attila István váltja Tarcsa Csabát a készenléti rendőrség élén. Derül ki a belügyminisztérium csütörtöki közleményéből. A tárca tájékoztatása szerint Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot. A tárca vezető pénteki hatállyal kinevezte Markó Attila István rendőr-dandártábornokot a készenléti rendőrség parancsnokának, olvasható a közleményben. Végül az időjárásról. Délután Dunántúl nyugati részén északnyugatról újra határozott felhősödés kezdődik. Főként északkeleten-keleten fordulhat elő kisebb záporos csapadék. Néhol esetleg az ég is megdörrelhet. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet napközben 20 és 24 fok között várható. Késő estére 11-18 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
2: Reklám.
3: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene Együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
2: Reklámot hallottak.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bilincsikné Antal Óczi Hajnalka hitoktató a papi hivatásról Varga József atyával beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen.
2: Szeretettel köszöntöm Varga József atyát itt köreinkben. Mondhatnám, hogy akasztják a hóhért, de mégsem, hiszen hát te nagyon sokáig voltál a Hitvalló című műsornak az egyik műsorvezetője, és hát most pedig, mint beszélgető társként vagy itt velem a stúdióban.

0: Etiópiában. És hát igazából, hogy mi is ennek az oka? Hát nagyon sok oka lehet, hogy miért is hívunk meg téged beszélgetni.
1: Egyre kíváncsibb vagyok.
0: De igazából, ugye az elmúlt alkalmakkor már az előző adásainkban a szentségekről beszélgettünk a beszélgető társaimmal, és hát ugye tudjuk, hogy a szentségek Jézus ajándékai, és hát van egy olyan szentség, amit most megint, hogyha kicsit viccelődni szeretnék, akkor azt mondom, hogy a kiválasztottak kapják, és az egyik kiválasztott közé tartozol. Tulajdonképpen most ezen gondolkoztam, amikor idejöttem, hogy mit is jelent az, hogy kiválasztottság? Hát azt, hogy te igent mondtál egy hívásra.
1: Inkább így fogalmaznék, hogy hívás, mint kiválasztottság, mert ha jól megnézzük, akkor minden ember kiválasztott, és minden ember arra hivatott, hogy elnyeri az üdvösséget. Tehát nekünk is az a célunk. Hát inkább a kiválasztottság helyett a meghívottság szót használnám, hogy ezen belül a Jóisten arra hívott, hogy segítsük az embereket abban, hogy elérjék az üdvösséget. Hát inkább maradjunk a meghívottságnál, mint a kiválasztottságnál.
0: Igen.
1: Nem vagyunk ám különbek mi sem, mint már.
0: Na, ez nagyon jó megfogalmazás volt, mert úgy gondolom, hogy a kedves hallgatóink már rájöttek, hogy az egyházi rendszentségéről fogunk beszélgetni, és ezen belül is tulajdonképpen a te papi hivatásodról. És hát azért gondoltuk, hogy egy papot hívunk ebben a műsorba, hogy aki talán hitelesebben tudna erről a szentségről beszélni, mint mi ugye, akik házasságban vagy csak egyedülálló módon élünk. Na most az első kérdésem irányodba az lenne, hogy mi az a legkorábbi esemény, amire esetleg az imádság kapcsán emlékszel?
1: Én nekem az első ilyen jellegű élményem az nem konkrét imádsághoz kötődik, hanem amikor először elkezdtek nekem arról beszélni, hogy Jézus itt járt a Földön. Tehát egy ilyen érdekes téma volt, mert egy gyerek számára a valóság és a mese az egy kicsit úgy olykor egybe fonódik. És én is így voltam vele sokáig, hogy hát meséltek róla, hogy Jézus itt járt a Földön. És nekem ez volt az első élményem, és utána, mikor nőttem, és egyre inkább úgy érdekelt a téma, hogy akkor ez most nem a Foxy Maxi világába tartozik, hanem ez egy valóság, és tényleg úgy van, ahogy mondták, akkor kezdett ugye kicsit úgy első lépcsőfokon úgy komolyodni a hitem. A szüleimtől láttam ugye először az imádságos életet. Főként a anyai nagymamám volt olyan vallásos, aki tényleg számára központ volt a templom, és ezt hát ugye gyermekei ezt egy kicsit érdekesen nézték, mert idős ember volt, akkor is letérdelt a templomban, amikor nem tudott felkelni, amikor segíteni kellett neki, amikor úgy kellett érte menni, hogy gyertek, mert mamát fel kell állítani, akkor is ott volt, és mondták neki, hogy hát Panni néni nem kell letérdelni, hogyha nem bír, de hogy nem, akkor is le kell. Tehát, hogy ez a hit és ez a hűség volt az, ami úgy engem megérintett. A papszentelésem tájékán kiderült, hogy ő nagyon sokat imádkozott azért, hogy a szüleimnek fiúgyerek szülessen, és az végre egyszer pap legyen, a sok unokának a legvégén, végre egyszer az pap legyen, és ezt igazából, mondom, ez ma majdnem a papszentelés körül jutott a tudomásomra, tehát nem is volt ez olyan egyértelmű nekem így soha, de azt mindig tudtam, hogy ő hitében hűséges, hogy ő figyel a Jóistenre, de ez most, amit most mondtam, ez állítható a nagyszüleim mindegyikéről egyébként, de az ő életében ez az ilyen elkötelezett magatartás, ami úgy megragadott. Tehát ami inkább az imádság felé ment. Tehát nem konkrét ima, hanem ez az esemény vitt inkább az Istennel való kapcsolat útján előre. Meg egyébként most is sokat szoktam erre gondolni, erre a hűségre, ami úgy megtartó erő az ember életében.
0: Hol találkoztál te először a papi hivatással?
1: A szűkebb családban nem volt pap, legalábbis nem tudok róla. A tágabban volt jezsuita testvér a tágabb családból. Igazából a papképpel először hogy akkor találkoztam, amikor ugye kisgyerekként, fiatalként elkezdtem rendszeresebben minisztrálni. És akkor, ami érdekelt a papságból, az mindösszesen annyi volt, hogy miért nem nősülhetnek meg a papok.
0: Ki vitt oda? Tehát kinek a hatására kezdtél el minisztrálni?
1: Szüleimmel mentem először.
0: Tetszett?
1: A templomba így. Először a külsőség ragadott meg, illetve először úgy is mondhatnám, hogy először volt bennem egy félelem, tehát az újtól, vagy nem tudom, hogy mit kell ott csinálni, vagy az újtól egy ilyen tartózkodás, de utána ugye a külsőség ragadott meg egyébként elsőre, hogy milyen szép ruha van, meg hát a minisztránsok azért ugye a egyházközségnek a krémjei, tehát abban milyen jó beletartozni. Hát ezek ragadtak meg ugye elsőre, és utána azért ez egyre inkább mélyült, és akkor egyre inkább tudatosan nem csak a külsőség vezérelt, vagy végül egyáltalán nem a külsőség vezérelt, hanem tényleg a szolgálata.
0: A te gyerekkorodban hogy nézett ki a hitoktatás? Volt? Vagy csak a plébánián?
1: Inkább a plébánián zajlott a hittan, mint sem az iskolában. És akkor egy kicsit úgy szigorúbb körülmények között, de azt én bevallom, hogy én erre így konkrétan már nem emlékszem, inkább később, nyolcadikos vagy attól fölfelé emlékszem inkább így az ilyen hittanos dolgokra. Hát, hogyha el lehet ezt így mesélni, akkor én első áldozó se akkor voltam, amikor egy rendes gyerek szokott, én sokkal előbb, mert egyszer véletlenül elsős voltam, amikor a szüleim nem jöttek velem a misére. Én akkor még nem minisztráltam, ez biztos, erre emlékszem, és kíváncsi voltam, hogy mit osztogatnak, és én is sorba álltam, és sikerült megáldozni. Úgyhogy így első áldozó, nem akkor voltam, de...
0: De utána azért felkészültél rendesen.
1: Persze, hát akkor nem figyelte senki amúgy, hogy én most úgy beslisszoltam hátsó ajtón, de természetesen, amikor első áldozónak kellett lenni, akkor ott voltam.
0: Igen, ott tartottunk, hogy minisztráltál, ami egy kicsit először akkor döcögősen indult, de aztán gondolom, hogy megszeretted.
1: Természetesen egyébként én nagyon szerettem. Azt szeretném úgy megjegyezni, hogy én nem is tartoztam azok közé a gyerekek közé, akik mondjuk otthon hokedlém is éznek, és akkor már egyből 3 éves korában tudja mindenki, hogy mi akar lenni a gyerek. Én nem tartoztam ezek közé. Én szerettem a templomot, meg szerettem a minisztrálást, de valahogy az én életemben foglalkoztam azzal, hogy a papok miért nem nősülhetnek meg, de azt tudtam, hogy az én életemben ez egy ok arra, hogy én valószínűleg nem leszek pap.
0: Na, és hát a Jóisten mégis másképp gondolta. És aztán később hogyan erősödött meg a hivatás gondolata? Mert akkor ugye ezek szerint nagyon szeretted a templomot, szerettél minisztrálni, gondolom, hogy ez kitartott egészen gimnazista korodik talán?
1: Utána is.
0: Meg utána is? Utána. Tehát, hogy egy jó keresztény emberré nőtted ki magad, és aztán pedig ugye jöttek a gimnáziumi évek.
1: Szerintem én a minisztrálást soha nem szüntettem meg. Én nem emlékszem arra legalábbis, hogy ebbe lett volna szünet. És igen, amikor kikerültem, kikerültem általános iskolából, akkor azért volt, hát ugye kamasz gyerekek, és hát nyilván bennem is volt lázadás, és hát ezt a szüleimnek köszönöm is, hogy kitartottak ebben, mert ez nem volt könnyű. Hát, hogyha most velem ugyanezeket megtennék,
0: kicsit... Lázadás. Mit akar?
1: Hát minden törvény ellen, miért nem szabad, miért szabad, most ide megyünk, én nekem pont az biztos, hogy nem kellett. Tehát ilyen dolgok, vagy ekkora haza kell jönni, hát most miért? Hát kimondtál, hogy 1 órával később érkezek, akkor mi történik? Tehát, hogy ilyen lázadások voltak az életemben, de inkább most oda szeretnék kiukadni, hogy én minden ellen így tudtam lázadni, tehát bármi történt az életemben. Egyetlen egy fix pont volt az életemben, az a vasárnap ömse. Ezzel nem tudtam vitatkozni, ez olyan evidencia volt az én életemben, hogy vasárnap elmegyünk a misére, hogy tehát ezzel sokat nem tudtam vitatkozni, tehát ez megvalósult, és én mai napig nem értem azokat, akik azt mondják, hogy jó, hát most elmentünk kirándulni, most nem mentünk misére. Hát ahova elmentünk kirándulni, ott is van templom, ott is el lehet menni misére. Tehát, hogyha tényleg, ha fontos az ember számára, én legalábbis azt érzem, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy miért fontos ez, egy belső késztetés, egy belső vágy arra, hogy így teljes a hetem, vagy így kezdődik a hetem. Tehát most teljesen mindegy, hogy nézzük. Így mondjuk fogalmazunk úgy, hogy így kezdődik a hetem, tehát ebből a forrásból. Tehát ez volt az, ami ellen nem tudtam lázadni, ami így végig kitartott. A gimnázium után én nem mentem egyből szemináriumba, akkor még hát jártam a szentmisére, imádkoztam, de onnan ott volt bennem a papkép, mert azért sok jó pap példával találkoztam a szülőhárosomba, és tényleg az ő példájuk sokat segített, de akkor még nem mozdított abba az irányba, hogy pap legyek, és így 3 évet dolgoztam a mezőkövesdi áfésznál, és ez a 3 év, vagy 2,5-3 év volt az, ami segített a papságba, tehát ez volt a mérföldkő az én papságomban, ez a 2,5-3 év, amikor befejeztem a munkát, és utolsó munkanapon hazamentem, és akkor közöltem, hogy na, akkor ma volt az utolsó munkanap, és akkor szerintem a családban egy mindenki ilyen kikerekedett szemekkel nézett, hogy ezt mégis megmeri tenni. És hát végül is így indult a papság felé vezető utam. És ebben azért, ahogy mondtam, tehát sok pap volt, aki segített ebbe az ő példájuk, és itt szeretném egy kicsit megjegyezni, hogy imádkozunk mindig a szentmiség végén papi szerzetesi hivatásokért, és ez természetes, hogy így van, ennek így is kellene, az imádságnak ereje van, nem ezt szeretném kétségbe vonni, hanem hogy az életpéldánk az milyen sokat jelent. Tehát a jó példa, tehát amikor ránk néz egy fiatal, most akár már rám is így 20 éves papság után, ránk néz egy fiatal, és azt mondja, hogy na, akarok ilyen lenni, vagy nem akarok ilyen lenni. Tehát ez kiegészíti azt az imádságot, amit a szentmiség végén szoktunk imádkozni. Tehát az életpélda, ezt én is tapasztalom, hogy nagyon sokat számított, és szerintem a mai fiatalok életében is nagyon sokat számít.

0: Téged hallgatva azért úgy felmerül a kérdés, milyen volt az a pap, vagy ki volt az a pap, akire szerettél volna hasonlítani?
1: Hát amíg én otthon voltam, addig tényleg a káplánok, főképp a káplányaink között voltak olyanok, akikbe vonzott a elkötelezettség, tehát hogy tényleg papi tevékenységet folytattak, foglalkoztak velünk, kirándulni mentünk, ha kellett, tanultunk. Tehát minden olyan dolgot megtettek velünk, ami tényleg úgy formálta bennünk a hitet. Tehát nekem ez volt ott a vonzó, hogy én is ilyet akarok, vagy én is így akarok, vagy én is segíteni akarok másoknak. És tényleg egy elkötelezettséget, egy hűséget láttam bennük. És ez vonzó volt az, hogy tényleg segítettek, ott voltak, mellettünk voltak, mindig nyitottak voltak, be lehetett menni a szobájába, akkor még ez a pap szobájába bemenni, hát ez még olyan volt, mintha Mennyországot léptük volna át, hogy na, itt is jártam.
0: Igen, tehát, hogy, de ez tényleg így volt, hiszen azért régebben volt egy pici távolságtartás, ugye az atyák és a hívek között, valahogy másképp kezelték a papokat, erről már ugye régebben beszélgettünk is, de azért itt feltenném azt a kérdést, ami ugye mindig előjön. Honnan tudtad, hogy Jézus erre a hivatásra hív?
1: Hát azt tudom mondani, hogy semmi olyan nagy csoda nem történt az életemben.
0: Pedig hogy vártam, hogy most ezt mondom.
1: Felkaphattam volna a fejem, hogy de nagy csoda volt. Nem csodához kötődik, ez egy folyamat volt. Hát az, hogy volt egy alap, egy vallásos élet, ami lehet, hogy hagyományos vallásosságra épült eleinte, tehát elmegyünk a templomba, mert azt mondták, hogy el kell menni, vagy írja a 10 parancsolat, hogy el kell menni, vagy azt mondta a hitoktató, hogy el kell menni, vagy megyünk gyónni, megyünk áldozni, mert egy rendes keresztény ember így is szokott. Tehát ez a hagyományos vallásosság, ez úgy üzemelt az életembe. Én inkább azt látom mérföldkőnek, egy óriási lépésnek előre, amikor mindez megváltozott, és úgy rájöttem arra, hogy ez hosszú távon nem üzemel, hogyha rutinszerűvé válik a kereszténység, csak akkor tudunk előrébb lépni a hitünk útján is, de szerintem ez mindenkire igaz, nem feltétlenül csak a papra, hanem amikor élővé válik az Istennel való kapcsolatunk, amikor azért megyek a templomba, mert szeretem az Istent, vagy azért megyek gyónni, mert szeretem azt, akit megbántottam, vagy azért megyek áldozni, mert találkozni akarok azzal, akivel baráti kapcsolatban vagyok, vagy egy ilyen belső találkozást akarok Jézussal. Tehát amikor így élővé vált, és mondom, ez egy folyamat volt az én életemben, és ezek a példák, ezek segítettek benne, meg az ő útmutatásuk segített benne, hogy egy ilyen élőbb kapcsolatba kerüljek a Jóistennel, és ez vitt arra, hogy ezt a hivatást választottam. Tehát ez nem kötődik csodához, hanem egyszerűen csak egy találkozás, egy folyamatban egy találkozás.
0: És egyre inkább megérlelődött benned. És aztán választottad a szemináriumot, és elindultál ezen az úton. Milyen érzésekkel? Emlékszel még?
1: 1996-ban mentem a szemináriumba. Nem? 95-ben, bocsánat. 1995-ben mentem a szemináriumba, akkor voltam elsős. És akkor Veszprémbe kezdtük az első évet. Ott volt egy ilyen
0: ismerkedős
1: év.
0: Időszak.
1: Egy ilyen bevezető időszak a szemináriumba, és olyan úgy mentem be a szemináriumba, hogy biztos, hogy mindenki szentebb, mint én, biztos mindenki jobb, mint én, és ez egyébként meg is határozta a szemináriumi létemet másodéves koromig, mikor visszakerültünk a saját egyházmegyünkbe, én ide Egerbe kerültem, és az akkori spirituális atya egy elmélkedést tartott arról, hogy hogyan kell elmélkedni. És azt mondta, hogy Isten jelenlétébe kell helyezkedni. Na, itt vallottam kudarcot, hogy én ilyet nem tudok Isten jelenlétébe helyezkedni, és tényleg ezt elsősként, amikor úgy éreztem, hogy na hát, ugye papi hivatása ne további az életemnek, és én nem tudok Isten jelenlétébe helyezkedni, ez egy érdekes érzés volt, és még nem rájöttem arra, hogy Isten jelenlétébe helyezkedni nem tudunk anélkül, hogy fel ne fedeznénk azokat az életünkbe, azokat az eseményeket, amelyek pozitív események. Mert nagyon sokszor oda szeretnék kiukadni, hogy nagyon sokszor belesünk abba a hibába, és itt rontjuk el akár még a hivatásválasztásunkat is sokszor, hogy már megint milyen rosszat követtem el. Megint kivel vesztem össze, megint csúnyát mondtam, megint nem mentem vasárnap misére, megint a szüleimmel megint tiszteletlen voltam, és az embert ez lefelé nyomja. Ugye a jó események, hogy mi történt velem ma, biztos, hogy mindannyian tudnánk akár csak a mai napunkból is egy olyan eseményt mondani, amiben megéreztük az Isten szeretetét. És azt gondolom, hogy ezek azok az események, amik az Isten jelenlétébe helyeznek, és akkor egy kis ilyen belső örömet éreztem, hogy, hát persze, hát ezt tapasztaltam az elmúlt időszakban és a szemináriumban is, ezt tapasztaltam abban a 2,5-3 évben is, amikor dolgoztam, és egy időben volt bennem egy olyan érzés is, hogy én miért nem jöttem már hamarabb a szemináriumba, tehát miért kellett nekem ott 2,5-3 évet ott feleslegesen ellébecolni, vagy ellenni, vagy szemináriumtól távol lenni, és azért most is érzem annak az előnyét, hogy, később mentem a szemináriumba, mert, úgy van rálátás mondjuk arra, hogy akik világi munkahelyen dolgoznak, ők hogy élnek. És ezért nem sajnálom. Tehát ezek az érzések határozták meg ugye a szemináriumnak ugye első időszakát, és hát később ott már egy kicsit már komolyodott a helyzet, amikor közeledtünk a papszenteléshez, és volt egy tanárunk, akinek ez a előadása, ez a szeminárium előadása, ez a mai napig úgy a lelki életemre is hatással van.
0: De hát akkor az egy nagyon pozitív dolog, hogy, ilyen jól tudott hatni.
1: Igen, látok. Igen, az ő előadás az arról szólt igazából, hogy bejött az órára, és azt mondta, hogy bizonyítsuk be, hogy feltámadt Jézus. És akkor mindent mondtunk, hogy benne van a Bibliában. A válasz az volt, hogy őt én is tudok írni. És a mindenféle dolgot mondtunk, hogy mi az, ami bizonyítja Jézus feltámadását, és az előadása arra ment ki, arra éleződött ki, hogy az apostolokat sem az győzte meg Jézus feltámadásáról, hogy üres a sír, mert az még nagyobb kétségbe hozta őket, mint ugye tudjuk, hanem az győzte meg Jézus feltámadásáról, hogy találkoztak vele, hogy beszéltek vele, hogy ettek vele, hogy látták őt élő valóságában. És utána ez határozta meg az életemet, hogy ennek a 6 évnek az a célja, hogy az apostolokhoz hasonlóan én is találkozzak a feltámadt Jézussal. De hát ugye mondhatjuk azt, hogy hát szoktuk is mondani, hogy apostoloknak könnyű volt, mert ott volt abba fizikai időbe éltek, és nekik sokkal könnyebb lehetett, pedig egyáltalán nem igen volt könnyebb, hiszen a 13. Leó pápa írja, hogy ami Krisztusban látható volt, az átment a szentségekbe. Tehát egy jól végzett imádságban, amikor szinte egy karnyújtásnyira érezzük magunktól az Istent, akkor ez a Jézussal volt találkozás. Vagy a áldozáskor, amikor tényleg érezzük az Isten közelségét, ez a Jézussal való találkozás. Tehát nekünk is számtalan lehetőségünk van, és ugye ezeket a lehetőségeket próbáltam úgy megragadni a felkészülésben, a lelki felkészülésben.

0: Elhangzott műsorunkban Bilincsikné Antal Lóci Hajnalka hitoktató Varga József atyával beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ma van Jézus szentsége szíve főünnepe. Jézus szíve ünnepét 9. Pius terjesztette ki az egész egyházra. A napja a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek. Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát, az Isten embert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. Jézus szíve Isten emberré lett fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így szíve is az isteni személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész emberi fogalom, ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. Súlyog Tamás köztársasági elnök indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. A köztársasági elnök a közösségi oldalán tett bejegyzésében hangsúlyozta: az elmúlt hónapokban elhangzott, közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvény módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. Az Alkotmánybíróság az alaptörvény absztrakt értelmezésével segítheti az állami szervek között felmerülő konfliktusok, politikai viták jogi mederben tartását, az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást, tette hozzá. Az alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja. Elsődleges funkciója a jogrendszer egészére irányadó alkotmányos szabályok meghatározása, írta az államfő, hozzátette. Jelen helyzetben tisztázandó alkotmányjogi kérdésként merül fel, hogy az alaptörvény módosítás fogalmi körébe tartoznak-e az olyan aktusok, amelyek funkciójukat tekintve nem általános, hanem egyedi jellegűek. A Tisza párt 2,4 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Az erről szóló beszámoló a csütörtökön közzétett hivatalos értesítőben olvasható. Ebből állami költségvetési kampánytámogatás mintegy 1 milliárd forint, a jelölő párt javára lemondott támogatás mintegy 182 ezer forint, és az egyéb forrás, azaz támogatás magánszemélyektől 1,2 milliárd forint. A Mi Hazánk mozgalom 1,1 milliárd forintot fordított a tavaszi országgyűlési választásra, derül ki a párt beszámolójából. Ebből az állami költségvetési támogatás mintegy 1 milliárd forint, míg saját forrás, ami az országgyűlési képviselőcsoport támogatását jelenti, mintegy 78 ezer forint. Benyújtotta lemondását a legfőbb ügyészségnek Fürcht Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője. Közölte a legfőbb ügyészség kommunikációs és sajtófőosztálya a távirat irodával. A közlemény szerint Fürcht Pál a június 8-án benyújtott lemondását elsődlegesen az úgynevezett aranykonvoj ügyben a közte és a központi nyomozó főügyészség nyomozásának felügyeletét ellátó legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta. Markó Attila István váltja Tarcsa Csabát a készenléti rendőrség élén. derül ki a belügyminisztérium csütörtöki közleményéből. A tárca tájékoztatása szerint Pusvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot. A tárca vezető pénteki hatállyal kinevezte Markó Attila István rendőr-dandártábornokot a készenléti rendőrség parancsnokának, olvasható a közleményben. Végül az időjárásról. Délután Dunántúl nyugati részén északnyugatról újra határozott felhősödés kezdődik. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporos csapadék. Néhol esetleg az ég is megdörrelhet. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet napközben 20 és 24 fok között várható. Késő estére 11-18 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
1: Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene Együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
1: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
1: Reklámot hallottak.

0: zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Gödöllőn Pacsúj Mihálynét hálás szeretettel köszöntik. A szűzanya segítse továbbra is életét, ezt kívánják fiai és menye. Hallgassa szeretettel Kalmár Pál előadásában az Anyám szíve kezdetű dalt.

Sirokban Nagy Péter László születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik, és mielőbbi gyógyulást kívánnak Isten áldásával. Szülei és nagyszülei fogadja szeretettel Komár László fiam című dalát.

Pétervásárán Oravec Lászlót és feleségét házassági évfordulójukon sok szeretettel köszönti családja. Balázs Fecó Évszakok című dala szól az ünnepelteknek.

A Pintér család. Németh Józsefné Zsuzsikát és Baráti Józsefné Juliannát sok szeretettel köszönti kedves ismerősük Ilonka. Isten éltesse sokáig őket erőben, egészségben, boldogságban. Kovács Erzsi énekel a következő percekben a Donát úti orgonákról.

Dr. Huszák Jánosné Mártikának és Leskó István Ilonkának jó egészséget és minden jót kíván barátnőjük Ilonka. Részlet következik Johann Strauss a Cigánybár című operettjéből. Barinkai belépőjét Leblanc győző énekli.

0: Kedves hallgatóink, véget ért mai kívánságműsorunk, legközelebb vasárnap 16 óra 5 perckor. Farkas Erzsébet műsorvezető társam várja önöket a készülékek elé. A mai összeállítást Németh Tamás szerkesztette, nevében is búcsúzom önöktől, Klész Beátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Jernei Péterrel, cserkészvezetővel beszélgetünk a cserkészet jelenéről, múltjáról és jövőjéről. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Péter, itt a stúdióban. Szervusz!
1: Köszönöm a lehetőséget, szeretettel üdvözlök én is mindenkit.
0: Egy átalakulás történt a cserkészeten belül itt Észak-Kelet-Magyarországon. Mesélj!
1: Igen, izgalmas változás után vagyunk. Itt ugye a Cserkész Szövetség egy ifjúsági mozgalom, ezt mindenki tudja, és egy mindig ki szeretném hangsúlyozni, hogy önkéntes ifjúsági mozgalom. Sokszor azt hiszik, hogy a cserkész vezetők kapnak valamilyen fizetést, vagy főállásban dolgoznak, főleg azért, mert azért a cserkész vezetők egész aktívak, egyenruhában jelennek meg valahol, és sokszor az a tévképzete van az embereknek, hogy hát itt főállású cserkész vezetők vannak. Amit csak azért mondok, mert mindenki, aki cserkész vezetőként a mozgalmunknak az élére áll, egy-egy csapatot vezet, bizonyos sok lemondással jár, hiszen a családjától, a szabadidejéből veszel időt, energiát, de hát nyilván egy nemes ügy számára, mégpedig a hazai, a magyar ifjúság nevelésre, azon belül pedig a cserkészet mozgalomnak, vagy a cserkészetnek a régisze alatt, és hát egy cserkész vezetőnek, vagy a cserkésznek az életciklusa valahol úgy néz ki, hogy ideális esetben, hogy valaki kis cserkész lesz a szülők, vagy valakin keresztül, szülőkön keresztül, vagy valamilyen az iskolában jöttek toborozni, vagy látott egy jó plakátot, de vagy szembe jött vele a közösségi médián, azt mondja, hogy hű, ez nagyon szimpatikus nekem ez a cserkészet, és elmegyek egy őrsi gyűlésre. És kis cserkész korától, 7-8 éves kortól már, ugye azt nevezzük kis cserkész kornak, így 18-19-22 éves korig tart a klasszikus cserkészet, kis cserkész, kószakorosztály, vándorkorosztály, ezek az elnevezések, a különböző korosztályok, és utána felnőtt vezetőként ugye két út áll az ember előtt, vagy vezető lesz, vagy háttérben segíti tovább a cserkészet munkáját, és sokan cserkész csapatot visznek tovább, de hát még többen pedig már hátralépnek, hiszen felnőtté válás után már picit nehezebb azért önkéntesen a cserkész vezetőként feladatot vállalni. Általában ugye dolgozik az ember, az az első időszak, amikor az embernek az első munkahelye belép az életében, akkor ez egy más életminőség. Már nem beszélve arról, hogy párkapcsolat, házasság, gyerekek, na hát az egy másik életciklus. És ezt csak azért mondtam mindezt, és visszatérve az eredeti kérdésre, hogy én magam a cserkész kerületi elnökként, ami a Borsod és Heves még vármegyét érinti, ugye ennek voltam az elnöke, 10 cserkész kerület van egyébként az országban, mindegyik megyékhez kapcsolódik, és 30 évnyi cserkész vezetői munka van mögöttem, most már több, 31, de 1995-ben, nem mondom, hogy hány évesen lettem cserkész vezető, felkértek itt a cserkész kerület vezetőképzésére, vagy készítsem, vagy csináljam a vezetőképzést, és azóta itt ragadtam, és már 10 sok éve, meg már elnökként vettem részt a cserkész munkában, de hát ennek a feladata, ez nagyon-nagyon sokrétű, tehát ez szerintem két műsorítőt is betöltene, hogy egy cserkész vezető mennyi mindent végez, és mint minden szervezet, ez a civil szervezetek is, hogyha bárkivel esetleg beszélsz, szerintem ez visszatérő motívum, hogy egy mozgalom jelen esetben itt a cserkész kerület élén, vagy egy civil szervezet élén van egy aktív vezető, viszi elől a fáklyát, most nem feltétlenül csak magamról beszélek, általában egy ilyen mozgalmár ember, és maga köré tud gyűjteni embereket, cserkészvezetőket, fiatalokat, és követik, és mindig az a kérdés, hogy jó, de ki fogja átvenni a stafétabotot? Mikor jön el a pillanat, amikor már át kell adni ezt a stafétabotot? Ez egy érdekes kérdés. A másik pedig, hogy ki fogja átvenni. Aki átveszi jó szívvel, adjuk át, ugyanazokat az értékrendeket fogja elképviselni, mint amit cserkészet alapvetően meghatároz, meg egyáltalán lesz-e benne olyan lelkesedés, hogy sok-sok évig legyen a mozgalmunk élén. Úgyhogy egy nagy öröm és egy nagyon-nagyon nagy meglepetésért tavaly össze minket, az akkori kerületi elnökséget, egy nagyon fiatal csapat bejelentkezett, hogy szívesen átvennék ezt a stafétabotot, mert nagyon régóta kerestük az utódjainkat, nem azért, mint hogyha idősnek érezném magam, vagy ne lennék még tele energiával. Egyszerűen csak mondtuk, hogy jó néha megújulni, és a megszokott kerékvágásból kijönni, még akkor is, hogyha mi is folyamatosan ugye követvén a fiataloknak az igényeit, a különböző koroknak a módszertanát, mindig ugye mi is megújultunk, és azt mondtuk, hogy hát ez egy isteni gondviselés, most kell azt mondani, hogy átadjuk a stafétabotot. De nagyon fontos, azt mondták a fiatalok, csak úgy, hogyha mi jó szívvel adjuk át, mert tisztelnek, szeretnek minket, mi voltunk azok, akik a cserkészetben tartottuk őket, egyáltalán, hogy motiváltuk, hogy jöjjenek, végezzenek, vezetőképzőt, benn maradjanak, és aktív vezetői legyenek a cserkészetnek, és csak úgy akarják ezt a pozíciót átvenni. Hát ez a pozíció, ez nem jó kifejezés, ez ilyen kicsit ilyen fellengzős. Ezt a feladatot, ezt a szolgálatot, talán ez a legjobb, ezt a szolgálatot átvenni, hogyha mi tiszta szívvel, nyugodt szívvel és konszenzus alapján adjuk át, mi meg azt mondtuk, hogy abszolút. Tehát olyan értékes fiatalok vagytok, akik a szabadidőtöket adjátok egy nemes ügyér, hogy egyszerűen ez, ki kell mondanom, ez egy megható dolog. Hát most mindenki picit nézzen már magába, meg a környezetébe, hány olyan 22-25 éves fiatal talál, aki azt mondja, hogy figyelj, az elkövetkezendő 4-5-6-8 évben te nem síelni mész, hanem cserkészekkel táborozni, te nem kocsmázni mész a cimborákkal, most nyilván jó értelemben, hanem az őrsökkel, te nem a családi programra mész, hanem a cserkész csapatok szüleivel beszélgetsz és szervezel egy délután. Azért ez nagy felelősség és egy nagy lemondás, de egyébként nagyon szép feladat. Sokszor ültem már itt ebbe a stúdióban, és nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi az, ami motivál egy cserkész vezetőt, de amikor egy sikeres program után, vagy egyáltalán, amikor egy cserkész foglalkozásnak vége van, és ott van az a sok csillogó szemű kisgyerek, aki a szülei ugye ránk bízták, és azt mondják, hogy ez egy nagyon jó mozgalom a cserkészet, mert egy csomó értékes dolgot tanulnak tőlünk, akkor is az a csillogó szemek, meg az a köszönet, amit kapunk ezért, az mindenért kápotol.

0: egy történetet hagyd mondjak már el, és akkor talán a rádió hallgatóknak így sikerül átadnom, hogy miről is szólt az elmúlt 30 évem, egy nagyon jó példa, mikor 100 éves volt a cserkészet, tehát nem a magyar cserkészet, de mindegy, a parlamentben, az országházban volt egy ünnepi közgyűlés, egy nagyon szép napot tudhattunk magunkra, az elődeinkről megemlékeztünk, nagyon szép beszédek voltak, és éppen vége volt, és mentem volna el, megragadta a kezem egy ismeretlen 30 éves, meglett felnőtt férfi, és mondta, hogy Péter, már nagyon-nagyon régóta meg akartalak keresni. Tényleg, és ki vagy? Hát emlékszel, én vagyok az, és mondta a nevét, még 20 évvel ezelőtt a te általad vezetett vezetőképző táborban 15 évesen Pécsről idejöttem, és a ti vezetőképzéseteket választottam, ezt úgy hívják, hogy őrsvezetőképzés, tehát az őrsvezetőből lesz a kortárs vezető, tehát az a 14-18 éves fiatal az őrsvezető, aki a 6-8-10 fős őrsét vezeti, irányítgatja, őrsi gyűléseket tart, túrákat szervez a táborban, együtt is tápolja őket, eleve 16 évesen, ezt valaki érti, olyan tudással rendelkezik már 16-17 éves őrsvezető, hogy hétről hétre magyarságismeretből, történelemből, túrázás szabályaiból, népdalismeret, hagyományőrzés, mindenről tud új ismereteket is átadni, és mindezt egyébként egy nagyon szuper cserkész módszertanba burkolva. Egy szó mint száz azt mondta, hogy ő már nagyon régóta meg akart keresni, meg szerette volna köszönni, amit ott kapott tőlem, tőlünk, jobb egyértként, tehát többes száma tenni, tehát tőlünk. Én csak vezettem azt a vezetőképző tábor, de hát több-több társammal együtt. Attól féltem, hogy én voltam a parancsnoka, mert egy olyan útra állítottuk, annyi mindent tanult tőlünk, és olyan jó példák voltunk számára, hogy azóta is aktív cserkészvezető. És mondta, hogy azt a csomagot, amit ott kapott 15-16 évesen, az egy nagyon-nagyon kemény egy vezetőképző tábor. Egy 10 napos vezetőképző tábort, aki azt végignyom, az nem mondom el azokat, hogy miket csinálnak ott a fiatalok, mert cserkész titkokat árulnék el, de szellemileg is és fizikailag is. Én azt gondolom, hogy a Magyar Honvédségben végzett bármely katona, ha felét azt megcsinálná, nyilván túlzak, akkor azt mondom, hogy ez egy kiváló katona, hát ezek a cserkészek, ezek talán még náluk is kiválóbbak, elnézést itt a vicceskedéssel. És azt mondta, hogy az élete meghatározó periódusa volt, és mindig, amikor kell, akkor erre az időszakára visszanyúlik. És akkor mindig átgondolja azt, hogy mi akkor, ha megkérdezné tőlünk, akkor mi mit válaszolnánk. Teljesen mindegy, hogy magánéletében, cserkészvezetői munkában, ez az amarról van szó, mindig visszanyúlik ide a gyökerekhez, hogy tőlünk mit tanult. És akkora úti csomagot kapott, hogy 20 év után is az még kitart. Egyébként az már azóta eltelt 10 év, és mindig aktív cserkészvezető. Tehát őt ez a fiatalkori benyomása, ez a utána a gimnáziumban egyetemet végzett, családot alapított, és soha nem hagyta el a cserkészet kötelékét, és aktív cserkészvezető lett. Na ez, ami ott melbe vágott, és én ennek nem is voltam addig tudatában, hogy én személy szerint, meg a cserkészvezető társaim, hány 10-20-100 vagy akár 1000 fiatalra voltunk hatással. Ezért szokták azt mondani, hogy a vezetés elsősorban példa a cserkészeknél is, hát nyilván próbál az ember példamutatóan élni, de hát azért mégiscsak esendő emberek vagyunk. De azt hiszem, hogy kb. Ebbe a történetben minden benne van, hogy mi az, ami a cserkész egy cserkészvezetőt motivál, főleg akkor, amikor 50 éves vagyok, nem vagyok olyan idős, de ami eljött az a pillanat, már nyilván nem csak nekem, hanem a korosztályomnak, hogy átgondolja, hogy mit hagy az ember maga után. Még távol vagyok még én ettől, de hogy mi az az érték, amit egyébként ugye a cserkészet is azt mondja, hogy kicsit többet hagyunk magunk mögött ezen a világon, mint ahogy kaptuk, hogy mi az, amit így letesz az ember az utókor számára, és ezt minden cserkészvezető is felteszi magának, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy plasztikus példa, hogy a cserkészvezető mit hagy maga után. Na, és 30 év után pedig bejelentkezett ez a fiatal társaság, és azt mondta, hogy szívesen átveszi a stafétabotot. Több hétvégét töltöttünk együtt, beszélgettünk, hogy miről szólt az elmúlt 30 év, mert azt mondták, hogy az addigi értékeket nem szeretnék parkolópályára tenni, és én azt kértem tőlük, hogy az elődjeink emlékét azt őrizzük meg. Mert én még a háború előtt élt cserkész vezetőktől vettem át a stafétabotot. Ők még akkor éltek, amikor még ugye 48-ban, 1948-ban a kommunista diktatúra során szüntették meg a cserkész szövetséget, és 56-ban két hétig pedig újjáalakult. Hát rengeteg cserkészt kivégeztek egyszerűen. Tehát aki a kommunista diktatúra alatt, erről is egy másik műsort lehetne szentelni, hogy milyen erekék kerültek elő a mai napig, tehát most halt meg egy jó barátomnak az édesapja 90 évesen, a mai napig rejtegette az egyenruháját és az őrsi naplóját, 2025-ben halt meg, 44-ről beszélek, ennyi éven keresztül a legdurvább rákosi kádári diktatúra kellős közepén is, és hát mit tud az ember ennyi mindent megőrizni? Pár fényképet, de a cserkész erekét megőrizte, fontosabb volt, mint egy Rolex óra, értik a hallgatók? Szóval ezek az emberek adták át, tehát ez olyan hiteles emberek voltak nekünk a stafétabotot, és azt mondjuk, az ő emlékeket nem lehet egyszerűen csak parkolópályára tenni. Nyilván a történelemben nem lehet mindenkit megjegyezni, nem lehet egy hatalmas nagy falat teleírni nevekkel, de akkor is valamilyen formában, hogy kik azok, aki az újjáalakulásnál, akik egy cserkész park kialakításánál, vagy bármiben, vagy egy-egy cserkész csapat újraélesztésében aktív szerepet vállaltak, igenis kell az ő emlékeket ápolni, és ők maximálisan azt mondták, hogy abszolút, tehát, hogy ők is ezt kötelességüknek érzik, és ugyanazzal a lelkülettel, de már talán még jobban is, mint mi, sőt, biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban, mint mi, átvették a stafétabotot. Úgyhogy hagyd mondjam név szerint is, hogy kik ők. A jezsuita cserkész csapatnak egy tagja a Tóth Áron, lett az egyik cserkészvezető Kádas Máté, a lévai református gimnáziumnak a vezető és az elnök, pedig dr. Szabó Attila, ő pedig szintén a jezsuita gimnáziumnak vagy a jezsuita cserkész csapat tagja a mai napig is, és ők vették át tőlünk. Fura ezt megtapasztalni, hogy most már én vagyok az az idős cserkész, aki a hátuk mögött igyekszem őket támogatni és segíteni, de ez jó érzés. Nagyon-nagyon jó érzés, mert amikor az ember azt látja, hogy minden forog tovább, és nem azt látja, hogy a rossz irányban mennek a jó dolgok, hanem még jobb irányban, akkor ennél nagyobb öröm és visszaigazolás, vagy megelégedettség talán nem is kell az ember életében, úgyhogy bármilyen megjelenésük, ja, és nagyon sokszor felhívnak, hogy egyébként jól csináljuk, így kellene, te mit tennél. Nyilván ezek a telefonhívások majd szépen lassan elhalkulnak, de ez így van rendjén.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket így megosztottad velem, Péter, ezeket az információkat, és ezt a szolgálatot, ezt a 31 évet is köszönöm a sok-sok fiatal nevében is, akikkel foglalkoztál. Kedden folytatjuk ezt a beszélgetést, mert még van miről beszélnünk.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Jernei Péter cserkészvezető. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Emléktáblát avattak a Miskolci Egyetemen az egykori diák rádiójának tiszteletére. Új tagokkal bővíteni mentorcsapatát a Tanítsunk Magyarországért program. Levélben fordult az egészségügyi miniszterhez Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere az Erzsébet kórház jövőjével kapcsolatban. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Emléktáblát avattak a Miskolci Egyetem egykori diák rádiójának tiszteletére az Eper 4-es kollégium bejáratánál. A stúdió 1953 és 2000 között 5 évtizeden keresztül szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A vezetékes hálózaton működő adó aranykorában minden kollégiumi szobába eljuttatta a műsorokat a hallgatóknak. Az évtizedek alatt egy legendás, mintegy 600 fős öntevékeny közösség kovácsolódott össze az intézmény falai között. A mostani emléktábla avatást a volt stúdiósok kezdeményezték, az esemény pedig egy találkozóval tették emlékezetessé. A részletekről Karcagi Pál, az Egyetemi Rádió egykori munkatársa adott tájékoztatást.
2: A volt diákrádiónak vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem Eper 4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött. Az egyetem nagyon kedvezően fogadta a kezdeményezésünket, és hát mindenben segített, amiben segítséget kértünk. Elsősorban a tábla állítás folyamatában Sulák László kollégiumigazgató volt a partnerem, és ővele tudtam mindent megbeszélni, tehát engedélyeztetni magát a táblaállítást, és mikor elkészült a tábla, akkor ő segített a felszerelésében. Ez a felszerelés már áprilisban megtörtént, de a tábla avatását mostanra tűztük ki, mivel ezen a hétvégén jött össze egy csapat, amiben régi stúdiósok vannak méghozzá. Van, aki Németországból jön, van, aki Angliából, tehát ehhez kötöttük a táblaavatást. Hát a táblaavatása maga szerintem nagyon kellemes légkörben folyt le, hiszen sok esetben olyanokkal sikerült találkozni, olyanok találkoztak egymással, akik már nagyon régen nem látták egymást, pedig annak idején mondjuk együtt dolgoztak ebben a stúdióban, úgyhogy nagyon jó sikerült a rendezvény szerintem, és hát mások is hasonlóan nyilatkoztak, úgyhogy ne csak én mondjam. A rendezvényen hát egyrészt elértük azt, hogy részt vett a Miskolci Egyetem rektorasszonya is, és ő nyitotta meg magát a rendezvényt, és utána elhangzottak megemlékezések, felhívtunk olyan volt stúdióst például, aki most tudomásunk szerint a legidősebb még élő volt tagja ennek a stúdiónak, aki 62 és 67 között volt egyetemista és stúdiós. Telefonon tudtuk elérni, mert nem tudott eljönni egészségi problémák miatt. 1953-ban a fellelt dokumentumok szerint akkor indították el, akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóról szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődés során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánságműsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le kérésre. Akkoriban még ugye nem mindenki tudott elérni ilyen zenéket könnyedén, tehát a stúdió volt az, amelyik friss zenei információkkal is ellátta a hallgatóságot.
1: Új tagokkal bővítené mentorcsapatát a kis településeken élő, hátrányos helyzetű, felső tagozatos diákok támogatására a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. A kezdeményezés célja, hogy az iskolásokat segítse a továbbtanulásban, a pályaválasztásban és a személyes fejlődésükben. A Miskolci Egyetem az elsők között csatlakozott a programhoz, és az intézmény hallgatói jelenleg már 14 iskolában összesen 646 diákot érnek el. A részletekről Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai koordinátora adott tájékoztatást.
3: A program alapvetően arról szól, hogy egyetemisták segítenek 7.-8. osztályos kisdiákokat, akik valahol Miskolc közeli kistelepülésen élnek, foglalkoznak velük heti 6 órában, és ezért ösztöndíjat kapnak. A célja a programnak, a Tanítsunk Magyarországért egy kicsit félrevezető, mert a hallgatók nagyon-nagyon sok mindent csinálnak a gyerekeket, csak éppen nem tanítják őket, mert ez a pedagógusnak a feladata, és nagyon hosszú tanulás és komoly szakképzettséghez kötjük a magyar köznevelésben ezt a feladatot, úgyhogy a mentorok valójában nem tanítanak, hanem mentorálnak, tényleg, Isten igazából, és ez egy nagyon-nagyon sokszínű, sokrétű tevékenység, minden mentor magához és a gyerekhez igazítja azt a tevékenység repertoárt, amit ők kijátszhatnak közösen, és hát nyilván valóan a lényeg ennek az egész történetnek szerintem, ha valaki hallja azt, hogy egyetemisták dolgoznak kisiskolásokkal, akkor evidens, hogy mi a legfontosabb cél, hogy a gyerekek az életüket egy kicsit szerencsésebben, tudatosabban tervezve éljék le, és tervezzék meg egyébként alapvetően. Sok-sok kisgyerek és sok iskola vár arra, hogy ott indulhasson a mentorprogram. Szívünk szerint az összes jelentkező iskolát rögtön teleszórnák, de ennek egyetlen egy akadálya van, hogy teleszórjuk, hogy csak annyi iskolába tudunk annyi mentort küldeni, ahány embert képeztünk itt a Miskolci Egyetem hallgatói közül, úgyhogy minél több hallgató jelentkezik mentornak, annál több gyereket fogunk tudni ellátni ezzel a programmal, és most pontosan ezért, hogy még több mentort tudjunk kiküldeni az iskolákba, szerveztünk, ilyenkor nyáron egyébként szoktunk egy tömbösített kurzust, amikor 3 nap alatt, 30 órában gyakorlatilag megtanulják azt a mentorjelöltek, amit egyébként a fél év során heti 2 órában a társaik. És szeptembertől már ösztöndíjas mentorként dolgozhatnak. Az egyetem honlapján is fent van a felhívásunk, tehát könnyen meg lehet találni, de végtelenül egyszerű a történet, a TMO, mint Tanítsunk Magyarországért, kukac.unik@miskolc.hu e-mail címre kell írni egy e-mailt, hogy ha-hú, én a Miskolci Egyetemen vagyok egyetemista, és szeretnék jelentkezni mentornak. Alapvető filozófiánk a felkészítésben, hogy úgy készítjük fel a hallgatóinkat, ahogy szeretnénk, hogy dolgozzanak a mentorált gyerekeikkel. Tehát alapvetően, hát ez nem egy ilyen előadás van is a hallgató-hallgat típusú óra, hanem mindig történik valami, aktívak benne a hallgatók, hiszen hiszünk abban, hogy a tudás elsajátítás az aktivitással sokkal-sokkal hatékonyabb, és nyilván van néhány nagyon fontos tudáselem, ismeret, kognitív befogadni való információ, ami szükséges ahhoz, hogy a mentorok el tudják majd végezni a munkájukat, de alapvetően azt is tevékenységközpontú módszerekkel szoktuk elsajátítani, úgyhogy 2 nap igazi tréning vár rájuk. Ráadásul a 3. napon terveztünk egy nagyon izgalmas, érdekes találkozót, ahova cigány származású, az életükben valamilyen nagy sikert, vagy legalábbis egy sikeres életutat befutó felnőttek lesznek ott, hogy nagyon fontos, hogy lássák a mentorok, hogy ha valaki hátrányból érkezik, nagyon lényeges az, hogy legyen valaki olyan, aki kapaszkodót ad, aki segít abban, hogy kitörjön, hogy boldoguljon, és ők is el fogják majd mondani számukra, mik voltak ezek a kitörési pontok, és hogy igenis, hogy lehet szegénységből, nagyon nagy hátrányból is nagyon sikeres életet befutni. Ez tipikusan olyan program, hogy mindenki annyit tud kivenni belőle, amit beletesz, illetve azt mondják a mentoraink, hogy többet vesznek ki, mint amit beletesznek, de ha valaki ezt tényleg akár csak a minimál követelmény szinten teljesíti, nem tud nem változni az élete, vagy akár csak a világlátása, a szemlélete. Egyszerűen nagyon-nagyon sok. Azt tapasztaljuk, egyébként számunkra is meglepő módon, hogy nagyon sokat ad a mentoroknak ez a program. Szerintem minden hallgató csak végig gondolja, hogy 20 évesen egy fiatal mellett van 4-5 kisgyerek, akik tényleg úgy néz rá, mint egy félistenre, hiszen a mentorukat nagyon-nagyon tisztelik és szeretik a gyerekek, és ami lehet, hogy meglepő, nagyon szót is fogadnak nekik, és mindent elfogadnak tőlük, ez nagyon erős egóépítő hatással van. Nagyon nagy felelősségérzetet tanulnak meg például a mentoraink, és megtanulnak számos olyan készséget, képességet, keresztkompetenciát, ami majd aztán a munkaerőpiacon nagyon hasznos lesz.
1: Levélben fordult az egészségügyi miniszterhez Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere az Erzsébet kórház jövőjével kapcsolatban. A városvezető azt kezdeményezte, hogy a térség egészségügyi ellátásának erősítése érdekében bővítsék a kórház kapacitásait, valamint vizsgálják meg a korábban megszűnt osztályok és szakrendelések újraindításának lehetőségét.
4: A Sátoraljaújhely városában működik egy térségi kórház, ez az Erzsébet kórház. Egy nagyon hosszú és sok esetben kritikus időszakon van túl, hál' Istennek, mondhatom azért múlt időben is. A kórházban dolgozók, a kórház vezetése, az osztályvezetők, az orvosok és az asszisztensnők, ápolónők, technikusok, irodisták munkájának az eredményeképpen. Ez egy nagyon nagy dolog. És egy komoly fejlesztési időszakon is túl vagyunk, hiszen a kubatúra teljesen megújult a pavilonokban, megújult a járóbeteg ellátó központ, és még úgy néz ki, hogy a történelmi szárny is, és a mögötte levő is elnyerte azt a forrást, amire szükség van, hogy a megújítása megtörténjen. Tehát én azt gondolom, hogy van egy gyönyörű épület együttesünk, vannak benne olyan tényleg műemléki övezetet idéző épületrészek, ami önmagában is eleve szép, és a belső tér és a belső kiszolgálás is, ami a beteget fogadja, az szerintem kiválónak mondható. A másik oldalon viszont volt egy tendencia, ami egy lassú, de fokozatos vagy folyamatos létszámcsökkenést jelent, vagy jelentett. Csökkent az orvosok száma. Annyira, hogy bizonyos osztályok idővel megszűntek. Orfülgége például, szemészet, gyermekosztály, és aztán a szülészetnél telt be a pohár, hogy ezt már azért mégsem. Itt 60-70 ezer emberről van szó, több tízezer családról, tehát ez így nem maradhat, ezt nem lehet hagyni, hogy az osztály ne működjön. És akkor nagyon-nagyon sok munka után a kórház vezetésének hathatós hozzáállásának a pozitív eredményeképpen, illetve most azért hagyj említsem meg saját magam nagy képviség nélkül, mert én magam is 10 vagy 11 orvossal egyeztettem, hogy megfelelő létszámot tudjunk biztosítani a működéshez, sikerült elérni azt, hogy a nőgyógyászat szülészet újrainduljon. Ezért írtam a levelet miniszter úrnak, hogy hangsúlyozzam, hogy mielőtt hozzákezdenek az egészségügy átszervezésének, ha hozzákezdenek, és ez érinti vagy érinthető a járóbeteg, és különösen a mi esetünkben a fekvőbeteg ellátást, akkor vegyék figyelembe azokat az érveket, amelyeket az előző 6-8-10 évben is elmondtam, függetlenül a politikai helyzettől, és most is leírtam. Ez egy szép, korrekt kérés, amiben fölhívom a figyelmét, hogy 85 kilométerre vagyunk a megyei kórház bejáratától. Erről szólt a történet, és még egy mondattal visszatérve engem ebből a szempontból, hogy ki a miniszter, ez sem és az sem érdekel. Én csak a célt szoktam nézni, és azért teszem ezt, mert én az itt élő embereknek tettem le az esküvőt, és nem egy politikai szervezetnek.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton a felhőzet napközben szakadozik, gomolyosodik. Késő délutántól északnyugati irányból határozottabb felhőzet csökkenés valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. a nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Szombaton 22 és 27 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 12-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 25-e és 28-a között startol az idei 46. Kaláka Fesztivál Egerben. Akár 110 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak azok a hazai, köztük nyíregyházi kis- és középvállalkozások, amelyek elkötelezik magukat a körforgásos gazdálkodás mellett. Idén nyáron ismét napközis tábort szervez alsó tagozatos tanulók számára Gyöngyösváros önkormányzata. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót, akiknek a fizetés gondot okoz, június 30-áig kérhet 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. A további részletekről dr. Paskónyi Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
2: A gépjárműadó tekintetében jó hír az, hogy már 3,3 millióan befizették a gépjárműadót. Nem érdemes halogatni az ügyintézést azoknak az autósoknak, közel 170 ezer autósnak, aki még nem rendezte az idei gépjárműadót. Több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus részletfizetést, az legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést jelent. Ebben az esetben az automatikus részletfizetési kérelmet nem kell külön indokolni, és a NAV nem is vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban intézhető a kérelem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások kérhetnek egyedi fizetési könnyítést a NAV-tól. Aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót, érdemes élnie valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, ugyanis ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségek felhalmozódását. Előfordulhat az is, hogy valaki elfelejtette befizetni az adót, percek alatt el lehet intézni bármikor a befizetést bárhonnan, akár online is. A NAV alkalmazásában, a NAV mobilban ugyanis nem csak lekérdezhető, hanem bankkártyával be is fizethető az adó összege. Lehet még többféle módon is fizetni, például a kapott gépjárműadó határozatban szereplő linkre kattintva megfizethető a tartozás, illetve fizethető az összeg a NAV ügyfélportálján az ÜPON keresztül is, illetve banki átutalással. Ilyenkor a gépjárműadót a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell átutalni. Nagyon fontos átutaláskor, hogy a közlemény rovatban feltétlenül fel kell tüntetni az adószámot vagy az adóazonosító jelet. Ha valaki nem szeretne az ügyfélszolgálatra menni, de nem tudja, hogy pontosan mekkora összeget kell rendeznie, vagy nem találja a korábban kapott határozatot, illetve a NAV mobil alkalmazásán szeretné letölteni, akkor is egyszerű dolga van, ugyanis a NAV gépjárműadó kalkulátorával ki tudja számolni a fizetendő összeget. A NAV gépjárműadó kalkulátor megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. Csak néhány adat megadására van szükség, így a jármű teljesítményére és a gyártási évre, és ezt követően ki tudja számolni mindenki a befizetendő gépjárműadót. Aki a gépjárműadót nem fizeti meg, és részletfizetést sem kér, számolhat késedelmi pótlékkal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Nem érdemes tehát kockáztatni és halogatni az ügyintézést. A befizetéshez és a részletfizetéshez is minden információ megtalálható egy helyen, a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
1: A Akár 110 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak azok a hazai, köztük nyíregyházi kis- és középvállalkozások, amelyek elkötelezik magukat a körforgásos gazdálkodás mellett. Ennek lényege, hogy a vállalkozás az adott területen a termék élettartamának maximalizálására, a hulladék minimalizálására és a javak újrafelhasználására törekszik. A Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület 21,6 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyerte a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázaton arra, hogy népszerűsítse a hazai és európai uniós pályázatokat a kis- és középvállalkozások körében. A részletekről Csipány Zsuzsát, a Goodwill Consulting Kft. Regionális igazgatóját hallják.
3: Megpróbálunk olyan népszerűsítő kampányokat folytatni, amiből nagyon sok mindent megtudhatnak a vállalkozások. A tapasztalat ugye az, hogy a nyíregyházi vállalkozók egy kicsit bátortalanok. Ugye olyan pályázat már, mint régen pár évvel ezelőtt volt, hogy csak veszek egy eszközt, csak egy telephelyet fejlesztek, olyan már nincsen. Ugye tudni kell, hogy most már a pályázatok komplexen kezelendőek, azaz azt jelenti, hogy szükséges most már mondjuk digitalizációt beletenni, vagy mint a mai rendezvény is, be van csomagolva ugye egy körforgásos fenntarthatósági projektben mondjuk egy gépbeszerzés, vagy egy telephelyfejlesztés.
1: Korlátozottak az erőforrásaink a Földön, és minél többet használunk újra, illetve minél kevesebb új nyersanyagot használunk fel, annál tovább tudunk rajta élni. Erről szól a körforgásos gazdaság. Ennek alkalmazása egyéb szempontok miatt is fontos a kis- és középvállalkozások számára, fogalmazott dr. Cellenk Arnold, a TQ Consulting Kft. Ügyvezetője.
4: Az egyik az eredményesség növekedése, tehát új piacok, új közbeszerzési eljárásokon való indulás, illetve potenciális helyezés elérése, valamint a hatékonyság, tehát erőforrás felhasználás csökkentése miatti pénzügyi megtakarítási lehetőségeket kell figyelembe venni. Az Európai Unió 2030-ig éppen a körforgásos gazdaságra építkezve az Európai Unióban 0,7% GDP növekménnyel számol, és mintegy 700 ezer új munkahely megteremtésével. Vélhetően ezek is azért egyrészt az új tevékenységek, illetőleg a megtakarított vagy az elmaradó haszonnak a megtakarításából származhatnak.
1: A hazai kis- és középvállalkozások a nyár közepéig pályázhatnak a visszanemtérítendő támogatásra, mondta Nemes Orsolya, az élő környezetért felelős minisztérium főosztályvezetője.
5: 110 milliós plafonja van, 30 millió és 110 millió forint között igényelhető támogatás, 70%-os támogatási intenzitással, egy lezárt üzleti évvel kell rendelkezni, illetve de minimis támogatási formában lehet majd meg igényelni a támogatásokat.
1: Elképesztő ezt kimondani, 46. Kaláka Fesztivál lesz idén. Én nagyon remélem, hogy az 50-nél is fogunk beszélgetni Grillusz Danival. Ez most június 25-e és 28-a között lesz most már évek óta az Érsekkertben. Ahogy én nézem itt a programkínálatot, meg ahogy itt elmondtad nekünk a sajtótájékoztatón, nagyon sok visszatérő vendég lesz, nagyon sok újból visszatérő vendég lesz, és lesznek új.

0: Verset énekelünk, de van, aki népzenét játszik, van, aki más országokból jön. Most inkább régen nagyon sokan, amikor kiderült, hogy Magyarországon van ilyen fesztivál, jöttek Új-Zélandból, Angliából, Németországból,
1: Japánból,
0: igen, Oroszországból. És most azt mondtuk, hogy olyan sok külföldi zenész van már, mi inkább arra menjünk, hogy a magyar zenekarok lépjenek itt föl, még akkor is, hogyha esetleg délvidékről, vagy felvidékről, vagy éppen Erdélyből, mint idén érkeznek. És ez, azt hiszem, hogy a közönség ezt megszerette, ezt a koncepciót, és ennek a területén belül, de azért kis asszociációval van. Templomi koncert, van színházi, irodalmi est, van egy séta, vannak gyerekeknek szóló programok, van kiállítás. Tehát sok olyan van, ami nekünk úgy rokon ebben a mi munkásságunkban, és nagyon örülünk, hogy ezt mindennek megtaláljuk a helyét.
2: Idén nyáron ismét napközis tábort szervez általános iskolás alsó tagozatos tanulók számára a gyöngyösvárosi önkormányzat. A tábor 4 turnusban várja a gyermekeket a gyöngyösi felsővárosi általános iskolában. A részletekről dr. Szén Gabriella önkormányzati képviselő tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
3: Nézzük meg a stratégiai alappilléreket, amely alapján egyáltalán bárkinek eszébe juthat az, hogy szeretné ezt a nyári napközit igénybe venni, kiknek lehetséges ez egyáltalán is, hogy történik. És hol olvashatnak róla bővebben.
4: Gyöngyösváros önkormányzata nagyon hosszú ideje, tehát több mint 10-15 év közé teszem valahol, amikor elkezdte ezt a típusú táborosztatást, amelynek oka egyszerűen az, hogy 9-10 hét a nyári szünet, és hát a szülők szabadsága nincs ennyi, tehát valahogyan gondoskodniuk kell a gyermekek felügyeletéről. Gyöngyösváros önkormányzata családbarátnak mondja magát, és ezzel kívánja segíteni a kisgyermekes családokat. Míg az óvodáinkban nincsen nyári szünet, ami azt jelenti, hogy az óvodáink fele a nyár első felében zár be, de a másik fele ügyeletes, és bármelyik gyöngyösi óvodába járó gyermek mehet oda, aztán pedig fordítva. Addig az iskoláinkban egy 4 hetes nyári táborral segítjük a szülőket nyáron. Ami nagyon fontos, hogy gyöngyösi lakcímmel rendelkező, 2025-26-os tanévben alsó tagozatos, tehát maximum 4. osztályos gyermeket.
3: Tehát azt jelenti, hogy most 4. volt, így és van. 5. bemegy, még az belefér.
4: Ők még beleférnek, viszont akik már most 5. tehát felső tagozatosak voltak, ők már nem vehetik igénybe.
3: A hivatal... Jól hallottam? Tehát, hogyha gyöngyösre jár suliba, igen, de például nem gyöngyösi lakos, akkor ő már nem jogosult.
4: Akkor nem jogosult erre a típusú
3: ellátásra. Ezt ellenőrzi az önkormányzat, feltételezem.
4: Így van, az adatlap kitöltésekor a szülő nyilatkozik a gyermeknek a lakcíméről, nagyon sok személyes adatáról, és vállalja a felelősséget azoknak a valódiságáért. Ez a tábor július 6-ától július 31-ig kerül idén megrendezésre, forrás a Gyöngyösváros költségvetése. Tehát ezért is van az, hogy gyöngyösi lakcímű gyermekek vehetik igénybe. Nagyon-nagyon színvonalas és nagyon jó program, én kisgyermekes szülőként tudom, hiszen igénybe vettem eddig minden évben. Minden évben több mint 100 gyerek veszi ezt a tábor lehetőséget igénybe, ami azt jelenti, hogy reggel 8-tól délután 4 óráig szakképzett pedagógusok felügyelik ezeket a gyermekeket. Idén a felsővárosi általános iskolában. 3-szori étkezést biztosít az önkormányzat, az egyébként szerződött közétkeztetést ellátó céggel, és a szülőknek semmi más költségük nincs ezzel a táborral, mint a 3-szori étkezés díja, ami jelen pillanatban 1185 forint naponta. Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy azok, akik kedvezményesen étkeznek, ők ezt itt is megtehetik. Tehát akik nagycsaládosok és féláron kapják, vagy valamilyen oknál fogva ingyenes étkezők egyébként az iskolai időszakban, őnekik ez most is kedvezményes vagy ingyenes.
5: Kora esti hírmondó.
2: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A gyűlölet adja át helyét a reménynek és a békének, kérte 14. Leó pápa a Montserrati apátságban. Június 10-én délben a Szent Atya rózsafüzér imádságon vett részt a Montserrati miasszonyunk apátságban. Leó pápa elmondta: örülök, hogy eljöhettem a Fekete Madonna lábaihoz, hogy anyai közbenjárásában bizakodva rábízzam Péteri szolgálatomat és az egyház küldetését az igazságosságért és a békéért kiáltó mai világban. Leó pápa kiemelte: Jézus megmutatja nekünk az irgalom, a kiengesztelődés, az igazság és a szelídség útját, ugyanakkor lelep

0: kezi az erőszakot, mely szavainkban és magatartás formáinkban rejtőzhet, a megalázó kritikát, a romboló ítélkezést, a megosztó agresszivitást. Ez a rejtett erőszak gyakran látható páncélzatot ölthet magára, mellyel sebeinket, félelmeinket vagy az igazságtalanságok okozta szenvedésünket próbáljuk védelmezni. Adománygyűjtést indít a Caritas a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Június 8-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. A hatóságok cunamiriadót is elrendeltek, mely miatt 9 tartomány partmenti közösségeit evakuálták. A földrengés súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A Magyarországi Katolikus Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához, és adománygyűjtést indít, hogy a magyar adományozók hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. A támogatás lehetséges módjai online adományozással Katolikus Caritas honlapján, a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai adománycél megjelölésével, átutalással, mely számlaszám megtalálható a Katolikus Caritas honlapján, illetve az adományvonal hívásával a 1356-os szám tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal járulhatnak hozzá a segítségnyújtáshoz. Ragaszkodjanak az Úrhoz! Kérte Ternyák Csaba egriesek a pedagógusoktól és a diákoktól az Egri Főegyházmegyei tanévzáró Tedeumon a Bazilikában június 11-én. Hozzátette, kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ragaszkodunk Jézus Krisztushoz. Ternyák Csaba egrieseket hallják.
1: Az a szent, akinek ma az ünnepe van, Szent Barnabás apostol, ahogy hallottuk az olvasmányokban, különösen az apostolok cselekedeteiből vett szentleckében, tudta, hogy mit tegyen az idejével. Az idejét arra használta fel, hogy jóra fordítsa azokat a lehetőségeket, amiket az Úr megadott neki. Jót tegyen. Hirdette az Isten országát. Mert az az egyház, amelynek ő tagja volt, rendkívüli próbatételeknek volt kitéve. Hallottuk a szentleckében, István diákónust megölték, és szétszóródtak a keresztények Jézus követői. De az Úristen csodálatos módon, magyar közmondás azt mondja, a görbe vonalakon is tud egyenesen írni, és hát a görbe vonalakon egyenesen írt, mert az, hogy szétszóródtak Jézus tanítványai az akkor ismert világban, az azt jelentette, hogy mindenhová elvitték a hitüket. Mert hívő emberek voltak, és ragaszkodtak a hitükhöz. Ragaszkodtak Jézus Krisztushoz bármilyen életkörülmények között. És amikor új helyre költöztek, akkor azon az új helyen a szomszédoknak, az új ismerősöknek, amikor bemutatkoztak, hogy ők kicsodák és honnan jöttek, akkor nem szégyelték, sőt, megvallották, bátran megvallották, hogy ők annak a Jézus Krisztusnak a követői, aki hirdette az Isten országának örömhírét, az evangéliumot, akit megöltek, aki feltámadt, elküldte a Szent Lelket, és egyházat alapított, amelynek mi a tagjai lehetünk. Ez a hatalmas lelkesedés, ez az öröm töltötte el akkor a tanítványokat. Ez a lelkesedés, ez az öröm ma is ott van az egyházban. Ma is részesei lehetünk ennek az egyháznak. És mindenkit arra buzdított Barnabás, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Nos, hát mi másra tudnám én buzdítani a pedagógusainkat és a kitüntetés előtt álló diákjainkat, mint hogy ragaszkodjanak az Úrhoz. Ez a legfontosabb. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ragaszkodunk Jézus Krisztushoz. És milyen érdekes, hogy ez a Barnabás apostol eljutott Antiókiába, és ott hirdette Isten országának örömhírét. De nem egyedül tette ezt, hanem magával vitte Sault. Nem Pálnak mondják, Sault vitte magával, azt az embert, akire úgy gyanakodva néztek, mert hát sokáig üldözte a keresztényeket, és aztán utána maga is Jézus követője lett, És akkor hát sokan úgy gyanakodva nézték, hogy ez valóban megtért, vagy csak kémkedik itt közöttünk, vagy ki tudja, milyen gondolatokkal tekintettek rá. Barnabás bizalmat szavazott Saulnak, és egy évig Antiókiában hirdették az evangéliumot. Abban a városban, ahol először nevezték Jézus követőit, minek nevezték őket? Krisztusiaknak. Olyanok voltak, mint Krisztus, vagyis keresztények.
0: A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban június 14-én vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebráns Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Ezt a szentmisét a Szent István Rádió élőben közvetíti. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős mágisz kórusa előadásában az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont udvarán a Made in Hungária című musical koncertje lesz 2026. június 14-én 16 órakor. Mindenkit szeretettel várnak! Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Lukas Bernárd Ulrich diákónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor enapon diákónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska papnövendéket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangverseny lesz a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban június 20-án 19 órakor. A támogatói hozzájárulás 5000 forint. Egésznapos csendes szentségimádás lesz Egerben, a Ciszter templomban, az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében 2026. június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Mindenkit szeretettel várnak! A 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen július 4-én lesz. Az eseményen Székely János püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kósede egri főegyházmegyés atya tanítását hallgathatják meg. Tanúságtételek és egyéb hagyományos programok is lesznek. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede az egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgathatják meg 10 órától. A tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a központban. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri Bazilika előzetes regisztrációval tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az Egri Érseki Palota látogatóközpontban vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapátfalvi Ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az Egri Érseki Palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpontfoglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba Egri érsekatya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestyéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Kriston Tamás, Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra.
3: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Bosnyák középpályást igazolt a DVSC labdarúgó csapata. A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, mely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Iskolák közötti grundbirkózó versenyt tartottak Sajóvárkonyon. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Bosnyák középpályást igazolt a DVSC labdarúgó csapata. A 24 éves védekező középpályás az előző szezonban a horvát első osztályú Lokomotív Zágráb együttesében futballozott, méghozzá alapemberként. A korábban Bosznia-Hercegovina U21-es válogatottjában is szerepelt labdarúgó a Mostar csapatában nevelkedett, 2022 óta futballozott a Lokomotív Zágráb játékosaként. Fiatalkora ellenére összességében már 52 horvát első osztályú bajnoki van a háta mögött, kiváló védekező játékra képes a középpályán, illetőleg több poszton is bevethető. A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, amely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Az idei tanév során is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést, mondta Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
2: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott, beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van. Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk. Én jövő héten fogok menni egy íjászképzésre, amivel szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Iskolák közötti grundbirkózó versenyt tartottak Sajóvárkonyon. A részletekről Obbács Csabát, az intézmény igazgatóját hallják.
3: Minden nagyon fontos az iskola életében, ami kiegészíti a tanulási folyamatot. Nagyon örülök annak, hogy sok kreatív kollégám van, akik újabb és újabb ötletekkel állnak elő. úgy tűnik, hogy nagyon sikeresek vagyunk a birkózás területén, hiszen diákolimpiai versenyen már 6. helyezést értünk el korábban, most pedig a Barcikai Birkózó Egyesülettel vált vetve több iskola, ózdi iskolák és környező települések iskoláiból érkezett csapatok is vannak. Ez az első alkalom, reméljük, hogy jól sikerül, és jövőre folytatni tudjuk, és hagyományt teremtünk.
1: A térség több iskolájából érkeztek versenyzők az első grundbirkózó tornára, melyet az általános iskola szervezett a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület közreműködésével. A viadalon az ózdi Újváros téri, a Csépányi, az Árpád vezér, a Serényi, a Balasi Bálint, illetőleg a Kazinci Ferenc és a Kossuth Lajos általános iskola diákjai mellett a házigazda Sajóvárkonyi intézmény tanulói is részt vettek. Az iskolában már 2 éve foglalkoznak grundbirkózással, az elmúlt hónapokban pedig együttműködés indult a Kazincbarcikai birkózó szakosztályjal is. A gyerekek heti 3 alkalommal edzenek Szőgyör Mihály vezetésével. A sportág nem csak a mozgásról szól, fegyelemre, kitartásra és összpontosításra is neveli a fiatalokat, miközben rendszeres sportolási lehetőséget biztosít számukra, ami a térségben különösen fontos. Berkeszi Dávidot, a Sajóvárkonyi Általános Iskola pedagógusát hallják.
0: Nagy büszkeség számunkra, hogy 40 gyereknek rendszeres testmozgást tudunk ezzel az iskolában biztosítani, ami egy ilyen periférián lévő iskola számára és az itt élők számára egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy helyben magas minőségi képzett szakemberektől tanulhatják a sportot, amely kitörést jelenthet számukra.
1: Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére a kisvárdai labdarúgó csapatnál. Subka Attila lesz az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es együttesnél. Révész Attilát, a Kisvárda Mastergood sportigazgatóját hallják.
4: Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piac alapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyert a bajnokságot. Hát most 2 csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a 2. csapatunk és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Subka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiánknak volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-os Törtei Tamás vezetőedző, ő el a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal várható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazincbarcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazinc Barcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazinc Barcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-as edzőtörténet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila ilyen régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyért most mondhatom, a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum általános iskola és óvoda pedagógusaival imádkozhatunk együtt.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Az első tizedben Leó pápa júniusi imaszándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra és nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhülőséért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy tisztavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, 5 dédunokájára és családjára.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk tövissel koronáztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy család egészségéért, szeretetéért, anyagi helyzetük jóra fordulásáért kérjük a szűzanya közben járását. Ugyanebben a tizedben egy szándékért kérjük a bodajki szűzanya közben járását és a Szentlélek vezetését.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket
3: add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: helyzetben, egy fiatalember megtéréséért, a gonosztól való teljes szabadulásért kéri családja a boldogságos Szűz Mária hathatós segítségét, Szent Rita közbenjárását és a Szentlélek vezetését életére. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket
2: add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: miképpen kezdett

0: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot hallottak innen a Szent István Rádióból. Ma a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum általános iskola és óvoda pedagógusaival imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Legyünk Jézus irgalmának és békéjének hordozói, kérte 14. Leó pápa homíliájában a Gran Canariai stadionban. Június 11-én este a Kanári-szigeteken töltött első napjának végén a Szent Atya a stadionban mutatott be szentmisét Jézus szentsége szívének főünnepén több mint 50 000 hívő jelenlétében. 14. Leó pápa homíliájában elmondta: arra hívlak benneteket, hogy ezen a szentmisén imádkozzunk együtt azokért a testvéreinkért, akik életüket vesztették a tengeren. Mindent az oltárra helyezünk a kenyérrel és a borral együtt, miközben ezzel az előesti misével belépünk Jézus szentsége szívének főünnepébe, akinek egész Spanyolország fel van ajánlva. Kérjük az Urat, hogy a megváltó szívének ugyanazon emberi érzései, irgalma és együttérzése éljen bennünk. A Szent Atya kiemelte: Istennek a szeretete, amelyben a szeretetre való hivatásunk gyökerezik, olyan szeretet ez, amely nem számításon alapul, nem puszta érzelmen, és nem is szűkíthető le egyszerű emberbaráti érzésre, hanem egész lényünket átjárja. Tűz a léleknek, világosság az értelemnek, ellenállhatatlan ösztönzés a szabadságnak, béke, ugyanakkor kín a szívnek, mely együtt dobban más szívekkel, és az egész embert magával ragadja. Mert a szeretet az ember természetéhez tartozik, sőt, létezése teljességéhez is nélkülözhetetlen feltétel. Segítsétek azokat, akiket az élet drámái keresztre feszítettek, kérte Leó pápa az egyházi személyektől. Június 11-én a Szent Atya püspökökkel, papokkal, diákónusokkal, szerzetesekkel, szerzetesnőkkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozott a Szent Anna székesegyházban a Kanári-szigeteken. A Szent Atya elmondta: mindannyian különféle ajándékokat és szolgálatokat kaptunk Krisztus testének építésére, amint azt az efezusiaknak írt levélből vett olvasmányban hallottuk. És ez az Úr hívása, amely ma ismét felhangzik szívünkben, és megerősíti hivatásunkat és küldetésünket. Együtt építeni az egyházat Krisztusra, a szegletkőre alapozva. Szolgálni a jót, összhangba hozni különbözőségeinket, és egy szívvel, lélekkel munkálkodni mindenki javára. A Szent Atya kiemelte: senki sem képes átkelni e világ tengerén, ha csak nem Krisztus keresztjén utazva. Ez az első magatartás, amely eligazít bennünket az élet tengerén való hajózásban, és elvezet célunkhoz, a mennyei hazához. Krisztus keresztjének átölelése, hangsúlyozta Leó pápa. Hozzátette: szeretnék kiemelni egy másik magatartást is, az eukarisztikus lelkiség ápolását. Zarándoklatunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk imádságunkban, aki köré egy testként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk, mint élő, szent és Istennek tetsző áldozatot, hangsúlyozta a Szent Atya. Végül az időjárásról. A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik északkeleten, keleten. Ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Hajnalra az ország nagy részén már közepesen vagy erősen felhőség valószínű. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti-keleti részeken ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsoron következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készít.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hűséges hallgatóinkat, akik napról napra együtt tanulják velünk népénekeinket. Ma egy szentségi éneket tanulunk. Címe: Égből szállott szent kenyér. A Hozsanna 114-es számú éneke ez, az éneklőegyházban pedig a 169-es szám alatt találhatjuk meg. Köszönetemet fejezem ki a Székesegyház Szent Cecília kórusának, akik Vácott vállalkoztak arra, hogy ezt a felvételt elkészítsék, valamint Bednarik Anasztázia orgonaművésznek és Pál Amandának. Énekünk az egész teremtett világ dicsérete az oltári szentségben megjelent Isten előtt. Szentségi körmenetre, áldozásra szólaltatjuk meg, ekkor énekeljük.
1: Égből szállott szent kenyér, értünk ontott drága vér. Hittel áldunk és imádunk, bár az elme földem ér.

0: Légy szíves, Amanda, most imádkozd előre a szöveget, verszakonként, mi pedig ugyanezt megismételjük dallammal is.
1: Véghetetlen istenség, szerető nagy kegyesség, az oltáron velünk áldjon, tégedet a föld s az ég.

nap, hold, s fényes csillagok, imádságra gyújjatok. Hitünk fénye őt dicsérje, kit ragyogva áldotok.

Legyen egy szív, egy lélek azokban, kik dicsérnek. Ó, nagy Isten! E szentségben nyerjék meg, mit remélnek.

Reménységünk csak Te vagy. Jézus, kérünk, el ne hagyj. Légy vezérünk, s hogy célt érjünk, országodba befogadj.

0: Ezt az éneket a Tárkányi Zsaskovszki féle énekeskönyvből vette át a Szent Vagy Uram és az Éneklő Egyház. A dallam a bécsi barokk harmónia elvű szerkezetet követi. Sorképlete A, B, C, D. Motetta elvű szerkezet, vagyis mindegyik sor új zenei anyagot kap. Az A sor a következő. Az úgynevezett B zenei sor pedig így hangzik. A harmadik sorban, a C sorban hittel áldunk és imádunk, szekvenciázó emelkedéssel törekszik felfelé a dallam.
1: Hittel áldunk és imádunk.
0: A negyedik sorban pedig, melynek a szövege a következő, bár az elme föl nem ér, fentről lefelé, C-től C-ig, egy egész oktávot bejáró skálamenetben ereszkedik vissza újra a dallam, és nyugszik meg a tonikán. A jó és alapos tanulás titka a sok ismétlés. Énekeljük el most ezért újra az egész éneket.

Közben figyeljük meg, hogy az egész kompozíciót a ritmika egysége tartja össze. Az új stílusú népdalok visszatérő ritmusképlete van jelen ebben az énekben is. Az arzis, tézis lüktetése is összefogja a dallam szerkezetét.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották, melyet a Magyar Katolikus Rádió készít. További tartalmas rádiózást kívánunk Önöknek!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne engedjen a kamatstopp eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, közölte Gulyás Gergely, a párt frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, kimaradt a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatóból, hogy a kabinet megszünteti a kamatstoppot szeptember 30-ával. Emlékeztetett, az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216 ezer család 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletenként. A kereszténydemokrata néppárt követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki. Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellé beszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem, írta a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence kiemelte, Magyarország jogi és fizikai akadállyal védi a déli határt, ezért naponta 1 millió eurós kényszerítő bírságot fizetünk az EU-nak, de így marad hazánk migránsmentes ország, fogalmazott. Új foglalkoztatáspolitikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket, fogalmazott a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett posztjában. Kátai német filmos közösségi oldalán fotókat is mellékelve ismertette, hogy reggel a foglalkoztatás politikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrián közigazgatási államtitkárral együtt. Ez a terület fontos munkákat visz majd az új szociális és családügyi minisztériumba, tette hozzá. A miniszter rámutatott, a foglalkoztatás politika sok szakpolitikai területtel áll kapcsolatban, így szorosan kell együttműködni a szociálpolitikával, a gazdaságpolitikával, az esélyegyenlőségi területekkel és az oktatás szereplőivel is. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Pénteken fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit. A tárcavezető erről a közösségi oldalán beszámolva kifejtette. Jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Július 1-től pedig Írország veszi át ezt a feladatot, közölte. A munka megbeszélése röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. Véget ért a 2025-26-os tanévi digitális országos kompetenciamérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2,7 millió mérési eredmény valósult meg, több mint 607 ezer 4.-11. évfolyamos tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgált területén elérhetők az előzetes tanulói eredmények az országos kompetenciamérés honlapján, közölte az Oktatási Hivatal a távirat irodával. Végül az időjárásról. A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik északkeleten, keleten. Ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Hajnalra az ország nagy részén már közepesen vagy erősen felhőség valószínű. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti-keleti részeken ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
2: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
7: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk, F. Várkonyi Zsuzsanna, Férfi idők lányregénye című művéről, illetve az ebből készült filmről, az Oscar jelölt, Akik maradtak című filmadaptációról. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek ismét itt a rádiónk mikrofonjánál. Egy újabb könyvajánlóval készültél a hallgatóinknak. Egy picit most félretesszük a Gárdonyi emlékévet, mert arról mostanában nagyon sok szó esett a hallgatóink. Sok program ajánlót is hallhattak, illetve előadást Gárdonyival kapcsolatban, de egy picit mégis visszamegyünk a múltba, igaz?
1: Igen.
0: Melyik könyvet hoztad most a hallgatóinknak?
1: Most F. Várkonyi Zsuzsának a Férfi idők lányregénye című könyvét hoztam. Az én példányom az 2020-ban jelent meg a Libri kiadó gondozásában, de egyébként a regény eredetileg 2004-ben jelent meg. És talán a hallgatók hallhattak már róla, hiszen a közelmúltban a tévében is volt ennek a film adaptációja, mégpedig olyan címen, hogy Akik maradtak. Ez egy elég híres film, mert Oscar-díjra jelölték, és a nemzetközi játékfilm kategóriában elég népszerű film volt, egy 10-es listára fel is került, tehát lényegében ekkor vált ismerté ez a regény. Tehát a film nagyon sokat hozzáadott ahhoz, hogy Várkonyi Zsuzsának a könyve az nem csak a könyves polcon egy könyv, hanem egy népszerű játékfilm is lett a moziba, és most áprilisban, amikor volt a holokauszt emléknap, akkor tudomásom szerint a valamelyik tévécsatorna le is vetítette, tehát nagyon sokan láthatták.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy a film egy kicsit életre is keltette, vagy újra az emberek szem elé vitte az amúgy nagyon értékes történetet és könyvet. Ebben igazad van, mert én is 2020-ban láttam meg a könyvesboltoknak a kirakatában, és felkeltette a figyelmemet az, hogy nagyon szép a borítója, vagyis nekem nagyon tetszett. Mesélj egy kicsit erről is a hallgatóinknak.
1: Egyébként nekem is akkor keltette fel a figyelmemet, vagyis igazából ez nem teljesen igaz, mert a közösségi médiában jött velem szembe először ez a könyv. Ugye a film az 2019-es, és ugye ez a könyv 2020-ban jelent meg úgynevezett filmes borítóval. Tehát, hogyha valaki elmegy a könyvesboltba, vagy esetleg megvan neki, és látja azt a példányt, amit most én a kezembe tartok, akkor Klára és Aladárnak a képe van rajta. Annak a két embernek, akik a filmben megjelenítik ezt a két szereplőt, ez nagyon sok könyv esetében elő szokott fordulni, hogy mondjuk van egy első megjelenés, és utána megfilmesítik, és a következő megjelenést már filmes borítóval adják el. Ez van, akinek tetszik, van, akinek nem. Egyébként nagyon szép főszereplő lányt választottak. Tehát nyilván, ahogy mondtad, hogy milyen szép a borító, hát egy nagyon szép női arcot láttunk rajta. De egyébként nagyon jól ki van találva, hogy az arc baj kicsit ilyen elhomályosítva, ott van a férfi alak is, ami arra utal, hogy valami közük van nekik egymáshoz, mintha burkoltan egy ilyen különleges kapcsolatra utalna, ami egyébként a valóban így van a könyvben.
0: Most, hogyha meghalljuk ezt a szót, hogy lányregény, akkor igazániból arra gondolunk, hogy hát ez nőknek szóló dolog, de itt az van, hogy Férfi idők lányregénye, és azt gondolom, hogy maga a történet is, a film is, meg az olvasnivaló is nem csak nőknek való.
1: Ez így van. Ugye Várkonyi Zsuzsáról azt tudni kell, hogy ő egy klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus, önismerettel foglalkozik, ugye még él, 48-as születésű, de még én úgy tudom, hogy aktívan dolgozik. Gyermekpszichológiával is foglalkozott, meg fejlődéslélektannal. Ezek nagyon fontos dolgok, hiszen ő a szakmai tapasztalatából írta meg ezt a könyvet. Tehát ha a könyvet kézbe vesszük, nagyon szépen meg van írva, de abszolút érződik az, hogy ő nem egy egyszerű író. Tehát ez jó értelemben kell venni, hogy nem egy egyszerű író, hanem egy nagyon komoly szakmai tapasztalat, szakmai múlt van a könyve mögött. Tehát ő ezt valós történetekből merítette. És valós történetek ötvözetéből alkotta meg ezt a történetet. Tehát lehet, hogy ő ismert egy ilyen kislányt, lehet, hogy ismert egy ilyen férfit, az is lehet, hogy többet, tehát, hogy több hasonló élettörténetből megalkotta ezt, de abszolút érződik az, hogy nagyon mély lélektani boncolgatásokat viszik be a könyvbe, hiszen ő máshogy szemléli az ilyen jellegű eseményeket a szakmai oldalról is, de mégis egy abszolút regényes formában ezt meg tudta valósítani.
0: És hogyha már az 1948-at említetted, azt hiszem, hogy a könyvnek is köze van ehhez a dátumhoz.
1: Így van, egyébként ez egy érdekes egybeesés, hogy a szerzőnő 48-ban született, és egyébként maga a regény is 48-ban kezdődik, 48 nyarán. Aztán nyilván jó néhány évet átöl el az alapcselekmény. Hát ugye mi is történt 1948-ban? Már a holokauszt után vagyunk néhány évvel, most ugye attól függ, hogy 44-jel vagy 45-től számolunk. Vége a háborúnak.
0: Hazajött, aki túlélt.
1: Magyarországon nyilván átalakult az egész államigazgatás. Különféle intézményesült államosítási folyamatok véghez mentek. Ekkoriban már megjelent ez a besúgó világ. az emberekben óriási félelem volt, bizonytalanság. Nyilván a szocializmus alapjainak a lerakása ekkoriban már megtörtént. Olyan időszak volt, amikor az emberek nagyon meggondolták, hogy ki és miről beszél. Tehát, hogy a félelem az jelen volt az emberek életében, attól függően, hogy milyen múlttal, milyen háttérrel rendelkeznek. Egy holokauszt túlélő, vagy egy haláltáborból hazajövő ember élete szintén más volt, mint aki mondjuk nem került abba a hátrányos megkülönböztetésbe, hogy származása miatt elhurcolják. Különbségek vannak azok között, hogy ki melyik társadalmi csoportban élt, de biztos, hogy mindenkinek az életében jelen volt a félelem. Hiszen ugye itt nem csak a holokauszt túlélők voltak, hanem a háborúból hazajöttek, a hadifoglyok. Tehát azért a társadalom több szegmensében megjelent az, hogy valaki valami miatt valamit el kell, hogy hallgasson, és hogy a félelem a mindennapjának a részét képezi. És a félelem az így végig jelen van a könyvben, attól függően, hogy ha visszatérünk egy kicsit a címre, egy férfi idők lányregénye, hogy valamilyen szinten azért mégis egy ilyen könnyedebb, regényes stílusban van megírva a könyv, tehát nem egy ilyen tipikus holokauszt regény, hiszen abból már nagyon sok van. A szerzőnő meg is írta a könyv hátulján, hogy miért írta ezt meg ezt a könyvet, és ugye ez egy nagyon fontos szempont, hogy ha mondjuk elmegyünk a könyvesboltba, akkor holokauszt zsidó kérdésben azért hát lassan egy könyvespolcnyi könyv van már. Viszont ebben a témában, ami nem a holokausztról szól, hanem a túlélőkről, nagyon keveset lehet olvasni. Tehát 2004-ben, amikor megjelent ez a könyv, akkor szerintem elsők között írt erről a témáról.
0: Átöleli a könyvet, vagy körülöleli egy csendesebb légkör? Mit gondolsz, hogy minden kiejtett szónak akkor megfontolt értéke van, vagy minden párbeszédnek?
1: Nagyon árulkodóak a párbeszédek. Van egy folyamat, hogy hogyan alakul ki, akár két ember, vagy több ember között is egy bizalmi légkör. Hiszen a könyv úgy kezdődik, hogy Körner Aladár, aki később Aldó néven fog futni a könyvben, orvosnál egy kétségbeesett asszony megjelent egy kislánnyal, Wiener Klárával, akinek a szülei ott maradtak. A nagynénje Olgiként fog szerepelni a könyvben. Ő hát lényegében félelmében, aggodalmában vitte el az orvoshoz a kislányt, mert hogy nagyon vékony volt, és hogy úgy érezte, hogy ő nem akar felnőni, és biztos, hogy valami egészségügyi problémája van. Nyilván itt nem csak egészségügyi problémák voltak, hanem nagyon komoly mentális problémák is. Ez a kezdő cselekménye az egész műnek, és hát akár a könyvet vesszük a kezünkbe, akár a filmet kezdjük el nézni, szerintem az elején még senki nem sejti, hogy mi fog történni. Mert ez nem egy olyan tipikus történet, hogy elkezdtünk olvasni egy könyvet, és már sejtjük, hogy mi lesz a vége, mert nagyon sok fordulat van benne, és vannak benne olyan párbeszédek, amik olyan megdöbbentőek, vagy meghökkentőek inkább. Erre a szerző többször is utal, meg a könyvnek a hátulján is, ha szabad, akkor ezt a részt idézném, mert ezt ennél szebben szerintem nem lehetne megfogalmazni, hogy azt írta a saját könyvéről Várkonyi Zsuzsa, hogy a szép emberit akartam megírni, azt, amit az én túlélőmtől kaptam, láttam. Az osmány emberit már annyian megírták, és olvassák is boldog borzongással. Hát, ha a szépre is lesz kíváncsi szem és fül. Ezt a történetet nekik, az élesfülűeknek ajánlom. Csak meg kell hallani a gyógyító szavakat. 1948 mindenkinek mást jelent. Én például a születésemmel voltam elfoglalva. De ennek a történetnek a hősei a túléléssel küzdöttek. Talán szebben, mint sok kortársuk. Mert korábbi életükből volt elegendő szeretett forrásuk, ami nem csak 44 traumájába segített begyógyítani, hanem az 1950-et is átvészelni. Szabad ebben a férfi világban leírni, hogy a gyógyítás mindig a szeretetről szól. Nekem hivatásom is ez lett. Ugyanerről írok pszichológiai könyvemben is. Csak ez most egészen más, személyes. Szerintem nagyon jól megfogalmazta ebben a néhány mondatban. Én a könyvnek ezt a részét csak a könyvvel olvasása után olvastam el egyébként, és szerintem ennél szebben nem lehetett volna megfogalmazni, hogy ezt miért így írta, és amit korábban is beszéltünk, hogy a holokauszt tragédiájáról már nagyon sokan írtak. Viszont a túlélőkről nagyon keveset tudunk. Nyilván tudjuk, hogy nagyon sok ember elment, közülük nagyon sokan nem jöttek haza, viszont elfelejtjük, hogy milyen volt azoknak az élete, akik hazajöttek, vagy pedig akik itt maradtak. És nyilván ugye a könyv az Férfi idők lányregénye címmel jelent meg, a film címe valószínűleg nem véletlen, hogy ugye az lett, hogy akik itt maradtak.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mit lehet elmondani magáról a történetről? Mennyi időt ölel fel? Mi a cselekménynek a lényege?
1: Hosszabb időszakot ölel át, viszont azért vannak olyan időszakok, amikor nagyon felgyorsul a történet. Tehát nyilván mondjuk az első évben elég részletesen belelátunk a szereplőknek az életébe, és ugye akkor ismerjük meg, akik is a szereplőink. Ugye Kláráról azt tudjuk, hogy a háború során elvesztette a szüleit, ő 16 éves ugye a könyv elején. A férfiról, Aldóról azt tudjuk, hogy volt egy feleség és voltak gyerekei, és mindenki ott maradt. Tehát hogy ő egyedül jött haza.
0: Tehát amint említetted, azt is tudjuk, hogy orvos.
1: Igen, igen, hogy ő orvos. Viszont az, hogy neki volt családja, az csak később derül ki. Viszont ő pontosan tudta, hogy mi van a lánynak a szótlansága mögött. Hiszen azért az, hogy mondjuk egy orvos és egy páciens hasonló dolgot élt át, csak mondjuk esetleg másik oldalon volt, vagy más életkorban volt, az sokat segít abban, hogy megértse az ő problémáját. Hogy megértse azt, mondjuk ő miért hallgatag, miért bizalmatlan vele, és ez hozzásegítette őket ahhoz, köztük egy olyan különleges kapcsolat kialakuljon, egy olyan mély barátság, ami külső szemmel, akkori vagy akár a mai normáktól is nagyon eltérő, de nyilván nagyon sokan félreértették az ő kapcsolatukat. Tehát egy olyan világban éltek, amikor az, hogy valaki bizalmi kapcsolatot létesít a másikkal, az nem volt szokványos. Hiszen akkor mindenki mondjuk arra nevelte a gyerekét, hogy senkinek semmit nem szabad elmondani, nem szabad elmondani, hogy otthon mi történik, nem az, hogy a legmélyebb lelki problémáit valakivel megoszta. Tehát most képzeljük el azt, mondjuk 1949-ben vagy 50-ben, kislány, aki akkor ugye már 18 éves volt, tényleg a legnagyobb titkait is számára idegen orvossal megoszta. Külső szemmel ez egy teljesen félreérthető szituáció volt, ami többször meg is jelenik, hogy először a nagynéninek sem tetszett ez a furcsa kapcsolat, de utána ő is belenyugodott, hogy Aldónak tiszta szándékai vannak a lányjal szemben, és inkább a közös traumának az átélése kapcsolja őket össze, mint az, amit nagyon sokan mögé látnának, akik kívülről látják ezeket vagy kívülről látják ezt az egész köztük kialakult kapcsolatot.
0: Ahogyan felolvastad a könyv hátoldalát, ugye

0: amit ugye beszéltünk is, hogy nagyon sok személyes tapasztalatot vett alapul. Ugye nagyon jól ismeri az emberek lelki világát, nagyon komoly lélektani ismeretekkel rendelkezik. Tehát ő nagyon jól kirajzolja, leírja azt, hogy mi játszódhat le bennük. És nagyon jó és elgondolkodható párbeszédeket alkalmaz arra, hogy rádöbbentse az olvasót arra, hogy mégis mi történhetett köztük. Tehát például van egy olyan rész, hogy Klára beszélget Aldóval, és azt mondja Klára, hogy szerintem mi rosszabbul jártunk. És akkor erre megkérdezi Aldó, hogy mi, hogy mint, tehát lényegében úgy, hogy mint kik. És akkor Klára azt mondja, hogy mint akik elmentek, mert engem egyszerűen itt hagytak. És szerintem ez a mondat, ez egy olyan mondat, ami azt tükrözi, hogy amit ugye már többször így említettünk, hogy a meghaltakkal foglalkozunk. Hogy sokszor bele se gondolunk abba, hogy milyen nehéz azoknak, akik itt maradtak, és egy bizonyos kor után bennük felmerülhet az a kérdés, hogy és ők miért élték túl? Ők miért jöttek haza? Őket miért hagyták itt? Hiszen ugye Klára, amikor a szüleit elvitték, akkor 12 éves volt. Egy 12 éves kislányt valószínűleg ugye elrejtettek, hogy ne vigyék el, és 12 éves kislány várta haza mindig a szüleit, és nem jöttek. És nyilván neki ez nagyon nehéz volt 12 évesen megérteni, hogy a szülei egyik napról a másikra miért hagyták őt ott, hiszen több párbeszéd is utal arra, hogy neki egy boldog gyerekkora volt. Tehát neki mindene megvolt, a szülei őt nagyon szeretik, és egyik napról a másikra itt hagyták. És ő vádolta a szüleit azért, hogy miért hagyták őt itt. És ugye ő úgy gondolja, hogy neki rosszabb, hiszen ő maradt egyedül. És ugye ő, ahogy nézzük, árván maradt, ugye egy nagynénje nevelte, tehát neki abszolút hiányoztak azok a szülői kapcsolatok, amikre ő nem volt felkészülve, hogy hirtelen el fognak majd így veszni. És nyilván ő Aldóban egy apát keresett magának, hiszen neki hiányzott az apakép, hiányzott az anyakép, nyilván az anyaképet valamilyen szinten a nagynénje megteremtette neki, viszont az a mély kapcsolat, ami neki a szüleivel megvolt, azt kereshette ő utána a következő években, amikor a szülei elmentek.
1: Márpedig gondolom, hogy mindenkiben megfogalmazódik egy ilyen mondat, amikor egy tragédia által elveszít valakit, vagy valakiket, hogy miért én éltem túl azt az adott autóbalesetet, miért én éltem túl mondjuk a családomon végig söprő Covidot, stb., hogyha már a mai korra is nézzük, tehát hogy teljesen normális gondolom lélektanilag is az, hogy az ember küzd ezekkel a kérdésekkel, vagy hogy küzdenek dolgokkal belül, amit igazándiból nem csak a kor társadalmi berendezkedése miatt nem mernek kimondani, gondolom.
0: Igen, amit most itt utaltál is, mondjuk ha van egy ilyen trauma, bármilyen trauma, akkor utána nyilván nem csak fizikai sérülésekről van, hanem nagyon komoly lelki sérülésekről is. Ugye itt most mindegyik főszereplőnk fizikailag igazából semmi olyan komolyabb egészségügyi problémájuk nem volt, viszont nagyon komoly lelki problémájuk volt. És a könyvben a szereplők párbeszéde és a cselekményeken keresztül nagyon jól látjuk a felgyújulásnak a folyamatát, hiszen ez egy nagyon hosszú folyamat. Ez nem ugyan egyik napról a másikra most akkor valakinek teljesen megváltozik az élete, hanem ez egy hosszú folyamat, és talán sokkal hosszabb folyamat, mint hogyha egy bármilyen egészségügyi problémáról lenne szó, és a szerző lépésről lépésre mutatja be, nagyon jól elrejtve a folyamat egyes részeit a cselekményben, hiszen a könyv végére mondhatjuk azt, hogy meggyógyultak. De ez sem teljesen mondható ki, hogy meggyógyultak, de hogy a gyógyulás útján nagyon előre haladtak, inkább úgy fogalmaznám meg, és ez hosszú évek munkája, és hosszú évek tapasztalata, hosszú évek élménye, és mind a ketten adtak valamit a másiknak. Nyilván itt Aldó is nagyon komoly lelki sérüléseket szenvedett, és a kislány is, és nagyon sokszor beszélgetnek arról, hogy ki az erősebb. Például, amikor lelkileg ki az erősebb, és hogy ki hogy próbálja meg átvészelni ezt az egészet. És nyilván ez egy nagyon elgondolkodható dolog, hogy két ember, akik között mondjuk ugye Aldó 42 éves volt, a kislány pedig 16, amikor a történet elkezdődik, tehát, hogy két olyan ember, aki teljesen más életszakaszban van, teljesen más személyes tapasztalattal rendelkezik, de valahol ugyanaz történt velük, hiszen mind a kettőjüket nagyon komoly személyes tragédia érte, veszteség, tehát személyi veszteségek, és hogy alakulhat ki az, hogy mondjuk Aldó az elveszett gyerekét lássa Klárába, és Klára meg mondjuk az elveszett apját, vagy eltűnt apját, vagy meghalt apját, mindegy, hogy

0: fogalmazzuk meg, látja benne. Hiszen azért az, hogy egy gyerek kiben látja valakinek a, hát csúnya szóval mondva, pótlékát, azért az nem mindegy. Hiszen itt ugye mind a két félnek a hozzáállása fontos ahhoz, hogy meg tudják-e teremteni ezt a bizalmi légkört. Hiszen ugye ezt tudjuk, hogy az egész a bizalomról szól, a mai világban is most egy szülő-gyerek kapcsolat, ugye sokkal inkább a bizalomról szól, mint mondjuk a 40-es, 50-es években, de Klára elmondásából neki nagyon jó szülei voltak, hiszen szerető szülei voltak, akik őt nagyon szerették. Ugye ő volt a család kedvence, és ő mindent megkapott tőlük, és neki azután nagyon hiányzott. Lehet, hogy ez a 40-es években nem volt egy szokványos dolog, hogy ilyen mély lelki kapcsolat legyen a szülő és gyerekek között, de itt a szerző olyan két szereplőt állít elénk, ahol megvolt az, amit lehet, hogy azt mondanánk, hogy régen ez nem volt szokás, de valahol mégis.
1: Beszélgetésünk zárásaként. Hát eszembe jut az, hogy mindig szoktam tőled kérdezni, hogy van feloldás, és már szinte ugye meg is válaszoltad ezt a kérdést. Van megoldás, van feloldás, ki tudunk gyógyulni a traumáinkból, a nehézségeinkből. Nagyon szuper, hogy ez a könyv egy kicsit azt is elénk állítja, hogy talán nem muszáj egyedül küzdenünk a sebeinkkel, hanem tudunk a másikhoz is odalépni, még hogyha ez első blikkre furcsa is, mert nem egy velünk korabeli, vagy nem egy azonos nemű emberhez lépünk oda a saját nehézségünkkel. És azt gondolom, hogy ez eszembe jutott így a hallgatók felé is, nem is ilyen tanácsként, de egy gondolatként, hogy nekem azt mutatja ez a könyv, hogy meg kell adni az időt a gyógyulásra. Tehát ahogyan említetted, ez nem egyik percről a másikra történt, megtalálkoztak, kibeszélték a traumáikat, és másnaptól elvárhatom magamtól, hogy minden rendben van.
0: Ez így van, és a szerző rádöbbent minket talán arra is, hogy amit most ugye mondtál is, hogy ezt nem, hogy a traumákat nem egyénileg kell feldolgozni, hanem szabad segítséget kérni. Ugye Klára is a történet elején visszament Aldóhoz, hogy segítséget kérjen tőle. Tehát, hogy ő mert segítséget kérni, és köztük ez az egész kapcsolat úgy alakult ki, hogy ő ment hozzá, és lényegében elpanaszolt, hogy mi a gondja, és várt tőle valami megoldást. Nyilván nem tudta neki megoldani, de ez egy ilyen beszélgetést indított el köztük, ami utána nagyon sok beszélgetés követett, és hagyták, hogy egy ilyen szeretett kapcsolat kialakuljon köztük, hiszen az nagyon fontos, hogy az, hogyha valakit valami trauma ér, akkor merjen nyitni mások felé, és ne zárkozzon be, hanem engedjen, tehát engedje, hogy a lelke nyisson egy kicsit így mások felé is, és ne zárkozzon be abba, ami történt, hanem a jövőbe lásson. Hiszen mind a ketten mondhatták volna azt, hogy az életüknek már ezután semmi értelme, hiszen ugye Aldónak a felesége meghalt, a gyerekei meghaltak. Klára nagyon rosszul viselt azt, hogy ugye a szülei ott maradtak. A nagynénje egy klasszikus nagynéni volt, aki nagyon szerette, de mégsem az édesanyja volt, de úgy hagyta, hogy hatással legyen rá a környezete, engedte, hogy a körülötte lévő emberek részt vegyenek az ő életébe, hagyta, hogy ne egyedül kelljen neki ezzel az egésszel megküzdeni, és lényegében ez minden szereplőre igaz, hogy engedték azt, hogy segítsenek nekik mások, hiszen azzal, hogy nagyon mély emberi kapcsolatot, nagyon mély beszélgetések révén mindkettőknek sikerült kibeszélni azt, ami magukban van, ez egy nagyon fontos dolog. Manapság talán sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogyha valakiben van valami feszültség, vagy probléma, trauma, hogy ki kell beszélni. Nyilván ez a 40-es, 50-es években azért még nem így volt. Viszont köztük, hogy kialakult ez a bizalmi kapcsolat, ők kibeszélték magukat úgy, ahogy akár ma a 21. században is azt mondanánk, hogy valakinek ki kell, hogy öntsük a lelkünket. Ők ezt így meg tudták tenni egymásnak, és ez valószínűleg nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy a könyv végére egy sokkal kiegyensúlyozottabb élethelyzetet láttunk mindkettőjük esetében, de ugye nyilván ez a trauma más traumákhoz és hibához is vezeti majd őket, hiszen nem tökéletes élete lett egyiknek se, de nyilván most nem szeretném így spoilerezni nagyon a történetet, de valahol mégis ki tudtak bújni abból a burokból, amiben 1948-ban, amikor a könyvvel kezdődött, benne voltak.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, F. Várkonyi Zsuzsanna, Férfi idők lányregénye című művéről beszélgettünk, illetve az ebből készült filmadaptációról, az Oscari jelölt Akik maradtak című műről. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Domán Vivien. Műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől ismételjük meg.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Benedek Elek, Vízi Péter és Vízi Pál című mesének első részét, melyet Vándor Éva olvas fel.
2: Vízi Péter és Vízi Pál. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy öreg király, s annak egy szépséges, szép leánya. Akadt is a király kisasszonynak kérője, nem egy, de 12 is. Hanem az öreg király egyhez sem adta, mert egy éjjel valami csodálatos álmot látott, azt előbb meg akarta fejtetni az ország bölcsembereivel. Az volt a király álma, hogy a leánya két korsó vizet kiöntött a földre. Az a víz elkezdett áradni, s olyan nagyra áradott, mint a tenger. Elborította az ő országát, de nem csak azt, elborította az egész világot. Reggel, amint felkelt a király, összehívatta mind az ország bölcseit, a jövendőmondókat, az álomfejtőket, s elmondotta nekik az álmát. Összeültek a bölcsek, s nagy tanakodás után meg is fejtették az álmát a királynak. Azt mondták, hogy az a két korsó víz két vitéz fiút jelent, s az a két vitéz fiú a király kisasszony gyermekei lesznek. A kiöntött víz áradása a két fiú vitézségét jelenti, s az a szörnyű nagy áradás meg azt, hogy az a két fiú elfoglalja az egész világot, s egyben az öreg király országát is. Mert hogy megijedt az öreg király ettől az álomfejtéstől, az ország bölcsei azt tanácsolták, hogy ne adja férjhez a leányát, hanem a legmagasabb hegy tetején építessen egy kis vasházat. Azon a vasházon ne legyen se ajtó, se ablak, csak éppen egy akkora lyuk, hogy egy csupor meg egy tányér s mi más egyéb, ami kell, beférjen rajta. Ebbe a kicsi házacskába zárja be a leányát, ki se eressze soha, s akkor nem teljesedik be az álma. Hát az öreg király megfogadta a bölcs emberek tanácsát. Felvitte a leányát a legmagasabb hegy tetejére, körülépítette egy kis vasházacskával, s azon csak éppen akkora lyukat hagyatott, hogy enni és innivalót beadhassanak neki. Sírt a szegény király kisasszony, szakadott a könnye, mint a záporeső. De hiába sírt, az öreg király nem kegyelmezett. Sírás volt éjjelen, nappala, nem látta a fényes napot, nem látott sem embert, sem állatot. Egyszer mi történt, mi nem, elég az, hogy nagy csuda történt. A kis vasházacska földjéből forrásvíz budjant ki. A király kisasszony nagy örömmel ivott belőle, aztán lefeküdt, elaludt szépen, csöndesen. S ím, halljatok csodát! Két aranyhajú gyermek játszadozott reggel körülötte. Éppen Péter és Pál napja volt, s a király kisasszonya két fiút elnevezte Péternek és Pálnak, s arról a forrásvízről még vezetéknevet is adott nekik. Úgy hívta őket, Vízi Péter és Vízi Pál. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak elmúlt a rossz kedve, dajkálta, nevelte a gyermekeket, s mire 7 esztendősek lettek, úgy megerősödtek, hogy egyszerre csak nekidültek a vasházacska falának, s az oldalát kidöntötték. Most már mehettek, amerre szívüknek tetszett. A fiúk az anyjukkal együtt azt határozták, hogy az anyjuk csak maradjon a házacskában, az oldalát helyreállítják, s maradjon ott, míg visszajönnek a szabadítására. Elindult a két fiú. Bementek a városba, ott szereztek maguknak nyilat, kardot, kést, mindenféle fegyvereket. Aztán addig mentek, míg egyszerre csak az út két felé vált. Ott letelepedtek egy fa alá. Nem is gondolták, hogy miféle fa alá telepedtek le. Ez a világ jósfája volt. Aki e fa alatt valamit kívánt, annak minden kívánsága teljesedett. Leült a két fiú a fa alá, ottan beszélgetnek, tanakodnak. Egyszerre csak azt mondja az egyik. Há, Istenem, de jó volna egy kicsi ropogós malacpecsenye. Abban a pillanatban, ahogy elsóhajtotta magát, leesett a fáról egy sült malac. Most már tudták, hogy a világ jósfája alatt vannak. Kívántak is mindenféle jó ennivalót, innivalót, s a fáról csak úgy hullott le, amit szemük szájuk kívánt. Mikor aztán jól laktak, s jól kipihenték magukat, azt mondja Péter. No, öcsém, itt kétfelé válik az út. Váljunk el mi is egymástól. Merre akarsz menni, jobbra-e vagy balra? Azt mondta Pál, hogy ő jobbra megyen. Jól van, öcsém, mondta Péter, akkor én balra megyek. De előbb a késünket szúrjuk belé ebbe a fába, s ha majd valamelyik visszakerekedik kettőnk közül, húzza ki a másik kését. Hogyha fehér víz folyik ki utána, az azt jelenti, hogy a másik él, és jó dolga van. De ha piros vér folyik, az a másiknak a halálát jelenti. Beszúrták a késüket a fába, keserves könyhullatások közt elbúcsúztak egymástól, Péter ment balra, Pál jobbra. Alig, hogy elváltak egymástól, Péter meglát egy farkast. Ráhúzza a nyilat, meg akarja lőni, de a farkas könyörögni kezdett, hogy ne bántsa, inkább egy kölykét neki adja. Jól van, nem ölte meg Péter a farkast, de a kölyköt elfogadta, s vitte magával. Megy mendegél, s meglát egy tigrist, célba veszi azt is, de azt mondja a tigris: ne lőj meg, királyfi, neked adom egy kölykemet, bizony hasznát veszed. Péter leeresztette a nyilát, nem lőtte meg a tigrist, hanem a kölykét magával vitte, s úgy ment tovább a tigris és farkas kölyökkel. Amint menne, mendegélne, elejbe toppan egy oroszlán. De biz ő nem ijedt meg, célba veszi ezt is, azt mondta az oroszlán. Hallod-e te, királyfi, ne ölj meg, inkább neked adom egy kölykemet, bizony még nagy hasznát veheted. A királyfi megkegyelmezett az oroszlánnak is, elfogadta a kölykét, úgy ment tovább a három kölyökkel. Mentek, mendegéltek hetet-hét ország ellen, erdőkön, mezőkön által, s egyszer beérnek egy rettentő nagy városba. De abban a városban minden ház gyászfeketébe volt húzva. Az utcák is be voltak teregetve gyászfekete posztóval, de még a hidak is, de még a fák is. Volt a város végén egy kicsi ház, abban lakott egy öreg asszony. Bemegy ahhoz Péter, köszön illendőképpen, s kérdi: ugyan bizony, öreg anyám, miért húzták ezt a várost gyászfeketébe? Jaj, lelkem fiam, ne is kérdezd! Ennek előtte 24 esztendővel egy irgalmatlan nagy sárkány keresztül repült a városon, s a város kútjába beleeresztett egy tojást. Abból a tojásból kikelt egy 12 fejű sárkány, s ez a sárkány adót vetett ki a városra, hogy csak úgy áld vizet, ha minden esztendőben egy 18 esztendős leányt a kútba vetnek. Ebben az esztendőben csak egy 18 esztendős leány van, és ez a királyé. Most rákerült a sor. Azt üzente a királynak a sárkány, hogyha a leányát szép szerével odaadja, többet nem sanyargatja a várost, mert a király kisasszonnyal elrepül nagy sárkányországba. Hiszen csak akadna egy vitéz ember, aki a sárkányt megölje, neki adná a király a leányát s fele országát. No, Péter, gondolta magában a fiú, most mutasd meg, mit tudsz.
1: Ma este Benedek Elek Vízi Péter és Vízi Pál című mesének első részét olvasta fel nektek Vándor Éva színművész. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Szentlélekről szóló elmélkedését. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
5: Ha a Szentlélek ajándékait felsoroltam, akkor hadd soroljam föl a Szentlélek adományait is, a karizmákat. Vannak ugye a rendes vagy egyszerű karizmák és a rendkívüliek. A rendkívülieket sorolom föl most csak nyelvek adománya, a nyelvek magyarázatával együtt, hogy Pál apostol tanítja: profétálás, gyógyítás, megkülönböztetés, ismeretszava, szervezőkészség. Szent Ferenc imájában így könyörög: világosítsd meg szívem sötétségét. Szent Ferenc szerint a Szentlélek teszi szabaddá a szívet Isten szeretetére. Avilai Szent Teréztől idézek: a Szentlélek lassan, lassan átalakítja a lelket, mint ahogy a selyemhernyóból pillangó lesz. Szent Teréz szerint az imádságban a lélek fokozatosan alakítja át az embert. Keresztes Szent János szerint a Szentlélek annál inkább tölti be a lelket, minél inkább kiüresedik önmagából. A lélek működésének egyik feltétele a belső szabadság és az önátadás. Loyalai Szent Ignác szerint nem a sok tudás lakat jól és elégít meg, hanem a dolgok belső megízlelése. Ignác szerint a Szentlélek belső vigasztalásokon, indításokon keresztül vezeti az embert. A lelkek megkülönböztetésének tana erre épül nála. Érdemes az ő tanítását tanulmányozni a lelkek megkülönböztetéséről. Nagyon jó gyakorlati tanácsokat is ad. Ez egy külön adás témája is lehetne. Pió atya mondja, a Szentlélek világossága nélkül Isten dolgait nem lehet megérteni. Pió atya gyakran beszélt a belső ima és a lélek vezetésének kapcsolatáról, szoros kapcsolatáról. A szüntelen imában tudunk Isten jelenlétében lenni. Most erre nem térek ki külön, hogy mit jelent a szüntelen ima, de ezt Pál apostol is kéri tőlünk, hogy szüntelenül imádkozzunk. Ami szüntelen Isten jelenlétébe kapcsol minket. És ha Isten jelenlétében vagyunk, akkor a lélek vezetni tudja az életünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, hanglejtésünket, ízessé, sóssá teszi beszédünket és az életünket. Szent II. János Pál pápa szerint a Szentlélek az egyház és a történelem főszereplője. Szent II. János Pál pápa tanításában különösen hangsúlyos, hogy a lélek nem csak az egyént, hanem az egész világ történelmét vezeti Krisztus felé. Az üdvösség történet mozgatója és irányítója. 16. Benedek pápától idézek, a Szentlélek nem elvesz valamit az emberből, hanem kitágítja a szívét. A Szent Atya gyakran hangsúlyozta, a szentség nem beszűkülés, hanem az emberi személy kiteljesedése. Hogyha összegezni akarnánk a szenteknek a tanítását, akkor talán ezeket mondhatnánk el, hogy a Szentlélek belülről formálja át az embert, hogy imádkozik bennünk, hogy a Szentlélek megtanít minket szeretni, megtanít minket imádkozni. Szabaddá tesz minket az önzéstől, az egoizmustól, az énközpontúságtól. Kiszabadít minket bezártságunk, önmagunkba zártságunk börtönéből, és kivezet minket a zöldelő mezőkre, a szabadságba. Világosságot ad a Szentlélek a döntéseinkhez, egységet teremt önmagunkban, családjainkban, közösségeinkben, az egyházban és az egész világban. És reményeink szerint minél előbb a keresztények között is egységet teremt. Hogy hogyan, az csak a Szentlélek tudja. A Szentlélek bátorságot ad a tanúságtételhez, a missziós lelkű élethez, az evangelizációhoz, ami létfontosságú, és ami az egyháznak a lényege. Az egyház missziós egyház, és az egyháznak hirdetnie kell örömmel az örömhírt. Egyrészt életével, az egyén saját életével is, de szavakkal is, mert a hit hallásból ered. Minden új nemzedéknek hirdetni kell az evangéliumot újra és újra, és ebben segít minket a Szentlélek. És a Szentlélek Krisztus képére alakítja a lelket újra Isten egyre tökéletesebb hasonlóságára. A szentek gondolatai szerint a Szentlélek működése sokszor csendes és rejtett, mint a szél vagy a tűz. De ahol valójában jelen van, ott megszületik a béke, az öröm, a szeretet, az irgalom, és az Isten utáni vágy. Jézus a búcsú beszédében megígéri, hogy elküldi nekünk a vigasztalót, a Szent Lelket, és én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, olvashatjuk János evangéliumában. De most a Szentírás alapján nézzük néhány helyet, ahol a Szentlélekről olvashatunk, és a Szentlélekről tudhatunk meg egyre több mindent. Teremtés könyvében olvashatjuk, első fejezet második versében, a föld puszta volt és üres, és Isten lelke lebegett a vizek felett. A föld és a vizek az teremtett dolgok, a lélek, ami ott lebegett a vizek fölött, az viszont nem teremtmény, hanem teremtő lélek, és jelen van a világ teremtésénél. Ugyancsak a Teremtés könyvében olvassuk, 2. fejezet, 7. vers. Az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Élő lényé tette az Isten az embert az ő lelke által. De itt különbséget kell tenni az emberi lélek, ami teremtett lélek, és az éltető lélek között, ami pedig teremtetlen lélek. A proféták ígéretei a Szentlélekről, Ezekiel profétánál hallhatjuk, új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Ez az újjászületés és a kegyelem egyik legfontosabb proféciája. Vagy Joel könyvéből, kiárasztom lelkemet minden testre. Ez a bőséges kiáradás teljesedik be pünköstkor, amikor már nem csak egy-egy proféta kapja meg a lelket, hanem kiárasztom lelkemet minden testre és minden teremtményre. Megtestesüléskor Szűz Mária Szentlélektől, Szentlélek erejéből fogadja Jézust. Lukácsnál olvassuk, a Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Jézus Jordánban való megkeresztelkedésekor a Szentlélek galamb alakjában leszáll rá. Tudhatjuk meg Lukács evangéliumából, 3. fejezet, 22. vers. Ez Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdete. Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdetén, akkor a Kafarnaumi zsinagógában olvasásra jelentkezik, Izaiás próféta könyvéből idéz, az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtön lakóinak, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus itt önmagára alkalmazza Izaiás proféciáját. Jézus a búcsú beszédében, az utolsó vacsorán következőket mondja, a vigasztoló pedig a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd mindenre. Vagy amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet benneteket a teljes igazságra. Azt is mondja a búcsú beszédében Jézus, nem hagylak árván titeket. A Szentlélek Jézus Krisztus jelenlétének folytatása az egyházban. Nem hagy árván minket. Velünk marad, és velünk van a világ végéig, és mindörökké. Pünköstkor megszületik az egyház missziós születésnapja. Mindnyáján elteltek Szentlélekkel, ahogy olvashatjuk az apostolok cselekedetében. És itt teljesedik be Joel proféciája, kiárasztom lelkemet minden emberre. Szent Páltól sokat tanulhatunk Szentlélekről, például a 1. korintusi levélben így ír Pál apostol, nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? Vagy a Galatákhoz írt levélben felsorolja a lélek gyümölcseit, amiről már szóltunk. Rómaiakhoz írt levélben, 8. fejezet, 26. versében így ír, maga a lélek esedezik értünk szavakban nem foglalható sóhajtozásokkal. Ugyancsak a római levélben írja 8. fejezet 14. versben, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. 2. korintosi levélben 3.17, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. 1. korintosi levélben tanítja Pál apostol, hogy mindannyian egy lélekben egy testé lettünk. Ez az egyház egységének a forrása, maga a Szentlélek. A Szent Írás alapján tehát a Szentlélek életet ad, megszentel, tanít, vigasztal, egységet teremt, erőt ad a tanúságtételre, imádkozik bennünk, Krisztushoz hasonlóvá tesz, és elvezet az örök életre. És a Szentlélekről való kis elmélkedésünket a Jelenések könyvének 22. fejezetének 17. versével zárom, ami szinte az egész Szentírásnak a záró mondata, van még egy néhány mondat utána, de így hangzik. A lélek és a mennyasszony mondják, jöjj el, aki hallja, mondja, jöjj el, aki szomjazik, jöjjön, aki kívánja az élet vizét, ingyen vigye. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a Szentlélekről szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
3: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne engedjen a kamatstopp eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, közölte Gulyás Gergely, a pártfrakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, kimaradt a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatóból, hogy a kabinet megszünteti a kamatstoppot szeptember 30-ával. Emlékeztetett, az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216 ezer család 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletenként. A kereszténydemokrata néppárt követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki. Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellé beszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem, írta a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence kiemelte, Magyarország jogi és fizikai akadállyal védi a déli határt, ezért naponta 1 millió eurós kényszerítő bírságot fizetünk az EU-nak, de így marad hazánk migránsmentes ország, fogalmazott. Új foglalkoztatáspolitikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket, fogalmazott a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett posztjában. Kátai német filmos közösségi oldalán fotókat is mellékelve ismertette, hogy reggel a foglalkoztatás politikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrián közigazgatási államtitkárral együtt. Ez a terület fontos munkákat visz majd az új szociális és családügyi minisztériumba, tette hozzá. A miniszter rámutatott, a foglalkoztatás politika sok szakpolitikai területtel áll kapcsolatban, így szorosan kell együttműködni a szociálpolitikával, a gazdaságpolitikával, az esélyegyenlőségi területekkel és az oktatás szereplőivel is. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Pénteken fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit. A tárcavezető erről a közösségi oldalán beszámolva kifejtette. Jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Július 1-től pedig Írország veszi át ezt a feladatot, közölte. A munka megbeszélése röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. Véget ért a 2025-26-os tanévi digitális országos kompetencia mérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2,7 millió mérési eredmény valósult meg, több mint 607 ezer 4.-11. évfolyamos tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgált területén elérhetők az előzetes tanulói eredmények az országos kompetencia mérés honlapján, közölte az Oktatási Hivatal a távirat irodával. Végül az időjárásról. A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik északkeleten, keleten. Ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Hajnalra az ország nagy részén már közepesen vagy erősen felhőség valószínű. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti-keleti részeken ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Sinkovics Andra, a hírszerkesztő Németh Tamás, zenei szerkesztő Birincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi Krónikát, majd Közelkép című portré műsorunkban befejező részéhez érkezünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és meghallgathatják Böte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szentbeszédét. Ajánlunkban Csaba testvért hallják.
1: És azt az apostolok úgy értelmezték, hogy igen, ha fájdnak, a szükségét érzik, hogy Jézussal találkozzanak, akkor ők imádkoznak, szentmisét mutatnak be, és köztük van Jézus. 2000 év óta ezt tanítsa az egyház. És ez hisszük is, hogy így van. Tehát ilyen fontos dologba egész biztos, hogy Jézus nem téved, és az egyház sem téved. Tehát a józan eszünk is, de a szentírás is, a szent hagyomány is erre tanít bennünket.
0: A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal először a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok miskolci programjait ismertetjük, majd az idén immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő irodalmi éjszaka tudnivalóiról beszélgetünk a szervezőkkel. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ idei nyári napközés lehetőségeire hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Végül pedig az idei Barokk Fesztivál programjairól és a Harlekin Báb Színház következő évadának bemutatóiról szólunk. Rövid ajánlunkban Szajkó Anitát, a Barokk Fesztivál egyik szervezőjét hallják.
2: Idén már több mint tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Ezen az évben én nem szerepelek énekesként a programban, program szervezőként, csak az idézőjelben, hiszen nagyon sok feladat hárult most rám, és én máshol leszek hallható, látható ezeken a napokon. De azt elmondhatom, hogy nagyon színes programokkal készülünk idén is. Énekek éneke a mottónk, ugye minden éven egy mottó köré szervezük a programokat.
0: 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján először meghallgathatják a görögkatolikus egyházadását. Majd folytatjuk Berghauer olasz szemüke pszichológusnak, a második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docensének az előadását, amelyet a Beszélgessünk a házasságunkért címmel tartott Berek százban. Ugyanebben az órában rádión kishúszállási frekvenciáján dr. Frivalcki János jogfilozófus politológus arról emelkedik, hogy miként lehet jelen a hit a tudományban. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben a csángó magyar kapcsolatokról beszélgetünk. 23.05 perctől a Vatikáni rádióadásra szól, majd Hitvalló című műsorunkban. Birincsékné Antalóczi Hajnalka hitoktató Varga József atyával beszélget a papi hivatásról. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
3: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban befejező részéhez érkeztünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és bemutatjuk Böte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szentbeszédét. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola idén május 4-én ünnepelte névadóját, Szent Atanász püspököt. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. A nap főelőadója Johannes Oldeman professzor volt, aki az ortodox katolikus párbeszéd mai főkérdései címmel tartott előadást. A Paderborni Johann Adam Müller intézet igazgatójának szavait Görföld Tibor teológus, egyetemi docens, a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola oktatója fordította magyar nyelvre. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János és a bemondó Klész Beáta.
4: Az ötödik kedvező lehetőségünk az, hogy az párbeszéd folyamatokat összekapcsoljuk egymással. Említettem már, hogy nemzetközi és nemzeti szinten hivatalos és nem hivatalos formában egyaránt zajlanak párbeszéd folyamatok. Fontos feladatunk az, hogy ezeket a folyamatokat összekapcsoljuk egymással, azért is, hogy ugyanazt a munkát ne végezzük el kétszer, másrészt pedig azért is, hogy a helyi hangsúlyokat, a helyi szempontokat egyetemesen használhatóvá és befogadhatóvá tudjuk tenni. hatodik tényezőt, az jelenti, hogy nagyon fontosak a személyes kapcsolatok az ökumenének az ápolásában. Az egész ökumenikus mozgalom személyes kapcsolatok alapján indult ki, és az ortodox katolikus párbeszédben is ezeknek a személyes kapcsolatoknak nagyon nagy szerepe volt. Gondoljunk csak Zsors Porovszkira, teológusra, Athénagorász pátriárkára, Damaszkinosz metropolitára, akiknek a személyes elkötelezettsége nélkül a párbeszéd nem tudott volna előre haladni. Ma is nagyon fontos az, hogy a párbeszédben személyesen érdekelt emberek kapcsolatban álljanak egymással, és különböző lelki központokban, például a Pannonhalmi főapátságban, Söftanyi kolostorban, a Bózei ökumenikus közösségben, Olaszországban, vagy a Tezéi közösségnek a keretei között ilyenfajta ökumenikus találkozásokra nyíljon mód és lehetőség. A hetedik és utolsó szempontom végül az, hogy az egységet láthatóvá is kell tennünk. Az ökumenikus folyamatok és az ökumenikus párbeszédek nem lehetnek teljesen gyümölcsözőek, ha nincsen látható eredményük és látható gyümölcsük. Azt, amit az ortodox katolikus párbeszédnek a területén éveken át szövegek szempontjából kidolgoztunk, azok számára, a hívők számára is láthatóvá kell válniuk, akik például nem olvasnak teológiai szövegeket vagy dokumentumokat. Tavaly a Faith and Order bizottság, az Egyházak Világtanácsának fontos bizottsága Egyiptomban tartotta a tanácskozását, és itt az volt a témánk, hogy merre haladjunk tovább a látható egység érdekében. Ennek a tanácskozásnak a legfontosabb felismerése, megítélésem szerint az volt, hogy a látható egység nem csak egy távoli cél, amely majd az ökumenikus erőfeszítések végén fog megvalósulni, hanem egy folyamat, amely már akkor zajlik, amikor közösen úton vagyunk egymással. Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta, hogy a közösségünk, a zarándok útunk folyamán növekszik egymással, ha közösen úton vagyunk ugyanannak a keresztény életnek és ugyanannak a keresztény hitnek az útján. Keresztények egységével kapcsolatos idei imanapnak az alkalmával Leó pápa így fogalmazott, január 25-én már egyek vagyunk, már elértük az egységet, ismerjük ezt el, váltsuk életre, adjuk hírül másoknak is. Úgy vélem, hogy ehhez nincs mit hozzátennünk. Már egyek vagyunk, ismerjük ezt el, kezdjük el ehhez igazítani az életünket, és tegyük láthatóvá és mások számára is megtapasztalhatóvá már létező egységünket.

Kedves, szeretett gyerekek, felnőttek, kollégák! Hát ugye, jól van ez időzítve ez az úrnapja, mert pont a vakáció kezdetére van rakva, tehát igazából véget ér ugye a tanév, és a mi úrunk Jézus Krisztus el akar kísérni bennünket vakációra. Mit jelent az oltári szentség? Ervin atyát azt hiszem mindannyian ismertétek. Hát ő fiatal tanárként lelkes volt, és megismerkedett hát egy papbácsival, aki 56 után úgy gondolta, hogy Romániában is több pártrendszer lesz, és hát ők kitalálták, hogy csinálnak egy keresztény demokrata pártot. Na hát, Ervin atyát megkérdezték, nem-e akarna, hogy ugye, hogy párthoz oda szükséges, hát hogy mondjam, akár egy kormány is. És arra kérték, hogy ő foglalkozzon a kultúrával. Nem lesz semmi belőle, de mielőtt bármi is történt volna, kiderült, hogy Romániában abban az években nincs több pártrendszer. Ma már magától érthető, tehát hogy itt a fiúk úgy döntenének, hogy mit tudom én, létrehozzák a dévai diákok, hogy mondjam, forradalmi egyesületét, és bejegyeztették pártnak, hát azt nem tudom, hogy megnyernék-e a választást, de hát senki ez őket nem bántaná. Na de abban az időben Ervin atyáikat bezárták, és bizony halálra is ítélték. 50-valamennyi ember tartóztattak le, és 20-valahányat ki is végeztek. De mivel Ervin atya volt a legfiatalabb ebből a csapatból, hát neki különleges elnöki, mit tudom én, mivel megkegyelmeztek, nem végezték ki, csak életfogytiglani börtönbüntetés lett belőle. És szegény Ervin atya, amikor ezt ugye azért ottan ő átélte, emlékeztek, nem volt haja, szemöldöke. Tehát egyszerűen attól a fájdalomtól, szomorúságtól, attól a, hogy mondjam, bizonytalanságtól, ami akkor benne volt, kihullott az összes haja, kiégett egyszerűen a testéből. És ő mesélte, hogy ott a börtönben bizony volt úgy, hogy kilátástalan volt minden. Társait vitték szerre kivégezni, és hát hogy mondjam, imádkoztak egymásért, és ő se tudta, hogy mi lesz végül is a sorsa, és mondja, hogy egyik társa kapott egy kalácsot, és kiszedték abból a mazsolát. Hát egy kicsi kalácsban mennyi mazsola lehet? És azt ők kipréselték. A mazsola nem egy olyan nedves dolog, de mégis egy pár csepp must így született. Érlelték az ablakba. Még úgy gondolták, hogy ez már szinte bor, akkor azt mondja Ervin atya, úgy misézett, hogy az örök ne tudják meg, egy szelet fekete kenyér, amit ott a raboknak adtak, és ő maga volt az oltár, mert saját hasára rakta rá a, hát ezt a orvosságos dobozba azt a pár csepp bort, és azt a kis kenyeret, és ugye fejből, nem volt ott imakönyv, nem volt misekönyv, nem volt semmi. Elmondta a mise szövegét. És tudta azt, hogy ami nem jutott eszébe, azt a Szentlélek Úristen kipótolja. És hát így megtartotta a szentmisét. És másnap reggel, hát mind a körön feketéje olyan pici morzsákat adott a társainak, és azok mennyire meg voltak hatódva, mennyire örventek, hogy áldozhatnak hosszú évek után. Igen. Aki nem eszi az én testemet, és akivel nem iszza az én véremet, abban nincsen élet. Ott bent a börtönbe így miséztek, mikor nagy ritkán alkalmuk volt rám. Nekünk lehetőségünk van nap, mint nap szentmisére jönni.
igazából ugye úgy tanultuk, és hiszem, hogy így is van, hogy karácsony estén ugye a mi Urunk Jézus Krisztus emberé lett, valóságos emberé, megtestesült, megszületett, 3 kiló 20 deka, talán nem is volt szobatiszta, közénk jött. És tudjátok, gyerekek, ha akkor valaki ezt a kisbabát elvitte volna, akármilyen laboratóriumban, hogy vegyenek tőle vért, hogy röggönyözzék meg, hogy mit tudom én, hogy akármit csináljanak vele, valószínű, hogy nem tudták volna kimutatni, hogy hol van a gyermek, és hol van az Isten. Ez annyira összeforrt. Mint ahogy bennünket is, ha felboncolnak, nem tudják megmutatni, hol a lelkiismeret. Hol az a fórum, ahol az Isten és az ember találkozik. Pedig tudjuk, hogy bennünk ott van. Képesek vagyunk igazából Istennel párbeszédet folytatni. Imádkozunk. De nem lehet azt úgy mondjam úgy kimérni. Tehát tudjuk, valóságosan Jézus valóságos Isten és valóságos ember volt. És én azt mondom nektek, hogy nem kell irigykedjünk a jó pásztorokra vagy a napkeleti bölcsekre, mert mi is ugyanúgy találkozhatunk Jézus Krisztussal. Hogy? Ugye minden szentmise, és a mai is, igazából karácsony éjszakája. Hisszük és valljuk, hogy a szentmisében valóban megtestesül, közénk jön Jézus Krisztus. Tehát abba a falat kenyérbe, abba a korgy borba, igen, hisszük, hogy közénk jött Jézus Krisztus. Tehát ez az oltár, ez betlehemi jászol. És ez a kis lefödés, hát most számunkra ez a betlehemi barlang. És ti vagytok a napkeleti bölcsek, ti vagytok a jó pásztorok, akik eljöttetek, hogy köszöntsétek a mi Urunk Jézus Krisztust. Én hiszem, hogy a boldogságos szűzanya is ölbe vette a kis Jézust, és csak hitével ölelhette át a nagy Istent. És ugyanúgy mi is hisszük és valljuk, hogy ebben a falat kenyérbe átölelhetjük hitünkkel, szeretetünkkel, teremtő Istenünket. Miért hiszünk ebbe? Hát azért, mert Isten maga a szeretet. Tehát ugye én szeretem a gyermekeinket, és egy mód van rá, fogom magamat, és meglátogatom, nem? Most napokban ugye elmentünk Nagyszalontára, Váradra, Székelyhídra, Gálos Petribe. Akármilyen nehéz, veszélyes, nem tudom miféle, meglátogattam. Miért? Mert szeretem őket. Hát én egy bűnös kis ember vagyok, így féltem az életemet, féltem a mindenfélit, és mégis megteszem. Mennyivel inkább a nagy Isten? Ha karácsonykor el tudott jönni közénk, akkor miért ne tudna akár ma is eljönni közénk? És hogy a karácsonykor tényleg szeretettel átölelte édesanyját, Józsefet, a pásztorokat, akkor miért ne akarna hozzánk jönni? Tehát a józan eszem is azt mondja, hogy Isten megteheti, és meg is teszi, közénk jön. De nem csak a józan eszem mondja ezt, hanem a Szentírás is ezt írja, hogy nagy csütörtök este, ugye olyan szeretem én mindig részleteket elképzelni, ugye Máriával, talán Mária Magdolnák, az asszonyokkal, Jézus főz, süt. Hát hogy mondjam, ugye, ott a feltámadás után a Galilei tengerpartján is azt írja, hogy senki nincs, csak egyedül Jézus, és mégis reggelivel, kenyérrel, hallal várja az apostolait, akik egész éjjel haláztak, és nem fogtak semmit. Tehát valószínű akkor is Jézus, hát gondoskodott róluk. De amúgy is Jézusban megvan ez a törődés, ugye, hát amikor a kenyeret szaporított, akkor is mondja, adjatok ti enni neki. Tehát, hogy törődik az emberrel. Vagy feltámaszza a kislányt, és mindenki el van
szörnyűködve, és azt mondja, adjatok enni, mert éhes az a leánka. Tehát Jézus törődik az ilyen testi szükségleteinkkel. És nagy csütörtökön, hát valószínű megvan, elé van készítve az asztal, finom étel, és szálinkóznak egyenként kettessével az apostolai. És Jézus oda megy, és szerre mindenkinek megmossa a lábát. Asztalhoz ülteti. Ugye hát mi általában szentmise előtt, áldozás előtt nem eszünk, szentségi böjtöt tartunk,

igen, ha fájdnak, ha szükségét érzik, hogy Jézussal találkozzanak, akkor ők imádkoznak, szentmisét mutatnak be, és köztük van Jézus. 2000 év óta ezt tanítsa az egyház. És ezt hisszük is, hogy így van. Tehát ilyen fontos dologba egész biztos, hogy Jézus nem téved, és az egyház sem téved. Tehát a józan eszünk is, de a szentírás is, a szent hagyomány is erre tanít bennünket. Most ugye eljött a szép tavasz. Mikor eljött ez a fránya vírus március 15-én, itt még havazott. És nem volt lilium, nem volt rózsa, nem volt virág, igaz? Mi változott meg? Hát a napocska egy kicsit jobban sütött. Hát most ki tudná összeszedni a napfény, nem? Nem tudjuk ezt, hogy mondjam, kenyérre kenni, vagy mit tudom én, egy üvegbe berakni, bezárni, és hazavinni, és gyönyörködni benne. És mégis ez a láthatatlan erő, ez a napfény a földből mindezt kihozta. Én amúgy úgy csodálkozok ezen, hogy honnan tudja ez a kis lilium, hogy mikor van Szent Antal napja. Minden évben nekiáll, és se nem hamarabb, se nem később Szent Antal napjára kinyílik, és rá egy hétre legtöbb már is van hervadva. Igen, hát úgy látom, hogy jól egyeznek. Tehát, hogyha a napfényt, amit nem látok, nem tudom megfogni, és mégis a következményét ennyire látom, akkor az oltári szentséggel vajon mi van? Azt gondolom ugyanez. Most én úgy eljátszok a gondolattal, hogy például ugye akár a ti szüleitek, vagy mások is, akik, hogy mondjam, nehézségekkel, gondokkal küzdenek, ha megtérnének, és azt mondanák, hogy igen, ők rendszeresen jönnek templomba, és áldoznak, és kérik a Jóisten segélye meg. Én hiszem, egy év alatt mindenki talpra állna, és a gyermekvédelmi otthonunk kiürülne. Ez biztos vagyok benne. És azt, hogy abban is biztos vagyok, hogy bármelyiketek közületek, ha nekiáll, és azt mondjátok, igen, rendszeres áldozó leszek, Isten megsegít és vezet. Ugye most a szentmise elején előtt Eperjes Károlyt hívtuk meg, hogy beszéljen. Neki volt egy időszak az életében, mikor, hát hogy ő maga elmondja majd, vasárnap megint folytatjuk, hogy távol állt a Jóistentől. És most nekiállt, és nem csak hogy megtért, hanem minden nap ő szeret áldozni. És az élete és a munkássága, majd ő holnap vasárnap este meghallgatjuk, hogy mennyire kivirágzott, felvirágzott. Tehát, hogy mondjam, tehát ne úgy képzeljük el az oltári szentséget, mint valami nagyszerű doppingszert, ugye most a mindenki mindenfélit szed, C-vitamintól elkezdve, ilyen, na, mit tudom én, különféle halóolajat, meg mindenféle egyebet, csodaszert. Én nem így fogom fel az oltári szentséget, hanem egy élő, személyes találkozót. Isten és az ember egy asztalhoz ül. És végtelen jósággal, szeretettel teremtünk, vezet bennünket. Véget ért a tanév, jön egy vakáció. Tehát mit hoz a holnap számotokra, azt senki nem tudja. Adja az Úr tényleg, hogy nap mint nap járulhassunk szent áldozáshoz, és imádkozva találkozhassunk Jézus Krisztussal.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban befejező részéhez érkeztünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és bemutattuk Böjte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szent beszédét. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A narcisztikus személyiségzavarhoz hasonlóan a pszichopata és a szociopata fogalmakat is gyakran összekeverik és félreértik. A Pszichopercek podcast legújabb adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus igyekszik megcáfolni a témában terjedő dezinformációkat, körüljárni a kórkép kialakulását, tüneteit, valamint az adásban szó esik a betegség reprezentálásáról különböző filmes alkotásokban. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Megnyílt a túlélők fotókiállítás a Tittel Pál könyvtárban, ahol az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg olyan nőkről, akik túlélték a méhnyakrákot. Az eseményt az Egri Májva Virágpont vezetője pásztor Édu nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: a rák nem válogat, az emberi akarat viszont hihetetlen. A képeken nem csak a küzdelem nyomai látszanak, hanem a remény is. Végül a Tittel Pál könyvtár főigazgatója, Oszlánci Krisztina szólt a jelenlévőkhöz, aki Vörös Sándor a Teljesség című kötetéből idézte a Tíz lépcső című művét. A megnyitót követően dr. Sáfrány Judit adjunktus, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus tartott előadást az érdeklődőknek, ahol hangsúlyozta a tudatos jelenlét fontosságát, ami elsajátításához egy gyakorlatot is mutatott, ahol a jelenlévőknek elsőként a könyvtár eddig észre nem vett részleteire, beszűrődő zajokra, illatokra, ízekre, hőérzetre, végül pedig a különböző felületekre kellett összpontosítaniuk. Úgy fogalmazott: az érzékszerveinkkel tudjuk bekapcsolni a jelent. A kiállításon az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg, melyeken szerepeltek a túlélők nevei és életkorai. A legfiatalabb túlélő 18 éves, a legidősebb pedig 76. A bemutató reflektorfénybe helyezi azokat a bátor nőket, akik hatalmas erővel haladtak át a rákkezelés küzdelmes útján. A kiállítás június 20-ig látogatható, a Tittel Pál könyvtár nyitvatartás idejében. Kiválóságok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen címmel tartottak konferenciát a Líceumban, amelyen az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram részeként a 2025-26-os tanévre ösztöndíjat nyert hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók és kutatók mutatták be kutatási témáikat és eddig elért eredményeiket. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a konferencia a kutatói lét örömteli mozzanata, amikor lehetőség van megmutatni az eredményeket, vitatkozni, eszmét cserélni. Ezután dr. Bújtor László, a természetföldrajzi és geoinformatikai tanszék egyetemi docensének plenáris előadása következett, majd a konferencia több szekcióban folytatódott, többek között irodalmi, történelmi, pszichológiai, művészeti és természettudományos témákkal. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program részeként megjelenő kötetet a Líceum kápolnájában. Az évelején mintegy 200 középiskolás diák és közel 60 köznevelésben dolgozó tehetséggondozó pedagógus vett részt az Ekeromaszak kollégium által szervezett konferencián 19 szekcióban. Ezekből az előadásokból készült a tehetségfüzet, amely mostanra könyvé növekedett, hiszen az idei kötet 513 oldalas. A tehetségfüzetet Pacsuta István adjunktus, a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program szakmai bizottságának tagja mutatta be. Úgy fogalmazott: ez a könyv sokak közös gyermeke. Egy sok, apró részletből összeálló mozaik, melyből kirajzolódik, hogy a fiatalok érzékenyek a társadalmi problémákra, innovatívak, miközben őrzik az értékeket is. Ezt követően a tehetségfüzetben publikáló diákoknak és felkészítő tanáraiknak adtak át egy-egy saját kötetet és oklevelet.
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Én magamat mondhatjuk tájékozottnak érzem egyébként ilyen pszichológiai témákban, viszont számomra sem teljesen tiszta, hogy mi a különbség a pszichopata és a szociopata fogalmak között. Mit jelent az egyik és másik?
3: Az az érdekes, hogy ha csak az internetet nézzük, akkor ezek a kifejezések ezek nagyon össze-vissza szerepelnek, illetve nagyon sokszor pszichológusok körében, vagy pszichológusok által írt laikusoknak szóló tartalmakban sem teljesen korrektek ezek a kifejezések, és én is most jelen adásban úgy beszélek róla, hogy nem vagyok klinikai szakpszichológus, tehát nekem sem szakterületem maga ez a két jelenség. Egyébként magában a DSM-ben erről már volt szó az előző adásban, tehát ebben a diagnosztikai kritériumokat felállító rendszerben. Igazából nem létezik olyan, hogy pszichopátia, illetve hogy szociopátia. Ott olyan van, hogy antiszociális személyiségzavar. Ez egyébként egy csoportba sorolandó a narcizmussal, például amiről már beszélgettünk az előzőekben, és hogy ott különböző tüneteket állapítanak meg, de maga az antiszociális személyiségzavar az sem egyenértékű azzal, amit mi egyébként pszichopátiának hívunk, illetve hát nagyon sok elmélet foglalkozik ezzel. Most egy kicsit beszélnék arról, hogy mi ez az antiszociális személyiségzavar, mert egyébként én úgy gondolom, hogy bár ez nem jelen adásnak a fő fókusza, de ez is sokszor nagyon tévesen terjed így.
2: Abszolút.
3: Köztudatban, mert ugye mindenki mondja, hogy antiszoc vagyok, és ugye, vagy hát legalábbis az én generációmban arra mondták azt, hogy antiszoc vagy antiszociális, aki csak otthon ül egész nap és nem jár társaságba. Na most ez nem azt jelenti, tehát az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Az, amit előbb mondtam, az esetleg ilyen szociálisan szorongó, mondjuk esetleg.
2: Hogy egy introvertáltabb személy.
3: Ah, igen. És hogy ugye maga az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Tehát úgy antiszociális, hogy igazából pont a társadalom által elvárt ilyen társas kapcsolatokra vonatkozó normákat nem tartja be. Ennek vannak egyébként tünetei, ilyenek, mint a sértő viselkedés, tehát hogy másokat megsérti a jogait, nem tartja tiszteletben mondjuk másoknak a tulajdonát, az impulzivitás, hogy hirtelen cselekszik, felelősségvállalás hiánya, bűnbánat hiánya, manipuláció, megbízhatatlanság, tehát hogy ilyenek vannak az antiszociális személyiségzavarban, és nagyon fontos az, hogy ezek ahhoz, hogy ez megállapításra kerüljön, 15 éves kor előtt már ezeknek látszódnia kell. Tehát, hogy már serdülőkor, hát kicsit előbb kezdődik a serdülőkor, de hogy már 15 éves kor előtt ezek a tünetek megjelennek. Tehát, hogy azért fontos ez, mert például ez a gátlástalanság, vagy az impulzivitás, ezek mind egyébként ilyen úgynevezett prefrontális funkciókhoz köthetők, tehát hogy ami például felelős a figyelemért, érzelem szabályozásért, tehát hogy ezzel van valami probléma. Na most, amit milyen pszichopatáknak vagy szociopatáknak hívunk személyeket, vagy így mint fogalmat, amiket ismerünk, azokat elvileg ugye ebbe az antiszociális személyiségzavarba tartoznak. Viszont nem mindenki, aki antiszociális személyiségzavaros, ilyen úgynevezett pszichopata vagy szociopata. Például voltak erre kutatások még az USA-ban, hogy a börtönökben az embereknek a legnagyobb része az ilyen antiszociális személyiségzavarban szenved, hiszen hát ők azok, akik ugye a bűnelkövetők, és a börtönpopulációnak viszonylag kis része az, aki pszichopata vagy szociopata. Most akkor ugye kérdés az, hogy akkor mégis mi ez a fogalom, mert egyébként használjuk meg, hogy értjük, hogy az, hogy valaki nem felel meg a társadalom szabályainak, az még nem azt jelenti. És ugye általában, ami a köztudatban terjed, az az, hogy nincsenek érzelmeik, nincsen empátiájuk, és akkor nagyon sok ilyen sorozat van, film, amiben ugye megjelennek ilyen karakterek. És vannak erre vonatkozó elméletek, amik megkülönböztetnek elsődleges, illetve másodlagos pszichopátiát, és talán ez a felosztás az, ami a legközelebb van ehhez a két fogalomhoz. Az ilyen úgynevezett idiopátiás pszichopátia, ez az elsődleges, ez az, aki így született. Tehát, hogy nincsenek meg azok a agyi funkciók, mármint, hogy amik például az empátiáért felelősek, és ők nem is tudnak empatikusak lenni, tehát fizikailag képtelenek rá, és ez az úgynevezett másodlagos pszichopátia az, amit mi nagyon sokszor szociopátiának hívunk, amit a környezet okoz. Mondjuk egy olyan bánásmód, hogy bántalmazza a szülő, vagy elhanyagolják, és akkor vagy vannak olyan elméletek, amik például a traumával kapcsolatosak, tehát, hogy valami történt vele. Tehát például van a Dexter című sorozat, amiben pont ez van, hogy ugye kiderül a végén, hogy hát ez most spoiler, de hogy ugye van egy ilyen trauma a hátterében, és hogy én úgy gondolom, hogy ez a felosztás, és nagyon sok elmélet van, ami ezt az elsődleges, másodlagos felosztást használja, és én úgy gondolom, hogy ez az, ami igazából ez a pszichopátia, ami a született, és már ugye ez mindig is így volt, és ugye nem is lehet nagyon változtatni rajta, és ugye a másodlagos, a szociopátia, hát legalábbis ez van hozzá a legközelebb ez a két fogalomhoz, ahol pedig ugye elérhető változás, mert a másodlagos pszichopátiánál képesek valamilyen szintű bűntudatra, illetve ugyanúgy ezeknek a komplexebb érzelmekre is, viszont nem olyan mértékben. És ugye, hogyha a terápiát nézzük, akkor azt mondják sokan, hogy teoretikus alapon pont ennek a másodlagos pszichopátiának jobb a terápiája, mert hogy ugye, hogyha kezeljük ezt a trauma, stb. Egyebeket, akkor csökkenthetjük a kockázatát a kriminalizációnak, tehát hogy valamilyet elkövetnek, ami miatt például börtönbe kerülnek.
2: Nagyon érdekes egyébként, hogy ezt mondod, mert laikusként találkozni ezekkel a fogalmakkal, leginkább úgy tudnám ezt így definiálni, hogy a pszichopata az tényleg kicsit, mint a narcisztikus, így nagy rajongásnak a tárgya, kedvelik az emberek, abszolút nem gondolnák róla, és közben meg brutális dolgokat tesz. Még mondjuk sok helyen a szociopátiát úgy írják le, hogy nem nagyon tart társas kapcsolatokat, nem nagyon tud szocializálódni, és nagy gyükitérései vannak, tehát hogy így a kettő az hasonló, mégis a pszichopatát sokkal jobban kedvelik.
3: Igen, meg ugye,
2: ezt láttam.
3: Meg ugye nem mindegy az, hogy az intelligencia az nem egyenesen arányos ezzel, tehát hogy a pszichopátia az megjelenhet magas intelligencia mellett, és ugye, hogyha valakinek, most hívjuk pszichopátiának ugye a továbbiakban, hogy így egyszerűbb legyen róla beszélni, de hogy ha valakinél ugye ez megjelenik is születéstől kezdve, hogyha jól tud alkalmazkodni a környezetéhez, és akkor jönnek benne, vannak ilyen egyéb fogalmak, mint például a machiavellizmus, ami egy ilyen kifejezetten egy olyan személyiségtípust jelent, hogyha valaki hajlamos arra, hogy manipuláljon többieket, és hogyha ugye megvan ez, hogy jól tud alkalmazkodni, akkor ugye ő egy idézőjebb egy sikeres pszichopata, akkor a környezet és szerintem nem veszi észre, és ez az, ami esetleg ilyen rajongás tárgya lehet, míg hogyha pedig alacsonyabb az intelligencia, vagy nem tud úgy a környezetéhez alkalmazkodni, és ugye ez is nem mindegy, hogy hol szocializálódik, akkor van ugye az, hogy ugye börtönbe kerül. És igazából nagyon sokan azt mondják, hogy vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy ez a különbség a kettő között, hogy valakit elkapnak, valakit nem. És akkor, hogy igazából van mindenféle ember mindenféle helyen.
2: Nem akarok még rátérni az adás azon részére, ahol pozitív és negatív média reprezentációkat hozunk, viszont, hogyha kimondod, hogy pszichopata, nekem Charles Manson az első ember, aki eszembe jut, és mondjuk rá is abszolút illik ez, hogy imádták a nők. Bele voltak szerelmesedve, rendesen háreme volt, és tényleg imádták, szerették, kedvelték, ő pedig nagyon-nagyon ügyesen manipulálta őket, és többször is mondjuk gyilkosságra is rávette őket.
3: Igen, őt egyébként ilyen szekta vezérnek is szokták mondani, mert igazából ő neki nem csak ez a sorozatgyilkossága vagy volt, ami érdekes, hanem az, hogy egy ilyen vallásos szinten imádták őt az emberek. És egyébként erre vannak dokumentumfilmek, van a Netflixen is egy ilyen dokumentumfilm, ami kifejezetten ilyen szektákról szól, és ott a Charles Mansonnak a, hát hívjuk szektának, dolgait is beszélik, és ott például látszik az, hogy mennyire tudatosan építette ezt fel. De hogy általában ezeknél a személyiségzavaroknál mindig már gyermekkorban is látszik az, hogy valami egy kicsit máshogyan működik. Ugye vannak ezek a tipikus példák, hogy állatokat kínoznak, stb. És ugye pont azért, mert hogy nincs meg az, ami ugye más, mondjuk azt, hogy normális fejlődésű gyermekben megvan, hogy ugye van egyfajta olyan, hogy akkor nem bántani a másikat, vagy hogy az, hogyha például valakit, ha valaki bánt, akkor ugye maga nem állatok, de embereknél, és hogy valaki elsírja magát, az ugye letiltja az agressziót. Ugye ezért nagyon, nagyon veszélyes az online bántalmazás, mert ugye nem látjuk a másik szemét, hogy ő hogy reagál, és ugye ezért tud nagyon durvább lenni, mert hogy nincsen ez, ami letiltja az agressziót.
2: Ebbe soha nem gondoltam így bele.
3: Hát persze, mert beszólsz valakinek online, akkor ugye nem látod, hogy reagál, hogyha szóban szólsz be, akkor látod, hogy megbántódik, elsírja magát, és általában az emberek nagy része akkor abba hagyja. De online nem hagyja abba, sőt csatlakozik hozzá egy csomó ember. És ugye, hogyha nincsen meg ezek a dolgok, akkor ugye ez sokkal nagyobb mértékben meg tud jelenni. Ja.
2: És mondjuk, hogyha egy szülő észleli ezeket a negatív jeleket és az empátiának a hiányát így a gyereknél, akkor egyébként ezt a folyamatot ezt így meg tudja állítani, vagy hogyha vele született, tehát az első stádiumú, remélem jól mondom.
3: Hát, hogy elsődleges. Hát az a nehéz benne, hogy ugye az, hogy nincsen a gyereknek empátiája, most az empátia az tanult. Ez nagyon fontos. Tehát nem úgy van, hogy megszületünk és empatikusak vagyunk. Az empátia az onnan jön, hogy amikor ott vagyunk kicsi gyerekként, és 2 évesen nyúlsz a macska farkához, meghúzod, mert mit csinálsz 2 évesen, és akkor a anyukád azt mondja neked, hogy de fáj a cicának, hogyha azt meghúzod, meg hogy ne üsd meg a testvéredet a kislapáttal a homokozóba, mert elvette a kis, egyértelmű, hogy elveszi a tesód a kislapátot, ugye, kinek van testvére, azt tudja, és hogy azt mondja, hogy de ne üsd meg, mert hogy fáj neki, vagy hogy látod, szomorú lett a kislány, mert nem tudom én, a maci leesett a földre. Tehát, hogy ez innen indul, és hogy a szülőknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy ki mennyire empatikus. És ugye ezért is van sokszor az, hogy mondanak ilyeneket, és ez most megint egy másik téma, de ugye van néha a társadalomban ilyen, hogy az egyke gyerekek, azok ilyenek, olyan, hát azért, mert hogy nincsen más, akivel osztozzon, mert hogy ő egyedül nő fel gyerekként, és hogy most nem azt mondom, hogy ez így van, de hogy ugye vannak ilyen képzetek a társadalomban.
2: Jó, mert magamra is veszem akkor.
3: Hát hajrá. De hogy azért lehet más, ugye, mert nem mindegy, hogy ha testvér ott van, akkor ahhoz muszáj valamilyen szinten alkalmazkodnod, ha nincs ott, akkor a szülők nevelése a kérdés, hogy ők mennyire tanítják meg ezeket a dolgokat. És az empátia az így jön, hogy ezekből a pici mozzanatokból. Na most az, hogyha látod egy gyereken, hogy nem empatikus, ebben most megint az a nehéz, hogy ugye a családi kontextus, hogy egyébként ugyanúgy nevelted, mint a másikat, mi történik, de ugye nagyon sok minden lehet mögötte, mert például az autizmusnak is vannak olyan jelei, ugye, hogy ezek a szociális készségeknek a hiánya abszolút, meg nem érdeklődnek más gyerekek iránt, a tárgyak érdekli őket jobban. Tehát ugye ez mindig kontextusban az érdekes, illetve hát lehet az is, hogy valakit meg úgy nevelnek pont, hogy őt nem igazán vannak keretek, és akkor lehet, hogy pont azért lesz ilyen viselkedése, mert hogy a nevelésből adódik ez. Szóval, hogy a szülők azok, hogyha valami fura van a gyerekkel, akkor el kell vinni szakemberhez, és ő meg fogja mondani. Na most az a nehézség, hogy személyiségzavart nem lehet gyerekkorban diagnosztizálni, tehát egy 18 éven alattira nem lehet rámondani, hogy antiszociális személyiségzavaros, vagy mondjuk az, hogy pszichopata. Hát most így nem mondanak senki arcából ilyet szakemberek, de hogy ezt így nem lehet megállapítani. Viszont általában az van ezekkel a tünetekkel, hogy azért látszik már gyermekkorban is, még akkor is, hogyha nem lehet hivatalosan úgy diagnosztizálni, és ez ugye ez az idiopátiás pszichopátia, ahol ez mondjuk így megjelenhet. Ugye a másodiknál, vagy a másodlagosnál ugye ott meg az van, hogy valami a családban nincs rendben, tehát hogy ott a szülő nem fogja elvinni.
2: De mondjuk olyan eshetőség van, hogy valaki ezt így örökletesen, tehát így születik, viszont olyan környezetbe kerül be, ami meg nagyon pozitív hatással van rá, és mondjuk nagyon próbálják neki megtanítani az empátiát, akkor ez így fordítható, vagy ennél az esetnél ez abszolút nem átment?
3: Hát ugye alapvetően a kutatások, az a nehézség, hogy ez az elsődleges, másodlagos elkülönítése nem feltétlenül vannak empirikus bizonyítékok, tehát hogy azért nem is került be a DSM-be még úgy, mint külön személyiségzavar, mert nagyon nehéz kutatni, hogy mi volt előbb, miért alakult ki úgy, ugye hát hogy lehet kutatni ilyet, például azt, hogy trauma okozza a szociopátiát, hát úgy lehet, hogyha megkérdezzük az ember, de ott megint van egy csomó torzítás, tehát hogy minden, amit mondunk erről, semmi sem olyan, hogy le van írva és tuti így van, mert hogy nagyon nehéz ennek a kutatása. Tehát, hogyha elfogadjuk ezt a csoportosítást, és a legtöbb elméletnek egyébként ez az alapja, ez az elsődleges, másodlagos, hogyha elfogadjuk ezt, hogy ő így született, akkor az nem fog változni, viszont maga a viselkedésben megtanulja azt, hogy a társadalomhoz hogy tud alkalmazkodni. De mindenki így működik. Ugye a szocializáció során megtanulja azt, hogy milyen normák vannak, iratlan szabályok, milyen írott szabályok, és ugye ehhez ő alkalmazkodik. De most az, hogyha valaki mondjuk nem érez bűntudatot, akkor ugye az van, hogy lehet, hogy hamarabb csinál olyan dolgokat, amik ugye a másiknak rossz. És ugye feltéve, ha őt nem kapják el, lásd ugye ez a sikeres pszichopata, akkor ő ezeket fogja csinálni, mert hogy nem érti azt, hogy ezzel mi lenne a probléma, hiszen ő elérte azt, amit szeretne. De ez nem csak a pszichopátia, tehát hogy vannak olyan emberek, akik egyébként is úgy hajlamosak arra, hogy manipuláljanak mondjuk másokat. Mondjuk akár narcisztikusok is, de hogy csak mint személyiségjegy is megjelenhet. Tehát, hogy ha elfogadjuk ezt a megkülönböztetést, akkor nem fog változni az, aki így született.
2: Már itt szegről végről említettük a sorozatgyilkosokat. Most itt arra lennék kíváncsi, hogy mondhat, hogy annak, aki sorozatgyilkosságokat követel, biztos, hogy van valamiféle mentális problémája. Szerinted egyébként hány százaléka a sorozatgyilkosságot elkövetőknek pszichopata, vagy mennyire jellemző ez, és mennyire jellemző más személyiségzavar?
3: Fú, hát az a helyzet, hogy nekem ez egyrészt ugye nem a szakterületem, tehát hogy amit én mondok, az is olyan, hogy pszichológus vagyok, de mivel nem vagyok kriminálpszichológus, nem ez a szakterületem, azért nem lehet azt mondani, hogy én is, tehát nem vagyok tévedhetetlen. Ilyen számot abszolút nem tudnék mondani, de azért, hogyha azt nézzük, hogy ugye hogyan definiáljuk azt, hogyha valaki sorozatgyilkos, és lehet, hogy itt most van pár hallgató, aki kriminológus, és most felszisszen, mert hogyha azt mondjuk, hogy az, aki sorozatgyilkos, tehát hogy nem azért követel egy bűncselekményt, tehát nem egy eszköz maga a bűncselekmény, hanem ez egy, tehát hogy ez a célja maga a cselekménynek, hogy ugye ő ezt megtegye, ugye általában jellemző az, hogy ugye több embert, és illetve mindig van egy ilyen lecsillapodási fázis utána, és utána ugye újra elkövetik ezt a cselekményt, és ugye azt mondjuk, hogy őket definiál annak, akkor azért azt tudom mondani, hogy azért én úgy gondolom, mint személyes véleményem, hogy azért a nagyobb a valószínűsége annak, hogy ők azért valamilyen, biztos, hogy valamilyen antiszociális személyiségzavarban szenvednek, mert tehát, ezt nem lehet erre más mondani, tehát hogy nem tudom elképzelni azt, így akár pszichológusként is azt a lehetőséget, hogy valakinek ne legyen valami ilyesmije.
2: De mondjuk, hogyha valaki mondjuk hirtelen felindulásból...
3: De az nem sorozatgyilkos.
2: És hát a ugye, sokszor hirtelen felindulásból...
3: Hát az más, mert az még mindig... Tehát elvileg sorozatgyilkosnak akkor hívunk valakit, hogyha ő azért öl, mert az okoz számára örömet. És egy kicsit úgy, mint egy függőség működik, aha, hogy mindig szüksége van rá, és ugye ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegenek legyenek az áldozatok. Míg általában a... erőszakos bűncselekmények nagy részénél, gyilkosságok nagy részénél valaki olyan követi el, aki ismeri az áldozatot, és akkor, hogyha valaki sok dokumentumfilmet néz Netflixen, akkor igen, mindig a fér tette.
2: Most igen.
3: Nem, de hogy nagyon sokszor valaki olyan, aki ismeri, és a sorozatgyilkosoknál, mivel ő nekik ez egy függőség, és csak az a célja, hogy elkövesse a cselekményt, ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegeneket is megtaláljanak. Illetve hát voltak olyan esetek is, ahol egyébként ilyen családos emberek voltak ők, mármint hogy az elkövetők. Tehát, hogy látszólag a társadalomban nagyon szépen beilleszkedtek, de ugye mellette ők ismeretlen másik embereket. Általában egyébként statisztikailag, ha jól tudom, inkább többen nőket.
2: Mint a John Wayne Gacy.
3: Igen.
2: Például.
3: Csak ilyen disclaimernek mondom, hogy attól, hogy a tévében nagyon felkapott téma és nagyon sok embert érdekel, attól még nem jelenti azt, hogy minden második ember ilyen dolgokat követel. Tehát, hogy azért ennek társadalomban nagyon alacsony a megjelenési valószínűsége.
2: Most egyébként, ahogy ezt kimondtad, még mielőtt rátérnénk a következő kis témakörünkre, eszembe jutott, hogy volt régebben Facebookon, meg különböző ilyen közösségi oldalakon egy ilyen riogatás, hogy gondolj bele, már biztos, hogy ült melletted egy pszichopata.
3: Igen, meg hogy már jött veled szembe. Jaj, tehát, hogy igen, ezek ilyen... Jó, de hát most nem mindegy az, hogy egy 30 ezeres városban élsz, vagy egy 2 milliós városban, vagy elmész New Yorkba, ahol meg még több ember van, tehát, hogy most ebbe az a nehéz, hogy erre van is egy ilyen pszichológiai fogalom, ami pont arról, vagy egy ilyen jelenség, ami pont arról szól, hogy mivel ugye a médiában, hírekben ugye, hát ugye ezeket a kiugró eseményeket látjuk, ezért sokkal hajlamosabbak vagyunk azt hinni, hogy ez sokkal gyakoribb. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy de akár mentális betegségekre is, hogy azt hinni az ember, hogy mindenki narcisztikus, mindenki pszichopata, mindenki nem tudom én milyen személyiségzavarban szenved, és akkor, hogyha nézünk statisztikákat, ilyen 2% meg ilyenek, tehát, hogy azért van ebben egy ilyen erős túlzás, mert persze, hogy azt fogják leadni dokumentumfilmbe, nem egy ilyen random kis tolvajt, hanem valaki olyat, aki több embernek érdekes lehet. És ugye általánosságban a társadalomban az megfigyelhető a médiában, hogy egyre változik az inger küszöb, és egyre brutálisabb dolgokat kell közvetíteni annak érdekében, hogy nagyon sok ember megnézze, vagy rákattintson mondjuk online.
2: Abszolút. És ha már média és a média reprezentációja, hoztunk nektek egy pár filmes, sorozatos alakot, akik pszichopaták, vagy annak akarnak tűnni. Ezeket a neveket, amiket én most itt hoztam, ezek megvannak neked is, ugye?
3: Hát úgy nagyjából igen.
2: Az Annie Wilkes a Tortúrából, ahogy már említettük, ugye Hannibal Lecter a Bárányok hallgatnakból, Annie Du a Holtadiglamból, ez megvan neked, ezt ismered?
3: Nem.
2: Nem, na akkor majd nyomok egy ilyen rövid cselekményt, és a fűrészből a bácsi, akire rákerestem, és azt írta, hogy fűrész, de mondom, nem készítelek ki, hogy odaírom, hogy fűrész. Úgyhogy inkább...
3: Fűrészfilmet nem láttam, de azért itt élek a földön, tehát, hogy én direkt nem nézem meg őket. Tehát persze, tehát, hogy ők ezek a tipikus olyan elkövetők, akik ilyen nagyon, hát viszonylag ilyen egyszerűbben vannak ábrázolva, tehát, hogy ilyen nagyon erőszakos, és ugye ezeknek, és ezekben a filmekben igazából, meg ezekben a régebbi filmekben most, hogyha a Bárányok hallgatnakat kizárjuk ebből, akkor általában olyan viszonylag egyszerűen voltak megjelenítve, és nem is az volt a cél, hogy megértsük, vagy hogy a pszichopatákkal foglalkozunk ezekben a filmekben, hanem ugye az a cél, hogy rettegjük.
2: Tényleg tőlük. Igen. Így van, abszolút.
3: De most már egyébként sokkal komplexebbek, most hogyha így ilyen olyan példákat mondjak, ami egy kicsit újabb, például, hogyha megnézzük a Stranger Things-et, amit szerintem nagyon sokan néznek, és abban például a fő gonosz, ez most nem spoiler, ugye Veknának hívják, vagy nem tudom, hogy magyarul van-e másik neve, én angolul nézem, de a fő gonosz mindenki tudja, aki. Uh-huh. És ő is például azért olyan nagyon szépen be van mutatva az, hogy ő hogy lett olyan, amilyen, illetve az, hogy ő egyébként már gyerekkorában is mutatta ezeket a tüneteket. De ez mindig nehéz, hogy és inkább az az érdekes, hogyha jól megcsinálják, de mostanában szerintem azért erre nagyon figyelnek a mostanában, mostani filmekben, sorozatokban, hogy azért viszonylag komplex legyen ez a karakterleírás, meg hogy figyeljenek arra, hogy hogy azért valamilyen szinten valóságos legyen, most nem a cselekmény feltétlenül, de az, hogy így pszichológiai szempontból milyen előzményei voltak mondjuk egy-egy személyiség kialakulásának, azok általában már egészen jól meg szoktak jelenni.
2: Ez lett volna mára a Pszichopercek, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok.
3: Köszönöm én is a figyelmeteket, és találkozunk jövő hónapban.
0: Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne engedjen a kamatstopp eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, közölte Gulyás Gergely, a pártfrakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, kimaradt a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatóból, hogy a kabinet megszünteti a kamatstoppot szeptember 30-ával. Emlékeztetett, az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216 ezer család 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletenként. A kereszténydemokrata néppárt követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki. Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellé beszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem, írta a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence kiemelte, Magyarország jogi és fizikai akadállyal védi a déli határt, ezért naponta 1 millió eurós kényszerítő bírságot fizetünk az EU-nak, de így marad hazánk migránsmentes ország, fogalmazott. Új foglalkoztatáspolitikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket, fogalmazott a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett posztjában. Kátai német filmos közösségi oldalán fotókat is mellékelve ismertette, hogy reggel a foglalkoztatás politikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrián közigazgatási államtitkárral együtt. Ez a terület fontos munkákat visz majd az új szociális és családügyi minisztériumba, tette hozzá. A miniszter rámutatott, a foglalkoztatáspolitika sok szakpolitikai területtel áll kapcsolatban, így szorosan kell együttműködni a szociálpolitikával, a gazdaságpolitikával, az esélyegyenlőségi területekkel és az oktatás szereplőivel is. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Pénteken fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit. A tárcavezető erről a közösségi oldalán beszámolva kifejtette. Jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Július 1-től pedig Írország veszi át ezt a feladatot, közölte. A munka megbeszélése röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. Véget ért a 2025-26-os tanévi digitális országos kompetencia mérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2,7 millió mérési eredmény valósult meg, több mint 607 ezer 4.-11. évfolyamos tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgált területén elérhetők az előzetes tanulói eredmények az országos kompetencia mérés honlapján, közölte az Oktatási Hivatal a távirat irodával. Végül az időjárásról. A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik északkeleten, keleten. Ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Hajnalra az ország nagy részén már közepesen vagy erősen felhőség valószínű. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti-keleti részeken ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tumikné Csurák Ágnest, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár hálózati osztályvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy igazi programkavalkádot ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, hiszen ha nyár és június eleje, akkor ünnepi könyvhét. Ez már országos program, de természetesen Miskolc városa is kapcsolódik ezen rendezvénysorozathoz. Idén immár a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok kerülnek megrendezésre a Miskolci Szent István téren. Még kimondani is nagyon szép szám ez. Szívből gratulálok Önöknek az eddigi programokhoz, és kíváncsian teszem fel a kérdést, idén 2026-ban milyen gazdag programkínálattal szolgálnak a kedves érdeklődőknek.
4: Hagyományosan a könyvhetet ugye 97. alkalommal megünnepeljük Miskolcon, és büszkék vagyunk arra, hogy 1927-ben Sukka Géza itt vetette föl azt, hogy legyen magyar könyvünnep is, ugye az olasz könyvünnepek hagyományára alapozva tette fel ezt a javaslatát a jelenlegi MAP-székházban. Tehát azzal kezdődik a könyvheti programunk, hogy 11-én a MAP-székházban megkoszorúzzuk ezt a Sukka Géza emléktáblát. Majd a Szent István téren folytatódnak a programjaink, eltérően az eddigi hagyományokhoz, mert ugye az Erzsébet téren jelenleg építkezés folyik, és mindenképpen egy olyan teret szerettünk volna keresni, vagy kerestünk a kollégákkal, ami nagy befogadó képességű, mégis a központban van, és így esett a választás a Szent István térre. Tehát az idén a Szent István téren ünnepeljük a könyvhetet. A hivatalos megnyitó 16 órától kezdődik, de már 15 óra 30 perctől a hangulat fokozása érdekében egy kedves középkori hangulatot teremtő együttest hívtunk, a Sonivius Vappét. Majd 16 órától kezdődik az ünnepélyes megnyitó, a fő vendégünk Lackvi János Kossuth és József Attila Díjas író-költő, úgyhogy ő nyitja meg a könyvhetet. Majd 16 óra 45 perctől Sinha Róbert gitárművész ad egy rövid programot, 17 órától pedig a kollégánk Brézai Zoltán beszélget a színpadon miskolci könyvkiadókkal. A könyvkiadók közül a Bibor kiadót, a Spanyolnát, hát a Prohártot hívta meg, illetve még a Herendi 2004 kiadó tulajdonosát, Németi Lajost. 18 órától a nagy színpadon pedig Sinha Róbert és Lackvi János ad egy gyönyörű koncertet, aminek az időtartama körülbelül másfél óra lesz. Ezzel a nagy színpadon befejeződik a programunk, viszont addig is számtalan dedikálás várja a könyvtérre kilátogatókat, például Lackvi János, a mi fővendégünk 17 órától majd az irodalmi teraszon várja a dedikálókat. Lackvi Jánosnak az ünnepi könyvhétre megjelenik egy gyerekeknek szóló kötete, Kölcsönhörcsög a címe, amit majd meg lehet vásárolni a könyvtéren, és ez azért fontos számunkra, mert egy miskolci hölgy, Török Eszter illusztrálta ezt a kötetet, úgyhogy aki lokálpatrióta, vásárolja meg a könyvet, dedikáltassa Lackvi Jánossal, és előbb-utóbb Török Eszter is a vendégünk lesz, a könyvtáraink vendégei lesznek, és vele is dedikáltathatja a kötetet. De a Génius Könyváruház, a Bíbor Kiadó, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Borsoda-Bohus-Zemplén vármegyei tagozata, az Északkeleti Átjáró Egyesület is várja az érdeklődőket. Kiegészítő programokkal is várjuk a térre kilátogatókat, például könyvheti totóval, amit már megszokhattak az olvasók, és Rákóczihoz kötődik jelenleg a könyvheti totónk, mivel a 350 éve született a nagy fejedelem. Őrá emlékezünk a totóval is, és nem csak azért, mert 350 éve született, hanem azért is, mivel a mi intézményünk Rákóczi Ferenc nevét viseli. De lesz selfie pont is. Megújult a selfie pontunk, úgyhogy oda is várjuk önöket szeretettel, illetve lesz még egy nagyon kedves kiállításunk, 100 éve született ugyanis Janikovszky Éva, és őre emlékezünk paravánokon, illetve egy nagyon aranyos installációval, ugye az érem két oldala, vagy a lemez két oldala címmel is lesz egy ilyen megható pontunk, ahol Janikovszky Éva idézeteket lehet elvinni, ugyanúgy, mint tavaly, és ezt nagyon szerették a könyvtérre kilátogatók. Génius Könyváruház pavilonjánál fog dedikálni Reimann Zoltán, Bózsó Gyula, de egy híres vendége is lesz a könyváruháznak. 17 órától Bot Péter Ákos fog dedikálni a Génius Könyváruház pavilonjánál. A pénteki napunk hagyományosan azzal kezdődik, hogy ugye meghívjuk a miskolci intézményeket, oktatási nevelési intézményeket, az ő csoportjaikat, hogy szerepeljenek a színpadon, mutassák be tudásukat. Úgyhogy 13 óra 30 perctől a Miskolci Szabó Lőrinc általános iskola műsorát láthatják. Majd a Miskolci Egressy Béni Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskola csoportjait látjuk vendégül. Ők már rendszeres látogatói a könyvtérnek, és magas színvonalat képviselnek. 15 óra 30 perckor Miskolci Ságok címmel verseket, megzenésített verseket lehet hallani majd a téren. Szerepelnek dr. Jacsó Pál, Parázs István és barátaik, közöttük a Miskolci Pincék dalárdája, az Animus Csengettyű együttes. Majd a kollégám beszélget a téren dedikálókkal, erre kifejezett kérés van, hogy a dedikálók bemutatkozhassanak, és ezt nagyon örömmel vettük ezt a kérést. 17 órától újdonságként jelenik meg, hogy a Balázs Győző Református és gimnázium csoportjai adják elő a programjukat a Szikrától a Lángig címmel, majd a Miskolciak kedvence 18 óra 30 perctől a Mintazenekart várjuk a színpadra. Nagyon jól együtt tudunk működni a Felvidékházzal, és az ő meghívásukra érkezett a Felvidéki Pósfa zenekar, akik késő este 8-kor kezdik a programjukat, úgyhogy várhatóan 9:30 körül fogunk befejezni a programjainkat, úgyhogy nagyon sűrű program lesz a pénteki programunk, és fel kell, hogy hívjam a figyelmüket, hogy nagyon nagy a választék a dedikálásokban, például a Génius Könyváruházban Bojár Iván András jön, de Felvidékről várjuk Dunajszki Gézát, Kozsár Miklóst, Sipos Anna lesz a vendégünk, Mézőn Möré, Hope Level, úgyhogy látogassanak ki pénteken is a könyvtérre.
3: Mindez tehát június 12-én pénteken, és van még egy napunk, a június 13-ai szombati nap, amely, ha jól gondolom, már csak munkaszüneti nap lévén is igazi programkavalkádot kínál majd az érdeklődőknek, sőt, ezen a napon lesznek a 25. gyermekkönyvnapok programjai is. Jól gondolom én ezt?
4: Igen, nagyon jól gondolod. A szombati nap általában a családoké, vagy inkább a gyerekeké, és ilyenkor is szervezünk színpadi műsorokat. Most a színpad műsorán az első megjelenők a Miovi József úti tagóvodájának Vadócák néptánc csoportja, majd 4:11-től a Diósgyőri Jazz Tánc Klub táncosai lépnek fel, és csinálnak fergeteges hangulatot, és mindig tartunk egy kis meglepetést a gyerekeknek, 11 óra 15 perckor pedig a Figura meseműhely lép fel a színpadon. De hogy ne csak a színpadról beszéljek, még szombaton is vannak dedikálóink, Galambosi Dorottya és Malejko Norbert lesz a helyszínen, de készülünk szombatra is könyvhetitutóval, szelfiponttal, játékokkal, és nagyon szeretik a gyerekek a szombati kézműves foglalkozásokat, az arcfestést, de újdonságként hoztuk be a családi szabadulószobát is, kolléganőm nagyon készül erre, és meghívtuk újra a pregméhészetet, a könyvtérre látogatók vásárolhatnak is tőlük, és a Sütni Jó Alapítvány is ott lesz velünk, és hozza a finom süteményeit, amit a könyvtérre látogatók megkóstolhatnak. Úgyhogy igen, programkavalkád lesz szombaton is.
3: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, kérem szépen foglaljuk össze és ismételjük el a legfontosabbakat. Mikorra és hova is várják a kedves érdeklődőket az idei 97. ünnepi könyvhétre és a 25. gyermekkönyv napokra?
4: Csütörtökre várjuk a kedves érdeklődőket a Szent István térre. Lackfi János lesz a fő vendégünk, és csütörtöktől szombatig tart a miskolci ünnepi könyvhét szabadtéri eseménye.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést Tomikné Csurák Ágnesnek, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár hálózati osztályvezetőjének.
4: Köszönöm szépen a megkeresést.

0: Pálfi Erikával, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtárának csoportvezetőjével beszélgetek. Tavaly is felhívtuk a kedves hallgatók figyelmét, és idén is felhívjuk ugyancsak a figyelmüket az irodalmi estre, azon irodalmi estre, amely hagyományteremtő céllal jött létre, és idén immár hanyadik alkalommal várja az érdeklődőket.
1: Idén 3. alkalommal rendezzük meg az irodalmi éjszakát. Azt a hagyományt folytatjuk ezzel, hogy a könyvtár belső udvarába is vigyünk egy kis életet, hiszen aki jár hozzánk, az tudja, hogy egy rózsafákkal teli, nagyon hangulatos kis udvar, és egy nyáresteit igazán kellemesen telik. Tehát a látvány, a környezet az kellemes lesz, az adott, és reméljük, hogy az olvasóink, látogatóink hozzájárulnak ahhoz, hogy tartalmas is legyen ez az este, hiszen 26-án pénteken 6:30 kezdődik ez a program, és 10 óráig tervezzük az est tartamát, és ugye ebben az időszakban 10-15 perces felolvasásokkal várjuk a jelentkezőket. Ez azt jelenti, hogy mindenki egy önmaga által választott, mások figyelmébe ajánlani gondolt irodalmi művet, mesét, verset, regényrészletet olvashat fel, akár magyar nyelven, akár a világ bármely nyelvén, amit ő fontosnak érez. Korábbi években is többen voltak, akik idegen nyelven olvastak fel, illetve ez is egy megmutatkozási lehetőség, hiszen voltak többen, akik a saját verseikből olvastak, vagy a saját regényikből emeltek ki egy részletet. Hát mindenképpen egy megmutatkozási lehetőség, vagy figyelemfelkeltési lehetőség. És hogy ne nagyon csak az irodalomról szóljon ez az est, idén is a tavalyi évhez hasonlóan Brézai Zoltán kollégánk nyelvmesteri tevékenységét fogjuk felhasználni, tehát óránként egy-egy kis nyelvi játékos perccel pesdítjük meg ezt a programot.
0: Kijelenthetjük, hogy sikeres volt az első két alkalommal ez a program. Gondolom én, hogyha idén is megrendezésre kerül, akkor elmondhatjuk, hogy minden évben egyre több és több az érdeklődő. Mik az eddigi tapasztalatok?
1: Igen, változtatunk a programon. Az első évben akkor kicsit hosszabbra terveztünk, és az éjszakában nyúlóan már kicsit fáradtabbak voltunk. A tavalyi évben tartott este 10 óráig a program, de tavaly már volt várólista a felolvasásra, tehát ha valaki jelezte, hogy nem tud jönni, rögtön volt beugró a helyére. Idén még nem tudok pontos adatokat mondani, de mindenkinek visszajelzünk az érkezésére, és ugye nem csak felolvasni érdemes eljönni, hanem meghallgatni a produkciókat. Sokan kölcsönözték utána ezeket a szerzőket például, mert ugye egészen más olvasni, és egészen más egy jó tolmácsolásban meghallgatni ezeket a részeket.
0: Mondjuk el azt is, hogy itt időbeosztás szerint működnek a dolgok, tehát megkapják az érdeklődők, hogy mettől meddig az ő 10-15 perces felolvasása az az időtartam, amelyre ő igényt tart, vagy igényt tarthat. Tehát önök jól megszerkesztik ezt az estét, ha fogalmazhatok így.
1: Igen, tehát mi az időtervet készítjük el, viszont a tartalom az nagyon változatos lesz. Tehát tavaly is ugye volt ilyen, hogy egy mesével kezdődött, utána jött egy orosz nyelvű irodalmi rész, egy verses rész, tehát nagyon változatos lesz, ezt tudom mondani, és reméljük, hogy kedvet csinálunk, meg ezt a belső udvarban ezt a nyáresti hangulatot meg tudjuk valósítani, reménykedünk benne, hogy az időjárás is kedvező lesz. Ha esetleg borultabb vagy zivatarosabb idő lenne, akkor a könyvtár előadó termében a 2. emeleten lesz megtartva a program, tehát minden esetben lesz irodalmi éjszaka.
0: Végül mondjuk el a legfontosabbakat, még egyszer ismételjük el a helyszínt, az időpontot, és nem utolsó sorban azt a forrást, ahonnan részletes információhoz juthatnak a kedves érdeklődők.
1: Június 26-án, pénteken lesz a programunk, 6:30 kezdődik, este 10 óráig fog tartani. A jelentkezés részleteit pedig a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár Facebook oldalán lehet pontosan megtudni, ahol szintén szerepel majd ez a felolvasás@rfmli.hu e-mail cím, amire várjuk az érdeklődők jelentkezését, és hogy itt ez erről fogjuk visszaigazolni is a beérkezett jelentkezéseket.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Pálfi Erikának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár csoportvezetőjének.
1: Nagyon szívesen, és várunk mindenkit, kedves szerkesztőasszonyt is.

0: Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével ezúttal Miskolc nyári napközis táborai közül válogatunk, és nem is csak válogatunk, hanem ismertetjük ezen napközi táboros lehetőségek mindegyikét. Idén 2026 nyarán milyen nyári napközik közül is válogathatnak az érdeklődők Miskolcon?
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Bebe, is jó, hogy ezt megemlítettük, hogy milyen nyári napközik vannak, és hogy csinálunk erről egy körképet, mint ahogy egyébként minden évben. Most a 2026-os évet nézzük meg. De azért előtte elmondanám a szülőknek, akik most hallgatják a Szent István Rádió hullámhosszán ezt az adást, hogy mik az általános információk, mire számítsanak, hiszen leginkább egyébként ezek a nyári táborok segítség a szülőknek. Mert hogy nagyon sokan ugye nyáron nem tudják, amikor nincsenek szabadságon, hova rakni a kisebb gyereküket, vagy ez problémát okoz. Hát mi ebben próbálunk segíteni, mert a napközis táborok hétfőtől péntekig gyakorlatilag munkaidőben 8 és 16 óra között tartanak, viszont már a napközi előtt 7:30-tól és a napközi után 5-ig felügyeletet biztosítunk. A részvételi díj magában foglalja, ez is fontos, a belépők árát, hogyha valahova mennek a gyerekek, illetve az egyéb szakmai és anyagköltségeket, valamint a napi háromszori étkezést. A részvétel feltétele minden esetben, ezt kihangsúlyozom, a szülői nyilatkozat és az egyéb hozzájáruló nyilatkozatok kitöltése. Hogy hol lehet jelentkezni, és ezt már majd a végén is elmondom, de már az elején is a tudósításunknak, miskolcikultkosz.hu. Tehát ez a weboldal, ahol található egy űrlap, ezt kell kitölteni, és van egy telefonszám is, ami természetesen megvan adva, de a jelentkezést követő 1-2 napon belül kollégáink válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújtanak, és visszaigazolják a sikeres regisztrációt. No, hát ezek az általános információk, és akkor nézzük, hogy mivel találkozhatunk házakra lebontva. Én most nem is időpontra, hanem házakra bontom le, jó? A Ady Endre Művelődési Házzal kezdünk. Itt mazsoret kezdő lesz. Az időpont július 6-a és 10-e között. A helyszín az Ady Endre Művelődési Ház. 7 és 12 évkor közti gyerekeket várunk. A foglalkozás vezető pedig Dudás Ágnes és Kócziné Rózsa Ildikó mazsoret oktatók és Kovács Magyaró Zsuzsa balettanár. Virtuózitás, nőiesség, karakter. Ebben a táborban a lányok megismerkednek a mazsoret műfaj szépségeivel. A mazsoret bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják. És ez a műfaj nem csak a tánctudást fejleszti, hanem a gyerekek koncentrációs képességeit is. Hiszen egyszerre kell figyelni a zenére történő lábmozdulatokra, kéztartásra, karmunkára, botforgatásra, valamint a térforma változásoknál a csapattagjaira. A botforgatás elsajátításában a világbajnok csapat a gyerekek segítségére lesz, szerintem ez is nagy szó. Tehát az Ady Endre Művelődési Házban nagyjából ez a helyzet. Az ifjúsági ház

tánctanulás mellett sok-sok móka és huncutság, társas és ügyességi játék, karaoke, kreatív foglalkozás, tehát például táncos frizura és sminkészítés, táncruha tervezés. Látom, Böbe, hogy neked is felkeltettem az érdeklődésedet, úgyhogy ha most lennél 4 és 12 év között, akkor anyukád be is irathatna erre a napközére, és itt biztos jól éreznéd magad, főleg, hogy most elmondtam, hogy táncruha készítés és stb. Rengeteg színes program várja a gyerekeket. A legügyesebbek egyébként a szeptemberben induló Ködmön formációs tánc együttes csoportjaiba nyernek felvételt. Tehát az ifjúság és a Görömbölyi Művelődési Házban ez a táncos kedvű lesz. És akkor nézzünk át egy kicsit majdnem Diósgyőrbe. A Vasgyári Közösségi Házban, hát itt felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy van egy nagyon jó táborunk a Mesterségem címere, és megmondom őszintén, még nem telt házas, úgyhogy tessenek hozni a gyerekeket. Július 6-a és 10-e között lesz ez a Mesterségem címere a Vasgyári Közösségi Házban. 10 és 15 éves kor közötti gyerekeket várunk, és különböző munkaterületről meghívott szakemberek, szakoktatókat. Az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette napközi, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatja. Naponta két foglalkozást ismerhetnek meg a résztvevők, a szakmák, az adott szakterületek szakemberei, szakoktatói mutatják be. Egyben lehetőséget adnak kipróbálni a gyerekek rátermettségét és már meglévő tudását. Minden előadás, foglalkozás interaktív, és az élményszerzésre épül. És a gyerekek betekintést nyerhetnek többek között a pék, a dísznövénykertész, a nyomozó, a ruhakészítő, a kozmetikus szakmák, valamint az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, továbbá az egészségügyi ágazat rejtelmeibe, illetve a Magyar Vöröskereszt tevékenységébe is. A pályaorientációs foglalkozásokat a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK és a Magyar Orvosi Kamara, valamint a Magyar Vöröskereszt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőr főkapitányság együttműködésével valósítjuk meg. Úgyhogy a Mesterségem címere is szerintem nagyon izgalmas és nagyon jó kis tábor lesz, ennek nézzünk majd elébe. De a Vasgyárban nem csak ez van, hanem egy másik olyan tábor, amit én azt gondolom, hogy nincs olyan gyerek, aki ne szeretne, hiszen kutya és gazdi mesés kalandtábor, ez július 27-e és 31-e között lesz, a Vasgyári Közösségi Házban 8 és 15 év közötti gyerekeket várunk, itt pedig Szabó Szabina kutyás terapeuta, kutyakiképző tréner, a foglalkozás vezető. A kutyás mesetábor egy különleges élménytér, ahol a gyerekek a mesék világán keresztül tanulnak meg kapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz. Játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül elsajátítják azokat az alapokat, amelyekkel igazi figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak. A napközi biztonságos és szeretetteljes környezetben mutatja meg a kutyákkal való helyes kommunikációt és a gondoskodást. A hét során a mese, a mozgás, az alkotás és egy különleges harmónia nap is segíti a megnyugvást és az elmélyülést. Ez nem csak tábor, hanem egy emlékezetes utazás gyerekeknek és négylábú társaiknak egyaránt. Úgyhogy kutya és gazdi mesés kalandtábor, amiről beszélünk, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon jó lesz. És akkor átevezhetünk gyakorlatilag a kutyás táborról a jóga és kalandra, ami augusztus már, tehát augusztus 10 és 14 között a Vasgyári Közösségi Házban lesz 6 és 12 éves gyerekeknek ez a tábor, a foglalkozás vezető pedig Demeter Tünde, pedagógus, jógaoktató, hangterapeuta. Hát olyan programot alkottunk a gyerekeknek, ahol igazán megismerhetik önmagukat, és ahol nem kell pörögni. Itt a nyári szünítő valóban a feltöltődésről szól. A reggeli jógakaland mozgásfejlesztő, tartásjavító, önbizalomépítő élményt nyújt a gyerekeknek, majd a hangtálak keltette varázslatban lehet részük. A hangterápia tökéletesen kiegészíti a jogakalandok során megtapasztalt belső békét, és bizony a délutánk változatos kalandjai, közösségi játékai, az alkotás öröme mind maradandó élményt nyújtanak. A napközi a mozgás, a zene, a hangvarázs, a kreatív alkotás és az önfelett játék élményét kínálja a résztvevőknek minden nap. És akkor nem maradt más hátra, mint a ifjúsági ház. Két táborunk is van, a színjátszótábor és egy vadi új, a média műhely. Színjátszótábornak van két időpontja, mert hogy a felső tagozatosok részére július 6 és 10-et hirdettünk meg, és a középiskolások részére július 20 és 24-et. Mind az ifjúsági házban, tehát ha a korosztályt nézzük, akkor 10 és 18 év. Fandl Ferenc pedig, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze, nem csak ikonikus figurája ennek a tábornak, hanem igazi védjegye is, hogyha mondhatjuk ezt. A táborban

0: Gyerekek kipróbálhatják magukat számos drámajátékban, belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és még egy színdarab létrehozásának is részesei lehetnek. A játékok által fejlődik a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejezőkészsége, koncentrációja, kreativitása, együttműködés és improvizációs készsége. Tehát gyakorlatilag a programok improvizációs játékok, kreatív gyakorlatok, jelenetkészítés, beszédtechnika és színdarab készítés, amit a végén, ha jól tudom, akkor elő is adnak. Na és mi az a vadonatúj tábor, ha már itt ülünk a szerkesztőségben, és egy szerkesztővel beszélgetek, nem más, mint sajtósként beszélgetek egy szerkesztővel, nem más, mint a média műhely, ezt pont ezért hangsúlyoztam ki, mert hogy erről lesz szó. Július közepére terveztük ezt a gyerekeknek, 13 és 17-e közé az ifjúsági házba, 10 és 14 éves korközti gyerekeket várunk, és a foglalkozás vezetők pedig pontosan a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársai és a média területén dolgozó szakemberek. Tehát nagyon fontos, hogy a tábort azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a digitális média világa, a fotózás, a podcast és a közösségi média. Kipróbálhatják, milyen egy igazi forgatáson is dolgozni, és azt is megismerhetik, milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. A tábor során pedig betekintést nyerhetnek a modern tartalomgyártás kulisszáin mögé, megtanulhatják, hogy hogyan készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, hogyan használhatják kreatívan a kamerát és a fényt, és szerintem ami biztos, hogy mindenkit fel fog csigázni, hogy megnézhetik belülről, milyen egy igazi stúdió. A program során dolgozunk csapatban, kipróbáljuk magunkat riporterként, operatőrként és szerkesztőként is, inspirációt merítünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és beszélgetünk arról is, hogyan működik a mai online média. Mindezt, ami a legfontosabb, egy jókedvű csapatban, sok nevetéssel és igazi élményekkel. Na hát, gyakorlatilag ezek nálunk a táborok, és ami fontos, mondtam az elején, hogy ki fogom emelni, hogy a jelentkezés, tehát ha valakinek felkeltettem az érdeklődését, nagyon egyszerű, miskolcikultkosz.hu, ez a weboldal, itt mindent megtalálnak.
1: Köszönöm szépen Tamás Krisztiának, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének, hogy az idei napközi táboros lehetőségekre felhívta a Szent István Rádió kedves hallgatóinak figyelmét is. Vártok akkor minden érdeklődőt szeretettel ezekre a lehetőségekre.
0: Abszolút így van, és hát minél előbb, itt most nem adtam meg határidőt, de hát ezért ezt a szülők is tudják, hogy minél előbb jelentkezzenek, mert utána nehogy beteljenek ezek a helyek is, amik még most azért vannak.

0: Idén is lesz barokk fesztivál, a Bükki Művészeti Napok 2026 elnevezésű rendezvényt június 19-e és 21-e között rendezik meg. A helyszín idén is Eger és Bélapát falva, már ugye külső helyszín nem első évben, akivel erről beszélgetek, Szajko Anita, az egyik program szervezője, aki rendszeresen fellépő is szokott lenni. Kérdésem az, hogy idén szerepelsz-e, hallhat-e téged a közönség, és hogy egyáltalán milyen programokkal készültök itt a 3 nap alatt?
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Így van, idén már több mint 10. alkalommal kerül megrendezésre a Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Ezen az évben én nem szerepelek énekesként a programban, program szervezőként, csak az idézőjelben, hiszen nagyon sok feladat hárult most rám, és én máshol leszek hallható, látható ezeken a napokon. De azt elmondhatom, hogy nagyon színes programokkal készülünk idén is. Énekek éneke a mottónk, ugye minden éven egy mottó köré szervezzük a programokat. Ezúttal is 3 napos lesz a fesztivál, tehát péntektől egészen vasárnapig hallhatnak különböző fantasztikus műveket a közönség. És akkor itt el is mondanám, hogy mire számíthatnak. Lesz térzene, toronyzene, ez is már egy megszokott programunk igazából. Idén a Városháza erkélyéről, illetve a Ciszterci templom melvédjéről fognak fantasztikus harsona kvártettet hallani majd a hallgatók. Aztán, ha programokban tovább megyek, akkor nagyon fontos kiemelni, hogy Egerben új helyszíneken is találkozhatnak a fellépőkkel, ugyanis az Angol Kisasszonyok kápolnája például szintén egy helyszínünk lesz, itt még nem volt korábban koncertünk. Megszokott helyszínként a Ciszterci templomot emelném ki, illetve a zeneiskolát, valamint a Bartokovics Béla közösségi házat. Ezen kívül kiemelném még a Bélapát falvi apátságot, hiszen a templom ugye évekig le volt zárva, és most újítás után került átadásra. Úgyhogy külső helyszínként idén vidéki helyszínünként, tehát Bélapát falván fogunk egy fantasztikus koncertet adni, illetve fognak adni a Cantus Agriensis kórus énekesei és Bakos Kornélia. Nagyon fontos kiemelni, hogy Palestrina születésének 500. évfordulója van, tehát az itáliai zeneszerzőre is emlékezünk, aki az egyházzene kiemelkedő alakja volt, és neki a művei is fel fognak csendülni ezen a fesztiválon. Amit még szintén kiemelnék, az ugye komoly zenéről beszélünk, de mi mindig belecsempészünk a programokba egy kis vidámságot, Víg opera is lesz hallható. Idén Haydn az Énekesnő című operával készülünk, és szintén megszokott formáció, hogy az Egri Szimfonikus Zenekar matini hangversenyel készül az érdeklődőknek, úgyhogy én azt gondolom, nagyon színes programjaink lesznek, érdemes megnézni a részletes programokat weboldalunkon, www.bükkibarokkfesztivál.hu oldalon, vagy ugyanilyen címszó alatt a Facebook oldalon is megtalálhatóak ezek.
0: Igen, én is, ahogy ugye látom itt a programkínálatot, a komoly zene egy picit tényleg ide-oda kikacsin, de én azt gondolom, hogy így lesz színes a fesztivál. Az, ami még mindenképpen csábító, hogy ugye évek óta ezt ingyenesen tudjátok megszervezni egy támogatásnak köszönhetően, ez gondolom idén is így lesz.
1: Így van, idén is minden programunk ingyenes, és várunk nagyon sok szeretettel mindenkit, akár Egerben, akár a Bélapátfalvi programjainkra. Ugye nagyon fontos, hogy határon túlról is szoktak érkezni közönség tagjai, ezt nagyon nagy szeretettel fogadjuk, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hiszen az utóbbi években a közönséget tekintve ilyen nagyon színes közönség összetétele is, akár fiatal egyetemista csoportok is, külföldi csoportok is ellátogattak már több koncertünkre, akár pedig felvidékről is érkeztek hozzánk, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja itt is az számára megfelelő programot, fiatalok, idősebbek, családok, várunk nagyon sok szeretettel mindenkit.
0: És akkor még egyszer, tehát június 19-e és 21-e között az idei 10. Barokk Fesztivál. Szajko Anita, köszönöm szépen, és tényleg sok látogatót kívánok nektek.

0: Hihetetlen, hogy ennyire telnek a hónapok, és itt vagyunk júniusban, 2026 júniusában, és már beszámolhatunk arról, hogy az új évadban, a 2026-27-es színházi évadban milyen bemutatókkal készül a Harlekin Báb Színház. Természetesen Szűcs Rékával, az igazgatóval beszélgetünk erről, de itt ül velünk Zádori Szirád is, ugye a társulatvezető, akinek szintén lesz majd mondani valója, de menjünk sorban. Én azt gondolom, hogy szülők, nagyszülők, pedagógusok, mindenki izgatottan várja, hogy meg tudja végre, milyen új előadásokkal készültök majd ősztől.
1: Igen, hát mi is nagyon izgatottan várjuk a 2026-27-es évad bemutatóit, ugyanis nagyon népszerű címekkel fogunk dolgozni, és hát nagyon széles korosztálynak is fogjuk szállni ezeket az előadásokat.
0: Jó, hát akkor menjünk sorba, én akkor, ahogy látom, hogy a folt hátán folt, az az első előadás, ami mondjuk a plakáton van, az egy csecsemő színházi, az most már akkor elengedhetetlen a repertoárból, ugye?
1: Igen, nagyon-nagyon népszerű színházi formánk a csecsemő színházi előadás, sokan szavaznak is rá, és hát nagy rá az érdeklődés, ezért minden évben igyekszünk készíteni is egy ilyen csecsemő színházi előadást, ami ennek most különlegessége, hogy ez egy műhely munka lesz, ami azt jelenti, hogy társulatunkon belül itt dolgozók fogják majd összerakni. Só Gyönyvér lesz a tervező, rendező és színésze is, valamint zenét és a színészi feladatokat pedig Mészáros Pancsa fogja vinni, és hát ez az előadásunk amúgy januárban, 2027-ben fog majd debütálni. Egy picit csak így röviden erről az előadás, hogy ez egy csecsemő színházi élmény, ugye a legkisebbeknek ilyen 0-3 éves korosztályig szoktuk ajánlani, és hát a folt hátán volt egy varázslatos első színházi élmény a legkisebbeknek, egy óriási, a picik által nagyon kedvelt matatőkönyv lapjai kelnek életre, hogy elbűvöljék és megnevettessék a játékukkal a babákat, ahol a színek és a dalamok fognak találkozni, ahol minden folt egy új csoda lesz, tehát ez lenne a mi kis történetünk, bár nem ezzel fogjuk kezdeni az évadot, azért van a szórólapon elő, mert ott korosztály szerint tettük sorrendbe az előadásokat.
0: Akkor menjünk úgy, hogy mi lesz az első bemutatótok, csak ugye én rögtön az elsőre néztem rá, tehát akkor első bemutató.
1: Egyből azt mondanám, hogy az első három bemutatónknak az a különlegessége, hogy mind a három interaktív előadás lesz, ugyanis nagy volt az igény arra, hogy egy picit mozgassuk meg a nézőinket, hogy ők is szívesen vennének részt az előadásokban. Ezért úgy gondoltunk, hogy három különböző korosztálynak három különböző interaktív előadással készülnénk, és az első előadásunkkal az ifjúságot fogjuk megcélozni, Odüsszeia címre hallgat, a Homérosz klasszikus alapján írja és rendezi Madák Zsuzsanna, és ugye ez egy TIA-s előadás, ként valósul meg, amelyben a színházi jeleneteket interaktív részek egészítik ki. Ugye ilyenkor a diákok nem csak nézőként, hanem gondolkodó és alkotó résztvevőként is kapcsolódhatnak a történethez, közösen vizsgálva Odüsszeia máig érvényes kérdéseit és dilemmáit.
0: Igen, a Madár Zsuzsi már legalább harmadjára rendezne álltuk, tehát az ő neve már nem ismeretlen. Jeruzsálem az mindenképp az övé.
1: Jeruzsálem, Antigóné, Csongor és Tünde. Igen, nagyon szeretjük Zsuzskát hívni hozzánk tantermi előadások tekintetében rendezni. Hihetetlenül jól ért ehhez a korosztályhoz, valamint ehhez a formához is. És hát ezek az előadások tényleg nagy népszerűségnek örvendenek így az iskolákban is. Odüsszeiát tantermekben fogjuk elsősorban játszani, viszont idén is meg fogjuk nyitni, vagy hát jövő évadban is meg fogjuk nyitni a kíváncsi érdeklődőknek, tehát a stúdióban is majd meg lehet tekinteni ezt az előadást. A második interaktív előadásunk már egy kicsit fiatalabb korosztályt, a kisiskolásokat fogja majd célozni. Ez a Hősképző Mátyás a Hős, azaz Játékos Történelemóra címre hallgat. A Hősképző egy új évente bővülő utazó történelmi gyerekeladás sorozat, amely a múlt nagy alakjait a jelen nyelvén meséli el. Célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemből, hanem kapcsolódni is tudjanak hozzá, felfedezzék, hogy a történelem hősei is ugyanolyan kíváncsi, bátor vagy olykor bizonytalan emberek voltak, mint ők maguk. A sorozat első része a magyar történelem egyik legismertebb és legkedveltebb alakját, Hunyadi Mátyás, azaz Mátyás királyt állítja majd központba, innen is a cím, hogy Mátyás a hős, ezt 7 pluszos korosztálytól ajánljuk, és elsősorban tantermekbe fogjuk vinni, de szintén stúdióban is fogjuk játszani, tehát a színházban is meg fogják tudni tekinteni majd a nézők. A harmadik és utolsó interaktív előadásunk pedig a óvodás korosztályt fogja majd célozni, ez pedig nem más, mint a Boldogságárus meséje, melyben népszerű állatmesék mentén fogunk haladni, és egy boldogságárus fog hozni nekünk, vagyis hát gyerekeknek népszerű állatmeséket, melyek mentén a boldogságot fogja kutatni. Ez is ugye, ahogy mondtam, egy interaktív előadás lesz, melyben a gyerekek bekapcsolódhatnak a játékba, egy közös meseélmény ugye még varázslatosabbá válik. Az előadás különlegessége, hogy monojáték, amely két szereposztásban is láthat majd a közönség. Monojáték az azt jelenti, hogy egy személyes az előadás, tehát hogy egy színész fogja játszani. Ennek különlegessége, hogy két szereposztásban is láthatja majd a néző. Az egyik szereposztásban Nánási Ágnes fogja játszani, a másikban pedig Zádori Szilárd. Szóval érdemes mind a két verziót megnézni, mert valószínűleg fognak különbözni egymástól, és hát Felícia és Felicián fogják majd alakítani, akik mesemondóként végig fogják vezetni a gyermekeket a történeteken, és kíváncsiak lesznek majd a gondolataikra, és hát lesz majd benne közös játék, és hát a mese végén egy nagy meglepetés is. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon sok izgalmat fog rejteni. Előadás különlegessége, hogy amúgy ez egy koprodukció a Kecskeméti Cirokkabáb Színházzal, ahol már ez az előadás debütált.
0: Ez a három előadás, ezek a tantermiek, illetve ugye amelyek vihetőek tényleg óvodás, iskolás korba, ezek a szeptember-októberi bemutatókat jelentik?
1: Igen, ezeket az előadásokat szeptemberben, októberben fogjuk bemutatni, és arról híresek valóban, hogy lehet őket könnyen szállítani, vinni, inkább tantermekbe fogjuk játszani, de mind a három előadás be fog kerülni a stúdiónkba is, tehát a színházban is megtekinthetőek, tehát nem csak a bérletes nézőink fogják látni ezeket az előadásokat, hanem mindenki, aki esetleg legjegyet vált a színházunkba, azok is megnézhetik. Természetesen lesz olyan előadásunk is, ami nem interaktív, ami nem feltétlenül a könnyen utaztathatósági jegyében születik, ez pedig nem más, egy ilyen nagyobb kiállítású előadásunk jövőre, a Hol leanyó lesz, ugye a Grimm testvérek klasszikus meséje nyomán írja Veres András, és hát ez a Grimm testvérek világhírű meséje, ugye a Bábszínházak egyik legtöbbet játszott története, és nem véletlenül. Izgalmas, fordulatos a cselekménye, és fontos erkölcsi kérdéseket is felvet. Mit jelent a szorgalom, a becsület, a kitartás és a felelősség? Ez a jól ismert mese ebben az előadásban humorral, zenével és különleges bábszínházzal elevenedik meg. Rendezője Varga Péter lesz.
0: És akkor gyakorlatilag, ha jól látom, akkor egy bemutató maradt hátra, a Kis Pipi és a Kis Réce kalandjai.
1: Igen, az évadot szintén ezt már 2027 áprilisában fogjuk majd bemutatni, ez pedig a népszerű Szutyejev mesékből inspirálódva írt a Kuti Ágnes a mesét, és ő is fogja rendezni, ez pedig nem más, mint a Kis Pipi és Kis Réce kalandjai. Hát ezeket a jól ismert történeteket humorral és zenével és sok szerethető figurával igyekszünk megeleveníteni a színpadon. A játékos zenés előadás a legkisebbek számára és könnyen befogadható formában mesél az elfogadásról, az együttműködésről és a közösség erejéről.
0: Tehát tulajdonképpen itt most 6 bemutatóról van szó, ugye, ha jól számolom, de látom azt, hogy újra műsorra is tűztök előadásokat, meg hát gondolom a népszerűeket azért nem fogjátok levenni a repertoárról.
1: Igen, minden év végén szoktunk kérdőívet kiküldeni ugye a nézőknek, ez már hagyományá is vált, és olyankor arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mik azok az előadások, amiket szívesen látnának a következő évadban is a repertoáron, és hát látjuk is azért a nézői igényekből, ugye a jegyvásárlásból is, és ezt a két adatot összevetve általában össze szoktuk állítani, hogy mik azok az előadások, amiket megtartunk a következő évre is átviszünk. Lesznek olyan előadások is, amik viszont újra műsorra kerülnek, mert azt is szoktuk csinálni, hogy van egy előadás, amit bemutatunk, és pár évre elrakjuk pihenni, hogy egy picit még érjen, vagy hogy ha nagyon sokszor játszottuk, akkor így egy picit tudjuk pihentetni. Mivel ugye a nézőközönségünk korosztály tekintve folyamatosan megújul, ezért pár év múlva ugyanúgy újdonságnak tud számítani, ezért mindenképpen elővesszük jövőre az Ágasbogast, ugye ez egy koncertszínház, valamint a Téli mesét, ez a karácsonyi időszakban lesz nagyon népszerű, a három fenyőfa története alapján adaptálódott ez a mese, és hát elővesszük még, ugye pár éve mutattuk be a Kockás fülű nyulat, a Kezdeteket, újra repertoáron lesz több másik előadással együtt.
0: ahogy említettem, itt ült velünk Zádori Szilárd társulatvezető, aki már szerintem alig várja, hogy ő is elmondja a saját területét, tehát mi az, amit te a 2026-27-es évadhoz hozzá tudsz tenni.
2: Kettő dolog is van, amit én hozzá tudok tenni. Az egyik egy kis érdekesség és izgalmasság, mert most előttünk itt van egy kis grafika bemutatóinkkal, amit egyébként a kedves hallgatók a Facebook oldalunkon, vagy a honlapunkon is, a www.harlekin.hu oldalon is megtalálnak. És ezen a bemutató plakáton már megjelent egy új karakterünk, mert eddig Harleyval és Presleyvel találkozhattak a kedves hallgatók, de most egy új karaktert is behoztunk, ő egy csillag lesz, és egy nagyon cuki kis csillag, zokniban van, és éppen egy elemlámpával világítja az új bemutatóinkat, úgyhogy vele bővült a kabala figuráink hada, ők Sebők Orsi álmodta meg, egyébként ő a grafikusunk már 3 éve, Imelda Green néven lehet megtalálni őt egyébként az interneten. Ez egy nagyon nagy érdekességünk, valamint, ami még a jövő évadhoz tartozik egyébként, hogy mindig szoktunk évadnyitó családi napokat létrehozni, és most ugyanúgy már tavaly elkezdtük ezt korosztályra bontani, tehát szeptember végén lesz egy csecsemőszínházi évadnyitó mini fesztiválunk egyébként, mert ezt bővíteni fogjuk. Itt a Miskolci Csodamalombáb Színházzal fogunk együtt dolgozni, ők is hoznak csecsemőszínházi előadást, mi is csinálunk csecsemőszínházi előadást, ez egy kétnapos fesztivál, mini fesztivál lesz, és egy szakmai fórumot is fogunk tartani, ahol az egyetemmel is fogunk együtt dolgozni egyébként, az ottani a csecsemők és kisgyermeknevelőkkel, az ottani pedagógusokkal, diákokkal. Prezentációk lesznek, egy kicsit beszélünk a korosztályról, mi is hívunk szakmai vendégeket, akik rendeztek nálunk ebben a korosztályban előadásokat, és akkor bárki, aki kíváncsi egyébként anyukaként, friss anyukaként, vagy készülő anyukaként, az ellátogathat hozzánk, és akkor megnézheti ezt a kis fesztivált, valamint a gyermekeknek, itt hát óvodáskortól is csinálunk, az meg október elején lesz egy évadnyitó családi minifesztivál, az is kétnapos lesz. Ott lesz például egyébként bemutatva az első nap este az Odüsszeia a nagy közönség számára, és előtte egy színházi nevelési szakmai fórum lesz, tehát ott pedig a színházi, a TIA-s előadásokra koncentrálunk, szakembereket hívunk meg, itt is igyekszünk együtt dolgozni majd az egyetemmel, valamint a mi szakmai embereinkkel. És ott lesz másnap is látható egyébként a Bőgös fia és az Ördögök meg a malac, egy mostani bemutatónk, de a Mátyás a hősnek is ott lesz maga a benti színházi premierje, valamint este egy népszerű padlás című előadást is fogunk játszani, úgyhogy két izgalmas minifesztiválunk is lesz így majd a jövő évad elején, amire érdemes lesz ellátogatni.
0: Csak egyetlen egy kérdés itt a beszélgetés végén, hogy bár még ugye az évadzáró társulatülés az hátra van, ahogy itt beszéltük, hogy majd pár hét múlva fogjátok tartani, de tényleg csak, hogyha nagyon röviden egy mondatban össze kellene foglalni. Én ismerem azért a te munkásságodat, tényleg bábszínész, rendező, és nagyon régóta, de már 10+ éve, és tudom, hogy egy végtelenül maximalista, és rétegekre szétszedve, és tényleg nagyon aprólékosan csinálod, amit csinálsz, ezt mindenféleképpen pozitív értelemben, tehát, hogy nagyon-nagyon komplettek és komplexek az általad megformált karakterek, az előadások. Azt talán elmondhatom, hogy igazgatóként is maximalista vagy, és hogy amit lehet kihozol a társulatból, minden évad végén elégedett vagy, és most az évad végén elmondhatod azt, hogy a bemutatók, a látogatók szempontjából, az ide látogatók szempontjából egy nagyon jó évet zártatok, vagy mindig benned van az, hogy még lehetne jobb, vagy azért tudsz te elégedett is lenni?
1: Én amúgy attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, én nagyon is tudok elégedett lenni, és abszolút a csapattal maximálisan meg vagyok elégedve természetesen, és hát ez könnyen látható, azt gondolom rajtam, mert tényleg az a helyzet, hogy nagyszerű csapatunk van, és folyamatos fejlődő tendenciát mutatunk. Tehát az a helyzet, hogy eddig most 3 év távlatában tudok csak beszélni, de hogy folyamatosan azt lehet látni, hogy egyre bővül ugye a nézőközönségünk száma, egyre izgalmasabb előadásokkal, formákkal tudunk dolgozni, idén díjat is tudtunk elhozni, tehát szakmai díjakkal is folyamatosan bővelkedik a csapat. Szóval attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, igenis tudok ezeknek az érdemeknek örülni, és hozzáteszem, hogy idén is kimondottan büszke vagyok az egész csapatra.
0: Még az évad zára után mindenképpen beszélgetünk egyet, de addig is köszönöm szépen Szűcs Réka és Zádori Szilárd, és hát azért még nektek bőven van hátra az év végéből, hiszen itt még azért korán sincs vége az évadnak, úgyhogy hajrá, köszönöm.
1: Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne engedjen a kamatstopp eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, közölte Gulyás Gergely, a pártfrakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, kimaradt a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatóból, hogy a kabinet megszünteti a kamatstoppot szeptember 30-ával. Emlékeztetett, az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216 ezer család 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletenként. A kereszténydemokrata néppárt követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki. Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellé beszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem, írta a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence kiemelte, Magyarország jogi és fizikai akadállyal védi a déli határt, ezért naponta 1 millió eurós kényszerítő bírságot fizetünk az EU-nak, de így marad hazánk migránsmentes ország, fogalmazott. Új foglalkoztatáspolitikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket, fogalmazott a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett posztjában. Kátai német filmos közösségi oldalán fotókat is mellékelve ismertette, hogy reggel a foglalkoztatáspolitikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrián közigazgatási államtitkárral együtt. Ez a terület fontos munkákat visz majd az új szociális és családügyi minisztériumba, tette hozzá. A miniszter rámutatott, a foglalkoztatáspolitika sok szakpolitikai területtel áll kapcsolatban, így szorosan kell együttműködni a szociálpolitikával, a gazdaságpolitikával, az esélyegyenlőségi területekkel és az oktatás szereplőivel is. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Pénteken fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit. A tárcavezető erről a közösségi oldalán beszámolva kifejtette. Jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió tanácsának soros elnökségét, július 1-től pedig Írország veszi át ezt a feladatot, közölte. A munka megbeszélése röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. Véget ért a 2025-26-os tanévi digitális országos kompetencia mérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2,7 millió mérési eredmény valósult meg, több mint 607 ezer 4.-11. évfolyamos tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgált területén elérhetők az előzetes tanulói eredmények az országos kompetencia mérés honlapján, közölte az oktatási hivatal a távirat irodával. Végül az időjárásról. A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik északkeleten, keleten. Ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Hajnalra az ország nagy részén már közepesen vagy erősen felhőség valószínű. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti-keleti részeken ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Szilágyi Domokos, Hajnali Óda. Az apró fények, mint halak a csalétekre, összegyűlnek. Színültig megtelik a táj csönddel, s az ég szélén kicsordul, göndör bárány felhő darab. Ó, elillanó pillanat, illanó és véget nem érő, hisz te benned ölelkezik a szem a színekkel, a fény az árnyal, bolyhos sugarak illegő szirmokkal, a nap a földdel, ó, elillanós véget nem érő rezdülés, te vagy a születés, a béke. A tüdő vidáman harap a levegőbe, pirkadat, új nap, köszöntelek. Derűs munkás nyugalmadat köszöntöm, zúdulját az idegeken, az ereken, a szív, az agy minden sejtjén, s maradj, maradj mindannyiunké mindörökre, hogy törvényeid igazgassák minden tettünk. A te erőd erőnk, és minden mozdulat mélyén te szunnyad szeliden, mint a lelkekben a szabadság.
1: Szilágyi Domokos Hajnali Óda című versét Szegvári Menyhért mondta el. Szilágyi Domokos 1938-ban született a romániai Nagysomkúton szegény, de művelt családban. A középiskolát Szatmáron végezte, majd 1955-ben a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem magyar szakának hallgatója lett. Itt tanára és példaképe volt Szabídi László, akitől szemléletében és emberi tartásában is rengeteget tanult. Költői indulása is egyetemi éveire datálható. Első versei 1956-ban az Utunk című folyóiratban jelentek meg. 1958-ban és 59-ben az Igaz Szó kolozsvári belső munkatársa volt. Az egyetem elvégzése után 1960-ban Bukarestbe került, ahol az Előre című napilap munkatársa lett. Első önálló verses kötete 1962-ben jelent meg Álom a repülőtéren címen, melyről a későbbi jóbarát Bodor Pál írt méltatást az Utunkban. Korai költészetére József Attila, Szabó Lőrinc és Vörös Sándor volt nagy hatással, de már ekkor megmutatkozott sajátos moralizáló, groteszk látomásmódja is. Az úgynevezett forrás nemzedék tagja volt, egyike azon költőknek, íróknak, akik a világháború után az erdélyi költészet alaphangját adták. Kiváló műfordító is volt, elsősorban modern román költőktől és Walt Whitmantól fordított. Irodalomelméleti munkásságának csúcspontja az Arany János művészetéről írott kis monográfiája, amely 1969-ben jelent meg kortársunk Arany János címmel. A 70-es években egyre súlyosbodó betegségével küszködve hangja mindinkább elkomorodott, költészetét lassanként gyász, kételkedés és szorongás hatotta át. Magánélete is magában hordozta a tragikumot. Első felesége a kiváló költőnő Hervai Gizella volt. Tőle született fia, Szilágyi Attila, az 1977-es bukaresti földrengésben életét vesztette. Szilágyi Domokos 1976. november 2-án Kolozsváron hunyt el. 4 nappal később a házsongárdi temetőben temették el. Sírjánál Nagy László mondott búcsúbeszédet.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 12-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a csángó-magyar kapcsolatokról beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket. Mai beszélgetésünkben csángó magyarokkal, Egerrel történő kapcsolatról lesz szó. Vendégeim a stúdióban Hegyeli Attila, a Madvai Csángó Magyarok Szövetségének oktatási vezetője, Sajtos Attila Csaba, az Eventus Középiskola főigazgatója, Várkonyi Péter, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának főigazgatója, és Sándor József, az Egri Fertálymesteri Testület harmadik negyedének választmányi tagja. Tehát a csángó és a anyaországi kapcsolatokról fogunk beszélni. Kezdjük talán attól, hogy hogyan került Eger a képbe, milyen Egernek a viszony a Csángóföldre, Csángóföldnek milyen Egerrel?
1: Hát mi hálával tartozunk Egernek és az egrieknek, mert tulajdonképpen a romániai rendszerváltás óta több egri társaság is segített a moldvai magyarságon, és hát a legutóbbi az a gyakorló iskolák szövetségéhez kapcsolódik, akik egy egészen elképesztő dolgot szerveztek, és pedig azt, hogy minden csángó gyerek, aki magyarul tanul, az kapjon karácsonyi ajándékot. Na hát ez egészen újszerű és egészen bámulatos, hiszen ez több mint 2000 gyermeket jelent. Tehát 2000 gyerek, 2000 ajándék, 2000 doboz, 2000 találkozás.
0: Miért van jelentősége egyáltalán az anyaországi kapcsolatnak?
1: Hát mi ott annyira messzire vagyunk minden tekintetben. Ugye Moldváról azt kell tudni, hogy ez a Kárpátoktól is keletre van, tehát a valamikori ezer éves magyar határtól, attól is keletre. Egy olyan területen, amelyik soha nem volt Magyarország része. Egy olyan területen, amelyik hát 1920 Trianon előtt is határon túli magyar vidék volt, sőt az egyetlen határon túli magyar vidék volt. Szerintem mindenki más nagy Magyarországon élt, kivétel a moldvai csángók. És hogyha moldvai csángók érezhetik és érzik ezek a kapcsolatok által azt, hogy összetartozunk valamilyen formában, és hogy gondolnak ránk a magyarországiak, hogy úgy érzik, hogy egy vérből valók vagyunk, hát akkor ez nagyon fontos üzenet mindenkinek. Különösen a gyerekeknél látom azt, hogy egy beszélgetésben ez mennyire visszaköszön, hogy jöttek a bácsik, és nagyon nagy szeretettel, és megöleltek minket, és adtak ajándékot, de hogy olyan messziről jöttek, hogy mi nem is tudjuk, hogy honnan jöttek, és vajon miért jönnek, miért mindig jönnek, és mindig támogatnak. És hogy ezekről így nagyon jó érzésben ezt az összetartozást megtapasztalni, és aztán nagyobb bacskák már meg is tudják ezt fogalmazni. Óriási dolog ez egy ilyen vidéken, ahol ennek nem volt egyébként hagyománya, és nem volt mindig így. A magyar nemzet meglehetősen elhanyagolt a történelmi korokban, tehát Trianon előtti időszakra gondolok, ezt a moldvai csángó vidéket. Nem volt kapcsolat, nem külföldiek voltak, nem voltak ugyanabban a hazában, és azt hiszem, hogy luxus lenne elengedni ezt a dolgot, és ilyen értelemben nagyon örülünk annak, hogy összetartozunk.
0: Várkonyi Pétert kérdezem, a gyakorlóiskola főigazgatóját, miért fontos ez a kapcsolat itthoni részről, egri részről?
2: A gyakorlóiskola számára ez egy hosszú távon kiemelt feladat karácsony környékén. Ugye részben a gyakorlóiskolák szövetségének egy nagy ívű kezdeményezéséhez csatlakozott az intézményünk, részben pedig Angyal Műhely néven egy belső kezdeményezése is ez az iskolának. És amikor én nem olyan régen átvettem az intézmény vezetését, akkor örömmel vettem részt ennek a szervezésében, de igazából valóban csak az öröm része volt elsősorban, ami rám hárult, mert hogy ez egy olyan jól megszervezett, jól bejáratott folyamat már az iskolánkban, amit várnak a diákok, várnak a kollégák, és nagyon gyorsan összejönnek ezek a dobozok. És nagyon fontos számunkra a másik oldalról is, ugye Attila elmondta, hogy a csángó gyerekek hogyan fogadják ezeket a dobozokat. A mi oldalunkról pedig, amikor megjönnek a számok, hogy hány gyereket ajándékozhatunk meg, melyik településről, akkor óhatatlanul a kollégák is, gyerekek is utána néznek ennek, hogy hol élnek a gyerekek, kik lehetnek, milyen körülmények, milyen települések ezek a csángó települések. És az a érdekesség alakul ki, hogy általában túl teljesítjük a kitűzött célokat. Tehát a gyerekek olyan nagy kedvel, meg a kollégák is olyan nagy kedvel pakolják össze ezeket a dobozokat, hogy még akár marad is belőle, amit további célokra tudunk fordítani és elajándékozni. Nagyon fontos, nagyon örülünk neki, hogy célzottan kapjuk az információt, tehát a fiú, lány, életkori csoport meg van jelölve, és így amikor készítjük ezeket a dobozokat, akkor tudunk arra gondolni, hogy minek örülne egy 2 éves kislány, egy 8 éves fiú, vagy egy 15-16 éves nagyobbacska gyermek, mert az a célkitűzésünk, hogy olyan dolgokat találjanak ők a dobozban, aminek mindenki örülne, tehát a készítője is örülne neki. És én azt tapasztalom, hogy ez nevelési céljainkkal nagyfokban összhangban van, akár a katolikus elköteleződésünk mentén, akár a hagyományos gyakorlóiskolai célkitűzések mentén ez bőven segíti a mi személyiségformáló tevékenységünket, mert az adás, az adakozás advent környékén az nagyon építi a gyerekek lelkét, gyerekek jellemét, és öröm látni, hogy milyen nagy kedvel kapcsolódnak be, akár a fizikai részébe, tehát a dobozok pakolásába, akár az összeállításába ezeknek az ajándékcsomagoknak.
0: Az Eventus középiskola nem gyakorló iskola, de mégis nagyon sok kezdeményezésbe részt vesz, nagyon sok kezdeményezés saját maga generál. Ebben a programban miért gondolták fontosnak, hogy részt vegyenek, és milyen formán vállalnak szerepet?
3: Elsősorban Sándor volt te kollégám révén, feltájmester révén kerültünk be a kapcsolatba. Hasonlóképpen, mint az előzőekben elhangzottaknál, a diákoknak a személyiség fejlődésében szerepet játszik az, hogyha ők ajándékozhatnak, és ha fölkarolhatnak olyan dolgot, ami a társadalomnak fontos. Tehát a karitatív tevékenység hozzátartozik a életünkhez, és előtte a máltaiaknak a munkáját segítettük különböző gyermekjátékok, adományok összegyűjtésével, és a doboz az meg közvetlen segítség. Személyes kapcsolatot alakíthat ki, hisz egy ember, egy diák és egy másik diák közötti kapcsolatot hozhat létre, és nálunk ez úgy működött, hogy először, amikor kevesebben voltunk, az étterembe helyeztük el a dobozokat, és akkor mindenki látta, hogy a dobozok először egy van, kettő, három, négy, és gyűlik, tehát minél több legyen, minél magasabb stósz legyen, ami elkerül Csángóföldre. Most a legutóbbi időszakban a Sándor József feltájmester úr révén az iskola lehetőséget ad arra, hogy hát összegyűjthessük az összeset, hisz ott raktározódott az iskolán belül a Egerből elvitt anyagoknak, a dobozoknak a nagyobb többsége, tehát egy ilyen tevékenységi körbe is beszálltunk. A másik oldal, hogy az Eventus az része a Rákóczi Szövetségnek. A Rákóczi Szövetségnél pedig a diák szervezet is jelen van, tehát ő is egy szerepet játszik abban, hogy ezt a tevékenységet támogassuk. Másrészt pedig van egy városi szervezetünk, az Egri Cifrahósai Kultúrkör, aki hasonlóképpen kiajánlja a környezetének, a városrésznek, hogy ilyen lehetőség van. Ha olyan részig jutunk el, hogy az emberek látják azt, hogy az intézmények, az iskolák nem csak a tanítással foglalkoznak, hanem foglalkoznak karitatív tevékenységgel, foglalkoznak azzal is, hogy a gyerekeknek a kapcsolatrendszerét, személyiségét alakítják, az kifele is pozitív hatással telik, és azt gondolja, az iskolának dolga az valahol, hogy a környezete felé, a környezetével, tehát a városrészsel kapcsolatot teremtsen, ez is egy lehetőség. Én azt gondolom, hogy ha ezt úgy fogjuk föl, hogy nem cél, hanem lehetőség, hanem eszköz, akkor én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eszköz abban, hogy a nevelést megvalósítsuk, és fontos eszköz abban is, hogy a környezetünkre valamilyen hatást gyakoroljunk.
0: Sándor József korábban vezette a gyakorlóiskolát, és most a Fertálymesteri Testület választmányi tagjaként van itt. Hogyan kapcsolódik a fertálymesterség ehhez a programhoz, illetőleg mi a személyes történet ehhez kapcsolódóan?
1: A személyes történettel szeretném kezdeni, az is egrég messzire nyúlik vissza. A 90-es évek elején a főiskola erdélyi távoktatásában vettem részt,
4: több területet megismertünk, élő kapcsolat alakult ki a ott dolgozó pedagógus kollégákkal, a Románi-Magyar Pedagógus Szövetséggel, és hogy a magyarországi tankönyvreformok változtak, több könyvszállítmányt is vittünk a Székelyföldre, aztán eljutottunk Berszán Lajos atyához a Gyimesekbe. A Gyimesekbe testvér kapcsolatot alakítottunk ki oly módon, hogy mint a Habarásnál, hogy nem sok gyereket vittünk, hanem csak egy mikrobusznyi gyereket, akik foglalkoztak azzal, hogy kik azok a csángók, hogyan kerültek oda, legyen ismeretük, és mivel kevesen voltak, így kénytelenek voltak feloldódani az ottani gyerekek között, és ugyanúgy hoztunk onnan is ide gyermekeket a gyakorlóiskolába, ők is 8-an voltak, kicsit kirándultak, osztályközösség,

Ez is egy érdekes dolog volt, és a 2010-es évek második felébe mondtam, hogy annyi sokat meséltek már nekem a csángókról, a gyimesek bejutottam, de én kíváncsi vagyok, hogy hogyan élhetnek Moldvában. És akkor elvittek, és megtapasztaltuk ott, hogy voltak magyar iskolák, mennyi magyar volt ott, most mennyi van, ki az, aki vállalja a magyarságát, és hogy mekkora küzdelem folyik, vagy elhivatott munka, hogy a magyarságunk legfontosabb zálogát, az édesanyja nyelvünket ne hagyják elveszni. És akkor Ronc Béla tanár kollégámmal, ő az Aszód Evangélikus Gimnáziumnak az igazgatója, elhatároztuk, hogy ha mi azzal tudunk segíteni, hogy akik ott dolgoznak, vagy magyar iskolába járnak gyerekek, és az anyaországból kapnak egy kis gesztust, hogy milyen jó, hogy ők magyarul tanulnak, mert kapcsolatba lehetnek, és akkor indult el ez az akció. Aztán 2 év sem telt el, amikor a gyakoriskolák szövetségére javasoltam, hogy mi lenne, hogyha egy osztály, egy karácsony címmel akciót hirdetnénk. Ez 2-3 évig a gyakoriskolák szövetségén belül ment, de mint ahogy itt is kiderült, több iskola kívülről is, mivel nyitott, csatlakozott. Nagy öröm volt számunkra, amikor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem megalakult, és a gyakoriskola egy másik, hát nem szövetségnek mondom, hanem egy közösségnek, ugye az Egri Főegyházmegye iskoláinak közösségébe bekerült, és Németh Zoltán főigazgatórat is megkerestem, hogy van egy ilyen nyitott kezdeményezésünk, hogyha már a gyakorló iskolának részese lehet, hirdethetjük, és nagy örömömre szolgál, hogy a Gárdonyi Gimnázium, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, de a Fegyverneki, Orci, a Hernádkaki Iskola, a Jászberényi Iskola, a Borsod-Szentgyörgyi Iskola, és most már ebbe a közösségbe tartozik, és még nagyobb öröm a lelkemnek, hogy az Ipolyság Felvidéki Iskola van, és az elmúlt két évben már a Székely-udvarhelyi iskolák is, tehát egy ilyen kis Kárpát-medencei magyarság megtartó erővé szerveződött ez az akció, és amikor fertájmester lettem, ugye, hogy ahhoz is mindig akkor van a fertájmesterek karácsony, amikor már össze van készítve az adomány. És nyilván, amikor bemutatkoztam, akkor szóltam arról, hogy az én közösségi tevékenységembe személy szerint hitélet szempontjából is ez az adományozás, ez nagyon sokat jelent, és voltak olyan fertájmester barátom, uraim, akiket megragadott, úgyhogy azóta többen vagyunk. Van, aki segít az összegyűjtésbe, mert hogy tőlünk indult a kezdeményezést, azért van itt annyi sok doboz, mert Szombathely, Pécs, Szeged, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen gyakoriskoláiból így gyűlik össze, hiszen Attila nem mondta, hogy több mint 30 oktatási helyszín van, de a 2000 gyermeket mondta, hogy mindenkinek legyen doboz, és ezeket itt rendezzük, ebbe segítenek a gyakoriskolás diákok, az Eventus adja a helyet, hogy településekre összekészítsük, és akkor úgy tudjuk elszállítani, és ebben már van olyan fertájmester barátom uram, aki vállalja egy mikrobusznyi, ez 3-4 falura való csomagnak a kijuttatását, tehát így egyre szélesebb lett az a kör, amelyik fontosnak érzi, hogy ez a tevékenység megvalósuljon.

0: Beszéltünk arról, hogy az itteni gyerekek megpróbálják elképzelni Csángó földet, a Csángó magyar vidéket. A ottani gyerekeknek milyen képük van, akár Egerről, akár Magyarországról?
1: Hát Moldvában, ott ugye azt kell tudni, hogy nagyon, nagyon nagy eltérés van Erdély és Moldva közt. Hát általában azt tapasztalom, hogy Magyarországon Erdélyről viszonylag sokat tudnak az emberek, de rólunk, a moldvai magyarokról már kevesebbet, és hát kevesen tudják azt, hogy Moldvában a történelem folyamán gyakorlatilag soha nem volt magyar oktatás, és nem volt magyar egyház sem. És ezért ez egy igen nehéz helyzet, amivel mi ott küszködünk, így oktatási értelemben is. És hát a gyerekek is ennek megfelelően a román iskolák adta információkkal jönnek, mi azt próbáljuk kiegészíteni, és magyar történelemről, tehát a nyelv mellett minden, ami magyarság ismeret, arról őket tanítani és nevelni. Hát, hogy mennyit tudnak Magyarországról, én azt remélem, hogy egyre többet, és azt remélem, hogy ezek a találkozások, hogy amikor Sándor Józsefék jönnek mondjuk, és ők nagyon helyesen ragaszkodnak ahhoz, hogy ők maguk vigyék el ezekbe a településekre ezeket a csomagokat, és ők maguk jelen legyenek személyesen, ez egy óriási dolog, mert minél több találkozás, minél több készfogás, minél több beszélgetés, ez kellene, ez segítene ezen, hogy az ottani gyerekek azok egyre jobban megismerjék a magyarországiakat, Magyarországot, és ezt az összetartozás gondolatot.
0: Sajtos Attila Csabát kérdezem, nem csak mint az Eventus főigazgatóját, hanem mint ahogy szóba került a Rákóczi Szövetségnek és a helyi képviselőjét. Ez a hazafias nevelésnek mennyire tud része lenni, és mennyire formálódik ez meg a fiatalokban, ez a fajta tudat, hogy mi összetartozunk és magyarok vagyunk?
2: Hát gondolom, hogy a Rákóczi Szövetség sokat tesz érte. És a Rákóczi Szövetség programjai az kitekintést ad a Kárpát-medencébe a diákok részére, és eljutnak a felvidék különböző pontjaira, eljutnak a Partiumba, és ez fontos, mert amikor megtapasztalja, mit jelent magyarul beszélni a volt magyar területeken, vagy ott föllépni egy templomban egy műsort adni, vagy egy kiállítást megszervezni, ugye legutóbb, mint Rozsnyón voltunk, Rozsnyón a galériában volt egy 50 alkotásból álló közösségünk, és be kellett mutatni Egert, és be kellett mutatni a fiatalokat is az ottani magyarság számára, sokat jelentett. És azt gondolom, hogy hasonlóképpen ez a Csángó területek felé is. Hisz az nagyon messze van. Tehát a Rákóczi Szövetsége elérni Attila is tudja, nagyon-nagyon nehéz, mert messze esik, de a képzelőerőnek ott kell lenni. És az a tudat, amikor a Rákóczi Szövetség a gyerekekbe egy kis magot elültet. Ez a mag az növekszik, és igényt jelent arra, hogy ne csak a környező volt magyar lakta területeket, vagy magyar lakta részeket nézzék meg, hanem eljussanak messzebbre is. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hisz most is a június 4-i összetartozás napja, ez egy 1000 gyereket jelent a Rákóczi Szövetség részéről Sátoraljújhelyen, és ott, akik ott megélik a magyarságukat, találkoznak felvidék, Erdély, délvidék magyarjaival, gondolom ilyen Csángó diákokkal is, ott egy találkozási pontot adnak. Tehát azt gondolom, hogy ezért nagyon nagy tisztelet és hála azoknak a szerveződnek, akik ezt fölvállalják, és hasonlóképpen ez egy elhivatottság a területen is, a városokban, iskolákban, az, hogy ezt fönt tartsuk a gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy fontos az a nevelés oldalán, hogy ne csak tankönyv ízű dolgokról beszéljünk, ne csak tankönyv legyenjen meg a történelem az irodalom oldalában, hanem az is megjelenjen, ami az érzések, az élmények tekintetében. Tehát az iskolának egyre nagyobb szerepet kap az élményszintű tanítás, az élményszintű tanulás, és ezek a dolgok, ezek a gesztusok, ha egy doboz dolga, az egy gesztus, de fontosat jelent, mert megnéz, hogy hol van kléze, igazatok a főigazgató úrnak, utána néz, hogy ez milyen messze lehet Egertől, vagy a lakóhelyétől, és elgondolja azt, hogy el kéne oda eljutni. Meg kéne ezt nézni, ezt a területet. Én azt gondolom, hogy ezek a dolgok tartoznak hozzá, és tartják fönt amit beszélgetünk, a magyarság tudatot, a magyarságnak az összetartozását, mert szerintem a legfontosabb az, hogyha szétszakított országterületek vannak, talán a fiataloknak a dolga az, hogy ezeket közelebb hozzák egymáshoz.
0: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolája is katolikus intézmény értelemszerűen, még csak néhány éve tartozik az Egri főegyházmegyéhez, tehát nagyon fontos a katolikus keresztény nevelés a mindennapokban is, ami nem olyan könnyű azért a mai fiatalok a számos külső tényező és belső tényező miatt is. Ez a fajta adakozó szeretet talán egy híd lehet ebben, egy nagyon jó gyakorlati példa, hogy megtapasztalhassák, hogy mennyire jó szeretni adakozni, és ez a keresztény gondolat körbe is, értékvilágba is beletartozik.
3: Így van, tehát a gyakorlóiskolai diákok mindig is nyitottak voltak a hasonló kezdeményezésekre, és amióta pedig a katolikus szellemiség is áthatja mindennapjainkat, az iskola lelkészünk vezetésével, Gábor atya segítségével, ez még inkább megjelenik a gyerekek tudatában, lelkében, és valóban ez a dobozgyűjtő akció, ez az adományozó akció, ez nagy fokban emeli ezt a adakozó kedvet, vagy ezt a mások felé fordulást, és nagyon jó élmény, amikor jönnek visszajelzések. Kapunk fényképekkel ellátott e-maileket, vagy nekem személy szerint nagyon megható volt, hogy kaptunk egy kézzel készített kis betlehemet a megajándékozottainktól, tehát valóban létrejön még ilyen nagy távolságból is, vagy akár mondhatjuk, hogy ismeretlenül is egy kapocs a csángó magyarok és közöttünk, a mi diákjaink és az ottani gyerekek között, és külön fontos számomra, hogy egy-egy település teljes magyar nyelvhez kötődő, magyar anyanyelvű, magyar nyelven tanuló gyerek csapatát ajándékozzuk meg. Tehát kizárólag kiemelten a magyar nyelv, ami a kritériuma ennek a magajándékozásnak, és ez biztos vagyok benne, hogy az ottani gyerekek számára is egy jelentős erőt képvisel.
0: És akkor még beszéljünk arról, hogy a Fertálymesteri Testület hogyan kapcsolódik ehhez, hiszen a Fertálymesteri Testület is nagyon sok területen aktív, miért ne venne részt ebben is, sőt ma a szélesebb közösség is megismerheti ezeket a törekvéseket.
4: Igen, hát a Fertálymesteri Testület kezdeti időszakában is voltak már, magyar falun megjelentek a fertálymesterek, vittek oda adományokat, voltak olyan fiatalok, akiknek az útját a Fertálymesteri Testület támogatása egyengette. Azzal, hogy én a testületbe kerültem és magammal hoztam ezt az akciót, úgy érzem, hogy egy új lendületet kapott, és hogy az előbb mondtam, hogy kapcsolódnak hozzám most már fertálymesterek, akik jelzik, hogy szívesen részt vesznek, segítenek ebben a tevékenységben. A mai nap egy nagy suttogónk lesz, és ez a nagy suttogónak mindig az általános keretei mellett van egy olyan rész, amelyen egy ismeretterjesztő előadás hangzik el, és nagy örömömre szolgál, hogy Attila elfogadta a meghívást, hiszen évekkel ezelőtt volt egy tanácskozás vagy konferencia ezen a területen, amelynek az volt a címe, hogy kivándorlás, asszimiláció vagy. És ugye a vagyra adják meg ők nagyon szépen a választ, és úgy hiszem, hogy ez a példaértékű munka, mert hiszen erről nem szólt, hogy a legutolsó népszámlálási adatok alapján, hogy a Kárpát-medencében ugye csökken a magyarságnak a száma, de Moldvában lehet, hogy nem születtek annyival többen, de ennek a munkának az eredményeképpen több mint 2%-kal több lett a magukat magyarnak vallók aránya, tehát ez egy olyan nemes munka, olyan küldetés, amelynek úgy hiszem, hogy teret és hangot kell adni, és a mai nagy suttogó erre lesz jó alkalom, hogy a Fertálymesteri Testület tagjai megismerjék, hogy milyen munka folyik ott, és talán ennek hatására bővül azon támogatóinknak a szám, akik az Iskola Szövetség gyermekei által ugye összegyűjtött csomagok rendszerezésében, eljuttatásában, esetleg bővítésében be tudnak kapcsolódni ebbe a tevékenységbe.
0: És akkor Hegyeli Attilának, a Modvai Csángó Magyarok Szövetsége oktatási vezetőjének szól az utolsó kérdés ebben a beszélgetésben. Mi az, amit haza fog vinni a tarsójában Magyarországról, Egerből, amikor hazatér erről a mostani útjáról?
1: Hát ma délelőtt rengeteg mindent láttam, a liceumban voltunk, és körbe vittek engem az épületbe, csak idefelé mondtam is Sándor Józsefnek, hogy milyen jó lenne ezt az épületet így, ahogy van, megépíteni Bákóba, és ott egy magyar liceumot létrehozni, mert hogy az még nincsen, tehát mi a falvakban dolgozunk, és a kis falusi iskolák megvannak, de nincsen továbbtanulási lehetőség magyarul. Tehát a mi megyénkben 14 éves korig lehet magyarul tanulni, utána már sajnos erre lehetőség nincs. Úgyhogy nyilván egy ilyen irigységgel, vegyes csodálattal nézem én Eger városát, és amit viszont magammal tudok vinni, az, ami tegnap este is a harmadik negyedbeli fogadtatásban részem volt, hogy tényleg olyan szeretettel és úgy vártak engem ott a Fertályban, hogy az hihetetlen, és azt hiszem, hogy így a nyár közepén beszélni a karácsonyi csomagokról, ez egymagában sokat mond, mert hogy nincsen elfelejtve, nincsen félretéve ez a téma, és nagy-nagy szeretettel várjuk a csapatot idén karácsony előtt is Csángóföldön, és hát záró gondolatként talán, ha megengedik, egy annyit mesélnék el, hogy ennek a, ezt lehet, hogy még Józsefnek sem mondtam soha, de ennek a kezdeményezésnek köszönhetően a gyerekek elkezdték megfogalmazni, hogy hát ez egy milyen jó dolog valamit kapni. És egy adott pillanatban ezt minden évben kaptunk, és hát ajándékot kapni mindannyian szeretünk. De megfogalmazták egy adott pillanatban, hogy ennél már csak egy dolog jobb, tanár úr, az, hogyha adhatunk. A kapásnál jobb az, amikor mi ajándék, az az érzés, amikor valamit én adhatok. És ők maguk is elkezdték szervezni a cipős doboz akciót, és elkezdtek gyűjteni. A Csángó falvakba beindult egy gyűjtési folyamat, és ilyen cipős doboz akciója van most már a Csángó gyerekeknek, amikor ők maguk gyűjtenek, és küldenek más helyekre, ahol még nálunk is rászorultabb gyerekek vannak, mondják ők. Hát nyilván megfogjuk, és átvisszük egy másik faluba, ahol ugyanolyan körülmények között élnek, mint ők, de maga az, hogy a erre megtörténik, hogy akkor ő is adhat. És ennek a csodája, hogy nagyon jó dolog kapni, de sokkal jobb dolog adni.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne engedjen a kamatstopp eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, közölte Gulyás Gergely, a párt frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, kimaradt a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatóból, hogy a kabinet megszünteti a kamatstoppot szeptember 30-ával. Emlékeztetett, az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216 ezer család 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletenként. A kereszténydemokrata néppárt követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki. Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellé beszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem, írta a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence kiemelte, Magyarország jogi és fizikai akadállyal védi a déli határt, ezért naponta 1 millió eurós kényszerítő bírságot fizetünk az EU-nak, de így maradt hazánk migránsmentes ország, fogalmazott. Új foglalkoztatáspolitikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket, fogalmazott a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett posztjában. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán fotókat is mellékelve ismertette, hogy reggel a foglalkoztatáspolitikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrián közigazgatási államtitkárral együtt. Ez a terület fontos munkákat visz majd az új szociális és családügyi minisztériumba, tette hozzá. A miniszter rámutatott, a foglalkoztatáspolitika sok szakpolitikai területtel áll kapcsolatban, így szorosan kell együttműködni a szociálpolitikával, a gazdaságpolitikával, az esélyegyenlőségi területekkel és az oktatás szereplőivel is. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Pénteken fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit. A tárca vezető erről a közösségi oldalán beszámolva kifejtette. Jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió tanácsának soros elnökségét, július 1-től pedig Írország veszi át ezt a feladatot, közölte. A munka megbeszélése röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. Véget ért a 2025-26-os tanévi digitális országos kompetenciamérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2,7 millió mérési eredmény valósult meg, több mint 607 ezer negyedik, 11. évfolyamos tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgált területén elérhetők az előzetes tanulói eredmények az országos kompetenciamérés honlapján, közölte az Oktatási Hivatal a távirat irodával. Végül az időjárásról. A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik északkeleten, keleten. Ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Hajnalra az ország nagy részén már közepesen vagy erősen felhőség valószínű. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti-keleti részeken ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Leó pápa záró homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt.

0: Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. Csütörtökön este Jézus szent szíve vigíliáján a Gran Canariai stadionban mutatott be szentmisét 14. Leó pápa több mint 50 ezer hívő jelenlétében.
1: Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día.
0: Leó pápa köszönetet mondott az Úrnak mindazért a jóért, amelyet minden nap tesznek ezen a szigeten, mely annyi szenvedés tanúja. A Szent Mise elején imára hívott mindazok lelkéért, akik életüket vesztették a tengeren. Ezután a liturgikus szövegek alapján Isten szeretetének ingyenességéről és határtalanságáról beszélt, illetve arról, hogy az ember ezt miként viszonozhatja a testvérek iránti szolgálattal. Megállapította, hogy Jézus szíve alázatos, ezért nekünk is ezzel a lelkülettel kell fordulnunk embertársainkhoz, hiszen a béke, a szeretet és az alázat szorosan összefügg egymással. Ebben gyökerezik a mi hivatásunk is a szeretetre. Nem számításra, sem puszta érzelemre épül, nem egyszerű emberszeretet, hanem áthatja egész létezésünket. A szeretet az emberi természethez tartozik, létezésünk teljességének előfeltétele, fejtette ki homiliájában a pápa. Istennek ebben az örökké szerelmes arcában, mely csak a mi javunkat és teljes boldogságunkat óhajtja, felismerjük az élet útját. Megtanulunk új módon létezni és kapcsolódni, más mérce szerint dönteni, megújult stílusban alkotni közösséget. Ferenc pápa Krisztus szeretetéről szólva azt mondta, hogy az a legjobb válasz Jézus szívére, ha szeretjük testvéreinket, ha a szeretetet szeretettel viszonozzuk. Az evangélium arra hív minket, hogy Isten végtelen szeretetére nagy lelkű szolgálattal válaszoljunk azon testvéreink iránt, akiket az Úr nap mint nap elénk sodor, főleg ha rászorulók, védtelenek és nem képesek viszonzásra.
1: Precisamente como ocurre en esta isla, en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado.
0: Éppen úgy, ahogy Gran Canaria szigetén történik a befogadásban, az osztozásban és az önzetlen ajándékozásban. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk, olvastuk Szent János első levelében. Jézus szavait ismerjük fel ebben, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Majd azt mondta a bénának, kelj fel, fogd ágyadat és járj. Ezek a kifejezések arra szólítanak minket, hogy anyai gondoskodással forduljunk a szenvedők felé, egyben pedig készítsük fel a sebesülteket arra, hogy újra felálljanak és elinduljanak egy szabad és méltó élet felé. Tevékeny szeretetünk ne legyen puszta segélynyújtás, hanem irányuljon a személyek integrálására, lelki, szellemi és fizikai kiteljesedésére, hogy közösségeink méltó és építő tagjai legyenek. A velük való találkozásunk, akár a nehéz és fájdalmas helyzetekben is, csak így adhat alkalmat arra, hogy a remény jeleit hintsük el az emberiség jobb jövője érdekében. 14. Leó pápa végül Krisztus szívének alázatosságára mutatott rá. Önelégültség helyett Jézus azt tanítja nekünk, hogy az élet valódi örömét akkor ízleljük meg a szeretetben, ha leszállunk a minket elválasztó önteltség piedesztáljáról, hogy a minket egyesítő alázatban találkozzunk. Ahol szeretet van, ott béke, és ahol alázat van, ott szeretet, mondta Szent Ágoston, és ez valóban így van. Ma, amikor Jézus szent szívét imádjuk, melyet Alakok Szent Margit látomásai alapján tövis koszorúval és égő lánggal ábrázolnak, emlékezzünk arra, hogy mi az Úr élő jelenléte vagyunk a világban. Ezért mindig tisztelettel és bizalommal tekintsünk egymásra.
1: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Szíve szeretetétől lángra gyúlva legyünk irgalmassága és békéje hordozói, hogy a világban megszűnjenek a háborúk, és növekedjék körülöttünk egy új emberiség, amely kiengesztelődött a szeretetben, fohászkodott végül Leó pápa a Gran Canaria szigetén bemutatott szentmisén.
2: 14. Leo a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. Spanyolországi apostoli útjának utolsó állomásán, Tenerifén, péntek délelőtt 14. Leo pápa felkereste a Las Raíces befogadó központot, ahol mintegy 600 migránssal találkozott. A központ egy egykori katonai laktanya területén működik, és a Kanári-szigetekre érkező migránsok ideiglenes elhelyezését szolgálja. Beszéde elején 14. Leo Jézus szíve ünnepére utalt, amelyet az egyház ezen a napon ünnepel. Keresztényként Jézus szívében Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét szemléljük, mondta a pápa. Hozzátette,
1: l'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne fait pas de distinction, se donne à tous et nous rassemble dans l'unité.
2: Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget emberek között, mindenkinek oda ajándékozza önmagát és egységbe gyűjt bennünket. A pápa elmondta, hogy a jelenlévők arcát látva és történeteiket hallgatva olyan szívekre gondol, amelyek sok szenvedést hordoznak, ugyanakkor megtapasztalták mások nagy lelkűségét és együttérzését is. Felidézte az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázatát, amelyben egy idegen népből származó ember áll meg a sebesült mellett és segítséget nyújt neki. Utalva a Kanári-szigetekről indult misszionárius szentekre, a pápa hangsúlyozta. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, és legfontosabb kincsként hitüket, reményüket és szeretetüket vitték magukkal. 14. Leo arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne veszítsék el saját kulturális és emberi értékeiket, ugyanakkor legyenek nyitottak arra is, amit új környezetük kínál számukra. Ajándékozzátok oda azt az emberi gazdagságot, álmot és kultúrát, amelyet magatokkal hoztatok ezekre a szigetekre, és legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Leo pápa hangsúlyozta, hogy a migráció jelenségét a jövő nemzedékeinek szemszögéből is kell szemlélni. Olyan szeretett civilizációját kell építeni, amelyben a népek találkozhatnak egymással, és kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Kiemelte a befogadó központ nevét, Las Raíces, vagyis gyökerek. Ezzel kapcsolatban felidézte Ferenc pápa gyakran használt képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember soha ne feledkezzen meg gyökereiről és eredetéről.
1: Que cette image des racines vous aide également à rester fermement enraciné dans le Seigneur.
2: Ez a kép segít, hogy maradjatok szilárdan gyökerezve az Úrban, hogy semmilyen vihar ne tudjon elszakítani benneteket az ő jelenlététől, amely erőt ad és életet fakaszt. Beszéde végén 14. Leo biztosította a migránsokat közelségéről és imáiról, majd a boldogságos Szűz Mária a migránsok vigasztalója oltalmába ajánlotta őket. 14. Leo Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Pénteken délelőtt spanyolországi apostoli útjának záró napján a Szentatya Tenerifén a Plaza del Cristo de la Laguna, a Lagunai Krisztus terén találkozott a migránsok befogadásával és integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Beszédének elején 14. Leo utalt arra, hogy a helyszín egy falak nélküli városban van.
1: Que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra.
2: Hangsúlyozta azonban, hogy a legnehezebben lebontható falak nem kőből épülnek. Néha a legnehezebb akadályok a tekintetben, a félelemben vagy a közönyben rejtőznek, mondta. A pápa szerint a migráció történeteit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megtanuljuk a közelség nyelvét, amelyet gyakran inkább a tettek, mint a szavak fejeznek ki. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztény szeretetszolgálat nem pusztán segítségnyújtás, hanem Krisztus jelenlétének felismerése a szenvedő emberben. Az egyház akkor érti meg igazán az evangéliumot, amikor megérinti embertársunk sebeit, és felfedezi bennük Krisztus arcát. 14. Leo különbséget tett a befogadás és az integráció között. A befogadás megnyitja az ajtót, az integráció azonban segít átlépni a küszöböt. A segítség enyhíti a sebeket, az integráció pedig lehetővé teszi a jövő újjáépítését. Az integráció nem azt jelenti, hogy valaki megtagadja történetét vagy elfelejti gyökereit. nem azt jelenti, hogy egymás mellett élünk anélkül, hogy valóban találkoznánk. Az integráció kölcsönös út. Aki érkezik, új hazát tanul meg szeretni, aki befogad, kitágítja saját otthonát, állapította meg 14. Leo. A migránsokhoz fordulva arra bátorította őket, hogy tanulják meg az ország nyelvét, tiszteljék törvényeit, és vegyenek részt a közösség életében, ugyanakkor gazdagítsák is azt saját kultúrájukkal és tapasztalataikkal. Kiemelte, hogy mindenek előtt Isten képmására teremtett személyekről beszélünk, nem pedig kezelendő problémákról. Beszédében ezt követően Leo pápa a tengeri migráció áldozatairól szólt. Figyelmeztetett arra, hogy minden elveszett emberi élet kudarc az egész emberi család számára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik, kevésbé látható hajótörésre is. Arra, amikor valaki ugyan megérkezik egy új országba, de nyelv, munka, kapcsolatok és remény nélkül magára marad. Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést, mondta 14. Leo. A Szentatya végül határozott szavakkal fordult azokhoz, akik a migránsok kiszolgáltatottságából hasznot húznak.
1: Deténganse, conviértanse.
2: Álljatok meg, térjetek meg, figyelmeztette az embercsempészeket, kizsákmányolókat és emberkereskedőket. Emlékeztetett arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás elé kell majd állniuk. 14. Leo pápa beszédét azzal zárta, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a közönyé és nem az erőszaké, hanem Krisztusé, aki minden idegenben, menekültben és rászoruló emberben jelen van, és arra hív bennünket, hogy testvérként fogadjuk őket, védelmezzük, értékeljük és integráljuk őket.
3: Leo pápa homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt. Egy hete spanyolországi apostoli útjának záró eseményeként Leo pápa Jézus Szent Szíve ünnepén, pénteken délben, Tenerifén, Szent Kereszt kikötővárosában szentmisét mutatott be, mintegy 80 ezer hívő jelenlétében.
1: Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
3: Kegyelemnek nevezte Leo pápa találkozást ezen a napon, amikor Jézus szíve megengedi, hogy a történelem szíveként szemléljük. A Szent Atya hálát ad a hitért és a szeretetért, amelyről oly sokan tettek tanúságot apostoli útja során, és ami a szépségéről és vendégszeretetéről ismert szigetcsoportot olyan helyét teszi, ahol a feltámadt úr előttünk jár és kinyilatkoztatja magát. A tenger és az ég egyaránt a végtelent idézi, de mindenek előtt azt a végtelen vágyat, amely Isten szívét oly sok ember szívével egyesíti, akiknek örömei, reményei, bánatai, szorongásai visszhangra találnak az egyház szívében. Senki sem sziget, mint ahogy ennek az egyházmegyének a földrajzi elhelyezkedése és lelkipásztori kihívása is arról tanúskodnak, hogy találkozásra születtünk, és hogy nincs akadály, távolság, veszély vagy fenyegetés, amely megakadályozhatná mindannyiunkat az utunkon. Akár egy életen át ugyanazon a helyen maradunk, akár távozni kényszerülünk, senki sem maradhat mozdulatlan, mert a szív titka a bensőséges hívása a kibonulásra és a találkozásra. Jézus szíve azonban feltárja azt is, hogy ne veszünk el egy terméketlen dinamizmusban. Isten elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk. Akkor van élet, amikor életet adunk, különben ürességben forgunk. A Vatikán zsinat arra emlékeztet minket, hogy az ember az Istennel való közösségre hivatott, és saját beteljesülését csak önmaga őszinte odaajándékozásában találja meg, ahogy Leo pápa is írta enciklikájában. Mindez vonatkozik az itt nyaralókra és az itt lakókra is.
1: Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio.
3: Ami végtelenül fontos, hogy a szív keresése ne szorítkozzon a kereskedelemre és a profitra. Azok, akik megbecsülik az élet minden pillanatát, akik abba hagyják az egyik dologról a másikra ugrálást, a folytonos hiánykeresését, akik megtapasztalják, mit jelent minden embert és mindent értékelni, azok megtanulnak kapcsolatba lépni másokkal, és értékelik a legegyszerűbb dolgokat is. Ennek eredményeként kevesebb kielégítetlen szükségletük van, kevésbé fáradtak és kevésbé gyötrődnek. Így értelmezétek a befogadásra szóló hivatásotokat, kérte Leó pápon. A mai evangélium a szegények gazdagságára emlékeztet minket, ami egy paradoxon, amely közvetlenül Jézus életére, igazságára és útjára mutat, amelynek követésére kér minket. Jézus áldja az atyát a kicsinyekért, a legkisebbekért, akikben Isten kinyilatkoztatta magát. Gazdaggá tette őket azzal, hogy rejtve maradnak azok előtt, akiket csodálat és siker vesz körül. Ez a misztérium egyedülálló módon visszhangzik ezeken a szigeteken, a migrációs útvonalak szívében, ahol kimondhatatlan veszélyeknek és erőszaknak vannak kitéve. Szemben azokkal, akik kihasználják a helyzetüket, mi keresztények többet nyújthatunk annál, mint hogy csupán az Úr tükörképét kínáljuk nekik, aki azt mondja, jöjjetek hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. A legnagyobb kegyelem az, hogy hagyjuk, hogy azok evangelizáljanak minket, akiket segítünk, hogy felismerjük Isten titokzatos bölcsességét, amely testükbe van beírva. Beszéde végén Leó pápa megköszönte az ott lakóknak, hogy a szigetet olyan helyé tették, ahol Krisztus szívével találkozhatnak az ideérkezők a befogadók arcán. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Bárcsak ez a hitvallás mindig ragyogna bennetek, és inspirálna benneteket imádságra és cselekvésre. Figyeljetek a fiatalokra és a felnőttekre, a gazdagokra és a szegényekre, a helybéliekre és a vendégekre. Mindegyiküket olyan tekintettel kell megismerni, amely a látszat mögé lát, ami felismeri nyugtalan szívük mélységét, amely gyakran már, talán tudattalanul is, Isten országa és annak igazsága felé fordul. Legyen kézzel fogható köztetek, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az evangélium szíve, Krisztus szíve. Aki elmerül benne, az már nem önmagának él.
1: Abran a todos este mar de amor.
3: Nyissátok meg ezt a szeretet tengerét mindenki előtt. Ez az én kívánságom és imádságom értetek is mindazokért, akikkel az utakon találkoztuk. Zárta homíliáját Leó pápa a Tenerifén bemutatott búcsú szentmise során.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bilincsükné Antal Óczi Hajnalka hitoktató a papi hivatásról Varga József atyával beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen.
2: Szeretettel köszöntöm Varga József atyát itt köreinkben. Mondhatnám, hogy akasztják a hóhért, de mégsem, hiszen hát te nagyon sokáig voltál a Hitvalló című műsornak az egyik műsorvezetője, és hát most pedig, mint beszélgető társként vagy itt velem a stúdióban. És hát igazából, hogy mi is ennek az oka? Hát nagyon sok oka lehet, hogy miért is hívunk meg téged beszélgetni.
3: Egyre kívül.

0: hívásra.
1: Inkább így fogalmaznék, hogy hívás, mint kiválasztottság, mert ha jól megnézzük, akkor minden ember kiválasztott, és minden ember arra hivatott, hogy elnyeri az üdvösséget. Tehát nekünk is az a célunk. Hát inkább a kiválasztottság helyett a meghívottság szót használnám, hogy ezen belül a Jóisten arra hívott, hogy segítsük az embereket abban, hogy elérjék az üdvösséget. Hát inkább maradjunk a meghívottságnál, mint a kiválasztottságnál.
0: Igen.
1: Nem vagyunk ám különbek mi sem, mint már.
0: Na, ez nagyon jó megfogalmazás volt, mert úgy gondolom, hogy a kedves hallgatóink már rájöttek, hogy az egyházi rendszentségéről fogunk beszélgetni, és ezen belül is tulajdonképpen a te papi hivatásodról. És hát azért gondoltuk, hogy egy papot hívunk ebben a műsorba, hogy aki talán hitelesebben tudna erről a szentségről beszélni, mint mi ugye, akik házasságban vagy csak egyedülálló módon élünk. Na most az első kérdésem irányodba az lenne, hogy mi az a legkorábbi esemény, amire esetleg az imádság kapcsán emlékszel?
1: Én nekem az első ilyen jellegű élményem az nem konkrét imádsághoz kötődik, hanem amikor először elkezdtek nekem arról beszélni, hogy Jézus itt járt a Földön. Tehát egy ilyen érdekes téma volt, mert egy gyerek számára a valóság és a mese az egy kicsit úgy olykor egybe fonódik. És én is így voltam vele sokáig, hogy hát meséltek róla, hogy Jézus itt járt a Földön. És nekem ez volt az első élményem, és utána, mikor nőttem, és egyre inkább úgy érdekelt a téma, hogy akkor ez most nem a Foxy Maxi világába tartozik, hanem ez egy valóság, és tényleg úgy van, ahogy mondták, akkor kezdett ugye kicsit úgy első lépcsőfokon úgy komolyodni a hitem. A szüleimtől láttam ugye először az imádságos életet. Főként a anyai nagymamám volt olyan vallásos, aki tényleg számára központ volt a templom, és ezt hát ugye gyermekei ezt egy kicsit érdekesen nézték, mert idős ember volt, akkor is letérdelt a templomban, amikor nem tudott felkelni, amikor segíteni kellett neki, amikor úgy kellett érte menni, hogy gyertek, mert mamát fel kell állítani, akkor is ott volt, és mondták neki, hogy hát Panni néni nem kell letérdelni, hogyha nem bír, de hogy nem, akkor is le kell. Tehát, hogy ez a hit és ez a hűség volt az, ami úgy engem megérintett. A papszentelésem tájékán kiderült, hogy ő nagyon sokat imádkozott azért, hogy a szüleimnek fiúgyerek szülessen, és az végre egyszer pap legyen, a sok unokának a legvégén, végre egyszer az pap legyen, és ezt igazából, mondom, ez ma majdnem a papszentelés körül jutott a tudomásomra, tehát nem is volt ez olyan egyértelmű nekem így soha, de azt mindig tudtam, hogy ő hitében hűséges, hogy ő figyel a Jóistenre, de ez most, amit most mondtam, ez állítható a nagyszüleim mindegyikéről egyébként, de az ő életében ez az ilyen elkötelezett magatartás, ami úgy megragadott. Tehát ami inkább az imádság felé ment. Tehát nem konkrét ima, hanem ez az esemény vitt inkább az Istennel való kapcsolat útján előre. Meg egyébként most is sokat szoktam erre gondolni, erre a hűségre, ami úgy megtartó erő az ember életében.
0: Hol találkoztál te először a papi hivatással?
1: A szűkebb családban nem volt pap, legalábbis nem tudok róla. A tágabban volt jezsuita testvér a tágabb családból. Igazából én a papképpel először, hogy akkor találkoztam, amikor ugye kisgyerekként, fiatalként elkezdtem rendszeresebben minisztrálni. És akkor, ami érdekelt a papságból, az mindösszesen annyi volt, hogy miért nem nősülhetnek meg a papok.
0: Ki vitt oda? Tehát kinek a hatására kezdtél el minisztrálni?
1: Szüleimmel mentem először.
0: Tetszett?
1: A templomba így. Először a külsőség ragadott meg, illetve először úgy is mondhatnám, hogy először volt bennem egy félelem, tehát az újtól, vagy nem tudom, hogy mit kell ott csinálni, vagy az újtól egy ilyen tartózkodás, de utána ugye a külsőség ragadott meg egyébként elsőre, hogy

0: milyen szép ruha van, meg hát a minisztránsok azért úgy a egyházközségnek a krémjei, tehát abban milyen jó beletartozni. Hát ezek ragadtak meg ugye elsőre, és utána azért ez egyre inkább mélyült, és akkor egyre inkább tudatosan nem csak a külsőség vezérelt, vagy végül egyáltalán nem a külsőség vezérelt, hanem tényleg a szolgálata.
1: A te gyerekkorodban hogy nézett ki a hitoktatás? Volt? Vagy csak a plébánián?
0: Inkább a plébánián zajlott a hittan, mint sem az iskolában. És akkor egy kicsit úgy szigorúbb körülmények között, de azt én bevallom, hogy én erre így konkrétan már nem emlékszem. Inkább később, nyolcadikos vagy attól fölfelé emlékszem inkább így az ilyen hittanos dolgokra. Hát, hogyha el lehet ezt így mesélni, akkor én első áldozó se akkor voltam, amikor egy rendes gyerek szokott, én sokkal előbb, mert egyszer véletlenül elsős voltam, amikor a szüleim nem jöttek velem a misére. Én akkor még nem minisztráltam, ez biztos, erre emlékszem, és kíváncsi voltam, hogy mit osztogatnak, és én is sorba álltam, és sikerült megáldozni. Úgyhogy így első áldozó nem akkor voltam, de...
1: De utána azért felkészültél rendesen.
0: Persze, az első. Persze, akkor nem figyelte senki amúgy, hogy én most úgy beslisszoltam hátsó ajtón. De természetesen, amikor első áldozónak kellett lenni, akkor ott voltam.
1: Hát igen, ott tartottunk, hogy minisztráltál, ami egy kicsit először akkor döcögősen indult, de aztán gondolom, hogy megszeretted.
0: Természetesen egyébként én nagyon szerettem. Azt szeretném úgy megjegyezni, hogy én nem is tartoztam azok közé a gyerekek közé, akik mondjuk otthon hokedlém is éznek, és akkor már egyből 3 éves korában tudja mindenki, hogy mi akar lenni a gyerek. Én nem tartoztam ezek közé. Én szerettem a templomot, meg szerettem a minisztrálást, de valahogy az én életemben foglalkoztam azzal, hogy a papok miért nem nősülhetnek meg, de azt tudtam, hogy az én életemben ez egy ok arra, hogy én valószínűleg nem leszek pap.
1: Na, és hát a Jóisten mégis másképp gondolta. És aztán később hogyan erősödött meg a hivatás gondolata? Mert akkor ugye ezek szerint nagyon szeretted a templomot, szerettél minisztrálni, gondolom, hogy ez kitartott egészen gimnazista korodik talán?
0: Utána is.
1: Meg utána is? Utána. Tehát, hogy egy jó keresztény emberré nőtted ki magad, és aztán pedig ugye jöttek a gimnáziumi évek.
0: Szerintem én a minisztrálást soha nem szüntettem meg. Én nem emlékszem arra legalábbis, hogy ebbe lett volna szünet. És igen, amikor kikerültem, kikerültem általános iskolából, akkor azért volt, hát ugye kamasz gyerekek, és hát nyilván bennem is volt lázadás, és hát ezt a szüleimnek köszönöm is, hogy kitartottak ebben, mert ez nem volt könnyű. Hát, hogyha most velem ugyanezeket megtennék,
1: kicsit... Lázadás. Mit akar?
0: Hát minden törvény ellen, miért nem szabad, miért szabad, most ide megyünk, én nekem pont az biztos, hogy nem kellett... Tehát ilyen dolgok, vagy ekkora haza kell jönni, hát most miért? Hát kimondtál, hogy 1 órával később érkezek, akkor mi történik? Tehát, hogy ilyen lázadások voltak az életemben, de inkább most oda szeretnék kiukadni, hogy én minden ellen így tudtam lázadni, tehát bármi történt az életemben. Egyetlen egy fix pont volt az életemben, az a vasárnap ömse. Ezzel nem tudtam vitatkozni, ez olyan evidencia volt az én életemben, hogy vasárnap elmegyünk a misére, hogy tehát ezzel sokat nem tudtam vitatkozni, tehát ez megvalósult, és én mai napig nem értem azokat, akik azt mondják, hogy jó, hát most elmentünk kirándulni, most nem mentünk misére. Hát ahova elmentünk kirándulni, ott is van templom, ott is el lehet menni misére. Tehát, hogyha tényleg a fontos az ember számára, én legalábbis azt érzem, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy miért fontos ez, egy belső késztetés, egy belső vágy arra, hogy így teljes a hetem, vagy így kezdődik a hetem. Tehát most teljesen mindegy, hogy nézzük. Így mondjuk fogalmazunk úgy, hogy így kezdődik a hetem, tehát ebből a forrásból. Tehát ez volt az, ami ellen nem tudtam lázadni, ami így végig kitartott. A gimnázium után én nem mentem egyből a szemináriumba, akkor még hát jártam a szentmisére, imádkoztam, de onnan ott volt bennem a papkép, mert azért sok jó pap példával találkoztam a szülőhárosomba. és tényleg az ő példájuk sokat segített, de akkor még nem mozdított abba az irányba, hogy pap legyek, és így 3 éve dolgoztam a mezőkövesdi áfésznál, és ez a 3 év, vagy 2,5-3 év volt az, ami segített a papságba. Tehát ez volt a mérföldkő az én papságomban, ez a 2,5-3 év, amikor befejeztem a munkát, és utolsó munkanapon hazamentem, és akkor közöltem, hogy na, akkor ma volt az utolsó munkanap, és akkor szerintem a családban egy mindenki ilyen kikerekedett szemekkel nézett, hogy ezt mégis megmeri tenni. És hát végül is így indult a papság felé vezető utam. És ebben azért, ahogy mondtam, tehát sok pap volt, aki segített ebbe az ő példájuk, és itt szeretném egy kicsit megjegyezni, hogy imádkozunk mindig a szentmiség végén papi szerzetesi hivatásokért, és ez természetes, hogy így van, ennek így is kellene, az imádságnak ereje van, nem ezt szeretném kétségbe vonni, hanem hogy az életpéldánk az milyen sokat jelent. Tehát a jó példa, tehát amikor ránk néz egy fiatal, most akár már rám is így 20 éves papság után, ránk néz egy fiatal, és azt mondja, hogy na, akarok ilyen lenni, vagy nem akarok ilyen lenni. Tehát ez kiegészíti azt az imádságot, amit a szentmiség végén szoktunk imádkozni. Tehát az életpélda, ezt én is tapasztalom, hogy nagyon sokat számított, és szerintem a mai fiatalok életében is nagyon sokat számít.

0: Téged hallgatva azért úgy felmerül a kérdés, milyen volt az a pap, vagy ki volt az a pap, akire szerettél volna hasonlítani?
1: Hát amíg én otthon voltam, addig tényleg a káplánok, főképp a káplányaink között voltak olyanok, akikbe vonzott a elkötelezettség, tehát hogy tényleg papi tevékenységet folytattak, foglalkoztak velünk, kirándulni mentünk, ha kellett, tanultunk. Tehát minden olyan dolgot megtettek velünk, ami tényleg úgy formálta bennünk a hitet. Tehát nekem ez volt ott a vonzó, hogy én is ilyet akarok, vagy én is így akarok, vagy én is segíteni akarok másoknak. És tényleg egy elkötelezettséget, egy hűséget láttam bennük. És ez vonzó volt az, hogy tényleg segítettek, ott voltak, mellettünk voltak, mindig nyitottak voltak, be lehetett menni a szobájába, akkor még ez a pap szobájába bemenni, hát ez még olyan volt, mintha Mennyországot léptük volna át, hogy na, itt is jártam.
0: Igen, tehát, hogy, de ez tényleg így volt, hiszen azért régebben volt egy pici távolságtartás, ugye az atyák és a hívek között valahogy másképp kezelték a papokat, erről már ugye régebben beszélgettünk is, de azért itt feltenném azt a kérdés, ami ugye mindig előjön. Honnan tudtad, hogy Jézus erre a hivatásra hív?
1: Hát azt tudom mondani, hogy semmi olyan nagy csoda nem történt az életemben.
0: Pedig hogy vártam, hogy most ezt mondom.
1: Felkaphattam volna a fejem, hogy de nagy csoda volt. Nem csodához kötődik, ez egy folyamat volt. Hát az, hogy volt egy alap, egy vallásos élet, ami lehet, hogy hagyományos vallásosságra épült eleinte, tehát elmegyünk a templomba, mert azt mondták, hogy el kell menni, vagy írja a 10 parancsolat, hogy el kell menni, vagy azt mondta a hitoktató, hogy el kell menni, vagy megyünk gyónni, megyünk áldozni, mert egy rendes keresztény ember így is szokott. Tehát ez a hagyományos vallásosság, ez úgy üzemelt az életembe. Én inkább azt látom mérföldkőnek, egy óriási lépésnek előre, amikor mindez megváltozott, és úgy rájöttem arra, hogy ez hosszú távon nem üzemel, hogyha rutinszerűvé válik a kereszténység, csak akkor tudunk előrébb lépni a hitünk útján is, de szerintem ez mindenkire igaz, nem feltétlenül csak a papra, hanem amikor élővé válik az Istennel való kapcsolatunk, amikor azért megyek a templomba, mert szeretem az Istent, vagy azért megyek gyónni, mert szeretem azt, akit megbántottam, vagy azért megyek áldozni, mert találkozni akarok azzal, akivel baráti kapcsolatban vagyok, vagy egy ilyen belső találkozást akarok Jézussal. Tehát amikor így élővé vált, és mondom, ez egy folyamat volt az én életemben, és ezek a példák, ezek segítettek benne, meg az ő útmutatásuk segített benne, hogy egy ilyen élőbb kapcsolatba kerüljek a Jóistennel, és ez vitt arra, hogy ezt a hivatást választottam. Tehát ez nem kötődik csodához, hanem egyszerűen csak egy találkozás, egy folyamatban egy találkozás.
0: És egyre inkább megérlelődött benned. És aztán választottad a szemináriumot, és elindultál ezen az úton. Milyen érzésekkel? Emlékszel még?
1: 1996-ban mentem a szemináriumba. Nem? 95-ben, bocsánat. 1995-ben mentem a szemináriumba, akkor voltam elsős. És akkor Veszprémbe kezdtük az első évet. Ott volt egy ilyen...
0: Ismerkedős
1: év.
0: Időszak.
1: Egy ilyen bevezető időszak a szemináriumba, és hát olyan úgy mentem be a szemináriumba, hogy biztos, hogy mindenki szentebb, mint én, biztos mindenki jobb, mint én, és ez egyébként meg is határozta a szeminárium létemet másodéves koromig, mikor visszakerültünk a saját egyházmegyünkbe, én ide Egerbe kerültem, és az akkori spirituális atya egy elmélkedést tartott arról, hogy hogyan kell elmélkedni. És azt mondta, hogy Isten jelen létébe kell helyezkedni. Na, itt vallottam kudarcot, hogy én ilyet nem tudok Isten jelen létébe helyezkedni, és tényleg ezt elsősként, amikor úgy éreztem, hogy na hát, ugye papi hivatása ne további az életemnek, és én nem tudok Isten jelen létébe helyezkedni, ez egy érdekes érzés volt, és még nem rájöttem arra, hogy Isten jelenlétébe helyezkedni nem tudunk anélkül, hogy fel ne fedeznénk azokat az életünkbe, azokat az eseményeket, amelyek pozitív események. De nagyon sokszor oda szeretnék kiukadni, hogy nagyon sokszor belesünk abba a hibába, és itt rontjuk el akár még a hivatásválasztásunkat is sokszor, hogy már megint milyen rosszat követtem el. Megint kivel vesztem össze, megint csúnyát mondtam, megint nem mentem vasárnap misére, megint a szüleimmel megint tiszteletlen voltam, és az embert ez lefelé nyomja. Ugye a jó események, hogy mi történt velem ma, biztos, hogy mindannyian tudnánk akár csak a mai napunkból is egy olyan eseményt mondani, amiben megéreztük az Isten szeretetét. És azt gondolom, hogy ezek azok az események, amik az Isten jelenlétébe helyeznek, és akkor egy kis ilyen belső örömet éreztem, hogy hát persze, hát ezt tapasztaltam az elmúlt időszakban és a szemináriumban is, ezt tapasztaltam abban a 2,5-3 évben is, amikor dolgoztam. És egy időben volt bennem egy olyan érzés is, hogy én miért nem jöttem már hamarabb a szemináriumba? Tehát miért kellett nekem ott 2,5-3 évet ott feleslegesen ellébecolni, vagy ellenni, vagy szemináriumtól távol lenni? És azért most is érzem annak az előnyét, hogy később mentem a szemináriumba, mert úgy van rálátás mondjuk arra, hogy akik világi munkahelyen dolgoznak, ők hogy élnek. És ezért nem sajnálom. Tehát ezek az érzések határozták meg ugye a szemináriumnak ugye első időszakát, és hát később ott már egy kicsit már komolyodott a helyzet, amikor közeledtünk a papszenteléshez, és volt egy tanárunk, akinek ez a előadása, ez a szeminárium előadása, ez a mai napig úgy a lelki életemre is hatással van.
0: De hát akkor az egy nagyon pozitív dolog, hogy ilyen jól tudott hatni.
1: Igen, látok. Igen, az ő előadás az arról szólt igazából, hogy bejött az órára, és azt mondta, hogy bizonyítsuk be, hogy feltámadt Jézus. És akkor mindent mondtunk, hogy benne van a Bibliában. A válasz az volt, hogy őt én is tudok írni. És mindenféle dolgot mondtunk, hogy mi az, ami bizonyítja Jézus feltámadását, és az előadása arra ment ki, arra éleződött ki, hogy a apostolokat sem az győzte meg Jézus feltámadásáról, hogy üres a sír, mert az még nagyobb kétségbe hozta őket, mint ugye tudjuk, hanem az győzte meg Jézus feltámadásáról, hogy találkoztak vele, hogy beszéltek vele, hogy ettek vele, hogy látták őt élő valóságában. És utána ez határozta meg az életemet, hogy ennek a 6 évnek az a célja, hogy az apostolokhoz hasonlóan én is találkozzak a feltámadt Jézussal. De hát ugye mondhatjuk azt, hogy hát szoktuk is mondani, hogy apostoloknak könnyű volt, mert ott volt, abba fizikai időbe éltek, és nekik sokkal könnyebb lehetett, pedig egyáltalán nem igen volt könnyebb, hiszen a 13. Leó pápa írja, hogy ami Krisztusban látható volt, az átment a szentségekbe. Tehát egy jól végzett imádságban, amikor szinte egy karnyújtásnyira érezzük magunktól az Istent, akkor ez a Jézussal volt találkozás. Vagy a áldozáskor, amikor tényleg érezzük az Isten közelségét, ez a Jézussal való találkozás. Tehát nekünk is számtalan lehetőségünk van, és ugye ezeket a lehetőségeket próbáltam úgy megragadni a felkészülésben, a lelki felkészülésben.
2: Elhangzott műsorunkban Bilincsiknél Antalóczi Hajnalka hitoktató Varga József atyával beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portrémisorunkban befejező részéhez érkezünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és meghallgathatják Bőte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szentbeszédét. Egy órakor regionális hír összefoglalóval is, a kora esti hírmondóval. 2:05 környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a jövedelem vagy környezetvédelem a mezőgazdaságban, generációváltásról a regeneratív gazdálkodásig című beszélgetést mutatjuk be. 3:05 kezdődő közéletünkben ma csángó-magyar kapcsolatokról beszélgetünk. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Bérincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónyaiva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. A rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. Viszont hallásra!

Az én testem valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Engem az élő atya küldött, és általa élek. Így az is élni fog én általam, aki engem eszik. Olvasom a János evangéliumban. Az a keresztény, aki fölfogta hitének értelmét és Krisztus kegyelmének nagyságát, nem terhes kötelességnek, hanem kitüntetésnek fogja tekinteni, hogy minél gyakrabban részt vehet Krisztus családjának lakomáján. Jézus jelen van az oltári szentségben. Nálam van, velem van, bennem van. Ez tán sok is egy embernek. A szíve elbírja, de az esze? Annak oly merész, oly különös, oly idegenszerű valami. Eukarisztikus lakoma. Isten vendégei felsorakoznak, nem egy közülük testileg vagy lelkileg nyomorék. Mégis az öröm itt az alaptónus. Azé az örömé, amely a kereszt kinnyaiból forrásozik. Az élet ételét és italát szolgálják itt fel. Azért az életét, mely halálból született. Miért akarjátok megfosztani isteneteket saját tulajdonától, könnyetektől, mely szemetekből budjan? Hisz tietek a kehelyben az ő könnye is vére. A ti könnyetek, véretek, verejtéketek is hasonló a borhoz és vízhez, az ő áldozata anyagához. Ezt szomjazza ő, ezután éhezik. Itt volna az alkalom, hogy egyesüljetek az ő sorsával. Szánjátok őt, aki csak 33 évig szenvedhetett. Egyesítsétek szenvedésteket az övével, mert hiszen csak egyszer lehet meghalni. Jézus Krisztus, te csodálatos szentségedben kényszenvedésed emlékét hagytad ránk. Ott, hogy ahhoz olyan lelkülettel közeledjünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelen érezzük.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A migrációnak fontos szerepe van, mert alkalom lehet a népek közötti találkozásra és a kölcsönös gazdagodásra. Jelentette ki 14. Leó pápa pénteken egy hetes spanyolországi apostoli körútjának utolsó állomásán, Tenerifén, ahol látogatást tett két befogadó központban is. Arra kérlek benneteket is, hogy ajánljátok fel az emberiség, az álmok és a kultúra kincseit, amelyeket ezekre a szigetekre hoztatok, és legyetek nyitottak arra, amit nektek kínálnak, fogalmazott beszédében, amelyet francia nyelven mondott el, hogy a központban lévő, elsősorban Szenegálból érkező menedékkérők is megérthessék. A pápa szavai szerint ezt a cserét felelősséggel kell megélni, gondolva a jövő generációira, amelyeknek a szeretet civilizációjának örökségét kívánjuk továbbadni. A Fidesz-KDNP arra kéri a miniszterelnököt, hogy mondja ki nyíltan és egyértelműen, a Tisza kormány nem hajtja végre a migrációs paktumot, közölte Takács Árpád fideszes országgyűlési képviselő a Röszkei közúti határátkelő helynél tartott sajtótájékoztatóján. Takács Árpád a nap folyamán hatályba lépett migrációs paktumról kijelentette. Ez egy Európai Uniós rendelet, amelyről az Európai Bizottság elnöke a Magyar Péter kormányfővel tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy végrehajtása minden tagállamra, így Magyarország számára is kötelező, nincs kivétel. Kiemelte, a Tisza párt képviselői az elmúlt években több alkalommal támogatták a migrációs paktum végrehajtását az Európai Parlamentben, és megszavazták a hozzá kapcsolódó pénzügyi hozzájárulásokat és támogatásokat. Várhatóan augusztus végén a fővárosban tart országos választmányt a Kereszténydemokrata Néppárt, amelyen értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek. Tartalmazza a távirati iroda birtokába került, a párt tagjaihoz eljuttatott levél. A Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett dokumentum szerint az országos választmány elnöksége és az ügyvezető elnökség széleskörű egyeztetéseket folytatott, hogy minél teljesebb képet kapjanak a KDNP elmúlt kormányzati ciklusokban végzett tevékenységének párton belüli megítéléséről, valamint az országgyűlési választási kampány tapasztalatairól. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A döntés értelmében a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében. A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország a G7 országok hétfőn kezdődő 3 napos csúcs találkozóján Franciaországban, tudatta egy háttérbeszélgetésen a francia elnöki hivatal. Kiemelte, a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rendkívüli figyelmet fordít a katona növendékekre a Honvédelmi Minisztérium, mert hisz a fiatalokban, mondta a debreceni Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén a honvédelmi miniszter. Ünnepi beszédében Ruszin Szendi Romulus kiemelte. A figyelem abba fog megnyilvánulni, hogy egy olyan helyettes államtitkár követi majd a munkájukat, Barát Ernőt tábornok személyében, aki maga is katona és parancsnok. Kifejtette, a közelmúltban aláírta, hogy kezdődjön meg az új épület létrehozása az iskola területén. Reményei szerint a közbeszerzési eljárások után megindulhat a munka. Így nem csak Hódmezővásárhelyen, hanem Debrecenben is lesz új épülete a Honvéd Középiskolának. Végül az időjárásról. Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor. Megélénkül néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban befejező részéhez érkeztünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és bemutatjuk Böjte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szent beszédét. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola idén május 4-én ünnepelte névadóját, Szent Atanász püspököt. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. A nap főelőadója Johannes Oldeman professzor volt, aki az ortodox katolikus párbeszéd mai főkérdései címmel tartott előadást. A Paderborni Johann Adam Müller intézet igazgatójának szavait Görföld Tibor teológus, egyetemi docens, a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola oktatója fordította magyar nyelvre. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János és a bemondó Klész Beáta.
3: Az ötödik kedvező lehetőségünk az, hogy a párbeszéd folyamatokat összekapcsoljuk egymással. Említettem már, hogy nemzetközi és nemzeti szinten, hivatalos és nem hivatalos formában egyaránt zajlanak párbeszéd folyamatok. Fontos feladatunk az, hogy ezeket a folyamatokat összekapcsoljuk egymással, azért is, hogy ugyanazt a munkát ne végezzük el kétszer, másrészt pedig azért is, hogy a helyi hangsúlyokat, a helyi szempontokat egyetemesen használhatóvá és befogadhatóvá tudjuk tenni. A hatodik tényezőt az jelenti, hogy nagyon fontosak a személyes kapcsolatok az ökumenének az ápolásában. Az egész ökumenikus mozgalom személyes kapcsolatok alapján indult ki, és az ortodox katolikus párbeszédben is ezeknek a személyes kapcsolatoknak nagyon nagy szerepe volt. Gondoljunk csak Zsors Porovszkira, a teológusra, Athéna Gorász pátriárkára, Damaszkinosz metropolitára, akiknek a személyes elkötelezettsége nélkül a párbeszéd nem tudott volna előre haladni. Ma is nagyon fontos az, hogy a párbeszédben személyesen érdekelt emberek kapcsolatban álljanak egymással, és különböző lelki központokban, például a Pannonhalmi főapátságban, Söftanyi kolostorban, a Bózei ökumenikus közösségben, Olaszországban, vagy a Tezéi közösségnek a keretei között ilyenfajta ökumenikus találkozásokra nyíljon mód és lehetőség. A hetedik és utolsó szempontom végül az, hogy az egységet láthatóvá is kell tennünk. Az ökumenikus folyamatok és az ökumenikus párbeszédek nem lehetnek teljesen gyümölcsözőek, ha nincsen látható eredményük és látható gyümölcsük. Azt, amit az ortodox katolikus párbeszédnek a területén éveken át szövegek szempontjából kidolgoztunk, azok számára, a hívők számára is láthatóvá kell válniuk, akik például nem olvasnak teológiai szövegeket vagy dokumentumokat. Tavaly a Faith and Order bizottság, az Egyházak Világtanácsának fontos bizottsága Egyiptomban tartotta a tanácskozását, és itt az volt a témánk, hogy merre haladjunk tovább a látható egység érdekében. Ennek a tanácskozásnak a legfontosabb felismerése, megítélésem szerint az volt, hogy a látható egység nem csak egy távoli cél, amely majd az ökumenikus erőfeszítések végén fog megvalósulni, hanem egy folyamat, amely már akkor zajlik, amikor közösen úton vagyunk egymással. Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta, hogy a közösségünk, a zarándok útunk folyamán növekszik egymással, ha közösen úton vagyunk ugyanannak a keresztény életnek és ugyanannak a keresztény hitnek az útján. Keresztények egységével kapcsolatos idei imanapnak az alkalmával Leó pápa így fogalmazott, január 25-én már egyek vagyunk, már elértük az egységet, ismerjük ezt el, váltsuk életre, adjuk hírül másoknak is. Úgy vélem, hogy ez nincs mit hozzátennünk. Már egyek vagyunk, ismerjük ezt el, kezdjük el ehhez igazítani az életünket, és tegyük láthatóvá és mások számára is megtapasztalhatóvá már létező egységünket.

Kedves, szeretett gyerekek, felnőttek, kollégák! Hát ugye, jól van ez időzítve ez az úrnapja, mert pont a vakáció kezdetére van rakva, tehát igazából véget ér ugye a tanév, és a mi úrunk Jézus Krisztus el akar kísérni bennünket vakációra. Mit jelent az oltári szentség? Ervin atyát azt hiszem mindannyian ismertétek. Hát ő fiatal tanárként lelkes volt, és megismerkedett hát egy papbácsival, aki 56 után úgy gondolta, hogy Romániában is több pártrendszer lesz, és hát ők kitalálták, hogy csinálnak egy keresztény-demokrata pártot. Na hát, Ervin atyát megkérdezték, nem-e akarna, hát ugye, hogy párthoz oda szükséges, hát hogy mondjam, akár egy kormány is. És arra kérték, hogy ő foglalkozzon a kultúrával. Nem lesz semmi belőle, de mielőtt bármi is történt volna, kiderült, hogy Romániában abban az években nincs több pártrendszer, ma már magától érthető. Tehát, hogy itt a fiúk úgy döntenének, hogy mit tudom én, létrehozzák a dévai diákok, hogy mondjam, forradalmi egyesületét, és bejegyeztették pártnak, hát azt nem tudom, hogy megnyernék-e a választást, de hát senki ez őket nem bántaná. Na de abban az időben Ervin atyáikat bezárták, és bizony halálra is ítélték. 50-valamennyi ember tartóztattak le, és 20-valahányat ki is végeztek. De mivel Ervin atya volt a legfiatalabb ebből a csapatból, hát neki különleges elnöki, mit tudom én, mivel megkegyelmeztek, nem végezték ki, csak életfogytiglani börtönbüntetés lett belőle. És szegény Ervin atya, amikor ezt ugye azért ottan ő átélte, emlékeztek, nem volt haja, szemöldöke. Tehát egyszerűen attól a fájdalomtól, szomorúságtól, attól a, hogy mondjam, bizonytalanságtól, ami akkor benne volt, kihullott az összes haja, kiégett egyszerűen a testéből. És ő mesélte, hogy ott a börtönben bizony volt úgy, hogy kilátástalan volt minden. Társait vitték szerre kivégezni, és hát hogy mondjam, imádkoztak egymásért, és ő sem tudta, hogy mi lesz végül is a sorsa, és mondja, hogy egyik társa kapott egy kalácsot, és kiszedték abból a mazsolát. Hát egy kicsi kalácsban mennyi mazsola lehet? És azt ő kipréselték. A mazsola nem egy olyan nedves dolog, de mégis egy pár csepp must így született. Érlelték az ablakba. És még úgy gondolták, hogy ez már szinte bor, akkor azt mondja Ervin atya, úgy misézett, hogy az örök ne tudják meg, egy szelet fekete kenyér, amit ott a raboknak adtak, és ő maga volt az oltár, mert saját hasára rakta rá a, hát ezt a orvosságos dobozba azt a pár csepp bort, és azt a kis kenyeret, és ugye fejből nem volt ott imakönyv, nem volt misekönyv, nem volt semmi. Elmondta hát a mise szövegét. És tudta azt, hogy ami nem jutott eszébe, azt a Szentlélek Úristen kipótolja. És hát így megtartotta a szentmisét. És másnap reggel, hát mind a körön feketéje olyan pici morzsákat adott a társainak, és azok mennyire meg voltak hatódva, mennyire örventek, hogy áldozhatnak hosszú évek után. Igen. Aki nem eszi az én testemet, és akivel nem iszza az én véremet, abban nincsen élet. Ott bent a börtönbe így miséztek, mikor nagy ritkán alkalmuk volt rám. Nekünk lehetőségünk van nap, mint nap szentmisére jönni.
igazából ugye úgy tanultuk, és hiszem, hogy így is van, hogy karácsony estén ugye a mi Urunk Jézus Krisztus emberé lett, valóságos emberé, megtestesült, megszületett, 3 kiló 20 deka, talán nem is volt szobatiszta, közénk jött. És tudjátok, gyerekek, ha akkor valaki ezt a kisbabát elvitte volna, akármilyen laboratóriumban, vegyenek tőle vért, hogy röggönyözzék meg, hogy mit tudom én, hogy akármit csináljanak vele, valószínű, hogy nem tudták volna kimutatni, hogy hol van a gyermek, és hol van az Isten. Ez annyira összeforrt. Mint ahogy bennünket is, ha felboncolnak, nem tudják megmutatni, hol a lelkiismeret. Hol az a fórum, ahol az Isten és az ember találkozik. Pedig tudjuk, hogy bennünk ott van. Képesek vagyunk igazából Istennel párbeszédet folytatni. Imádkozunk. De nem lehet azt úgy mondjam úgy kimérni. Tehát tudjuk, valóságosan Jézus valóságos Isten és valóságos ember volt. És én azt mondom nektek, hogy nem kell irigykedjünk a jó pásztorokra vagy a napkeleti bölcsekre, mert mi is ugyanúgy találkozhatunk Jézus Krisztussal. Hogy? Ugye minden szentmise, és a mai is, igazából karácsony éjszakája. Hisszük és valljuk, hogy a szentmisében valóban megtestesül, közénk jön Jézus Krisztus. Tehát abba a falat kenyérbe, abba a korgy borba, igen, hisszük, hogy közénk jött Jézus Krisztus. Tehát ez az oltár, ez betlehemi jászol. És ez a kis lefödés, hát most számunkra ez a betlehemi barlang. És ti vagytok a napkeleti bölcsek, ti vagytok a jó pásztorok, akik eljöttetek, hogy köszöntsétek a mi Urunk Jézus Krisztust. Én hiszem, hogy a boldogságos szűzanya is ölbe vette a kis Jézust, és csak hitével ölelhette át a nagy Istent. És ugyanúgy mi is hisszük és valljuk, hogy ebben a falat kenyérben átölelhetjük hitünkkel, szeretetünkkel, teremtő Istenünket. Miért hiszünk ebbe? Hát azért, mert Isten maga a szeretet. Tehát ugye én szeretem a gyermekeinket, és ha egy mód van rá, fogom magamat, és meglátogatom, nem? Most napokban ugye elmentünk Nagyszalontára, Váradra, Székelyhídra, Gálospetribe. Akármilyen nehéz, veszélyes, nem tudom miféle, meglátogattam. Miért? Mert szeretem őket. Hát én egy bűnös kis ember vagyok, így féltem az életemet, féltem a mindenfélit, és mégis megteszem. Mennyivel inkább a nagy Isten? Hát a karácsonykor el tudott jönni közénk, akkor miért ne tudna akár ma is eljönni közénk? És hogy a karácsonykor tényleg szeretettel átölelte édesanyját, Józsefet, a pásztorokat, akkor miért ne akarna hozzánk jönni? Tehát a józan eszem is azt mondja, hogy Isten megteheti, és meg is teszi. Közénk jön. De nem csak a józan eszem mondja ezt, hanem a Szentírás is ezt írja, hogy nagy csütörtök este, ugye olyan szeretem én mindig részleteket elképzelni, ugye Máriával, talán Mária Magdolnák, az asszonyokkal, Jézus főz, süt. Hát hogy mondjam, ugye ott a feltámadás után a Galilei tenger partján is azt írja, hogy senki nincs, csak egyedül Jézus, és mégis reggelivel, kenyérrel, hallal várja az apostolait, akik egész éjjel haláztak, és nem fogtak semmit. Tehát valószínű akkor is Jézus hát gondoskodott róluk. De amúgy is Jézusban megvan ez a törődés, ugye, hát amikor a kenyeret szaporított, akkor is mondja, adjatok ti enni neki. Tehát, hogy törődik az emberrel. Vagy feltámaszza a kislányt, és mindenki el van
szörnyűködve, és azt mondja, adjatok enni, mert éhes az aleánka. Tehát Jézus törődik az ilyen testi szükségleteinkkel. És nagy csütörtökön, hát valószínű megvan, elő van készítve az asztal, finom étel, és szálinkóznak egyenként kettessével az apostolai. És Jézus oda megy, és szerre mindenkinek megmossa a lábát. Asztalhoz ülteti. Ugye hát mi általában Szent Mise előtt, áldozás előtt nem eszünk, szentségi böjtöt tartunk. Hát az apostolok az első Szent Misét nem tartották meg. Mert azt írja a Szentírás, hogy hát a harmadik kehely bort emelte fel Jézus, és a kenyeret, és akkor volt a világtörténelem első Szent Miséje. Imádkozott Jézus, és azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem, és ti is ezt tegyétek az én emlékezetemre. És azt az apostolok úgy értelmezték, hogy igen, ha fájdnak, a szükségét érzik, hogy Jézussal találkozzanak, akkor ők imádkoznak, Szent Misét mutatnak be, és köztük van Jézus. 2000 év óta ezt tanítsa az egyház. És ezt hisszük is, hogy így van. Tehát ilyen fontos dologba egész biztos, hogy Jézus nem téved, és az egyház sem téved. Tehát a józan eszünk is, de a Szentírás is, a Szent Hagyomány is erre tanít bennünket. Mostan ugye eljött a szép tavasz. Mikor eljött ez a fránya vírus március 15-én, itt még havazott. És nem volt lilium, nem volt rózsa, nem volt virág, igaz? Mi változott meg? Hát a napocska egy kicsit jobban sütött. Hát most ki tudná összeszedni a napfény, nem? Nem tudjuk ezt, hogy mondjam, kenyérre kenni, vagy mit tudom én, egy üvegbe berakni, bezárni, és hazavinni, és gyönyörködni benne. És mégis ez a láthatatlan erő, ez a napfény a földből mindezt kihozta. Én amúgy úgy csodálkozok ezen, hogy honnan tudja ez a kis lilium, hogy mikor van Szent Antal napja. Minden évben nekiáll, és se nem hamarabb, se nem később Szent Antal napjára kinyílik, és rá egy hétre legtöbb már el is van hervadva. Igen, hát úgy látom, hogy jól egyeznek. Tehát, hogyha a napfényt, amit nem látok, nem tudom megfogni, és mégis a következményét ennyire látom, akkor az oltári szentséggel vajon mi van? Azt gondolom ugyanez. Mostan én úgy eljátszok a gondolattal, hogy például ugye akár a ti szüleitek, vagy mások is, akik, hogy mondjam, nehézségekkel, gondokkal küzdenek. Ha megtérnének, és azt mondanák, hogy igen, ők rendszeresen jönnek templomba, és áldoznak, és kérik a Jóisten segíje meg. Én hiszem, egy év alatt mindenki talpra állna, és a gyermekvédelmi otthonunk kiürülne. Ez biztos vagyok benne. És azt, hogy abban is biztos vagyok, hogy bármelyiketek közületek, ha nekiáll, és azt mondjátok, igen, rendszeres áldozó leszek, Isten megsegít és vezet. Ugye most a Szent Mise elején előtt Eperjes Károlyt hívtuk meg, hogy beszéljen. Neki volt egy időszak az életében, mikor hát, hogy ő maga elmondja majd, vasárnap megint folytatjuk, hogy távol állt a jó Istentől. És most nekiállt, és nem csak hogy megtért, hanem minden nap ő szeret áldozni. És az élete és a munkássága, majd ő holnap vasárnap este meghallgatjuk, hogy mennyire kivirágzott, felvirágzott. Tehát, hogy mondjam, tehát ne úgy képzeljük el az oltári szentséget, mint valami nagyszerű,

kommunikáció, tehát mit hoz a holnap számotokra, azt senki nem tudja. Adja az Úr tényleg, hogy nap mint nap járulhassunk szent áldozáshoz, és imádkozva találkozhassunk Jézus Krisztussal.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban befejező részéhez érkeztünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és bemutattuk Böjte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szent beszédét. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A narcisztikus személyiségzavarhoz hasonlóan a pszichopata és a szociopata fogalmakat is gyakran összekeverik és félreértik. A Pszichopercek podcast legújabb adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus igyekszik megcáfolni a témában terjedő dezinformációkat, körüljárni a kórkép kialakulását, tüneteit, valamint az adásban szó esik a betegség reprezentálásáról különböző filmes alkotásokban. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Megnyílt a túlélők fotókiállítás a Tittel Pál könyvtárban, ahol az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg olyan nőkről, akik túlélték a méhnyakrákot. Az eseményt az Egri Májva Virágpont vezetője pásztor Édu nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: a rák nem válogat, az emberi akarat viszont hihetetlen. A képeken nem csak a küzdelem nyomai látszanak, hanem a remény is. Végül a Tittel Pál könyvtár főigazgatója Oszlánci Krisztina szólt a jelenlévőkhöz, aki Vörös Sándor a Teljesség című kötetéből idézte a 10 lépcső című művét. A megnyitót követően dr. Sáfrány Judit adjunktus, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus tartott előadást az érdeklődőknek, ahol hangsúlyozta a tudatos jelenlét fontosságát, ami elsajátításához egy gyakorlatot is mutatott, ahol a jelenlévőknek elsőként a könyvtár eddig észre nem vett részleteire, beszűrődő zajokra, illatokra, ízekre, hőérzetre, végül pedig a különböző felületekre kellett összpontosítaniuk. Úgy fogalmazott: az érzékszerveinkkel tudjuk bekapcsolni a jelent. A kiállításon az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg, melyeken szerepeltek a túlélők nevei és életkorai. A legfiatalabb túlélő 18 éves, a legidősebb pedig 76. A bemutató reflektorfénybe helyezi azokat a bátor nőket, akik hatalmas erővel haladtak át a rákkezelés küzdelmében.

0: Kellemes útján. A kiállítás június 20-ig látogatható a Tittelpál könyvtár nyitvatartás idejében. Kiválóságok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen címmel tartottak konferenciát a Líceumban, amelyen az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram részeként a 2025-26-os tanévre ösztöndíjat nyert hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók és kutatók mutatták be kutatási témáikat és eddig elért eredményeiket. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a konferencia kutatói lét örömteli mozzanata, amikor lehetőség van megmutatni az eredményeket, vitatkozni, eszmét cserélni. Ezután dr. Bújtor László, a természetföldrajzi és geoinformatikai tanszék egyetemi docensének plenáris előadása következett, majd a konferencia több szekcióban folytatódott, többek között irodalmi, történelmi, pszichológiai, művészeti és természettudományos témákkal. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program részeként megjelenő kötetet a Líceum kápolnájában. Az évelején mintegy 200 középiskolás diák és közel 60 köznevelésben dolgozó tehetséggondozó pedagógus vett részt az Ekeroma szakkollégium által szervezett konferencián 19 szekcióban. Ezekből az előadásokból készült a tehetségfüzet, amely mostanra könyvé növekedett, hiszen az idei kötet 513 oldalas. A tehetségfüzetet Pacsuta István adjunktus, a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program szakmai bizottságának tagja mutatta be. Úgy fogalmazott, ez a könyv sokak közös gyermeke. Egy sok, apró részletből összeálló mozaik, melyből kirajzolódik, hogy a fiatalok érzékenyek a társadalmi problémákra, innovatívak, miközben őrzik az értékeket is. Ezt követően a tehetségfüzetben publikáló diákoknak és felkészítő tanáraiknak adtak át egy-egy saját kötetet és oklevelet.
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közéműsora.
0: Én magamat mondhatjuk tájékozottnak érzem egyébként ilyen pszichológiai témákban, viszont számomra sem teljesen tiszta, hogy mi a különbség a pszichopata és a szociopata fogalmak között. Mit jelent az egyik és másik?
2: Az az érdekes, hogy ha csak az internetet nézzük, akkor ezek a kifejezések ezek nagyon össze-vissza szerepelnek, illetve nagyon sokszor pszichológusok körében, vagy pszichológusok által írt laikusoknak szóló tartalmakban sem teljesen korrektek ezek a kifejezések, és én is most jelen adásban úgy beszélek róla, hogy nem vagyok klinikai szakpszichológus, tehát nekem sem szakterületem maga ez a két jelenség. Egyébként magában a DSM-ben erről már volt szó az előző adásban, tehát ebben a diagnosztikai kritériumokat felállító rendszerben igazából nem létezik olyan, hogy pszichopátia, illetve hogy szociopátia. Ott olyan van, hogy antiszociális személyiségzavar. Ez egyébként egy csoportba sorolandó a narcizmussal, például amiről már beszélgettünk az előzőekben, és hogy ott különböző tüneteket állapítanak meg, de maga az antiszociális személyiségzavar az sem egyenértékű azzal, amit mi egyébként pszichopátiának hívunk, illetve hát nagyon sok elmélet foglalkozik ezzel. Most egy kicsit beszélnék arról, hogy mi ez az antiszociális személyiségzavar, mert egyébként én úgy gondolom, hogy bár ez nem jelen adásnak a fő fókusza, de ez is sokszor nagyon tévesen terjed így.
0: Abszolút.
2: Köztudatban, mert ugye mindenki mondja, hogy antiszoc vagyok, és ugye, vagy hát legalábbis az én generációmban arra mondták azt, hogy antiszoc vagy antiszociális, aki csak otthon egész nap és nem jár társaságba. Most ez nem azt jelenti, tehát az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Az, amit előbb mondtam, az esetleg ilyen szociálisan szorongó, mondjuk esetleg.
0: Hogy egy introvertáltabb személy.
2: Ah, igen. És hogy ugye maga az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Tehát úgy antiszociális, hogy igazából pont a társadalom által elvárt ilyen társas kapcsolatokra vonatkozó normákat nem tartja be. Ennek vannak egyébként tünetei, ilyenek, mint a sértő viselkedés, tehát hogy másokat megsérti a jogait, nem tartja tiszteletben mondjuk másoknak a tulajdonát, az impulzivitás, hogy hirtelen cselekszik, felelősségvállalás hiánya, bűnbánat hiánya, manipuláció, megbízhatatlanság, tehát hogy ilyenek vannak az antiszociális személyiségzavarban, és nagyon fontos az, hogy ezek ahhoz, hogy ez megállapításra kerüljön, 15 éves kor előtt már ezeknek látszódnia kell. Tehát, hogy már serdülőkor, hát kicsit előbb kezdődik a serdülőkor, de hogy már 15 éves kor előtt ezek a tünetek megjelennek. Tehát, hogy azért fontos ez, mert például ez a gátlástalanság, vagy az impulzivitás, ezek mind egyébként ilyen úgynevezett prefrontális funkciókhoz köthetők, tehát hogy ami például felelős a figyelemért, érzelem szabályozásért, tehát hogy ezzel van valami probléma. Na most, amit milyen pszichopatáknak vagy szociopatáknak hívunk személyeket, vagy így mint fogalmat, amiket ismerünk, azokat elvileg ugye ebbe az antiszociális személyiségzavarba tartoznak. Viszont nem mindenki, aki antiszociális személyiségzavaros, ilyen úgynevezett pszichopata vagy szociopata. Például voltak erre kutatások még az USA-ban, hogy a börtönökben az embereknek a legnagyobb része az ilyen antiszociális személyiségzavarban szenved, hiszen hát ők azok, akik ugye a bűnelkövetők, és a börtönpopulációnak viszonylag kis része az, aki pszichopata vagy szociopata. Most akkor ugye kérdés az, hogy akkor mégis mi ez a fogalom, mert egyébként meg használjuk, meg hogy értjük, hogy az, hogy valaki nem felel meg a társadalom szabályainak, az még nem azt jelenti. És ugye általában, ami a köztudatban terjed, az az, hogy nincsenek érzelmeik, nincsen empátiájuk, és akkor nagyon sok ilyen sorozat van, film, amiben ugye megjelennek ilyen karakterek. És vannak erre vonatkozó elméletek, amik megkülönböztetnek elsődleges, illetve másodlagos pszichopátiát, és talán ez a felosztás az, ami a legközelebb van ehhez a két fogalomhoz, az ilyen úgynevezett idiopátiás pszichopátia, ez az elsődleges, ez az, aki így született. Tehát, hogy nincsenek meg azok a agyi funkciók, mármint, hogy amik például az empátiáért felelősek, és ők nem is tudnak empatikusak lenni, tehát fizikailag képtelenek rá, és ez az úgynevezett másodlagos pszichopátia az, amit mi nagyon sokszor szociopátiának hívunk, amit a környezet okoz. Mondjuk egy olyan bánásmód, hogy bántalmazza a szülő, vagy elhanyagolják, és akkor vagy vannak olyan elméletek, amik például a traumával kapcsolatosak, tehát, hogy valami történt vele. Például van a Dexter című sorozat, amiben pont ez van, hogy ugye kiderül a végén, hogy hát ez most spoiler, de hogy ugye van egy ilyen trauma a hátterében, és hogy én úgy gondolom, hogy ez a felosztás, és nagyon sok elmélet van, ami ezt az elsődleges, másodlagos felosztást használja, és én úgy gondolom, hogy ez az, ami igazából ez a pszichopátia, ami a született, és már ugye ez mindig is így volt, és ugye nem is lehet nagyon változtatni rajta, és ugye a másodlagos, a szociopátia, hát legalábbis ez van hozzá a legközelebb ez a két fogalomhoz, ahol pedig ugye elérhető változás, mert a másodlagos pszichopátiánál képesek valamilyen szintű bűntudatra, illetve ugyanúgy ezeknek a komplexebb érzelmekre is, viszont nem olyan mértékben. És ugye, hogyha a terápiát nézzük, akkor azt mondják sokan, hogy teoretikus alapon pont ennek a másodlagos pszichopátiának jobb a terápiája, mert hogy ugye, hogyha kezeljük ezt a trauma, stb. Egyebeket, akkor csökkenthetjük a kockázatát a kriminalizációnak, tehát hogy valamilyet elkövetnek, ami miatt például börtönbe kerülnek.
3: Nagyon érdekes egyébként, hogy ezt mondod, mert laikusként találkozni ezekkel a fogalmakkal, leginkább úgy tudnám ezt így definiálni, hogy a pszichopata az tényleg kicsit, mint a narcisztikus, így nagy rajongásnak a tárgya, kedvelik az emberek, abszolút nem gondolnák róla, és közben meg brutális dolgokat tesz. Még mondjuk sok helyen a szociopátiát úgy írják le, hogy nem nagyon tart társas kapcsolatokat, nem nagyon tud szocializálódni, és nagy gyükitérései vannak, tehát hogy így a kettő az hasonló, mégis a pszichopatát sokkal jobban kedvelik.
2: Igen, meg ugye,
3: ezt láttam.
2: Meg ugye nem mindegy az, hogy az intelligencia az nem egyenesen arányos ezzel, tehát hogy a pszichopátia az megjelenhet a magas intelligencia mellett, és ugye, hogyha valakinek, most hívjuk pszichopátiának ugye a továbbiakban, hogy így egyszerűbb legyen róla beszélni, de hogy ha valakinél ugye ez megjelenik is születéstől kezdve, hogyha jól tud alkalmazkodni a környezetéhez, és akkor jönnek benne, vannak ilyen egyéb fogalmak, mint például a machiavellizmus, ami egy ilyen kifejezetten egy olyan személyiségtípust jelent, hogyha valaki hajlamos arra, hogy manipuláljon többieket. És hogyha ugye megvan ez, hogy jól tud alkalmazkodni, akkor ugye ő egy idézőjebb egy sikeres pszichopata, akkor a környezet és nem veszi észre, és ez az, ami esetleg ilyen rajongás tárgya lehet, míg hogyha pedig alacsonyabb az intelligencia, vagy nem tud úgy a környezetéhez alkalmazkodni, és ugye ez is nem mindegy, hogy hol szocializálódik, akkor van ugye az, hogy ugye börtönbe kerül. És igazából nagyon sokan azt mondják, hogy vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy ez a különbség a kettő között, hogy valakit elkapnak, valakit nem. És akkor, hogy igazából van mindenféle ember mindenféle helyen.
3: Nem akarok még rátérni az adás azon részére, ahol pozitív és negatív média reprezentációkat hozunk, viszont, hogyha kimondod, hogy pszichopata, nekem Charles Manson az első ember, aki eszembe jut, és mondjuk rá is abszolút illik ez, hogy imádták a nők. Bele voltak szerelmesedve, rendesen háreme volt, és tényleg imádták, szerették, kedvelték, ő pedig nagyon-nagyon ügyesen manipulálta őket, és többször is mondjuk gyilkosságra is rávette őket.
2: Igen, őt egyébként ilyen szekta vezérnek is szokták mondani, mert igazából ő neki nem csak ez a sorozatgyilkossága vagy volt, ami érdekes, hanem az, hogy egy ilyen vallásos szinten imádták őt az emberek. És egyébként erre vannak dokumentumfilmek, van a Netflixen is egy ilyen dokumentumfilm, ami kifejezetten ilyen szektákról szól, és ott a Charles Mansonnak a hát hívjuk szektának, dolgait is beszélik, és ott például látszik az, hogy mennyire tudatosan építette ezt fel. De hogy általában ezeknél a személyiségzavaroknál mindig már gyermekkorban is látszik az, hogy valami egy kicsit máshogyan működik. Ugye vannak ezek a tipikus példák, hogy állatokat kínoznak, stb. És ugye pont azért, mert hogy nincs meg az, ami ugye más, mondjuk azt, hogy normális fejlődésű gyermekben megvan, hogy ugye van egyfajta olyan, hogy akkor nem bántani a másikat, vagy hogy az, hogyha például valakit, ha valaki bánt, akkor ugye maga nem állatok, de embereknél, és hogyha valaki elsírja magát, az ugye letiltja az agressziót. Ugye ezért nagyon, nagyon veszélyes az online bántalmazás, mert ugye nem látjuk a másik szemét, hogy ő hogy reagál, és ugye ezért tud nagyon durvább lenni, mert hogy nincsen ez, ami letiltsa az agressziót.
3: Ebbe soha nem gondoltam így bele.
2: Hát persze, mert beszólsz valakinek online, akkor ugye nem látod, hogy hogy reagál, mikorha szóban szólsz be, akkor látod, hogy megbántódik, elsírja magát, és általában az emberek nagy része akkor abba hagyja. De online nem hagyja abba, sőt csatlakozik hozzá egy csomó ember. És ugye, hogyha nincsen meg ezek a dolgok, akkor ugye ez sokkal nagyobb mértékben meg tud jelenni. Ja.
3: És mondjuk, hogyha egy szülő észleli ezeket a negatív jeleket és az empátiának a hiányát így a gyereknél, akkor egyébként ezt a folyamatot ezt így meg tudja állítani, vagy hogyha vele született, tehát az első stádiumú, remélem jól mondom.
2: Hát, hogy elsődleges. Hát az a nehéz benne, hogy ugye az, hogy nincsen a gyereknek empátiája, most az empátia azt tanult. Ez nagyon fontos. Tehát nem úgy van, hogy megszületünk és empatikusak vagyunk. Az empátia az onnan jön, hogy amikor ott vagyunk kicsi gyerekként, és 2 évesen nyúlsz a macska farkához, meghúzod, mert mit csinálsz 2 évesen, és akkor a anyukád azt mondja neked, hogy de fáj a cicának, hogyha azt meghúzod, meg hogy ne üsd meg a testvéredet a kislapáttal a homokozóba, mert elvette a kis, egyértelmű, hogy elveszi a tesód a kislapátot, ugye, kinek van testvére, azt tudja, és hogy azt mondja, hogy de ne üsd meg, mert hogy fáj neki, vagy hogy látod, szomorú lett a kislány, mert nem tudom én, a macia leesett a földre. Tehát, hogy ez innen indul, és hogy a szülőknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy ki mennyire empatikus. És ugye ezért is van sokszor az, hogy mondanak ilyeneket, és ez most megint egy másik téma, de ugye van néha a társadalomban ilyen, hogy az egyke gyerekek, azok ilyenek, olyan, hát azért, mert hogy nincsen más, akivel osztozzon, mert hogy ő egyedül nő fel gyerekként, és hogy most nem azt mondom, hogy ez így van, de hogy ugye vannak ilyen képzetek a társadalomban.
3: Jó, mert magamra is veszem akkor.
2: Hát hajrá. De hogy azért lehet más, ugye, mert nem mindegy, hogy ha testvér ott van, akkor ahhoz muszáj valamilyen szinten alkalmazkodnod, ha nincs ott, akkor a szülők nevelése a kérdés, hogy ők mennyire tanítják meg ezeket a dolgokat. És az empátia az így jön, hogy ezekből a pici mozzanatokból. Na most az, hogyha látod egy gyereken, hogy nem empatikus, ebben most megint az a nehéz, hogy ugye a családi kontextus, hogy egyébként ugyanúgy nevelted, mint a másikat, mi történik, de ugye nagyon sok minden lehet mögötte, mert például az autizmusnak is vannak olyan jelei, ugye, hogy ezek a szociális készségeknek a hiánya abszolút, meg nem érdeklődnek más gyerekek iránt, a tárgyak érdekli őket jobban. Tehát ugye ez mindig kontextusban az érdekes, illetve hát lehet az is, hogy valakit meg úgy nevelnek pont, hogy őt nem igazán vannak keretek, és akkor lehet, hogy pont azért lesz ilyen viselkedése, mert hogy a nevelésből adódik ez. Szóval, hogy a szülők azok, hogyha valami fura van a gyerekkel, akkor el kell vinni szakemberhez, és ő meg fogja mondani. Na most az a nehézség, hogy személyiségzavart nem lehet gyerekkorban diagnosztizálni, tehát hogy 18 éven alattira nem lehet rámondani, hogy antiszociális személyiségzavaros, vagy mondjuk az, hogy pszichopata. Hát most így nem mondanak senki arcába ilyet szakemberek, de hogy ezt így nem lehet megállapítani. Viszont általában az van ezekkel a tünetekkel, hogy azért látszik már gyermekkorban is, még akkor is, hogyha nem lehet hivatalosan úgy diagnosztizálni, és ez ugye ez az idiopátiás pszichopátia, ahol ez mondjuk így megjelenhet. Ugye a másodiknál, vagy a másodlagosnál ugye ott meg az van, hogy valami a családban nincs rendben, tehát hogy ott a szülő nem fogja elvinni.
3: De mondjuk olyan eshetőség van, hogy valaki ezt így örökletesen, tehát így születik, viszont olyan környezetbe kerül be, ami meg nagyon pozitív hatással van rá, és mondjuk nagyon próbálják neki megtanítani az empátiát, akkor ez így fordítható, vagy ennél az esetnél ez abszolút nem átment?
2: Hát ugye alapvetően a kutatások, az a nehézség, hogy ez az elsődleges, másodlagos elkülönítése nem feltétlenül vannak empirikus bizonyítékok, tehát hogy azért nem is került be a DSM-be még úgy, mint külön személyiségzavar, mert nagyon nehéz kutatni, hogy mi volt előbb, miért alakult ki úgy, ugye hát hogy lehet kutatni ilyet, például azt, hogy trauma okozza a szociopátiát, tehát úgy lehet, hogyha megkérdezzük az embert, de ott megint van egy csomó torzítás, tehát hogy minden, amit mondunk erről, semmi sem olyan, hogy le van írva és tuti így van. van, mert hogy nagyon nehéz ennek a kutatása. Tehát, hogyha elfogadjuk ezt a csoportosítást, és a legtöbb elméletnek egyébként ez az alapja, ez az elsődleges, másodlagos, hogyha elfogadjuk ezt, hogy ő így született, akkor ez nem fog változni, viszont maga a viselkedésben megtanulja azt, hogy a társadalomhoz hogy tud alkalmazkodni. De mindenki így működik. Ugye a szocializáció során megtanulja azt, hogy milyen normák vannak, iratlan szabályok, milyen írott szabályok, és ugye ehhez ő alkalmazkodik. De most az, hogyha valaki mondjuk nem érez bűntudatot, akkor ugye az van, hogy lehet, hogy hamarabb csinál olyan dolgokat, amik ugye a másiknak rossz. És ugye feltéve, ha őt nem kapják el, lásd ugye ez a sikeres pszichopata, akkor ő ezeket fogja csinálni, mert hogy nem érti azt, hogy ezzel mi lenne a probléma, hiszen ő elérte azt, amit szeretne. De ez nem csak a pszichopátia, tehát hogy vannak olyan emberek, akik egyébként is úgy hajlamosak arra, hogy manipuláljanak mondjuk másokat. Mondjuk akár narcisztikusok is, de hogy csak mint személyiségjegy is megjelenhet. Tehát, hogy ha elfogadjuk ezt a megkülönböztetést, akkor nem fog változni az, aki így született.
3: Már itt szegről végről említettük a sorozatgyilkosokat. Most itt arra lennék kíváncsi, hogy mondhat, hogy annak, aki sorozatgyilkosságokat követel, biztos, hogy van valamiféle mentális problémája. Szerinted egyébként hány százaléka a sorozatgyilkosságot elkövetőknek pszichopata, vagy mennyire jellemző ez, és mennyire jellemző más személyiségzavar?
2: Fú, hát az a helyzet, hogy nekem ez egyrészt ugye nem a szakterületem, tehát hogy amit én mondok, az is olyan, hogy pszichológus vagyok, de mivel nem vagyok kriminálpszichológus, nem ez a szakterületem, azért nem lehet azt mondani, hogy én is, tehát nem vagyok tévedhetetlen. Ilyen számot abszolút nem tudnék mondani, de azért, hogyha azt nézzük, hogy ugye hogyan definiáljuk azt, hogyha valaki sorozatgyilkos, és lehet, hogy itt most van pár hallgató, aki kriminológus, és most felszisszen, mert hogyha azt mondjuk, hogy az, aki sorozatgyilkos, tehát hogy nem azért követel egy bűncselekményt, tehát nem egy eszköz maga a bűncselekmény, hanem ez egy, tehát hogy ez a célja maga a cselekménynek, hogy ugye ő ezt megtegye, ugye általában jellemző az, hogy ugye több embert, és illetve mindig van egy ilyen lecsillapodási fázis utána, és utána ugye újra elkövetik ezt a cselekményt, és ugye azt mondjuk, hogy őket definiálják annak, akkor azért azt tudom mondani, hogy azért én úgy gondolom, mint személyes véleményem, hogy azért a nagyobb a valószínűsége annak, hogy ők azért valamilyen, biztos, hogy valamilyen antiszociális személyiségzavarban szenvednek, mert tehát, ezt nem lehet erre más mondani, tehát hogy nem tudom elképzelni azt, hogy akár pszichológusként is azt a lehetőséget, hogy valakinek ne legyen valami ilyesmie.
3: De mondjuk, hogyha valaki mondjuk hirtelen felindulásból...
2: De az nem sorozatgyilkos.
3: És hát a ugye, sokszor hirtelen felindulásból...
2: Hát az más, mert az még mindig... Tehát elvileg sorozatgyilkosnak akkor hívunk valakit, hogyha ő azért öl, mert az okoz számára örömet. És egy kicsit úgy, mint egy függőség működik, aha, hogy mindig szüksége van rá, és ugye ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegenek legyenek az áldozatok. Míg általában a... erőszakos bűncselekmények nagy részénél, gyilkosságok nagy részénél valaki olyan követi el, aki ismeri az áldozatot, és akkor, hogyha valaki sok dokumentumfilmet néz Netflixen, akkor igen, mindig a fértette.
3: Most igen.
2: Nem, de hogy nagyon sokszor valaki olyan, aki ismeri, és a sorozatgyilkosoknál, mivel ő nekik ez egy függőség, és csak az a célja, hogy elkövesse a cselekményt, ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegeneket is megtaláljanak. Illetve hát voltak olyan esetek is, ahol egyébként ilyen családos emberek voltak ők, mármint hogy az elkövetők. Tehát, hogy látszólag a társadalomban nagyon szépen beilleszkedtek, de ugye mellette ők ismeretlen másik embereket. Általában egyébként statisztikailag, ha jól tudom, inkább többen nőket.
3: Hát, mint a John Wayne Gacy.
2: Igen.
3: Például.
2: Csak ilyen disclaimernek mondom, hogy attól, hogy a tévében nagyon felkapott téma, és nagyon sok embert érdekel, attól még nem jelenti azt, hogy minden második ember ilyen dolgokat követel. Tehát, hogy azért ennek társadalomban nagyon alacsony a megjelenési valószínűsége.
3: Most egyébként, ahogy ezt kimondtad, még mielőtt rátérnénk a következő kis témakörünkre, eszembe jutott, hogy volt régebben Facebookon, meg különböző ilyen közösségi oldalakon egy ilyen riogatás, hogy gondolj bele, már biztos, hogy ült melletted egy pszichopata.
2: Igen, meg hogy már jött veled szembe. Jaj, tehát, hogy igen. Ezek ilyen... Jó, de hát most nem mindegy az, hogy egy 30 ezeres városban élsz, vagy egy 2 milliós városban, vagy elmész New Yorkba, ahol meg még több ember van, tehát, hogy most ebbe az a nehéz, hogy erre van is egy ilyen pszichológiai fogalom, ami pont arról, vagy egy ilyen jelenség, ami pont arról szól, hogy mivel ugye a médiában, hírekben ugye, hát ugye ezeket a kiugró eseményeket látjuk, ezért sokkal hajlamosabbak vagyunk azt hinni, hogy ez sokkal gyakoribb. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy de akár mentális betegségekre is, hogy azt hinni az ember, hogy mindenki narcisztikus, mindenki pszichopata, mindenki nem tudom én milyen személyiségzavarban szenved, és akkor, hogyha nézünk statisztikákat, ilyen 2% meg ilyenek, tehát, hogy azért van ebben egy ilyen erős túlzás, mert persze, hogy azt fogják leadni dokumentumfilmbe, nem egy ilyen random kis tolvajt, hanem valaki olyat, aki több embernek érdekes lehet. És ugye általánosságban a társadalomban az megfigyelhető a médiában, hogy egyre változik az inger küszöb, és egyre brutálisabb dolgokat kell közvetíteni annak érdekében, hogy nagyon sok ember megnézze, vagy rákattintson mondjuk online.
3: Abszolút. És ha már média és a média reprezentációja, hoztunk nektek egy pár filmes sorozatos alakot, akik pszichopaták vagy annak akarnak tűnni. Ezeket a neveket, amiket én most itt hoztam, ezek megvannak neked is, ugye?
2: Hát úgy nagyjából igen.
3: Az Annie Wilkes a tortúrából, ahogy már említettük, ugye Hannibal Lecter a bárányok hallgatnakból, Annie Du a holtadik lamból, ez megvan neked, ezt ismered?
2: Nem.
3: Nem, na akkor majd nyomok egy ilyen rövid cselekményt, és a fűrészből a bácsi, akire rákerestem, és azt írta, hogy fűrész, de mondom, nem készítelek ki, hogy odaírom, hogy fűrész. Úgyhogy inkább...
2: Fűrészfilmet nem láttam, de azért itt élek a földön, tehát, hogy... Én direkt nem nézem meg őket. Tehát persze, tehát, hogy ők ezek a tipikus olyan elkövetők, akik ilyen nagyon, hát viszonylag ilyen egyszerűbben vannak ábrázolva, tehát, hogy ilyen nagyon erőszakos, és ugye ezeknek, és ezekben a filmekben igazából, meg ezekben a régebbi filmekben most, hogyha a bárányok hallgatnakat kizárjuk ebből, akkor általában olyan viszonylag egyszerűen voltak megjelenítve, és nem is az volt a cél, hogy megértsük, vagy hogy a pszichopatákkal foglalkozunk ezekben a filmekben, hanem ugye az a cél, hogy rettegjünk.
3: Tőlük. Igen. Így van,
2: de most már egyébként sokkal komplexebbek, most, hogyha így ilyen olyan példákat mondjak, ami egy kicsit újabb, például, hogyha megnézzük a Stranger Things-et, amit szerintem nagyon sokan néznek, és abban például a fő gonosz, ez most nem spoiler, ugye Veknának hívják, vagy nem tudom, hogy magyarul van-e másik neve, én angolul nézem, de a fő gonosz mindenki tudja, aki. Uh-huh. És ő is például azért olyan nagyon szépen be van mutatva az, hogy ő hogy lett olyan, amilyen, illetve az, hogy ő egyébként már gyerekkorában is mutatta ezeket a tüneteket. De ez mindig nehéz, hogy, és inkább az az érdekes, hogyha jól megcsinálják, de mostanában szerintem azért erre nagyon figyelnek a mostanában, mostani filmekben, sorozatokban, hogy azért viszonylag komplex legyen ez a karakterleírás, meg hogy figyeljenek arra, hogy azért valamilyen szinten valóságos legyen, most nem a cselekmény feltétlenül, de az, hogy így pszichológiai szempontból milyen előzményei voltak mondjuk egy-egy személyiség kialakulásának, azok általában már egészen jól meg szoktak jelenni.
3: Ez lett volna már a Pszichopercek, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok.
2: Köszönöm én is a figyelmeteket, és találkozunk jövő hónapban.
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Emléktáblát avattak a Miskolci Egyetemen az egykori diák rádiójának tiszteletére. Új tagokkal bővíteni mentorcsapatát a Tanítsunk Magyarországért program. Levélben fordult az egészségügyi miniszterhez Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere az Erzsébet kórház jövőjével kapcsolatban. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Emléktáblát avattak a Miskolci Egyetem egykori diák rádiójának tiszteletére az Eper 4-es kollégium bejáratánál. A stúdió 1953 és 2000 között 5 évtizeden keresztül szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A vezetékes hálózaton működő adó aranykorában minden kollégiumi szobába eljuttatta a műsorokat a hallgatóknak. Az évtizedek alatt egy legendás, mintegy 600 fős öntevékeny közösség kovácsolódott össze az intézmény falai között. A mostani emléktábla avatást a volt stúdiósok kezdeményezték, az esemény pedig egy találkozóval tették emlékezetessé. A részletekről Karcagi Pál, az Egyetemi Rádió egykori munkatársa adott tájékoztatást.
2: A volt diákrádiónak vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem Eper 4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött. Az egyetem nagyon kedvezően fogadta a kezdeményezésünket, és hát mindenben segített, amiben segítséget kértünk. Elsősorban a tábla állítás folyamatában Sulák László kollégiumigazgató volt a partnerem, és ővele tudtam mindent megbeszélni, tehát engedélyeztetni magát a táblaállítást, és mikor elkészült a tábla, akkor ő segített a felszerelésében. Ez a felszerelés már áprilisban megtörtént, de a tábla avatását mostanra tűztük ki, mivel ezen a hétvégén jött össze egy csapat, amiben régi stúdiósok vannak méghozzá. Van, aki Németországból jön, van, aki Angliából, tehát ehhez kötöttük a táblaavatást. Hát a táblaavatása maga szerintem nagyon kellemes légkörben folyt le, hiszen sok esetben olyanokkal sikerült találkozni, olyanok találkoztak egymással, akik már nagyon régen nem látták egymást, pedig annak idején mondjuk együtt dolgoztak ebben a stúdióban, úgyhogy nagyon jó sikerült a rendezvény szerintem, és hát mások is hasonlóan nyilatkoztak, úgyhogy ne csak én mondjam. A rendezvényen hát egyrészt elértük azt, hogy részt vett a Miskolci Egyetem rektorasszonya is, és ő nyitotta meg magát a rendezvényt, és utána elhangzottak megemlékezések, felhívtunk olyan volt stúdiós például, aki most tudomásunk szerint a legidősebb még élő volt tagja ennek a stúdiónak, aki 62 és 67 között volt egyetemista és stúdiós. Telefonon tudtuk elérni, mert nem tudott eljönni egészségi problémák miatt. 1953-ban a fellelt dokumentumok szerint akkor indították el, akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóról szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődés során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánságműsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le kérésre. Akkoriban még ugye nem mindenki tudott elérni ilyen zenéket könnyedén, tehát a stúdió volt az, amelyik friss zenei információkkal is ellátta a hallgatóságot.
1: Új tagokkal bővítené mentorcsapatát a kis településeken élő, hátrányos helyzetű, felső tagozatos diákok támogatására a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. A kezdeményezés célja, hogy az iskolásokat segítse a továbbtanulásban, a pályaválasztásban és a személyes fejlődésükben. A Miskolci Egyetem az elsők között csatlakozott a programhoz, és az intézmény hallgatói jelenleg már 14 iskolában összesen 646 diákot érnek el. A részletekről Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai koordinátora adott tájékoztatást.
3: A program alapvetően arról szól, hogy egyetemisták segítenek 7.-8. osztályos kisdiákokat, akik valahol Miskolc közeli kistelepülésen élnek, foglalkoznak velük heti 6 órában, és ezért ösztöndíjat kapnak. A célja a programnak, a Tanítsunk Magyarország egy kicsit félrevezető, mert a hallgatók nagyon-nagyon sok mindent csinálnak a gyerekeket, csak éppen nem tanítják őket, mert ez a pedagógusnak a feladata, és nagyon hosszú tanulás és komoly szakképzettséghez kötjük a magyar köznevelésben ezt a feladatot, úgyhogy a mentorok valójában nem tanítanak, hanem mentorálnak tényleg, Isten igazából, és ez egy nagyon-nagyon sokszínű, sokrétű tevékenység. Minden mentor magához és a gyerekhez igazítja azt a tevékenység repertoárt, amit ők kijátszhatnak közösen, és hát nyilván valóan a lényeg ennek az egész történetnek szerintem, ha valaki hallja azt, hogy egyetemisták dolgoznak kisiskolásokkal, akkor evidens, hogy mi a legfontosabb cél, hogy a gyerekek az életüket egy kicsit szerencsésebben, tudatosabban tervezve éljék le, és tervezzék meg egyébként alapvetően. Sok-sok kisgyerek és sok iskola vár arra, hogy ott indulhasson a mentorprogram. Szívünk szerint az összes jelentkező iskolát rögtön teleszórnák, de ennek egyetlen egy akadálya van, hogy teleszórjuk, hogy csak annyi iskolába tudunk annyi mentort küldeni, ahány embert képeztünk itt a Miskolci Egyetem hallgatói közül, úgyhogy minél több hallgató jelentkezik mentornak, annál több gyereket fogunk tudni ellátni ezzel a programmal, és most pontosan ezért, hogy még több mentort tudjunk kiküldeni az iskolákba, szerveztünk, ilyenkor nyáron egyébként szoktunk egy tömbösített kurzust, amikor 3 nap alatt, 30 órában gyakorlatilag megtanulják azt a mentorjelöltek, amit egyébként a fél év során heti 2 órában a társaik. És szeptembertől már ösztöndíjas mentorként dolgozhatnak. Az egyetem honlapján is fent van a felhívásunk, tehát könnyen meg lehet találni, de végtelenül egyszerű a történet, a TMO, mint Tanítsunk Magyarországért, kukac.uni@miskolc.hu e-mail címre kell írni egy e-mailt, hogy ha-hú, én a Miskolci Egyetemen vagyok egyetemista, és szeretnék jelentkezni mentornak. Alapvető filozófiánk a felkészítésben, hogy úgy készítjük fel a hallgatóinkat, ahogy szeretnénk, hogy dolgozzanak a mentorált gyerekeikkel. Tehát alapvetően, hát ez nem egy ilyen előadás van is a hallgató-hallgató típusú óra, hanem mindig történik valami, aktívak benne a hallgatók, hiszen hiszünk abban, hogy a tudás elsajátítás az aktivitása sokkal-sokkal hatékonyabb, és nyilván van néhány nagyon fontos tudáselem, ismeret, kognitív befogadni való információ, ami szükséges ahhoz, hogy a mentorok el tudják majd végezni a munkájukat, de alapvetően azt is tevékenységközpontú módszerekkel szoktuk elsajátítani, úgyhogy két nap igazi tréning vár rájuk. Ráadásul a harmadik napon terveztünk egy nagyon izgalmas, érdekes találkozót, ahova cigány származású, az életükben valamilyen nagy sikert, vagy legalábbis egy sikeres életutat befutó felnőttek lesznek ott, hogy nagyon fontos, hogy lássák a mentorok, hogy ha valaki hátrányból érkezik, nagyon lényeges az, hogy legyen valaki olyan, aki kapaszkodót ad, aki segít abban, hogy kitörjön, hogy boldoguljon, és ők is el fogják majd mondani, hogy számukra mik voltak ezek a kitörési pontok, és hogy igenis, hogy lehet szegénységből, nagyon nagy hátrányból is nagyon sikeres életutat befutni. Ez tipikusan olyan program, hogy mindenki annyit tud kivenni belőle, amit beletesz, illetve azt mondják a mentoraink, hogy többet vesznek ki, mint amit beletesznek, de ha valaki ezt tényleg akár csak a minimál követelmény szinten teljesíti, nem tud nem változni az élete, vagy akár csak a világlátása, a szemlélete. Egyszerűen nagyon-nagyon sok. Azt tapasztaljuk, egyébként számunkra is meglepő módon, hogy nagyon sokat ad a mentoroknak ez a program. Szerintem minden hallgató csak végig gondolja, hogy 20 évesen egy fiatal mellett van 4-5 kisgyerek, akik tényleg úgy néz rá, mint egy félistenre, hiszen a mentorukat nagyon-nagyon tisztelik és szeretik a gyerekek, és ami lehet, hogy meglepő, nagyon szót is fogadnak nekik, és mindent elfogadnak tőlük, ez nagyon erős egóépítő hatással van. Nagyon nagy felelősségérzetet tanulnak meg például a mentoraink, és megtanulnak számos olyan készséget, képességet, keresztkompetenciát, ami majd aztán a munkaerőpiacon nagyon hasznos lesz.
1: Levélben fordult az egészségügyi miniszterhez Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere az Erzsébet kórház jövőjével kapcsolatban. A városvezető azt kezdeményezte, hogy a térség egészségügyi ellátásának erősítése érdekében bővítsék a kórház kapacitásait, valamint vizsgálják meg a korábban megszűnt osztályok és szakrendelések újraindításának lehetőségét.
4: A Sátoraljaújhely városában működik egy térségi kórház, ez az Erzsébet kórház. Egy nagyon hosszú és sok esetben kritikus időszakon van túl, hál' Istennek, mondhatom azért múlt időben is. A kórházban dolgozók, a kórház vezetése, az osztályvezetők, az orvosok és az asszisztensnők, ápolónők, technikusok, irodisták munkájának az eredményeképpen. Ez egy nagyon nagy dolog. És egy komoly fejlesztési időszakon is túl vagyunk, hiszen a kubatúra teljesen megújult a pavilonokban, megújult a járóbeteg ellátó központ, és még úgy néz ki, hogy a történelmi szárny is, és a mögötte levő is elnyerte azt a forrást, amire szükség van, hogy a megújítása megtörténjen. Tehát én azt gondolom, hogy van egy gyönyörű épület együttesünk, vannak benne olyan tényleg műemléki övezetet idéző épületrészek, ami önmagában is eleve szép, és a belső tér és a belső kiszolgálás is, ami a beteget fogadja, az szerintem kiválónak mondható. A másik oldalon viszont volt egy tendencia, ami egy lassú, de fokozatos vagy folyamatos létszámcsökkenést jelent, vagy jelentett. Csökkent az orvosok száma. Annyira, hogy bizonyos osztályok idővel megszűntek. Orfülgége például, szemészet, gyermekosztály, és aztán a szülészetnél telt be a pohár, hogy ez már azért mégsem. Itt 60-70 ezer emberről van szó, több tízezer családról, tehát ez így nem maradhat, ezt nem lehet hagyni, hogy az osztály ne működjön. És akkor nagyon-nagyon sok munka után a kórház vezetésének hathatós hozzáállásának a pozitív eredményeképpen, illetve most azért hagyj említsem meg saját magam nagy képviség nélkül, mert én magam is 10 vagy 11 orvossal egyeztettem, hogy megfelelő létszámot tudjunk biztosítani a működéshez, sikerült elérni azt, hogy a nőgyógyászat szülészet újrainduljon. Ezért írtam a levelet miniszter úrnak, hogy hangsúlyozzam, hogy mielőtt hozzákezdenek az egészségügy átszervezésének, ha hozzákezdenek, és ez érinti vagy érinthető a járóbeteg, és különösen a mi esetünkben a fekvőbeteg ellátást, akkor vegyék figyelembe azokat az érveket, amelyeket az előző 6-8-10 évben is elmondtam, függetlenül a politikai helyzettől, és most is leírtam. Ez egy szép, korrekt kérés, amiben fölhívom a figyelmét, hogy 85 kilométerre vagyunk a megyei kórház bejáratától. Erről szólt a történet, és még egy mondattal visszatérve engem ebből a szempontból, hogy ki a miniszter, ez sem és az sem érdekel. Én csak a célt szoktam nézni, és azért teszem ezt, mert én az itt élő embereknek tettem le az esküvőt, és nem egy politikai szervezetnek.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton a felhőzet napközben szakadozik, gomolyosodik. Késő délutántól északnyugati irányból határozottabb felhőzet csökkenés valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Szombaton 22 és 27 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 12-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 25-e és 28-a között startol az idei 46. Kaláka Fesztivál Egerben. Akár 110 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak azok a hazai, köztük nyíregyházi kis- és középvállalkozások, amelyek elkötelezik magukat a körforgásos gazdálkodás mellett. Idén nyáron ismét napközis tábort szervez alsó tagozatos tanulók számára Gyöngyösváros önkormányzata. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Akiknek a fizetés gondot okoz, június 30-áig kérhet 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. A további részletekről dr. Paskúnyi Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
2: A gépjárműadó tekintetében jó hír az, hogy már 3,3 millióan befizették a gépjárműadót. Nem érdemes halogatni az ügyintézést azoknak az autósoknak, közel 170 ezer autósnak, aki még nem rendezte az idei gépjárműadót. Több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus részletfizetést, ez legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést jelent. Ebben az esetben az automatikus részletfizetési kérelmet nem kell külön indokolni, és a NAV nem is vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban intézhető a kérelem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások kérhetnek egyedi fizetési könnyítést a NAV-tól. Aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót, érdemes élnie valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, ugyanis ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségek felhalmozódását. Előfordulhat az is, hogy valaki elfelejtette befizetni az adót, percek alatt el lehet intézni bármikor a befizetést bárhonnan, akár online is. A NAV alkalmazásában, a NAV mobilban ugyanis nem csak lekérdezhető, hanem bankkártyával be is fizethető az adó összege. Lehet még többféle módon is fizetni, például a kapott gépjárműadó határozatban szereplő linkre kattintva megfizethető a tartozás, illetve fizethető az összeg a NAV ügyfélportálján az UPON keresztül is, illetve banki átutalással. Ilyenkor a gépjárműadót a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell átutalni. Nagyon fontos átutaláskor, hogy a közlemény rovatban feltétlenül fel kell tüntetni az adószámot vagy az adóazonosító jelet. Ha valaki nem szeretne az ügyfélszolgálatra menni, de nem tudja, hogy pontosan mekkora összeget kell rendeznie, vagy nem találja a korábban kapott határozatot, illetve a NAV mobil alkalmazást sem szeretné letölteni, akkor is egyszerű dolga van, ugyanis a NAV gépjárműadó kalkulátorával ki tudja számolni a fizetendő összeget. A NAV gépjárműadó kalkulátor megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. Csak néhány adat megadására van szükség, így a jármű teljesítményére és a gyártási évre, és ezt követően ki tudja számolni mindenki a befizetendő gépjármű adót. Aki a gépjármű adót nem fizeti meg, és részletfizetést sem kér, számolhat késedelmi pótlékkal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Nem érdemes tehát kockáztatni és halogatni az ügyintézést. A befizetéshez és a részletfizetéshez is minden információ megtalálható egy helyen, a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
1: Akár 110 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak azok a hazai, köztük nyíregyházi kis- és középvállalkozások, amelyek elkötelezik magukat a körforgásos gazdálkodás mellett. Ennek lényege, hogy a vállalkozás az adott területen a termék élettartamának maximalizálására, a hulladék minimalizálására és a javak újrafelhasználására törekszik. A Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület 21,6 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázaton arra, hogy népszerűsítse a hazai és európai uniós pályázatokat a kis- és középvállalkozások körében. A részletekről Csipány Zsuzsát, a Goodwill Consulting Kft. Regionális igazgatóját hallják.
3: Megpróbálunk olyan népszerűsítő kampányokat folytatni, amiből nagyon sok mindent megtudhatnak a vállalkozások. A tapasztalat ugye az, hogy a nyíregyházi vállalkozók egy kicsit bátortalanok. Ugye olyan pályázat már, mint régen pár évvel ezelőtt volt, hogy csak veszek egy eszközt, csak egy telephelyet fejlesztek, olyan már nincsen. Ugye tudni kell, hogy most már a pályázatok komplexen kezelendőek, azaz azt jelenti, hogy szükséges most már mondjuk digitalizációt beletenni, vagy mint a mai rendezvény is, be van csomagolva ugye egy körforgásos fenntarthatósági projektben mondjuk egy gépeszerzés, vagy egy telephelyfejlesztés.
1: Korlátozottak az erőforrásaink a Földön, és minél többet használunk újra, illetve minél kevesebb új nyersanyagot használunk fel, annál tovább tudunk rajta élni. Erről szól a körforgásos gazdaság. Ennek alkalmazása egyéb szempontok miatt is fontos a kis- és középvállalkozások számára, fogalmazott dr. Cellenk Arnold, a Tiku Consulting Kft. Ügyvezetője.
4: Az egyik az eredményesség növekedése, tehát új piacok, új közbeszerzési eljárásokon való indulás, illetve potenciális helyezés elérése, valamint a hatékonyság, tehát erőforrás felhasználás csökkentése miatti pénzügyi megtakarítási lehetőségeket kell figyelembe venni. Az Európai Unió 2030-ig éppen a körforgásos gazdaságra építkezve az Európai Unióban 0,7% GDP növekménnyel számol, és mintegy 700 ezer új munkahely megteremtésével. Vélhetően ezek is azért egyrészt az új tevékenységek, illetőleg a megtakarított vagy az elmaradó haszonnak a megtakarításából származhatnak.
1: A hazai kis- és középvállalkozások a nyár közepéig pályázhatnak a visszanemtérítendő támogatásra, mondta Nemes Orsolya, az élő környezetért felelős minisztérium főosztályvezetője.
5: 110 milliós plafonja van, 30 millió és 110 millió forint között igényelhető támogatás, 70%-os támogatási intenzitással, egy lezárt üzletével kell rendelkezni, illetve de minimis támogatási formában lehet majd meg igényelni a támogatásokat.
1: Elképesztő ezt kimondani, 46. Kaláka Fesztivál lesz idén. Én nagyon remélem, hogy az 50-nél is fogunk beszélgetni Grillusz Danival. Ez most június 25-e és 28-a között lesz most már évek óta az Érsekkertben. Ahogy én nézem itt a programkínálatot, meg ahogy itt elmondtad nekünk a sajtótájékoztatón, nagyon sok visszatérő vendég lesz, nagyon sok újból visszatérő vendég lesz, és lesznek újak is. Most az idei kínálatot milyen koncepció alapján állítottátok össze?
6: Végül is a koncepció az most már egy idő óta azonos. Amikor elkezdtük, akkor folkfesztiválnak hívtuk. Aztán már egyre több folkfesztivál lett, akkor kitalálták ezt, hogy világzene, ami tulajdonképpen nagyon jó, hogy van. De végül is abban maradtunk, hogy maradjon az, hogy Kaláka Fesztivál, mert abból csak egy van. Folkfesztiválból, világzenei fesztiválból, meg mindenből van sokféle. Annak idején még nem volt az egész régióban, nem csak Magyarországon. És akkor, hát itt mi verset énekelünk, de van, aki népzenét játszik, van, aki más országokból jön. Most inkább régen nagyon sokan, amikor kiderült, hogy Magyarországon van ilyen fesztivál, jöttek Új-Zélandból, Angliából, Németországból, Japánból, igen, Oroszországból. És most azt mondtuk, hogy olyan sok külföldi zenész van már, mi inkább arra menjünk, hogy a magyar zenekarok lépjenek itt föl, még akkor is, hogyha esetleg délvidékről, vagy felvidékről, vagy éppen Erdélyből, mint idén érkeznek. És ez azt hiszem, hogy a közönség ezt megszerette, ezt a koncepciót, és ennek a területén belül, de azért kis asszociációval van. Templomi koncert, van színházi, irodalmi est, van egy séta, vannak gyerekeknek szóló programok, van kiállítás, tehát sok olyan van, ami nekünk úgy rokon ebben a mi munkásságunkban, és nagyon örülünk, hogy ezt mindennek megtaláljuk a helyét.
1: Idén nyáron ismét napközis tábort szervez általános iskolás alsó tagozatos tanulók számára a gyöngyösvárosi önkormányzat. A tábor 4 turnusban várja a gyermekeket a gyöngyösi felsővárosi általános iskolában. A részletekről dr. Szén Gabriella önkormányzati képviselő tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
7: Nézzük meg a stratégiai alappilléreket, amely alapján egyáltalán bárkinek eszébe juthat az, hogy szeretné ezt a nyári napközit igénybe venni, kiknek lehetséges ez egyáltalán is, hogy történik. És hol olvashatnak róla bővebben.
5: Gyöngyösváros önkormányzata nagyon hosszú ideje, tehát több mint 10-15 év közé teszem valahol, amikor elkezdte ezt a típusú táborosztatást, amelynek oka egyszerűen az, hogy 9-10 hét a nyári szünet, és hát a szülők szabadsága nincs ennyi, tehát valahogyan gondoskodniuk kell a gyermekek felügyeletéről. Gyöngyösváros önkormányzata családbarátnak mondja magát, és ezzel kívánja segíteni a kisgyermekes családokat, míg az óvodáinkban nincsen nyári szünet, ami azt jelenti, hogy az óvodáink fele a nyár első felében zár be, de a másik fele ügyeletes, és bármelyik gyöngyösi óvodába járó gyermek mehet oda, aztán pedig fordítva. Addig az iskoláinkban egy 4 hetes nyári táborral segítjük a szülőket nyáron. Ami nagyon fontos, hogy gyöngyösi lakcímmel rendelkező, 2025-26-os tanévben alsó tagozatos, tehát maximum 4. osztályos gyermeket.
7: Tehát azt jelenti, hogy most 4. volt, így és van. 5. bemegy, még az beleférnek.
5: Ők még beleférnek, viszont akik már most 5. tehát felső tagozatosak voltak, ők már nem vehetik igénybe.
7: A hivatal... Jól hallottam? Tehát, hogyha gyöngyösre jár suliba, igen, de például nem gyöngyösi lakos, akkor ő már nem jogosult erre.
5: Akkor nem jogosult erre a típusú
7: ellátásra. Ezt ellenőrzi az önkormányzat, feltételezem.
5: Így van, az adatlap kitöltésekor a szülő nyilatkozik a gyermeknek a lakcíméről, nagyon sok személyes adatáról, és vállalja a felelősséget azoknak a valódiságáért. Ez a tábor július 6-ától július 31-ig kerül idén megrendezésre, forrás a Gyöngyösváros költségvetése. Tehát ezért is van az, hogy gyöngyösi lakcímű gyermekek vehetik igénybe. Nagyon-nagyon színvonalas és nagyon jó program, én kisgyermekes szülőként tudom, hiszen igénybe vettem eddig minden évben. Minden évben több mint 100 gyerek veszi ezt a tábor lehetőséget igénybe, ami azt jelenti, hogy reggel 8-tól délután 4 óráig szakképzett pedagógusok felügyelik ezeket a gyermekeket. Idén felsővárosi általános iskolában. 3-szori étkezést biztosít az önkormányzat, az egyébként szerződött közétkeztetést ellátó céggel, és a szülőknek semmi más költségünk nincs ezzel a táborral, mint a 3-szori étkezés díja, ami jelen pillanatban 1185 forint naponta. Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy azok, akik kedvezményesen étkeznek, ők ezt itt is megtehetik. Tehát akik nagycsaládosok és féláron kapják, vagy valamilyen oknál fogva ingyenes étkezők egyébként az is.

0: közbenjárásában bizakodva rábízzam Péteri szolgálatomat és az egyház küldetését az igazságosságért és a békéért kiáltó mai világban. Leó pápa kiemelte, Jézus megmutatja nekünk az irgalom, a kiengesztelődés, az igazság és a szelídség útját, ugyanakkor leleplezi az erőszakot, mely szavainkban és magatartás formáinkban rejtőzhet, a megalázó kritikát, a romboló ítélkezést, a megosztó agresszivitást. Ez a rejtett erőszak gyakran látható páncélzatot ölthet magára, mellyel sebeinket, félelmeinket vagy az igazságtalanságok okozta szenvedésünket próbáljuk védelmezni. Adománygyűjtést indít a Caritas a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Június 8-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. A hatóságok cunamiriadót is elrendeltek, mely miatt 9 tartomány partmenti közösségeit evakuálták. A földrengés súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A Magyarországi Katolikus Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához, és adománygyűjtést indít, hogy a magyar adományozók hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. A támogatás lehetséges módjai online adományozással Katolikus Caritas honlapján, a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai adománycél megjelölésével, átutalással, mely számlaszám megtalálható a Katolikus Caritas honlapján, illetve az adományvonal hívásával a 1356-os szám tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal járulhatnak hozzá a segítségnyújtáshoz. Ragaszkodjanak az Úrhoz! Kérte Ternyák Csaba egriesek a pedagógusoktól és a diákoktól az Egri Főegyházmegyei tanévzáró Tedeumon a Bazilikában június 11-én. Hozzátette, kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ragaszkodunk Jézus Krisztushoz. Ternyák Csaba egrieseket hallják.
1: Az a szent, akinek ma az ünnepe van, Szent Barnabás apostol, ahogy hallottuk az olvasmányokban, különösen az apostolok cselekedeteiből vett szent leckében, tudta, hogy mit tegyen az idejével. Az idejét arra használta fel, hogy jóra fordítsa azokat a lehetőségeket, amiket az Úr megadott neki. Jót tegyen. Hirdette az Isten országát. Mert az az egyház, amelynek ő tagja volt, rendkívüli próbatételeknek volt kitéve. Hallottuk a Szentleckében, István diákónust megölték, és szétszóródtak a keresztények Jézus követői. De az Úristen csodálatos módon, magyar közmondás azt mondja, a görbe vonalakon is tud egyenesen írni, és hát a görbe vonalakon egyenesen írt, mert az, hogy szétszóródtak Jézus tanítványai az akkor ismert világban, az azt jelentette, hogy mindenhová elvitték a hitüket. Mert hívő emberek voltak, és ragaszkodtak a hitükhöz. Ragaszkodtak Jézus Krisztushoz bármilyen életkörülmények között. És amikor új helyre költöztek, akkor azon az új helyen a szomszédoknak, az új ismerősöknek, amikor bemutatkoztak, hogy ők kicsodák és honnan jöttek, akkor nem szégyelték, sőt, megvallották, bátran megvallották, hogy ők annak a Jézus Krisztusnak a követői, aki hirdette az Isten országának örömhírét, az evangéliumot, akit megöltek, aki feltámadt, elküldte a Szent Lelket, és egyházat alapított, amelynek mi a tagjai lehetünk. Ez a hatalmas lelkesedés, ez az öröm töltötte el akkor a tanítványokat. Ez a lelkesedés, ez az öröm ma is ott van az egyházban. Ma is részesei lehetünk ennek az egyháznak. És mindenkit arra buzdított Barnabás, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Nos, hát mi másra tudnám én buzdítani a pedagógusainkat és a kitüntetés előtt álló diákjainkat, mint hogy ragaszkodjanak az Úrhoz. Ez a legfontosabb. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ragaszkodunk Jézus Krisztushoz. És milyen érdekes, hogy ez a Barnabás apostol eljutott Antiókiába, és ott hirdette Isten országának örömét.

0: hírét. De nem egyedül tette ezt, hanem magával vitte Sault. Nem Pálnak mondják, Sault vitte magával, azt az embert, akire úgy gyanakodva néztek, mert hát sokáig üldözte a keresztényeket, és aztán utána maga is Jézus követője lett, és akkor hát sokan úgy gyanakodva nézték, hogy ez valóban megtért, vagy csak kémkedik itt közöttünk, vagy ki tudja, milyen gondolatokkal tekintettek rá. Barnabás bizalmat szavazott Saulnak, és egy évig Antiókiában hirdették az evangéliumot. Abban a városban, ahol először nevezték Jézus követőit, minek nevezték őket? Krisztusiaknak. Olyanok voltak, mint Krisztus. Vagyis keresztények.
1: A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban június 14-én vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebráns Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Ezt a szentmisét a Szent István Rádió élőben közvetíti. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős mágisz kórusa előadásában az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont udvarán a Made in Hungária című musical koncertje lesz 2026. június 14-én 16 órakor. Mindenkit szeretettel várnak. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Lukas Bernard Ulrich diákónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor enapon diákónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska papnövendéket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangverseny lesz a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban június 20-án 19 órakor. A támogatói hozzájárulás 5000 forint. Egésznapos csendes szentségimádás lesz Egerben, a Ciszter templomban, az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében 2026. június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Mindenkit szeretettel várnak! A 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen július 4-én lesz. Az eseményen Székely János püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kósede egri főegyházmegyés atya tanítását hallgathatják meg. Tanúságtételek és egyéb hagyományos programok is lesznek. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede az egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgathatják meg 10 órától. A tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a központban. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri Bazilika előzetes regisztrációval tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az Egri Érseki Palota látogatóközpontban vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapátfalvi Ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az Egri Érseki Palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17-18-19-20-21-22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpont foglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsekatya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestyéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Kriston Tamás, Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra.
3: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Bosnyák középpályást igazolt a DVSC labdarúgó csapata. A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, mely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Iskolák közötti grundbirkózó versenyt tartottak Sajóvárkonyon. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Bosnyák középpályást igazolt a DVSC labdarúgó csapata. A 24 éves védekező középpályás az előző szezonban a horvát első osztályú Lokomotív Zágráb együttesében futballozott, méghozzá alapemberként. A korábban Bosznia-Hercegovina U21-es válogatottjában is szerepelt labdarúgó a Mostar csapatában nevelkedett, 2022 óta futballozott a Lokomotív Zágráb játékosaként. Fiatalkora ellenére összességében már 52 horvát első osztályú bajnoki van a háta mögött, kiváló védekező játékra képes a középpályán, illetőleg több poszton is bevethető. A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, amely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Az idei tanév során is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést, mondta Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
2: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van. Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban lövészetet már több mint 2 éve csináljuk. Én jövő héten fogok menni egy íjászképzésre, amivel szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Iskolák közötti grundbirkózó versenyt tartottak Sajóvárkonyon. A részletekről Obbágy Csabát, az intézmény igazgatóját hallják.
3: Minden nagyon fontos az iskola életében, ami kiegészíti a tanulási folyamatot. Nagyon örülök annak, hogy sok kreatív kollégám van, akik újabb és újabb ötletekkel állnak elő, úgy tűnik, hogy nagyon sikeresek vagyunk a birkózás területén, hiszen diákolimpiai versenyen már 6. helyezést értünk el korábban, most pedig a Barcikai Birkózó Egyesülettel váltvetve több iskola, ózdi iskolák és környező települések iskolából érkezett csapatok is vannak. Ez az első alkalom, reméljük, hogy jól sikerül, és jövőre folytatni tudjuk, és hagyományt teremtünk.
1: A térség több iskolájából érkeztek versenyzők az első grundbirkózó tornára, melyet az általános iskola szervezett a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület közreműködésével. A viadalon az ózdi Újváros téri, a Csépányi, az Árpád vezér, a Serényi, a Balasi Bálint, illetőleg a Kazinci Ferenc és a Kossuth Lajos általános iskola diákjai mellett a házigazda Sajóvárkonyi intézmény tanulói is részt vettek. Az iskolában már 2 éve foglalkoznak grundbirkózással, az elmúlt hónapokban pedig együttműködés indult a Kazincbarcikai birkózó szakosztállyal is. A gyerekek heti 3 alkalommal edzenek Szőgyör Mihály vezetésével. A sportág nem csak a mozgásról szól, fegyelemre, kitartásra és összpontosításra is neveli a fiatalokat, miközben rendszeres sportolási lehetőséget biztosít számukra, ami a térségben különösen fontos. Berkeszi Dávidot, a Sajóvárkonyi Általános Iskola pedagógusát hallják.
0: Nagy büszkeség számunkra, hogy 40 gyereknek rendszeres testmozgást tudunk ezzel az iskolában biztosítani, ami egy ilyen periférián lévő iskola számára és az itt élők számára egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy helyben magas minőségi képzett szakemberektől tanulhatják a sportot, amely kitörést jelenthet számukra.
1: Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére a kisvárdai labdarúgó csapatnál. Sukka Attila lesz az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es együttesnél. Révész Attilát, a Kisvárda Mastergood sportigazgatóját hallják.
4: Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piac alapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyerte a bajnokságot. Hát most 2 csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a 2. csapatunk és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Sukka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiánknak volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-os Törtei Tamás vezetőedző, ő el a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal vállalható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazincbarcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazincbarcikai Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazincbarcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-as edzőtörténet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyért most mondhatom, a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A migrációnak fontos szerepe van, mert alkalom lehet a népek közötti találkozásra és a kölcsönös gazdagodásra. Jelentette ki 14. Leó pápa pénteken egyhetes spanyolországi apostoli körútjának utolsó állomásán Tenerifén, ahol látogatást tett két befogadó központban is. Arra kérlek benneteket is, hogy ajánljátok fel az emberiség, az álmok és a kultúra kincseit, amelyeket ezekre a szigetekre hoztatok, és legyetek nyitottak arra, amit nektek kínálnak, fogalmazott beszédében, amelyet francia nyelven mondott el, hogy a központban lévő, elsősorban Szenegálból érkező menedékkérők is megérthessék. A pápa szavai szerint ezt a cserét felelősséggel kell megélni, gondolva a jövő generációira, amelyeknek a szeretet civilizációjának örökségét kívánjuk továbbadni. A Fidesz-KDNP arra kéri a miniszterelnököt, hogy mondja ki nyíltan és egyértelműen, a Tisza kormány nem hajtja végre a migrációs paktumot, közölte Takács Árpád, fideszes országgyűlési képviselő, a Röszkei közúti határátkelőhelynél tartott sajtótájékoztatóján. Takács Árpád a nap folyamán hatályba lépett migrációs paktumról kijelentette. Ez egy Európai Uniós rendelet, amelyről az Európai Bizottság elnöke a Magyar Péter kormányfővel tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy végrehajtása minden tagállamra, így Magyarország számára is kötelező, nincs kivétel. Kiemelte, a Tisza párt képviselői az elmúlt években több alkalommal támogatták a migrációs paktum végrehajtását az Európai Parlamentben, és megszavazták a hozzá kapcsolódó pénzügyi hozzájárulásokat és támogatásokat. Várhatóan augusztus végén a fővárosban tart országos választmányt a Kereszténydemokrata Néppárt, amelyen értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek. Tartalmazza a távirati iroda birtokába került, a párt tagjaihoz eljuttatott levél. A Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett dokumentum szerint az országos választmány elnöksége és az ügyvezető elnökség széleskörű egyeztetéseket folytatott, hogy minél teljesebb képet kapjanak a KDNP elmúlt kormányzati ciklusokban végzett tevékenységének párton belüli megítéléséről, valamint az országgyűlési választási kampány tapasztalatairól. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A döntés értelmében a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében. A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország a G7 országok hétfőn kezdődő 3 napos csúcs találkozóján Franciaországban, tudatta egy háttérbeszélgetésen a francia elnöki hivatal. Kiemelte, a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rendkívüli figyelmet fordít a katona növendékekre a Honvédelmi Minisztérium, mert hisz a fiatalokban, mondta a debreceni Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén a honvédelmi miniszter. Ünnepi beszédében Ruszin Szendi Romulus kiemelte, A figyelem abba fog megnyilvánulni, hogy egy olyan helyettes államtitkár követi majd a munkájukat, Barát Ernő tábornok személyében,